A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Alihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Móricz Zsigmond igazszóló mesekönyvéből következzék Mátyás Ficfája című meséje. Soha olyan fűszfát nem láttam, amilyen gyerekkoromban állott a falu határában, közel a Tisza partjához. Törzse olyan vastag volt, hogy hárman összeölelkeztünk, akkor is alig értük körül. Belsejében nagy odú volt. Felülről lehetett leereszkedni belé, az ágak közül, mint egy kútba. Titokzatos hit vette körül a fát. Nappal az volt a legkedvesebb játszóhely az egész falu apróságának, de mihelyt alkonyodott, menekült a fa közeléből minden jótét lélek. Csak a verebek tanyáztak békességben és csodálatos kedvel éjjel-nappal a hajlós ágak között. Valósággal országgyűlés tartott itt az egész Tiszahát veréb lakosa. Hely, valaha nem verebek gyűléseztek itt, hanem Mátyás király tartott ezen a helyen törvénytevő gyűlést. Róla hívják máig ezt a fát Mátyás Ficfájának. A dolog úgy történt, hogy Mátyás király egyszer megunta cipelni a súlyos gondú koronát, szépen elzárta azt a belső kamrába, maga meg lóra ült, s oldala mellé vevén egy kisebb hadseregre való csapatot, felrándult vadászni a beregi erdőkbe. Jó nagy út volt ez Visegrádtól. De hát nem nyargalt a nagy király éjjel-nappal. Valóságos vadaskert volt akkor Magyarország. Ha reggel erdőt hagyott háta mögött a lovas csapat, estére megint erdőszélen pihent meg egy-egy kényelmes vadászkastély uránál. Jóformán a szarvas nyomán értek fel a beregi hegyekbe. Útba ejtették az ecsedi lápot, amelyen akkor úgy nyüzsgött a teménytelen vízi szárnyas, mint a zsombékjaiban a hal meg a csík. Nyíllal, törrel, karddal, hálóval és sólyommal vadásztak mindenféle vadra. És a gazdag zsákmány meg a fárasztó testmozgás egészen elfeledtette Mátyás királlyal, hogy ő Európa leghatalmasabb fejedelme. Most még apró gondokhoz sem volt kedve. Csak tört előre ráró paripáján, tollas süveg a fején, felajzott nyíl a kezében. Hanem a nép hírül vette, hogy a király itt jár a környéken. Nagyon ismerte már ekkor áldott urát a magyar. Szerette az igazságos Mátyást. És ahol szerét ejtették, elébe toppantak, s kipanaszkodták magukat. Ha a király egy-egy kis faluban az eperfa alatt buzapép és vadpecsenye mellé ült, a kerek tölgyfa törzsből készült asztalhoz, sose tudta, hogy nem válik-e vacsora alatt törvényasztalává a tőke. Így járt a mi falunkban is. Nem is tudták, csak ráfogták, hogy ő legyen a király, de mindjárt felzúdult a falu, panaszra ment hozzá. Uram, király! Hallgass meg bajunkat! Mátyás király nem mondta, hogy ő bizony nem hallja, szíves szóval kérdezte. Mi a bajotok? Kire van panaszotok? A Tiszára, uram király! A Tiszára! Mi a perpatvar? A Tisza nagyúr? Azt már nem tudom, hogy tanítjuk rendre. Elmondták aztán, mi a baj. A Tiszának két medre van. Az egyik messze a falu alatt folyik el Vári határában. Mikor ott folyik a Tisza, akkor a mi határunk nagy. Mindenkinek van elég földje. Jó kövér, búzatermő földek. Olyankor nincs ínség, szomorúság, de van kövér bőség, vígasság. Hanem aztán, ha a Tisza egyet gondol, és a másik medrébe csap, amelyik itt folyik el épp a falu alatt, a temetőt is mossa, akkor, ha várjak, rögtön elfoglalják a Tiszáig a földeket, a mi megmunkált jó földjeinket, és a falu kenyér nélkül marad, mert a határ másik része erdős, ingoványos hely. A király meghallgatta a panaszt, és elgondolkodott rajta. Hát azt mondjátok, hogy tiétek az a föld, amely a Tisza két árka között van. Azt, uram királyom, jól van, fiaim. Holnap kimegyünk arra a helyre. Adjatok hírt a várjaknak, hogy ők is eljöjjenek megmondani, mit tartanak a dologról. A király lefeküdt egy kicsi, nádfedeles házikóban, de jó, puha tollas ágyra, és olyan jó ízűen aludt, mintha a királyi palota hattyú pelyhes sejem vánkosain nyugodnék. Tán még jobban, mintha nem is király volna, csak Tisza háti szegény ember. Hely, bizonyosan jobban, mint a falu népe. De még a várjaknál is jobb ízűen. A két faluban egész éjszaka a holnapi nagy igazságra készültek. Össze is gyűltek másnap túl a Tiszán, a Vitás földön, s a két falu nagy öregje mind elmondta, ki mit tud. Bezzeg kiderült, hogy a váriak szinte azt mondják, hogy övék a föld mindig, ha a Tisza nem az ő határukon folyik. Mátyás hallgatta, csak hallgatta a pörlőket. Végre ketté szakította őket. Fiaim, tudom én már, hol az igazság. Ha váriban foly a Tisza, a várjak koldusok, ha császáriban foly a Tisza, ti vagytok koldusok. Osztozzatok szépen. Fele a földnek mindig várjé, fele mindig császárjé legyen. Itt leütöm ezt a fűszfa vesszőt, ez légyen a határ időtlen időkig. S leütötte a földbe a fűszfa vesszőt. De a várjak haragudtak az osztásért, s titokban azt gondolták, hogy jöjjön csak az éjszaka, majd tovább viszik ők ezt a vesszőt. Amilyenk is szerették volna, ha nekik kedvez a király, hiszen mi vendégünk, és éppen ezt forgatták, hogy ők is viszik tovább a fűszfa vesszőt. Hanem csoda történt. A vesszőszál abban a szempillantásban megfogant, ahogy a király leszúrta. Gyökeret eresztett. Szemük láttára olyan vastagra nőtt, hogy azt ember ki nem húzhatta többet. Térdre borult mindkét falu a nagy király előtt, és áldották igazságos Mátyást, és megnyugodtak örök időkig. Mert legjobb az igazság. Lám azóta hányszor cserélt helyet a Tisza, de a fa áll, és megvan minden falunak a határa. Áll a fa? Hely, dehogy áll. Most 3 éve rettentő vihar pusztított a Tisza háton, dörgött az ég, villámlott, és egy iszonytató menkő lecsapott a fűszfába. Oda látszott a lángja váriba. Ellátszott mi hozzánk is. És a két falu szomorúan nézte Mátyás Ficvájának pusztulását. Kimutatja meg a határt ezentúl.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és már hozom is az új találós kérdést. Figyeljetek ám! Így szól. Ennek a járműnek két kereke van, és lábbal kell hajtani. Van rajta kormány, csengő, és legtöbbször fék is. Erre nagy szükség van. Gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre, az óviba, vagy csak úgy tekergethetsz vele a környéken. Ha még kicsi vagy, lehet, hogy van rajta segédkerék is, de már nem sokáig, mert hidd el, lassan belejössz. A sisakról pedig sose feledkezz meg. Na, rájöttetek már? Igen, ez a bicikli. Én imádok biciklizni. Picit nehezen tanultam meg, de ez az, amit miután sikerült, már nem lehet elfelejteni. Remélem, ti is szerettek biciklizni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Móra Ferenc, a mindentudó. Kancsófülű, lapátfogú, hosszú, sovány ember állított be egyszer Mátyás királyhoz. Két pöttöm kis szőke gyerek témferget körülötte, alig értek a térdéig. Vendélvágyom, hajtotta magát két rétbe a nagy égi meszelő a király előtt. Elhiszem, fiam, viccentett rá a király. Hát aztán mi vagy még? Csak cse vágyom, mondta kicsit szégyenlősen a hosszú ember. Na, azt látom, mosolygott Mátyás. Hát aztán mit akarnál tőlem, cse vendel? Kényérét tákárom, tette össze kezét a cse. Ja, atyám fia, azt meg is kell érdemelni, mondta a király. Mit adsz nekem, ha én kenyeret adok neked? Tudományt adom. Mi a tudományod? Tudok megolvasni, hány sugár van a napnak, feszítette ki kevélyen a mellét vendel. Na, az nem sokat ér, legyintett a király. Esős időben ennek a tudománynak nem lehet hasznát venni. Mást is tudom. Zümmögöm, mint a béka, vartyogom, mint a szúnyog. Hordjon el a gólya, csípjen el a fecske, kiáltott rá bosszúsan a király. Ezért a tudományért nem adok kenyeret. Elszomorodott a cseh. Szeplős, vörös arcán csak úgy omlottak a könnyei. Eltört a mécsese a két porontynak is. Mátyás jó szíve megesett a jámborokon. Tudod, mit vendel? Ütött a vállára a minden tudónak. Két gyerekedet itt fogom magamnál, te pedig nézd körül egy kicsit a világban, szerez valami érdemes tudományt magadnak. Nagy örömben ment el vendel, hogy a király szárnyai alá adhatta a kicsinyeit. Nem is került vissza, csak egy esztendő múlva, de akkor még soványabb volt, mint mikor elment. Megmentem, elgyűttem, itt vágyom, keszegelt a király elé. Mindent tudom már. Hadd halljam, vendel, mi az a minden, faggatta a király. Tudom egyszer egyet, tudom kétszer kettőt, tudok visszafelé mondani az ABC-t, tudok mondani, hány foga van az egérnek, tudom pipaszárát fúrni a lószörből. Na, ezt jó megtanultad, hékás, ismerte el a király. Hát, azt tudod-e, mennyire van az ég a földtől? Azt csak nem tudok, horgasztotta le a fejét a mindentudó. Nem volt benne a nagy könyvekben. Na, megállj, vendel, vigasztalta a király. Majd elküldelek én oda, ahol ezt is megtanulod. Eredj te fél esztendőre iskolába, a szegedi juhászok közé, fogadom, ott ember lesz belőled. Letelik a fél esztendő, visszajön cse vendel, de olyan izmos a teste, széles a válla, piros az orcája, hogy alig lehet ráismerni. Te vagy az, vendel, felejtkezett rá a király. Testestül, lelkestül. Hát, hány hét a világ? Mával is kevesebb. Hát az ég mennyire van a földtől? Amennyire a föld az égtől. Emberül megfeleltél, vendel. No, ugye, csak jó iskola az a szegedi juhászoké. Uram, királyom, se iskola nincs ott, se könyv. Fanyalodott el vendel képe. Nem konyítanak azok a juhászok kereke világon semmi tudományhoz. Nem lettem én ott okosabb egy mák szemet se. Nem szólt Mátyás semmit, csak mosolygott, s kiadta a parancsot, hogy a cse vendel most már ne maradjon többet el mellőle. Vitte magával, akármerre ment, egyszer még a palotai erdőkbe is kivitte vadászni. No, a vadászat nem sokat ért. Egeret se láttak, nemhogy őzet, de azért úgy eltévedtek, mint a hangya a búzában. Tévelyektek előre-hátra, egyszer csak elsóhajtotta magát a király. Jaj, fiam, de megéheztem. Az ám, de már délben megették a vacsorát. Üres volt a tarisznya, sehol egy falat harapni való, mindössze az egyik csatlós szedett össze egy sisakra való vadkacsa tojást a mocsár szélben. Azt oda kínálta a királynak. Süsd meg, mondta bosszusan a király. Nyersen, nem szeretem a tojást. úgy ugrott oda Wendell, mint a labda, vígat rikkantott, mint a rigó. Megsütöm én, uram király. Miben te, hepre csóré? Hol a hozzávaló edény? A hola, mutatott rá Wendell vigyorogva mocsárra, s könyökig feltűrte a köntösét. Raki tüzet, csatlós komám. Mire a tűz lobogott, minden tojást beletapasztott egy-egy marék sárba, minden tudó Wendell, s úgy dugta bele az eleven parázsba. Kisvártatva megint kiszedte őket, letisztogatta róluk a rájuk égett tapasztást. Olyan szépen megsült hajában a tojás, hogy öröm volt nézni. Hát még a drága jó íze. Nem is győzött a király hálálkodni, meg is kérdezte mindjárt Wendellt, hol tett szert erre a jeles tudományra. Hol-e? Mondta kérkedve Wendell. Mindígy készíti a szegedi juhász a hirtelen hamar jó vacsorát. Néni Wendell, hát mégiscsak tanultál valamit azoktól a tudatlan emberektől, nevetett a király, és jókedvében rákoppantott a dárda véggel a mindentudó feje búbjára. Ládd, megvan a tudomány, most már megérdemled a hozzávaló kenyeret. Másnap reggel meg is tette a boldog csehet udvari tojásgyűjtögetőjének. Az is maradt halála napjáig, s könnyű volt a mestersége, mert a két kis porontja is segített neki benne.
2: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kerek erdő. Kerek erdő közepén egy öreg mogyorófa. Mogyorófa előtt gírbe-gurba gyalogút, a gyalogút szélén pedig egy sírdogáló sűnyfióka. A mogyorófa ágáról a mókus megszólította az aprócska sűnt. Miért sírsz, sűnyfióka? Hogy ne sírnék, amikor most búcsúzott el tőlem a sárga rigó? Azt fütyülte, jön a tél, s elrepül a hideg elől, nem akar megfagyni. Nekem pedig nincs szárnyam, nem repülhetek el a tél elől. Ha csak ez a bajod, egyet se búsulj. Látod, én sem repülök el, mégsem búsulok.
1: Te nem félsz, hogy megfagysz, mókuska?
0: Már miért fagynék meg? Remek fészkem van itt a mogyorófa odvában. Egyik sarkát teletömtem finom mogyoróval, s ha itt a tél behúzódom, jól betakarózom a farkammal, és föl se veszem a hideget. Aztán hol van az az odú? A mókus megmutatta volna szívesen, de a sűn nem tudott felkapaszkodni a fára. Odáig még bizony felnézni sem tudott, olyan magasan volt. Ott maradt tehát továbbra is az útszélén, és még keservesebben sírdogált. Arra jött a mogorva borz.
2: Miért sírsz, rísz, te sűnfióka?
0: Hogy ne sírnék, amikor a sárga rigó azt fütyülte, jön a tél, és a mókus igazat adott neki. Ám nekem nincs szárnyam, nem repülhetek el a hideg elől, mint a rigó, és fára sem tudok mászni, hogy mókus módra elbújjak a jó meleg faoduban.
2: Hallod-e, sűnfióka, ilyen butaság miatt sem sírt még senki, dörmögte a borz. Azt hiszed, feltétlen el kell szállni a hideg elől, vagy éppen faoduba bújni. Látod, én a föld alatt telelek, s mondhatom jó melegen.
0: Megmutatnád hol? A borz készségesen megmutatta volna, csak hogy lakása olyan mély volt és oly sötét, hogy a kis sűn semmiféle biztatásra nem merészelt leereszkedni vele. Ismét ott ült hát az útszélén, és tovább szokogott. Megszólította a csigabiga.
1: Mi bajod, kis sűn? Miért sírsz?
0: A rigó azt fütyülte, jön a tél, s elszáll előle. A mókus igazat adott neki, azt mondta, behúzódik a mogyorófa odvába, a bor sem mondott mást, ő meg lentelel a föld alatt.
2: Mi van ezen sírnivaló?
0: Nyújtogatta szarvacskáit álmélkodva a csigabiga.
2: Már hogy ne volna, mikor nekem nincs szárnyam, nem repülhetek el, fára mászni sem tudok, és olyan bátor sem vagyok, hogy a sötét mélységbe húzódjam.
0: Te mit csinálsz, csigabiga?
2: Itt a házam a hátamon. Ha jön a tél, behúzódom, jól bezárom az ajtót, s ki sem nyitom tavaszig.
0: A kis sűn erre már egészen kétségbe esett. Hogy ne, hiszen neki háza sincs, csupán hegyes tüskék a hátán. Most már teli torokkal jajveszékelt az útszélén. Meghallotta a jajgatást egy sűn asszonyság, s előkocogott a sűrűből.
2: Téged meg kibántott? Kérdezte a sűn fiókától.
0: Bántani éppen senki sem bántott, csak hüppögte a kis sűn, és elpanaszolta, micsoda félelem környékezi. Jön a tél, mindenki mondja, és nem tudja, mit évő legyen, hová bújjon előle.
2: Ejnye, ejnye, csóvált a fejét sünasszonyság. Hát mamád nem tanított meg rá?
0: Biztosan megtanított volna, szepegte a kis sün, csak hogy még a nyár derekán elkószáltam mellőle. Azóta hiába keresem.
1: Nyár derekán?
0: Kiáltott fel izgatottan sünasszonyság. Nézd csak a szemem közé. Alig, hogy ez megtörtént, már is egymás nyakába borultak.
1: Mama, mama, örvendezett a kis sűn, de jó, hogy megtaláltalak.
2: Látod, látod, te kis csavargó, mondta később sűn mama, amikor már szóhoz jutott az örömtől.
0: Bizony pórul jársz, ha most véletlenül rád nem találok. Nem sokára valóban beáll a hideg, küszöbön a tél. Nincs halogatni való időnk, gyere velem, éppen téli szállást készítek magamnak.
2: Jól figyelj, s mindent úgy tégy, ahogy én.
0: Szólt, s már indult is vissza, merről jött. A sűnfióka boldogan kocogott utána, el nem maradt volna mellőle, de még a szemét se vette le róla, úgy vigyázta minden mozdulatát. Amikor sűnmama gödröt kezdett ásni, ő is buzgón nekifogott, amikor pedig látta, hogy fölmeresztett tüskékkel a száraz avarba hengergőzik, kacagva utánozta. Csak akkor hagyta el a nevetést, midőn észrevette, nem játék ez, hanem a tüskékre nyársalt falevelet sűnmama rendre a gödörbe hordja,
1: elteríti, kibéleli vele az alját vastagon. Sejtette már, így készül a téli szállás. Tehát még jobban figyelt, nehogy valamit is elmulasszon. Nincs már semmi baj, mondogatta vidámon. Szálljon csak el a rigó, másszon faudúba a mókus, bújjon föld alá a borz, hordja csak hátán a csika a házát, nem irigylem már egyiket sem. Amikor pedig kiskuckójuk fölött púposra halmozódott a falevél, Sün mama biztatására gyorsan alábújt. Elhelyezkedett az izegő levélkupac alatt, összegömbölyödött, és a kiállott ijegység után hamarosan elszündított Sün mama oldalán, a kellemes melegben.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Rigó Viola vagyok, 10 éves. Szép Ernő, pitypang. Nótába nem írnak, gombjukba nem tűznek. Nem tesz kirakatba a virágos üzlet. Mert te nem vagy ritka, mert te nem vagy drága, csak az árokpartról nézel a világba. Mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga. Te pitypang virágja. Az urak, a dámák, ugye rád se néznek, tán le is tagadnák az ismerettséget. Pedig hogy meggyúrtunk, hogy agyon tépáztunk, te kezes, te kedves falusi pajtásunk. Hófehér lelkedet, szétfújtuk a nyárba. Te pitypang virágja. Ezennel én tőled bocsánatot kérek. Köszönöm azt a kis könnyű gyermekséget. Köszönöm, hogy itt vagy. Lehajlok utánad. Gyere, bemutatlak a kaméliának. Csak ne vess rá bátran, mezitlábos árva. Te pitypang virágja.
3: Szervusztok gyerekek, Sere Zoltán vagyok. Most én mesélek nektek, de el ne aludjatok, mert nagyon izgalmas a vége. Gáli József. Mese a gőgös csillagokról. A csillagok nem ragyogtak ám mindig ilyen békességben, mint mostanában. Vetélkedés támadt köztük egyszer, hogy melyikük fényesebb, nagy vetélkedés. Volt olyan csillag is, amely gőgjében nem hunyorított előre a fiastyúknak. Ez nem volt szép tőle, mert a csillagok köszönése a hunyorítás, és a fiastyúk, az égi tyúkanyó sok kis csillagot felnevelt már életében. Szó ami szó, nem sok jóra vezetett ez a vetélkedés. A gőgös csillagok elhatározták, hogy csak akkor világolnak, amikor éppen kedvük tartja. A szerény, becsületes csillagok elszomorodtak. Fényük sápadtan, halványon érkezett a földre. Az emberek nem tudták elképzelni, mi történhetett fenn az égen a csillagok között. Először az öreg Göncöl bátya türelme fogyott el. Nagymérgesen elhajtatott nagyobbik szekerén a medvecsillagzathoz. Mindenki tudja, hogy a medvecsillagzat a legbölcsebb csillag. Hogy miről beszélgettek? Azt nem tudja senki, mert maga a vadász csillag állt őrt nyilával, és nem engedett közelükbe egy teremtett lelket sem. Másnap üstökös rohant keresztül az égen. Csóvájára lángbetűkkel írva ez állott. Éjfélkor nagy gyűlés a tejút melletti réten. Minden csillag megjelent, még a gőgös, fényükben elbizakodott csillagok is. Kicsit távolabb a többiektől, egy karéban telepedtek le. Ezen az éjszakán Göncöl bátya tanácsára határozatot hoztak a csillagok. A szelíd szavú, kedves hajnalcsillag hirdette ki virradatkor. Így szólt. Mióta világ a világ, azért ragyognak a csillagok az égen, hogy örömet szerezzenek az emberi szíveknek, álmot szőjenek a szerelmeseknek, munkát adjanak a nagyszakálló csillagászoknak, utat mutassanak a tengeren eltévedt hajósoknak. Amelyik csillag csak azért ragyog, hogy fényével hencegjen, nem közibénk való. Tőle zátonyra futhatnak a hajók, neki közömbös a szerelmesek csókja és a csillagászok tudománya. Az ilyen csillag nem érdemli meg fényét. Az ilyen csillag veszítse el fényét, éljen sötétben, ne lássa senki, ne csodálja senki. Csak ha gőgje múlik, és csillag szemébe újra befér a világ, akkor tündököljön. Addig fénytelen éljen itt közöttünk az égen. A csillagok rábólintottak az igaz szóra, és a gőgösök fénye menten kialudt. Sötét szoba ablakából néztél már ki az éjszakába? Akkor tudod, hogy úgy jobban látni kifelé, mint amikor a lámpa ég. ez történt a gőgös csillagokkal. Nagy magányuk, tán évmilliókig tartó magányuk idején megtanultak látni. De ez nem ment ám máról holnapra. Lehet, mondom, hogy évmilliók teltek el közben, mert a gőg nehezebben olvad, mint a jég. Szent János éjszakáján meleg, tavaszi éjszaka volt. Sziporka, az egykori gőgös csillagok főkolomposa, vacogva üldögélt egy fellegpadon. Sírni szeretett volna, de nem tudott. Könnyek helyett jégcsapok potyogtak szeméből, úgy kihűlt, mióta fényét elveszítette szegény. Ahogy ott üldögélt nagy magányában, észrevette, hogy a földön eltévedt egy kisfiú. Rőzsét szedni volt az erdőben, s nem találta a hazafelé vezető utat. Sziporka látta, hogy a kisfiú reszket félelmében, és látta az utat is, amelyről a pöttöm emberke letévedt. Ahogy figyelte a zokogó kisfiút, valami ismeretlen, jónak is, rossznak is nevezhető érzést érzett csillag szívében. Segíteni kell rajta. És ahogy ezt gondolta, már száguldott is lefelé a tejúton. Mire leért, fényes, ragyogó lett, mint valaha régen. A kisfiú nagyot bámult, amikor meglátta az elébe pottyant fényes micsodát. Sziporka barátságosan hunyorított, és intett neki, gyere utána! A kisfiú követni kezdte. Sziporka egészen hazáig vezette, és még sokáig ott áldogált az udvaron. Úgy hallgatta a házból kihangzó kacagást. A többi csillag is visszanyerte fényét. Az egyik zátonyra futott hajónak segített. A másik egész éjjel világított egy szegény költőnek, aki legszebb versét írta, amikor éppen elfogyott lámpájából az olaj. A harmadik, sorolhatnám hajnalig, hisz nem volt annyi gőgös, nincsen annyi fényes csillag az égen, amennyi segíteni való volt és van a földön. A fényüket visszanyert csillagok pedig nem tértek vissza az égre. Itt maradtak köztünk. Így határozták el az országút melletti nagy réten, ahol Szent János éjszakáján összetalálkoztunk. Itt maradunk, mondta Sziporka, hogy a földön is legyenek csillagok. Így születtek az emberek örömére a Szent János bogarak. Nyári éjszakákon, mezőkön, réteken, országút mentén, ösvények szélén ott világolnak szerényen, békességesen. Onnan integetnek égi testvéreiknek. Te is láthatod őket, kedves!

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Es, mindenhova es. Zap, szaporodjon, búza, bokosodjon, kisjány, piasodjon.

0: Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. A tűzgerjesztők, ausztrál népmese, a bőbeszédű teknős béka című mesekönyvből. Hajdanában, amikor Botolga a daru és Gunur a kengurupatkány összeházasodott, országukban még nem ismerték a tüzet. Ételüket nyersen kellett megenniük, vagy a napon szárították. Egyik nap Botolga összedörzsölt két darab fát, és lám, kicsi szikra pattant ki, majd halvány füstcsík szállt az égbe. Nézd, mondta Gunurnak, ha összedörzsölök két darab fát, füst száll belőle. Bizony nagy szerencse volna, ha tüzet tudnánk csinálni, nem kellene fövetlen tennünk se, arra várni folyton, hogy az ételünket a nap szárítsa ki. Gunur odanézett, s a füstöt látva így szólt. Bizony, az nagy nap volna, mikor először lobbanna láng. Hasítsd meg a botodat, Botolga, tegyél kérget meg száraz füvet a hasítékba, hogy egyetlen szikra is meggyújtsa. Bölcs tanács volt, s Botolga hallgatott is rá. Dörzsölte a két fát, kipattant egy kis szikra, s ahogy Gunur megjósolta, a szikra egy szempillantás alatt lángra lobbantotta a füvet, és a fakéreg is parázslani, füstölni kezdett. Így történt, hogy a daru és a kenguru patkány rájött a tűzgerjesztés tudományára, és azt mondták egymásnak. Már pedig ezt titokban tartjuk valamennyi törzs előtt. Először is a binga-vingul cserjésbe megyünk. Tüzet rakunk, halat sütünk, ott nem lát meg bennünket senki. A tűzgerjesztő fadarabokat elrejtjük a binga-vingul bokor nyitott szájú bogyóiba, két másik tűzgerjesztő botot meg elrejtünk a tarisznyánkba. Azzal megsütötték az első halat, amit sikerült elfogniuk, és jó ízűen ettek belőle. Aztán visszamentek a faluba, a halból is vittek magukkal egy darabot. A falu lakói mindjárt észrevették, hogy másfajta eledel ez, mint amit a napon szoktak szárítani, és megkérdezték. Mit csináltatok ezzel a hallal? Napra tettük száradni, felelték. Azt már nem mondjátok, hitetlenkedtek a többiek, annak más íze van. Botolga és Gunur azonban váltig erősködött, hogy a nap szárította ki a halat. Teltek, múltak a napok, s amikor eljött a nagy halászat ideje, ők ketten megint eltűntek. Amikor visszatértek, újra csak más ízű volt az ő ételük, mint a többieké. A törzsvénei sehogy se tudtak belenyugodni ebbe a titokzatosságba, s elhatározták, hogy meglesik Botolgát és Gunurt. Az éjjeli baglyot és a papagájt bízták meg a feladattal. Figyeljék meg, hová mennek, lessék ki, mit csinálnak. Így is történt. A következő halászat után, mikor a daru és a kenguru patkány elvették a részüket a zsákmányból, s elindultak a cserjésbe, a bagoly meg a papagáj lopva a nyomukba szegődött. De csak azt látták, hogy azok ketten eltűnnek a tűlevelű binga-vingul bozótba, s attól kezdve se hírük, se hamvuk. Végül a bozót szélén talált a bagoly egy magas fát, arra kapaszkodtak fel mind a ketten, hogy körülnézzenek. Így aztán sikerült kilesniük Botolgát és Gunurt. Látták, hogy mit művelnek nagy titokban. Kinyitják a bőrtarisznyájukat, kivesznek belőle egy botot, ráfújnak, aztán leteszik egy halom száraz levél meg vessző közé. Kis idő múlva láng csapott fel, amit Botolga és Gunur még tovább is szított. Egyre nagyobb gallyakat raktak a tűzre. Végül pedig, mikor elhalt a láng, fogták a halat, és belerakták a rőzse tűzhamujába. A bagolynak és papagájnak ennyi is elég volt. Gyorsan lemásztak a fáról, és vitték a hírt a táborba. Mint a megbolygatott mékas, úgy zsongtak az emberek, mikor a két hírnök elmondta, mit látott, s mindjárt tanácskozni kezdtek, hogyan szerezhetnék meg a kenguru bőr tarisznyát és benne a tűzbotot. Végül úgy határoztak, hogy rendeznek egy nagy mulatságot, de olyat, amilyet a törzs fiataljai még sohasem láttak. Az volt a tervük, hogy mulatozás közben, mikor Botolga és Gunur is beleszédülnek a táncba, kilopják a kenguru bőr tarisznyából a tűzbotot, és azon nyomban tüzet gyújtanak mindenki számára. Csak nem valamennyien ettek már a sült halból, amit a két tűzgerjesztő hozott a táborba. Azt akarták, hogy ezentúl mindig ehessenek, ha kedvük támad rá. és Biagát, a sóimot kérték meg, hogy segítsen nekik a terv végrehajtásában. Ha majd eljön a mulatság napja, mondták neki, tettesd betegnek magadat, kösd be a fejedet, és feküdj le Botolga és Gunúr mellé. De egy pillanatra se vedd ám le a szemedet róluk, s ha azt látod, hogy semmi mással nem törődnek, csak a tánccal meg a mulatozással, akkor emeld el a tarisznyát. Miután mindezt eltervezték, hozzáláttak a készülődéshez. Megüzenték a szomszédos törzseknek, hogy szívesen látják őket a mulatságon. Különösen Brelgákra, a kék darukra számítottak nagyon. Messze földön híresek voltak csodálatos táncukról. Azt remélték, hogy az biztos leköti majd a tűzgerjesztők figyelmét. A törzsek el is fogadták a meghívást, és mindegyik túl akart tenni a többin. Egyik ragyogóbra festette a bőrét, mint a másik. A fiatalok nem győztek álmélkodni, mikor a mulatság napján a meghívottak sorra megérkeztek. Még soha nem láttak ekkora pompát. A fekete kakadu törzse ragyogó narancsvörös pöttyöket viselt a bőrén. A pelikánok talpig fehérbe öltöztek, csak itt-ott villant elő egy-egy fekete folt, ahol a festék lekopott. A fekete búvómadarak fekete bőrükbe jöttek, de az úgy ki volt suvickolva, hogy szinte vakított. Ezután érkeztek meg a kengurupatkány család szépei. Ezeket követte a vadmacskák törzse, és ki tudja még hányféle törzs. Végül lassú léptekkel megjelentek a kék darvak. Vörösre festett fejüket méltóság teljesen magasra tartották, mintha ők maguk is éreznék, hogy minden szem rájuk szegődik. Mikor Botolga és Gunúr megérkezett, már hatalmas tömeg volt együtt. Botolga azonnal figyelmeztette Gunúrt, hogy legyenek résen. Bármilyen nagy mulatság kerekedik is, ők csak nézők lesznek, vigyázniuk kell a tarisznyára. Gunúr megfogadta a tanácsot, leült Botolga mellé, a tarisznya meg ott lógott a karján. Kis idő múlva aztán Biaga, a sólyom is odafurakodott melléjük bekötött fejjel, s olyan szánalmas ábrázattal, mintha halálos beteg volna. De a szemét nem vette le a tarisznyáról. Volt egy pillanat, amikor a nagy tolongásban kicsit lejjebb csúszott a tarisznya Gunúr karjáról. Biagának azonban nem volt szerencséje. Botolga azonnal szólt Gunúrnak. Nem mintha gyanakodtak volna a sólyomra, csak ugyan elhitték róla, hogy beteg. Inkább csak óvatosságból figyelmeztették egymást. Aztán elkezdődött a tánc meg a móka. És táncoltak, és énekeltek, táncoltak, énekeltek órákon át. De amikor a kék darvak táncára került sor, egyszerre felugrott mindenki a helyéről, még Botolga és Gunúr is. A daruk, miután bevonultak a kör közepére, először előre léptek, meghajoltak, majd megint visszaléptek, s ezt addig ismételték, míg a mozgásuk egyre gyorsabb lett. Hajlongásuk pörgésbe csapott át. Hosszú nyakukat közben magasra nyújtották, s mindezt oly mulatságos komolykodással csinálták, hogy a nézők csak úgy rázkodtak a nevetéstől. És ekkor érkezett el Biaga ideje. Gunúr és Botolga se tudta megállni, hogy nevettében ne csapkodjon a karjával, s bizony közben megfeledkeztek a tarisznyáról. Egyszer csak lecsúszott Gunúr karjáról. A beteg Biagának se kellett több. Hirtelen felugrott, kőbaltájával fölhasította a tarisznyát, kirántotta a tűzbotot, s egy halomfüvet, melyet már jó előre odakészített, egy szempillantás alatt felgyújtott. Botolga és Gunúr pedig csak akkor kapott észbe, hogy mi történt. Rohantak Biaga után, de az még a nyúlnál is gyorsabban futott, s hamarosan messze maga mögött hagyta üldözőit. Így aztán ők is felhagytak a reménytelen hajszával, s már hiába is akarták volna őrizgetni a titkukat. A tűz valamennyiük közös kincse lett.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: A cinege, amikor keresi a hernyót a fán, és nem találja, így beszél. Itt sincs, ott sincs, itt sincs, ott sincs, itt sincs, ott sincs, itt sincs, ott sincs, itt sincs, ott sincs. Ha talál egy kis hernyót, akkor ezt fütyüli. Kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér. Amikor hideg idő közeleg, ezt mondja. Fityeg, fityeg, fityeg, fityeg, fityeg, fityeg, fityeg, fityeg. Friss idő, friss idő, friss idő, friss idő, friss idő. Csücsülyben, csücsülyben, csücsülyben, csücsülyben, csücsülyben, csücsülyben. Ha meleg lesz az idő, így beszél a cinege. Kicsi jót, kicsi jót, kicsi jót, kicsi jót, kicsi jót. Kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr.
1: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A bagoly. Történt egyszer.

0: Olyan méltóságos uram, egy fenevad van a csűrben. Fent ül a tartó gerendán, onnan merezgeti a szemét. Na persze, kételkedett a gazda. Mégis miféle jószág lehet az? Lehet csak egy verebet láttál, te még a saját árnyékodtól is megijedsz. Nevetett egy új ízűt a gazda. Na jól van, megnézem. Azzal maga biztosan elindult a csűr felé, mögötte a szolgával. Ám amikor belépett a pajtába, és meglátta az ijesztő jószágot, a gazda is fejvesztve menekült onnan. Futott át a szomszéd gazdához, hogy segítségét kérje. El sem tudod képzelni, mit láttam, kapkodott levegő után a gazda. Egy akkora szörnyetek fészkelte be magát a pajtámba, hogy ketten is kevesek vagyunk ellene. Akkor elhatározták, hogy összehívják a falu népét, és együtt mennek a fenevad ellen. Nem telt el 5 perc, és már ott gyülekezett az egész szomszédság a főtéren. Az emberek kezében lapát, vasvilla, kapa, felkapták az első szerszámot, ami a kezükbe akadt, ott aztán csatasorba álltak, és a polgármester vezényletével elindultak rendben a csűr felé. Mikor odaértek, körülvették az épületet, majd vártak, hogy melyikük lesz olyan bátor, hogy elsőnek merészkedjen be. Elő is lépett egy délceg ifjú, bottal a kezében. Majd én megmutatom nektek. Belépett az ajtón. Egy kiáltás hangzott bentről, és egy szempillantás múlva már rohant is ki a legény a csűrből, a többiek legnagyobb ámulatára. Tanakodott most az embersereg, mégis hogyan űzhetnék ki onnan azt a szörnyeteget? Már éppen kezdték feladni, mikor megjelent egy nagy darab vitéz. Mi ez a gyülekezet itt? Talán csak nem engem vártatok, viccelődött a pökhendi vitéz. Egy óriási veszedelem van bent. Nézd csak be az ajtón, s majd te is elhiszed, mondta az egyik gazda. Én ugyan nem félek semmitől, húzta ki magát a vitéz. Ide nekem egy vasvillát. Hadd nézzem meg, milyen fenevad bujkál bent. Azzal kitárta az ajtót. Mikor meglátta az óriási szemeket a magasban, bizony elszállt a bátorsága, de már nem visszakozhatott. Nagyot nyelt, s létráért kiáltott. Neki támasztották a gerendának a létrát, a vitéz pedig olyan lassan vette a lépcsőfokokat, amilyen lassan csak tudta. Közben mindenki feszülten figyelte, mit fog tenni. Eközben a bagoly az óriási tömeg láttán megvadult, rikoltozni kezdett, és össze-vissza repkedett a levegőben. Sehogy sem találta a kivezető utat. A vitéz közben felért a létra tetejére, és hirtelen szembe találta magát a bagollyal. Csak nézett rá kigúvat szemekkel a legény, de mozdulni nem mert. A madár ilyettében akkorát sikkottott, hogy a fiú mentelle esett a létráról. Most már bizony senki sem akadt, aki szembe ment volna a vaddal. Összejült hát a falu apraja nagyja, hogy eldöntsék a kérdést. Végül úgy döntöttek, rágyújtják az állatra a csűrt. Csak így menekülhet meg a falu a szörnyetektől. Kifizették a gazdának az épület árát, majd égő fáklyákat dobtak be, és nézték, ahogy leég a pajta épülete. Éppen csak azt nem vette észre senki, hogy a bagoly közben kirepült a tetőn át.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

nappal és éjszaka. Sok száz évvel ezelőtt élt a kínai birodalom területén egy igen ügyes vadász, aki olyan jól bánt az íjjal, hogy messze földön nem akadt párja. Sokan próbáltak vetekedni vele, de mindnek oda lett a büszkesége. A vadász, akit csak nyilásznak becéztek, legtöbbször kisebb állatokra, rókákra, nyulakra vagy madarakra vadászott, de ha kellett, igazi nagy vadakat is elejtett. Annyira gyorsan és pontosan lőtte ki íjjával a nyilat, hogy meg sem kellett néznie, sikerült-e célt találnia. Ahogy kilőtte, már vágtatott is lovával a nyíl után, hogy felszedje a zsákmányát. Hanem egy nap Kína népe vakító fényességre ébredt. Egyszerre 10 nap jelent meg az égen, és világította meg a földet. Annyira erős volt a fényük, hogy az emberek egész állónap a kunyhójukban ültek, hogy védjék a szemük épségét. De nem volt elég a fényesség. A 10 nap olyan meleget árasztott magából, hogy mindent felperzselt és kiszárított. És ahogy a növények, úgy az állatok sem tudtak hova bújni a szörnyű hőség elől. A birodalom összes élőlénye azt várta, hogy leszálljon az éj, és az égről eltűnjenek a napkorongok. De hiába, az égitestek csak nem mozdultak, és egész éjjel fent maradtak, és tovább perzselték a birodalmat. Nyilász, látva a sok szenvedést, elhatározta, hogy majd ő segít a népek baján, és elpusztítja a forróságot adó testeket. Mindjárt neki is látott a munkának. A legerősebb ébenfából nyilakat faragott, azokkal akarta megcélozni a 10 napot. Próbának egy sziklát nézett ki magának. Kilőtte rá az ébenfából készített nyilat, s az olyan sebesen hasított a levegőben, hogy egy pillanat alatt ketté törte a bivaly erős követ. Ekkor összeszedte minden tudását, és íjából egyszerre kilőtte mind a 10 nyilat, és aztán nézte, vajon célba talál-e mindegyik. A nyilak olyan gyorsan és olyan erővel süvítettek a levegőben, hogy még a föld is beleremegett. A 10-ből 9 napot talált, s a megsebesült testek egyenként hullottak alá, s tűntek el nyilász szemei elől. A 10. napot épp hogy csak súrolta a lövés, ám látva testvérei kínját, félelmében elbújt egy óriási bambuszerdő mögé. Ám most, hogy mindegyik nap eltűnt az égről, már nem volt kivilágítson vagy meleget adjon, és a földre sűrű sötétség és fagyos hideg borult. A vadász már megbánta, hogy elpusztította az égi testeket, s tudta, hogy az állandó éjszaka sem lenne jó az embereknek. Éppen egy sziklán ülve gondolkozott, próbálta kitalálni, hogy csalhatná vissza a napot, mikor észrevett egy kis, halványan pislákoló fényt az egyik domb mögött. A 10. napocska volt az. Előbújt rejtekéből, hogy körülnézzen, milyen veszély fenyegeti. Feljöhet-e újra a földet bevilágítani? Ám amint meglátta a vadászt, úgy megijedt, hogy megint elbújt a bambuszerdőbe. Nyilász annyira megörült, mikor meglátta az épségben maradt napot, hogy összeszedte íját és nyilait, és elhagyta a birodalmat. Elvándorolt más vidékre, és nem emelte íját a napra többet. A nap azonban nem felejtette el a vadászt, s azóta is tőle retteg, mikor felemelkedik az égre. Ezért van, hogy minden nap előbújik keleten, bevilágítja az eget, s aztán nyugaton lemegy,
s visszatér rejtekébe. Így váltak ketté, a nappal és az éjszaka.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. Lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kisleány. Ennek a kisleánynak nem volt sem apja, sem anyja, s olyan szegényül maradt ezen a világon akár csak a templom egere. Nem volt bár egy házacskája, ahol lakjék, nem egy ágyacskája, hová lefeküdjék, nem volt egyebe, csak a ruhája. Annyi, amennyi a testén volt, s csak egy darabka kenyere. Egy könyörületes szívű ember adta azt is. Mit volt mit tenni, elindult a kisleányka, hát ha megsegíti a jóisten. Amint ment, mendegélt a réten, szembe jöv vele egy szegény ember, s kéri könyörögve.
1: Te jó kislány, adj ennem, 3 napja, hogy egy falás sem ettem.
0: A kislány egy szempillantásig sem gondolkozott, a kenyerét odaadta a szegény embernek.
1: Áldjon meg az Isten,
0: hálálkodott a szegény ember, s ment tovább. Ment a kislány, s ím szembe jöv vele egy gyermek.
1: Sír keservesen, s könyörögve kéri.
2: Adj nekem valamit, amivel befödjem a fejemet, mert úgy fázik a fejem.
0: A kislány szó nélkül odaadta a kalapját. Tovább ment, mendegélt, ismét szembe jöv vele egy gyermek, akinek a testén egy szál ruha sem volt. Nem is várta, hogy kérjen, neki adta a kabátocskáját. Aztán beért az erdőbe. Éppen esteledett, alkonyodott, s hát jöv szembe vele egy gyermek, s kérte, hogy adja neki az ingecskéjét, mert különben megveszi az Isten hidege. Mondta magában a kislány.
2: Úgy is sötét van, nem lát senki, odaadhatod az ingedet.
0: Oda is adta. Most már csak ugyan semmije sem volt. Így állt, áldogált egy helyben, feltekintett a csillagos égre, nagyot fohászkodott, s ím halljatok csodát! Egymás után hullottak a csillagok, sűrűn, mint a záporeső, s ahogy a földre értek, mind tiszta, tejfehér tallérokká lettek. És lehullott az égből egy szép gyolcs ing is. Olyan fehér, s olyan finom, hogy az csupa csoda. A tallérokat szépen felszedte, s ettől fogva nem volt gondja többet. Élt boldogan. Holnap a kislány legyen a vendégetek.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
5: Ez a Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
6: Nincs szebb állat, mint a lúl, nem kell neki gyalogút. Télen-nyáron vezitláb, úgy kéméli a csizmát.
3: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
7: Kedves gyerekek, Sebestyé Márta vagyok, népdalénekes, és nagyon szeretem a meséket. Gyerekkoromban az én nagymamám minden este mesélt nekem. Ő egy kis faluban lakott, és mi gyerekek nagyon boldogok voltunk, ugyan sok állat volt a ház körül, és mindenféle érdekes dolgot megtapasztalhattunk, még azt is láthattam, hogy a jócska hogy táncol. Most az aranyszőrű bárányról fogok nektek mesélni. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús, a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba, de egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb, ügyibe való legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyér pusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenesen a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár. Éppen jókor jöttél, mondta a gazda, mert elcsaptam a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak. Hogyha esztendő ilyenkor a nyájból egy sem hibázik, ad egy aranyszőrű bárányt, s abból megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondta a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját. Jól feltarisznyáltatta, s a legény kihajtá a nyájat a rétre. Közményt legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő. De még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie, s ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta, s hát, uram teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszörű bárány el nem maradt tőle. Ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat. A kapu előtt elévette szépen szóló furujáját. Fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, számolta a juhait, de csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázik a nyájból. No te legény, mondá, megöregettem, kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt, legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek, szépen lassan eregéltek, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta, Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram. Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi leány nézte, csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, szépen a bárányhoz oroszkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, láss csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, üti a leány, szidja égtelenül. Neszen, nesze, te világbolondja! Nem szégyelled magadat leány létedre? Nesze, nesze! Hiszen nem sokáig szitta verte, mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagybegyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony, úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik, hogy az ünnepnapot így meggyalázzák. Oda szalad, s üti az asszonyt a pálcájával. De csak egyszer ütött rá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdtek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk, emberek, asszonyok! Nosza, utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák. De ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány, bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap, pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy korcsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány, bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost, miféle város légyen ez? Mondja a kocsmáros, ez a király városa. Szóból szó kerekedik, és a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országában, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni. De még eddig hiába próbálkoztak, a király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondolá a legény. Szerencsét próbálok. Hát, ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány, bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát, ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt. Jó van, fiam, mondta a király, próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, karóba húzatom a fejedet. Egy életem, egy halálom, akárhogy lesz, megpróbálom, mondta a legény, csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, király pedig kiállott a leányával a tornácra, s úgy várták, hadlám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud. Csak elévevén szépen szóló furujáját. Fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is mind elveszett. Táncolt a bárány, bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya, a könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagásától. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát nyeréről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagástól. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszerűen vége volt a táncnak. Hallod-e te, juhász legény, mondta a király. A leányomat megnevettetted, hát neked is adom, s vele fele királyságomat. A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarba, s úr lett még a cigányból is. A juhászlegényből lett király, egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből is mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
3: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Jó reggelt, hét alvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: vagyok. Hallottatok már Krausz Ferencről? Ő egy magyar fizikus, aki a kutatásaiért kiérdemelte a Nobel-díjat. Ami őt érdekli, azok az icipici dolgok, az elektronok, amik az icipici atomokban szaladgálnak. Atomokból épül fel körülöttünk minden. A fák, a levegő, tudorkukac, és még mi emberek is. Az atomok olyan aprók, hogy még az én mikroszkópommal sem lehet látni őket. Krausz Ferenc viszont képes volt egy különleges fény segítségével belesni egy pici atomba, és megfigyelni, hogyan mozognak benne a még kisebb elektronok. Ezért az elektronok lesipuskásának is nevezik. Menő becenév.
1: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik.
2: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Kedves gyerekek, képzeljétek! Mintegy 400 rajzpályamű érkezett a Süsüke Mesés Világa című felhívásunkra. Fantasztikus alkotások érkeztek tőletek. Gyereknap előtt egy nappal, május 30-án bulizzunk együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös gyereknapi rendezvényén.
3: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen. Új napra virrattunk. Reggel 7 óra van. Vár benneteket rengeteg kaland.
5: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel. Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A szürke pillangó. Tavasszal a frissen pattanó ropogós rügyeken ezer meg ezer hernyócska lakmározik. Van köztük húsos, tarka-barka és egyszínű. Miután a hernyócskák jól belakmároznak, megtömik a pocakjukat, és már nem bírnak többet enni, egy vékony, hosszú szálból gubót fonnak maguk köré, hogy nem sokára szemkápráztató pillangóként bújjanak elő. A legszebb erdőben, ahol ember még csak nem is járt, nyár elején csak úgy roskadoznak a bokrok és a faágak a sok kicsi gubótól, amik mind egy-egy pillangót rejtenek. Ők pedig a megfelelő pillanatban elő is bukkannak. Ilyenkor csak úgy kavarog a levegőben a sok szivárvány színű csillogó pillangó, akik a meleg napsütésben szárítgatják a szárnyaikat. A gyorsabbak hamarosan az erdő melletti tisztáson gyűlnek össze. A nap végére szép lassan mindegyik lepke megérkezik, és vidáman köszöntik egymást. Vannak, akik alig ismernek egymásra hernyókorukból, de végül mindegyikük bemutatkozik, és a pillangók összebarátkoznak. Egyik évben a legnagyobb és legszínpompásabb pillangó a mező közepére repült, és csengő-bongó hangon így szólt a többiekhez. Mindannyian nagyon sokat vártunk erre a pillanatra. Hernyókorunkban nem voltunk valami szépek. Most viszont mi vagyunk a leggyönyörűbbek az erdőben. Gyertek, sorakozzunk fel, és mutassuk meg mindenkinek, milyen csodák rejtőznek egy fehér gubóban. Azzal mindegyik pillangó szélesre tárta a szárnyait. A legnagyobb pillangó büszkén nézett végig a piros, sárga, kék és zöld tömegen, ám egyszer csak lecövekelt és hangosan felkiáltott. Te jó ég! Hát téged meg mi lelt? Kérdezte szörnyűködve egy közepes termetű lepkétől. A lepke csak zavartan áldogált, toporgott, lépegetett egyik lábáról a másikra, arról a harmadikra és a negyedikre, és csak szemlesütve motyogta. Nem tudom, én így bújtam ki a gubóból. A pillangó ugyanis tetőtől talpig, elől, hátul, a fejecskéjétől, a szárnya végéig teljesen szürke volt. Nem ismert előjönni az árnyékból, ahol áldogált, nehogy rásüssön a nap, és még többen meglássák. De akkor már mindenki őt bámulta, sőt, valaki oda is kiabált. Ő már hernyónak is sápat volt, ne foglalkozz vele! És hangos nevetéssel hátat fordított neki. A többi tarka lepke is követte a példáját, és ott hagyták a szürke lepkét. Szegény nagyon elszomorodott, és még szégyenlősebben húzta maga köré a szárnyait, amiket azóta nem mert kinyitni, amióta kibújt a gubóból. Egy fia szín nem volt se egyiken, se másikon. A szürke lepke szomorúan nézett a szivárványos forgatag után, ami keresztül kasul bejárta az erdőt, és úgy döntött, inkább elbújdosik. Attól kezdve csak az árnyékban, vagy este a sötétben merészkedett elő, hogy meg ne lássa valaki. Így csak a Szent János bogarakkal és a kicsit vaksi vakonddal kötött barátságot, mert őket legalább nem zavarta, hogy néz ki. A vakonda jókat beszélgetett, a Szent János bogarakkal pedig esténként körberepülte az erdőt. De még ilyenkor is gondosan ügyelt arra, hogy még véletlenül se érje fény, hát ha megijednek attól, hogy egy színtelen szürke pillangóval barátkoznak. Ám egyik este annyira óvatlan volt, hogy berepült egy vékony holdsugárba, ami megvilágított egy kis tisztást az erdő közepén. Csak akkor eszmélt fel, amikor hallotta, hogy a Szent János bogár döbbenten felkiált. Nézzétek! Jaj! Ne haragudjatok! szabadkozott rögtön. Nem akartam, hogy így lássatok. Ám az egyik Szent János bogár félbeszakította. Sosem láttam ennél szebbet, mondta áhítattal. A szürke pillangó értetlenül nézett körbe. Mármint nálam? Nem értem. De látta, hogy a többi bogárka is megbabonázva bámulja. Amikor lenézett magára, kis híján elfelejtett csapkodni a szárnyával a döbbenettől. Ugyanis az egész szárnya gyönyörű sápat csillogással ragyogott, mintha csak a világ legfényesebb gyöngyét hozta volna fel valaki a tenger mélyéről. Neked csillognak a szárnyaid, mondta elképedve valamelyik Szent János bogár. A lepke egyik ámulatból esett a másikba. Annyi időn át kerülte gondosan a fényt, nehogy meglássák, erre most kiderül, hogy csak a fényben látszik, mennyire káprázatosan szép szárnyakat adott neki a természet. Egész éjjel le sem hunyta a szemét, alig várta, hogy napfényben is megnézze magát. Felébresztette még a vakondot is, hát ha ezt még ő is látja. Amikor a napocska első sugarai áttörtek a fák lombjain, a lepke vette egy nagy levegőt, és belerepült az első sugárba. Még a vakond is ámuldozott ettől az ezüstösen csillogó csodától, és vidáman csapta össze a tenyerét.
1: Ennél szebbet még nem hordott a hátán a föld, lelkendezett. Még szemüvegre sincs szükségem.
0: A pillangó pedig csak repkedett, csillogott és villogott a fák között, és sosem érezte még ilyen jól magát. De a pillangó közé nem vágyott vissza többé. Megmaradt a barátainál, akik szürkén is szerették. Bizony van az úgy, hogy nem elsőre vesszük észre, mi a világon a legszebb. De ha van hozzá türelmünk, mi is megtalálhatjuk a legszebb lepkét, ami csak létezik.

0: Ismeritek azt a szót, hogy pallírozás? Azt jelenti képességet finomítani. Éppen erre jók a nyelvtörők. A beszédünk tisztaságát pallírozhatjuk velük. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utánam. Már ha tudjátok, jobb egy lúdnyak 10 tyúknyaknál. Most mondjátok együtt velem. Jobb egy lúdnyak, most együtt, jobb egy lúdnyak. Jöhet a következő rész. 10 tyúknyaknál. Most együtt, 10 tyúknyaknál. Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Jobb egy lúdnyak, 10 tyúknyaknál. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Csukás Mese Rádió. Gondolkodtatok már azon, hogy mennyi mindent lehet csinálni tavasszal a szabadban? Például szaladgálni, medvehagymát szedni, de csak szülői felügyelettel. Felásni a kertet, virágot és más növényeket ültetni, megmetszeni a fákat a szüleitekkel vagy a nagyszüleitekkel. Vagy csak egy nagyot mosolyogni a játszótéren a sok csodálatos zöldülő fa láttán. Te is látod a változást? A természet ébredését? Nem bírtam ki, és hoztam nektek egy csodálatos vers részletet a tavaszról. Benjamin László. Béke. Tavasz van. Milyen szép tavasz van. De jó futkosni a szabadban. A fű magas, sűrű a lomb. Csízbúvik ott, és vadgalamb. Száll a gyermekek nevetése. Tavasz, vidámság. Ez a béke. Csukás Mese Rádió.

a napfogyatkozás. Valamikor réges-régen élt egy aprócska faluban egy szegény házaspár, akinek minden vágya egy saját kisgyermek volt. Évekig imádkoztak az istenekhez, hogy áldják meg őket, s végül kitartásuknak hála egy nap imáik meghallgatásra találtak. Az asszony egy gyönyörű szép kislánynak adott életet. A lánynak a Ka-Naru nevet adták, és úgy vigyáztak rá, mint a legféltettebb kincsükre. Édesanyja annyira féltette mindentől, hogy legszívesebben el sem engedte volna a karjai közül. Aztán egy nap az asszony félelme beigazolódott. Ka-Naru vízért ment a kútra, s többé nem tért haza. Történt ugyanis, hogy amikor a lány a kútból vizet mert, egy vérszomjas tigris figyelte őt a bokrok közül. És mikor a lánya vizet húzta fel a kútból, elragadta magával a tigris. Csak vitte a hátán a sűrű dzsungelen át, s Ka-Naru közben reszketett a félelemtől. Eszébe jutott a történet, amit sokszor hallott már, a félelmetes tigris, aki nem kegyelmes senkinek. Nem sokára egy barlanghoz értek. A tigris letette a lányt a földre, s csak akkor látta, hogy milyen kis vékonyka. Hát ebből bizony nem lesz vacsora, még a fél fogamra se lenne elég, gondolta magában. Ezért a vadállat úgy döntött, hogy előbb felhizlalja a lányt, s majd, ha már elég nagyra nőtt, felfalja. Micsoda lakomát fogunk majd csapni a cimboráimmal, álmodozott a tigris, miközben hordta a lánynak a finomabbnál finomabb falatokat. Ka-Naru pedig mit sem sejtve, jó ízűen lakmározott a mézédes gyümölcsökből, a különleges halakból és a pompás húsokból. A lány napjai boldogan teltek a barlangban, barátot is talált egy kedves kisegér személyében. S közben, ahogy telt múlt az idő, formás hajadonná serdült. A tigris is észrevette a változást, és amikor úgy találta, hogy elég nagyra nőtt a lány, elkezdte megszervezni a lakomát. Felkereste barátait az erdőben, és meghívta őket. Tudjátok meg, olyan pompás étek lesz, amilyet még nem ettetek. Az összes mancsotokat megnyaljátok utána. Miközben a tigris a barátainak dicsekedett, észre sem vette, hogy a kisegér egy bokor alján lapult, és hallotta minden szavát. A hűséges kisegér nagyon megijedt, és a barlanghoz sietett, hogy még időben figyelmeztesse a lányt. Ka-Naru sírva fakadt a rémülettől. Mit tegyek most? Nem szökhetek el, mert ha megtalál, biztosan felfal. És akkor a kisegérnek eszébe jutott valami. Kezd el hangosan hívni Uhinrokot, a félelmetes varázslót. Talán ő segíthet rajtad, cincogta. A lány halkan mormolni kezdett. Uhinrok, Uhinrok, segíts rajta. Amint ezt kimondta, egyszer csak megjelent előtte a varázsló egy varangy király képében. Miért hívtál, kicsi lány? Kérdezte mély hangján a mágus. Azért hívtalak, hogy segíts kijutnom innen. Nem sokára visszatér a tigris, és akkor bizonyosan felfal. Hanem a varázsló nem könnyítette meg Ka-Naru dolgát. Varangyos békává változtatta. Így el tudott szökni a barlangból. Ám viselnie kellett azt a csúf békabőrt. A kisegér nagyon megbánta, hogy ilyen rossz tanácsot adott a lánynak, és hogy jóvá tegye tettét, elvitte a dzsungel bűvös fájához. Most mász fel ezen a fán olyan magasra, amilyen magasra csak tudsz, amíg el nem éred a kék birodalmat. Ott aztán senki nem érhet utol. Ka-Naru elindult, és ágról ágra ugrált felfelé a bűvös fán.
Eközben az egér a fa gyökerénél varázsigét mormol. Nőj csak magasra, még magasabbra, segíts kanarum! És ahogy a kis béka ugrált egyre fehérebb, a fa is csak egyre nőtt és nőtt az ég felé. Mikor a békává változtatott lány felért a felhők fölé, a kék birodalomban találta magát. A bűvös fa pedig visszazsugorodott, és nem sokára éppen ugyanolyan volt, mint a dzsungel többi fája. Eközben a tigris barátai a barlang előtt várakoztak, hogy nekiüljenek a lakomának. A tigris csak ekkor vette észre, hogy a barlang üres. Barátaim, úgy látom eltűnt a főfogás, hebegte meg szégyenülten. A többiek azt hitték, hogy a tigris a bolondját járatta velük, mire bosszúból elüldözték a dzsungelből. Eközben Kanaru a varázslatos kék birodalomban bolyongott. Mindenfelé csodálatos palotákat és kastélyokat látott. De a csúf varangyos békát senki nem akarta befogadni. Mindenki elkergette. Szomorúan ugrándozott tovább. S végül csak egy kastély maradt, ahová bekopogtathatott. A nap kastélya. A jóságos nap végig hallgatta a csúf kis béka történetét, megszánta és meghívta, hogy lakjon a palotájában. Aztán egyszer, mikor Kanaru a napkertjében ugrándozott, azt hitte nem látja senki, és levetette a béka bőrét. A lány most

mérgében felszállt a kék birodalomba, és rárontott a napra. Gigászi csata kezdődött a Varangy király és a nap között. Minden elsötétült, és csak a két földön túli erő harcát lehetett látni, mikor a villámok megvilágították őket. Az emberek a küzdelmet látva félteni kezdték a jóságos napot. Elővették hát hangszereiket, majd a dobokkal és kürtökkel olyan fülsüketítő zajt csaptak, hogy majdnem leestek a csillagok az égről. Az emberek bizony jól tudták, hogy a varázsló nem tűri a lármát. Uhinrok nem tudta elviselni a hangzavart, feladta a harcot, és szégyenében elbújdosott a barlangjába. Ám a gonosz Varangy király időnként újra megpróbálja legyőzni a napot. Ilyenkor óriásira tátja a száját, és megpróbálja bekapni. A föld pedig elsötétül. De ha az emberek megfújják kürtjeiket, a gonosz elszökik, és a nap újra fényesen ragyoghat az égen. Ezt hívják napfogyatkozásnak.

0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Miller Zoltán színész énekes vagyok, és a hangulatom egy picikét csípős, úgyhogy egy igazi csípős sztorit hoztam nektek Romhányi Józseftől, egy költői vénától jól becsípett bolha regényét nekem mondta tolba. Elmondja Miller Zoltán. Születtem dolhán egy kutyán, 12-ben Gezarol után. Atyám paraszti sorban élt egy lobogós gatyán. Anyám, egy szípész vérét kicsikarva, átment a kisiparba. Kiskoromban elláttam már bolhai tisztemet, s a csípésem jelentősen viszketett. Lakókutyám egy kis pulipintyó, mint jó suba betakart. De többet akart ifjúi vágyam már tavaszra. Átköltöztem hát egy tágasabb kuvaszra, mely nem soká a plébános ebe lett. Szemem előtt tehát már a papi pálya lebegett. A lelkem felkészült, s a tornácon, hol este a lelkészült, magam is a reverendába bújtam. Ám az új tan, s a jámborság nem kötött le sokáig. Megláttam másnap a szakácsnő bokáit. Fogtam magam, s kiugrottam. De csalódtam benne. Sós volt és lagymatag. Az örökös hagymaszag tönkretette a gyomrom, és olyan testes volt, hogy féltem, agyonnyom. Nem maradtam egy estet sem. Megszöktem a sekrestyésben, aki velem a kocsmába tántorgott, magához vett a kántor ott. S hogy lett anyám egy tanár úr nadrágja? Ez a kis út nagy dráma a kántorné életében. Én megértem. Így kerültem iskolába, amit néhány diákban tisztességgel kijártam. Tanulnom ugyan ritkán akaródzott, de mivel az osztály sűrűn vakaródzott, szavamra valamit mégiscsak szívhattam magamba. Érettségi vizsgánkon én átmentem az elnökre. Felnyögve kaparászott utánam, s bár az ízét utáltam, mégis pályám érdekében addig benne éldegéltem, amíg a rég áhított fővárosba szállított. Az elnök egy kis színésznőt szeretett, így kaptam szerepet az egyik színpadon, de nem szerepeltem soha a színlapon, mert atyám tanácsa mindig bennem marad, soha se engedt kinyomni magad. Színésznőm illatos szoknyáján hintázva jártam a színházba, az öltöző pad alatt én is mindig jól kicsíptem magamat. Ám az én művésznőm felelőtlen fruska. Rá erőszakolt egy színi kritikusra. Azt hittem, vérembe megy most ész, értelem, de rágós volt, fanyar, avas és vértelen. Ezért ugrottam át önhöz néhány napra, többi rajongómat inkább megváratva. Csináljunk most együtt egy jó csípős darabot. És ezzel a bolha jól belém harapott. Akkorát csaptam rá, hogy hasadt a paplan. Hogy ugrott el mégis? Megfoghatatlan. Veszítve karriert, nagy lakomát, riadtan menekült az ablakon át. Tova tűnt egy kóbor ebben kutyagolva, s lett, ami volt. Kutyabolha.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Él egy büszke öreg király, Nagy Balaton királya. Láthatatlan szemeivel tekint le a világra. Ez a király nem más, mint a badacsonyi öreg hegy. Ölében a legfinomabb szőlőfajták teremnek.

Bazar fején koszorú ül, szénfekete bazaltból. Szellő fújja, eső mossa, napsüt rá a magasból. Tenyeréből rigók esznek, virág nő a szakállán. Erdő zöldel, szőlő érik szétterülő palástján.

0: bazalt szívű öreg király vigyázza a Balatont. Menj el egyszer, nézd meg te is szőlőfürdős Badacsonyt. Bazalt szívű öreg király vigyázza a Balatont. Menj el egyszer, nézd meg te is szőlőfürdős Badacsonyt.
1: A csillagszemű juhász. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egyszer egy király. Szörnyű hatalmas volt ez a király. Féltek a népek tőle, ha messziről látták, reszkedtek tőle, mint a nyárfalevél. Ha ez a király egyet tüsszentett, kengyelfutók s lovas legények vitték hírét az egész országban, s aki nem mondta, adj Isten egészségére, halálfia volt. Nem is akadt az egész országban csak egy ember, ki nem mondta, hogy adj Isten egészségére. Ez a csillagszemű juhász volt. Nosza, megfogták a király emberei a csillagszemű juhászt, vitték a király színe elé és jelentették. Jól, felséges királyom, ez a csillagszemű juhász nem akarja mondani, hogy adj Isten egészségére. Hely, szörnyű haragra lobbant a király. Mit? Te nem mondod, hogy adj Isten egészségemre? Dehogy nem mondom, felséges királyom. Bizony mondom, hogy adj Isten egészségemre. Nem az egészségemre, hanem egészségére. Hiszen mondtam, felséges királyom, egészségemre. Megrántja az udvarmester a juhász subáját. Súgja neki. Te szamár, mondjad, hogy adj Isten egészségére. De már azt nem mondom, mondotta a juhász, amíg a király ő felsége a lányát nekem nem adja. Ott volt a király kisasszony a szobában. Megtetszett neki a csillagszemű juhász. Jó szívvel a felesége is lett volna, de nem mert szólni. Ha nem, a királynak sem kellett egyéb, csak ezt hallja. Mindjárt bekiáltotta a katonáit. Vigyétek ezt a legényt, s vessétek a fehér medve tömlöcébe! Leviszik a legényt a tömlöcbe. Hát ott fels alá jár a fehér medve, nagy morogva. 3 napja nem evett. Egy falást sem adtak neki, hogy jól kiéhezzék. Hadd szaggassa széjjel a juhászt. Ahogy a juhász belépett, felállott a 2 hátsó lábára. Nagyot bődült. Na most, csillagszemű juhász, vége az életednek! De halljatok csodát, mikor a medve meglátta a juhász csillagszemét, egyszeriben megjuhászodott. Lefeküdt a földre, meg sem mozdult. A csillagszemű juhász pedig egész éjjel dúdolt, fütyült, és mikor reggel eljött az udvarmester, szeme szája tátva maradt. Azt hitte, hogy csontját sem találja a juhásznak, s hát ím, ott állott előtte elevenen. Kutya baja sem volt. Fölvezetik a juhászt a királyhoz, s jelentik. Felséges királyom, él a juhász! Jól van, jól, mondja a király. De azért megijedtél, ugye? Hát most mondod-e, hogy adj Isten egészségére? Felelte a juhász. Nem, amíg a lányát nekem nem adja. Ha 10 halálba megyek is. No hát vessétek 10 halálba! Rikkantotta a király. Vigyétek a legény tömlöcbe, amelyikbe 10 óriás sündisznó volt elzárva. Vitték a legényt a tömlöcbe, amelyikbe 10 óriás sündisznó volt elzárva. De bezzeg, ezek nem szelidültek meg a szemétől, mert egyszerre 10 sündisznónak nem nézhetett a szemébe. No, hanem volt a csillagszemű juhásznak egy szépen szóló furujája. Azt a subája alól előhúzta, elkezdett furujázni. Kezdte andalgósan, folytatta szaporázva. S hát, uram teremtőm, táncra kerekednek a sündisznók. Járták előbb lassan, azután sebesebben. Addig járták, még el nem dűltek, s azután lefeküdtek, s aludtak, mint a bunda. Megy le reggel az udvarmester. Összecsapja a 2 kezét. Hát, te élsz! Kérti a csillagszemű juhásztól. Nem is halok meg, mondja a juhász, még a király leánya a feleségem nem lesz. Fölvezetik a király színe elé. No, te legény, mondja a király. Most már 10 halál torkába voltál. Még most sem mondod, hogy adj Isten egészségére? Nem én, felséges királyom, ha még 100 halálba visznek is, még a leányát nekem nem adja. Hát akkor vigyétek 100 halálba, ordított a király nagy haraggal. S vitték a csillagszemű juhászt le abba a tömlöcbe, amelynek a közepén volt egy kút. annak a belseje ki volt rakva 100 kaszával. A fenekén pedig égett egy mécses. Akit abba bedobtak, az onnét élve ki nem került soha. Hely, szegény fejem, gondolta magában a juhász. Ennek már felesem tréfa. Szól a katonáknak, hogy menjenek egy kicsit ki a tömlöcből addig, még gondolkozik, hogy mondja-e agyisten egészségére. Kimennek a katonák, s a juhász nagy hirtelen a fokosát beleszúrja a kút köblébe. A fokosra rákasztja a tarisznyáját, aztán rá a subáját, a suba nyakára az árvalány hajas kalapját, s azzal szépen meghúzódik a tömlöc sarkában. Bejönnek a katonák, s kérdik. No, meggondolta de? Meggondoltam, mondja a juhász, de mégsem mondom, hogy agyisten egészségére. No bizony, ha nem mondod, belé is taszítunk a kútba. A katonák azt hitték, hogy a juhász már ott áll a kút mellett. A subáját, a fokosát és mindenét beletaszították a kútba. És mikor látták, hogy a kút fenekén a mécses kialudt, szentül azt hitték, hogy meghalt a juhász. Jön le reggel az udvarmester, a adlásra ő is igazán elpusztulta a csillagszemű juhász. Hát halljatok ide, ott ült a kút mellett, furulyázott. Felviszik a király elé, és mondja neki a király. No, te legény, mostan 100 halálban voltál. Mondod-e, hogy adj Isten egészségére? Nem, én felséges királyom még a leányát, nekem nem adja. Abból nem lesz semmi, mondta a király. Pedig nem tudom, mit adott volna azért, ha a juhász azt mondja egyszer, hogy adj Isten egészségére. Hiszen, gondolta a király, majd kevesebbel is megelégszel te. Befogatott a bársonyos hintajába. Maga mellé ültette a csillagszemű juhászt, s úgy hajtatott az ezüst erdőbe. Mondta neki, látod-e ezt az ezüst erdőt, te juhász? Neked adom, ha azt mondod, hogy adj Isten egészségére. Tetszett a juhásznak az erdő, de most is azt mondta. Addig nem felséges királyom, még a lányát nekem nem adja. Aztán az erdőből kihajtatott a király, s messziről ragyogott feléjük az aranyvár. Látod-e azt az aranyvárat, juhász? Neked adom, ha azt mondod, adj Isten egészségére. Nem mondom, felséges királyom még nekem nem adja a lányát. Mentek tovább, s értek a gyémánt tóhoz. No, te juhász, mondta a király. Neked adom az ezüst erdőt, az aranyvárat, s a gyémánt tavat, csak egyszer mondjad, adj Isten egészségére. Nem mondom én, felséges királyom, még a lányát nekem nem adja. Hát, jól van, te betyár. Neked adom a lányomat, de aztán mondjad is, hogy adj Isten egészségére. Na, hazamennek, s a király mindjárt kihirdetteti az egész országban, hogy férhez adja a lányát a csillagszemű juhászhoz. Jöjjön, aki jöhet vendégségbe, lesz étel, ital elegendő, különösen, ha hoznak magukkal. Hiszen lett lakodalom 7 országra szóló. Ott ült a csillagszemű juhász a király mellett. Ettek, ittak, vígan voltak. Egyszer aztán hozzák a jó tormás húst. Nagyot prüsszent erre a király. Hadarja egymás után a csillagszemű juhász. Adj Isten egészségére! Adj Isten egészségére! Adj Isten egészségére! Mondta valami 100-szor. Jaj, jaj, ne mond tovább, inkább neked adom az egész országomat. Ott egyszeriben meg is koronázták a juhászt. Ő lett a király. De bezzeg jó sorsa lett ezután a népnek. Szerették is ezt a királyt. Ha prüsszentett, egy szívvel lélekkel kiáltotta mindenki. Adj Isten egészségére! Aki nem hiszi, járjon a végére, s ezt a mesét adj Isten egészségére!
2: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Figyelj csak!
4: Na?
3: Tudod, hogy van olyan, hogy alvajáró?
4: Igen.
3: Na, én alva repülő vagyok.
4: Hogy tessék?
3: Ha nagyon mélyen alszom, elkezdek repülni.
4: Azért mindent én sem hiszek el. Ne nézd madárnak.
3: Nem is hasonlítasz madárra. Bár... most, hogy mondod?
4: Nem azért mondtam, hogy ne nézd madárnak. A ne nézd madárnak szólás azt jelenti, hogy ne gondolj bolondnak. Nem tudsz becsapni. De tényleg úgy nézek ki, mint egy madár.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok. Most én mondok nektek egy mesét. Az okos szabócska. Volt egyszer egy nagyon kevés királykisasszony. Ez a királykisasszony hírül adta hetet-hét ország ellen, hogy ahhoz megy férhez, aki az ő találós meséjét kitalálja. Jöttek is az udvarba mindenfelől királyfiak, hercegek, grófok, bárók, nagysüvegű tótok, válogatott cigánylegények, de amit a királykisasszony feladott, egy sem tudta megfejteni. Na ez még nem volt elég, de még ki is csúfolta a legényeket, s lassanként nem akadt senki, aki szerencsét próbáljon. Mikor már azt hitték, hogy senki emberfia nem vállalkozik többet, három szabó legény összebeszélt, lesz, ahogy lesz, ha már annyian próbálták, ők is próbálnak, miért ne? A legkisebbik legény olyan teddels, eléseved legényecske volt, se szabni, se varni nem tudott becsületesen, a dolog sem fért a nyakára, fél kótya is volt szegény feje, mondta is a másik kettő, jobb, ha itthon maradsz, s fótot fótra vetsz, te boldogtalan. De beszélhettek, ment ő is, hátha. Na majd meglátjuk. Hát fölmennek a palotába, jelentik magukat. A királykisasszony mindjárt feladja a kérdést. Kétféle hajam van, miféle szín az egyik, miféle a másik? Hát csak ennyi az egész, mondotta az első szabó legény. Fekete az egyik, fehér a másik. No be ezzel kacagott a királykisasszony. Felejte másik. Se nem fekete, se nem fehér. Barna az egyik, vörös a másik, felelt a második legény. Hogy is ne, kacagott a királykisasszony. Állj elé, te harmadik. Eléáll a szabócska, s mondja nagy bátran, a királykisasszonynak ezüst, meg aranyhaja van, az pedig kétféle szín. Hely, lefittyent a királykisasszony ajka, bezzeg nem kacagott, mert a szabócska eltalálta az igaz valóságot. Szinte elájult ilyettében, hogy most már ehhez a cingár kasziba lábú szabócskához kell feleségül mennie, hanem mikor nagy nehezen magához tért, azt mondja a szabócskának. Ezzel még nem leszek a feleséged, szabócska, egyéb is vár rád, van az istálóban egy medve, azzal kell hálnod ma éjjel. Ha reggel életben talállak, akkor a feleséged leszek. Bizonyos volt abban, hogy a medve ezer darabra szaggatja a szabócskát, de a szabócska nem ijedt meg, azt mondta, egy életem, egy halálom, érted, ezt is megpróbálom. Este bement a szabócska a medvéhez, és ahogy belépett, a medve már a két hátulsó lábára állott, a két elsőt ölelésre tartotta, úgy ment a szabócska elé. Csak lassan, lassan, várj egy kicsit, mondotta a szabócska, aztán ügyet sem vetett a medvére, belenyúlt a zsebébe, onnét kivette egy marék diót, azt elkezdte ropogtatni, s a belé tenni. Olyan jó ízűen csámcsogott, hogy a medvének folyt a nyála szájából, s nagy étvágya lett a dióra. A szabócska ismét belenyúlt a zsebébe, adott egy marékkal a medvének is, ez azonban nem dió volt, hanem kavics. Bekapja a medve a kavicsot, rágja, ropogtatja, de bezzeg a kavics nem roppant ketté. Hát, mi dolog? Morogott a medve. Erősebb volna a te fogad, mint az enyém. Hallod-e, tört fel nekem a diót. Mit? Gúnyolódott a szabócska. Hát, te nem tudod feltörni ezeket a nyomorult kicsi diókat? Azzal elvette a medvétől a kavicsokat, hirtelen kicserélte dióval, sorba feltörte. De már ez csuda dolog, dörmögött a medve. Még egyszer megpróbálom. A szabócska ismét adott neki egy marék kavicsot. A medve rágta, ahogy csak bírta, de egyetlen egyet sem tudott ketté roppantani. Hát hiába be kellett lássa, hogy a szabócskának erősebb foga van, s hozzá sem mert nyúlni. Közben a szabócska hegedűt húzott elé a köpenyege alól, elkezdett muzsikálni. A medve meg hopp, elugrott, táncolt, majd kiugrott a bőréből széles jókedvében. Mikor jól kitáncolta magát, kérdi a szabócskát. De, szabócska, nehéz-e a hegedülés? Egy gyermekség, mondotta a szabócska, nézz ide. A bal kezemmel megfogom a hegedű nyakát, a jobbal húzom, vonom a vonót felfelé meg lefelé, ennyi az egész. Igazán? No, ezt én is szeretném megtanulni. Egész nap muzsikálnék és táncolnék akkor. Ez lenne csak a jó világ. Ugyan bizony megtanítaná-e? Hogyne, tiszta szívvel, ajánlkozott a Szabócska. Hanem a körmeid nagyon hosszúk. Elébb le kell vágni azokat. Helyes, mondta a medve, vágd le. Azzal a Szabócska becipelt egy gyalupadot, a medve lábát feltétette, jó erősen odacsavarta. No most várj egy keveset, mindjárt hozom az ollót. Volt is eszébe. Lefeküdt egy szegletbe a szalmára, aludt reggelig, mint a bunda, pedig a medve úgy ordított, hogy majd szétduvadt az istáló. Hallotta a király kisasszony a medve ordítását, szentül hitte, hogy a Szabócskát miszlikbe szaggatta. Jókedvűen kelt fel reggel, úgy ment ki az istálóba, de bezzeg lefittyent az ajka, mikor látta, hogy a Szabócskának kutya baja sincs. Most már hiába minden, nem másolhatta meg a szavát. A király sem vette tréfára a dolgot, befogott aranyos hintóba, azon ment a Szabócska meg a király kisasszony templomba esküvőre. Ám alig, hogy a hintóba ültek, a másik két szabólegény, akik majd megpukkadtak az irítségtől, hogy azt a nyomorú kis Szabócskát ilyen nagy szerencse érte, szaladott az istálóba, s a medve lábát kiszabadították. Nosza, a medvének sem kellett egyéb. Esze nélkül szaladt a hintó után, ordított veszettül. No most véged van, Szabócska, mondotta a király kisasszony. De a Szabócska nem ijedt meg, hirtelen a feje tetejére állott, a két lábát kidugta hátul a hintó ablakain, s torka szakadtából kiabált. Látod a gyalupadot? Megint ide kerül a lábad, medvekoma! De hiszen a medvének sem kellett egyéb. Megfordult, úgy elfutott, mintha szemét vették volna. A Szabócska meg a király kisasszony az alatt a templomba értek, ott megesküdtek, holtomiglan, holtodiglan, úgy éltek, mint két gilice madár. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Csukás Mese Rádió. Hogyan lesz a tojásból csibe? Láttatok már kikelni kis csibét a tojásból? Az bizony csodálatos dolog. Télen a tyúkok kevesebb tojást tojnak, de amikor beköszönt a tavasz, naponta tojnak egy-egy tojást. Bár bele tudnék nézni egy tojás belsejébe. Ti is kíváncsiak vagytok rá, hogy mi zajlik oda bent? Amikor a tyúk megtolja a tojást, ráül, hogy melegen tartsa. Ezt minden madár így csinálja. A tojásban lévő kis csibe a kellemes melegben szépen fejlődik. Sorra alakulnak ki a szemei, a lábai, a csőre, és addig nő, amíg már kicsi lesz neki a tojás belseje. Ekkor a csőrével kocogtatni kezdi a tojás falát, s amikor már megrepett, szépen kibújik belőle. Ezeknek az apróságoknak a kis csipogása olyan aranyos, hogy bármeddig el tudnám hallgatni őket. Ugye ti is?
6: Csukás Mese Rádió.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ismét hoztam nektek egy izgalmas rejtvényt. Így hangzik a találós kérdés. Ez a különleges dolog mindig ott van, ahol az étel készül. Kerek vagy négyzetes, használat közben forró, és ha jól csinálod, ízletes, illatos falatok készülnek benne. Néha füstöl benne a forró olaj vagy a zsír, néha pirít, de mindig jót tesz a gyomrodnak, ezt garantálom. Mi lehet ez? Találd ki, és mondd ki hangosan, bátran. Helyes! Ez a serpenyő. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Hamarosan újra találkozunk egy másik találós kérdéssel. Sziasztok!
0: Csukásmese rádió. Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukásmese rádióban.

0: műsorajánló következik. A Csukás Mese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk. De találkozhatsz még Radírpókkal, Gombóc Artúrral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este héttől a Csillagok esti mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Csukás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába, és igazi vidám dalokkal szórakoztat. Tarts velünk folyamatosan!
1: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek! Kedves gyerekek!
2: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek május 31-től. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
3: Szeretem.
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Média Klikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.

0: Sziasztok, Hollózsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A legfinomabb falat. Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot, egyéb zsannamonnát kell ennie. Megparancsolta hát, olyan ebédet tálaljanak fel neki, amilyent még nem evett. No, gondolta a szakács, most kitesz magáért. Egymás után hordta a jobbnál jobb ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott sült malacot, tejében főtt dióbelet. Hiába, a király fanyalgósan tolt el magától mindent. Aztán, mikor a megszeppelt szakács a 13. tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott. Elég volt, ezeket már mind meguntam, ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, pórul jársz. A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, vajon mit főzzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte vesztét érezte, kezdte feladni. Ekkor a hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától, és világgá ment. Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztalfűre, az ebéd meg nincs sehol. Ilyen még sohasem fordult elő, azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vezessék elébe. Vitték is volna nyomban, miért ne vitték volna, ha a király azt parancsolta. De hol volt már akkor a szakács? Előállt a főasztalnok. Felséges királyom, jelentem alásan, a szakács megszökött. Elvörösödött mérgében a király. Hát most már se ebéd, se szakács. Hát utolsó ember ő az országban, hogy meg sem ebédelhet. Azonnal nyergeltetett. Lóra egy szakasz katona. Ő lovagolt legelő mérgesen, így gyomorra. Nyargaltak, de csak a nyomára találtak. Azon jutottak harmadnapon egy nagy erdőségbe. De nyomot vesztettek, mert mindent eltakart a temérdek virág és levél. Bókláztak a fák között össze-vissza. Addig keresték, míg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy nagy tölgyfa tetején. Rákiáltott a király. Gyere le, elbatta! A szakács meg sem moccant. Inkább fennmaradt a hóna alatt a kenyérrel. A király megparancsolta, hogy vágják ki a fát, de a szakácsnak ne essen baja. Hozzá is fogtak a katonák. De hát a favágás nem katona dolog. Meg nem is nagyon igyekeztek, sajnálták a szakácsot. A király biztosan haragos lesz, és ha Móresre tanította, száműzi a szakácsot a palotából, és akkor nem adhat már nekik semmit. Nem ehetnek túrós csuszát, libacombot, kolbászt friss kenyér mellé. Látta a király, mennyire ímmelámmal dolgoznak a katonái. Így hát ő folytatta a favágást. Egyszer meg is recsent az ága szakács alatt. Azt hitte, hogy dől a fa, annyira megijedt, hogy összetette a kezét és elkezdett imádkozni. De amint összetette a kezét, megfeledkezett a kenyérről, kiejtette a hóna alól a fa alá. Elcsodálkozott a király, hát az meg micsoda? Ez bizony csak egy kenyér, mondták a katonák. Nem királynak való, hanem csak egy szegény embernek. Elővette a bicskáját a király, szelt belőle és megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele elfogyott. Azt mondja akkor, na ilyen finomat nem ettem még, amióta az eszemet tudom. Soha sem mondtad te, Gézenhúz, kiáltotta fel a remegő szakácsnak, hogy ilyen jó ízű eledelt is tudsz készíteni. Gyere le, hé! Megkegyelmezek. Megérdemled, hogy továbbra is a király szakácsa legyél. Fölbátorodott erre a szakács, lemászott és a király elébe járult. Fogadkozott, hogy olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még senki sem evett ezen a világon. A király rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba, lovat vásárolni a szakácsnak. Felültette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig. Csak ámult-bámult az udvari cselédség. Nem tudták mire vélni, mivel engesztelhette ki a szakács a királyt. Mivel érdemelhette ki a kegyelmét, s hogy ilyen nagy becsbe került. De még jobban elcsodálkoztak, mikor a király azt mondta. A legszigorúbban megparancsolom, hogy mától fogva akármit teszel az asztalomra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. A szakács teljesítette a szigorú parancsot. Minden héten nagy kemence kenyeret sütött. Ha nem teljesítette volna, az én mesém is tovább tartott volna.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, Réka vagyok. Egy érdekes rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy két kis üvegből áll, amelyeket egy vékony nyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok. Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Várjátok már az óvodát? Ha igen, akkor most jól figyeljetek. Szepes Mária, Pöttyös Panni az óvodában. Panni már korán reggel felébredt, nagymama mélyen aludt az ágyában. Panni sajnálta felkelteni, de azért tágra nyílt szemmel nézte őt a félhomályban, mert remélte, hogy attól felébred. Borzasztó, gondolta. A redőnyön átsüt a nap. Talán már késő van, és nagymama elaludt, mert az ébresztő óra nem csengett. Pedig ma van az a nagy nap. És mit csináljak? Óvatosan kiszállt az ágyból, és lábújhegyen az asztalon ketyegő órához szaladt. De hiába bámult kíváncsian az öreg óralapra, az hidegen, szigorúan nézett rá, és nem mondott semmit, mert Panni még nem tudta leolvasni az időt. Az óra két mutatója teljesen ketté osztotta a kerekszámlapot. A nagy mutató heggyel felfelé, a kis mutató pedig lefelé állt. Panni már éppen elkeseredett, amikor nagymama álmos hangon megszólalt.
3: Miért nem alszol, Panni? Menj vissza szépen az ágyadban, még csak 6 óra van.
2: Panni tehát megtudta, hogy az óra így éppen 6-ot mutat. Elkésünk, szaladt oda a nagymama ágyához. Keljünk fel!
3: Majd egy 1/2 óra múlva.
2: Álmos leszel.
3: Már egy picikét sem vagyok álmos, mondta Panni, de azért visszamászott az ágyába.
2: Maga se tudta, hogy történt, de a következő pillanatban a nagymama vidám hangja ébresztette fel. Igyekezzél, kislányom, különben igazán elkésel az óvodából, méghozzá az első napon. Panni ilyetten ugrott ki az ágyból. Hány óra van? Kérdezte, és ránézett az órára, amelynek a mutatói most másképp helyezkedtek el az óra számlapján. Na hát, csodálkozott Panni. Csak a kis mutató ment tovább. A nagy mutató ugyanott maradt. Tévedsz, mosolygott a nagymama. A nagy mutató már körüljárta az egész számlapot, a kis mutató pedig csak egyik számtól a másikig vándorolt. Éppen 1 órát aludtál, és most 7 óra van.
3: Akkor a nagy mutató szorgalmas, a kis mutató meg lusta, mondta Panni csodálkozva.
2: Bizony, bólintott a nagymama. Most te voltál a kis mutató, én meg a nagy mutató, mert mi alatt te újra elaludtál, az alatt én megmosakodtam, felöltöztem és elkészítettem a reggelit. Amikor Panni a fürdőszobába ment, kíváncsian rálesett az ébresztő órára, és elképzelte, amint a nagymama nagymutató szorgalmasan körbefut, míg a Panni kismutató mélyen alszik. Szerencse, hogy az óvoda egészen közel volt Panniék lakásához, különben Péterke miatt elkéstek volna. Péterkét mindig úgy kellett kiborítani az ágyból, és különben is ő semmi olyat nem szeretett, amit meg kellett tennie. Panni már az óvoda kertjének kapujában meglátta az óvónénit, és nagyon megörült neki. Az messziről rámosolygott, és örömmel köszöntötte. Az óvónéni mögött csupa kislány meg kisfiú ugrabugrált szép árnyas fák alatt. Panni azt se tudta, hova nézzen előbb, annyi volt a látnivaló. Még akkor is csak ámult-bámult, amikor levették a sapkáját, és észre se vette, hogy a nagymama elbúcsúzott. Pedig Péterke hangosan sírt, mert azt akarta, hogy anyukája maradjon ott, ő is járjon óvodába. Panni nem sírt, sőt, nagyon boldog volt, mert az óvoda kertje igen tetszett neki. A kerítés mellett körös körül színes, gyönyörű játékok csillogtak. Piros homokjáték, vödör, locsoló, talicska, kis teherautó. A babateknő mellett egy szőke lányka mosott szorgalmasan. A másik kislány homoktortát formált a gyúródeszkán. A fiúk búgócsigát pörgettek, karikáztak, labdáztak. Két kislány az ugrókötelet tartotta, és a többiek átugráltak rajta. Ez igazán a játékok kertje volt.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Hans Christian Andersen, a Teáskanna. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Volt egyszer valahol egy rátarti teáskanna. Majd felvetette a büszkeség, mert finom porcelánból égették, mert hosszú csőre és széles füle volt, méghozzá elől a csőre és hátul a füle. Ez egész ritka dolog, emlegette is a teáskanna, ha csak tehette. Hanem a födeléről nem beszélt soha. Tudta, miért nem. A födele törött volt, s ha megragasztották is, csorba maradt. Minek beszélhet az ember a hibáiról, amikor azt úgy is megteszik helyette mások? A csészék, a tejszínes kancsó meg cukortartó, a teáskészlet többi tagjai úgy is többet gondolnak csorba födelére, többet is beszélnek róla, mint szépen ívelő füléről és pompás csőréről. Ezt a teáskanna nagyon jól tudta. Ismerem őket, sóhajtotta, ismerem a hibáimat is, be is látom, és éppen ezért vagyok szerény és alázatos. Tehát nem csak hibái, erényei is vannak az embernek. A csészéknek fülük van, a cukortartónak födele, de nekem ez is, az is. S ráadásul még valami, ami nekik nincs. Csőröm. Ezért vagyok én a teásasztal királynője. A cukortartó és a tejszínes kancsó inkább csak a jó ízlés szolgálja, de az adakozó, az uralkodó én vagyok. Áldás lehetek a szomjazó emberiségre. Az ízetlen forró víz bennem dolgozza fel zamatos itallá a kínai leveleket. Gondtalan, vidám ifjúságában így elmélkedett magában a teáskanna. Ott díszelgett a terített asztalon, s a legszebb kéz emelgette. De a legszebb kéz ügyetlen volt, s elejtette a rátarti kannát. Ott hevert a teáskanna ájultan a földön. A forró víz szétfolyt belőle, letörött a csőre, letörött a füle. A födeléről ne is beszéljünk, arról már elég szó esett. Rettenetes csapás volt ez neki, s ami a legszörnyűbb, mindenki rajta nevetett. Rajta! S nem az ügyetlen kézen. Soha se felejtem el azt a pillanatot, sóhajtotta a teáskanna, amikor később elbeszélte élete történetét. Azt mondták rólam, hogy rokkant vagyok, félreállítottak egy sarokba, másnap aztán odaajándékoztak egy szegény asszonynak, aki zsírt konyerált a konyhán. Koldús botra jutottam, nem volt tartalma az életemnek. Nagyon elkeseredtem, és mégis akkor kezdődött az én igazi életem. Mert a világon mindenki máshová ér el, mint ahová elindult. Belém földet tömtek, és az egy teáskannának annyi, mintha eltemetnék. De a földbe aztán virághagymát dugtak, hogy kicsoda nem tudom, ajándékba kaptam a kínai levelekért, meg a forró vízért kárpótlásul, meg hogy elfelejtsem letört csőrömet, letört fülemet. A földem befogadta a hagymát, és az enyém lett, a szívemmé vált, eleven szívemmé. Addig tudjátok, nem volt szívem, de akkor élet támad bennem, élet és erő. Nedvek keringtek a bensőmben, a hagyma csírába szökkent, aztán virágot bontott, s én hordoztam. Én voltam a bölcsője. Néztem, de nem tudtam betelni a szépségével. Boldog voltam, mert boldog, aki másnak tudja áldozni az életét. A virág nem mondott köszönetet nekem, nem is gondolt velem. Mindenki megcsodálta, mindenki megdicsérte, én megörültem. Bizony megérdemli a dicséretet a szépséges virág. Egy nap aztán valaki azt mondta, jobb cserepet érdemelne. Akkor ketté törtek, ami nagyon fájt, de a virág sokkal szebb cserépbe került, s ez megvigasztalt. Most itt heverek a szemétdombon. Törött cserép vagyok. De az emlékeimet nem veheti el tőlem senki.
0: A Teáskanna című mesét hallottátok.

0: Eredeti páfrány a lángocskákat holcsugárfonállal. Szent János bogár lóbálta a kihunyt lámpást, a lángocska az ágy alatt sorvadozott, moha és páfrány pedig sötétben üldögélt. Végül aztán egy este valaki megdöngette a házikó ajtaját, és hívás nélkül becsörtetett egy bőgővel. Dongó volt az. A bőgőt a szoba egyik sarkába állította, jól megtámasztotta, csak azután szólalt meg. Ez nagyon becses bőgő. Ilyen bőgőket szór szét tavasszal a napocska, a dongók pedig megkeresik őket, hogy legyen mi játszaniuk. A napsugárbőgő rendkívül értékes hangszer. Miért mondod ezt el nekünk? Kérdezte moha. Azért, mert ma beesett az eső a házamba, és én nálatok fogok aludni a bőgővel, nehogy megnedvesedjenek a húrok, mondta dongó. Jól van, hát akkor aludj itt, mondta moha. Elszenderedett moha, elaludt Szent János bogár, bóbiskolt dongó meg a bőgő is. Az ágy alatt a sarokban pislákolt a lángocska. Csak páfrány nem tudott aludni. Kedve szottyant játszani a bőgőn. Kimászott a csíkos dunyha alól, lábújhegyen nesztelenül átment a szobán, és kitapogatta a vonót. Hagy békén, brummogta a bőgő. Csak egy kicsit, motyogta páfrány. Ráérsz reggel is, brummogta a bőgő. Csak a legvékonyabb húrodat pendítem meg, kunyerált páfrány. Az álmos bőgő úgy dűbe gurult, hogy megpattant rajta egy húr, épp a legvékonyabb. Erre felébredt moha, és így szólt. Most aztán páfrány, ugyancsak betetőzted a műved. Előbb megijesztetted a lángocskát, most meg elrontottad a bőgőt. Megjavítom, motyogta páfrány. A húr helyére madzagot feszítek. Ahogy mondta, úgy is tett. Madzagot feszített a bőgőre, és megpendítette a húrt. A bőgő vadul felbőgött, valóságos csoda, hogy össze nem dőlt tőle a házikó. Mert a napsugárbőgőre csak a legfinomabb húr kerülhet. Felébredt dongó, és nagy ordítozásba kezdett. Kirontotta el a bőgőt? Azzal fenyegetőzött, hogy ide hívja unokanővéreit, a darazsakat. Már is rohant az ajtó felé. Mikor az ágy mellett futott el, kipillantott alól a lángocska, és azt mondta. Páfrány rontotta el, engem is megijesztett a gyufával. Csak lássák el a baját a darazsak, akarta még jobban megkeseríteni páfrány életét Szent János bogár. De nem szólt semmit. Abba hagyta az üres lámpás lóbálását, és belezárta a lángocskát, mint egy kalickába. Uram Isten, hiszen te úgy világítasz, mintha az égen ragyognál, álmélkodott dongo. Ki hizlalt így fel? A lángocska egy kis ideig ide-oda forgolodott, aztán páfrányra mutatott. Hát, ha így áll a dolog, akkor én neki ezért cserébe tanácsot adok, hogyan javíthatja meg a bőgőt, mondta Szent János bogár. Azt tanácsolta páfránynak, nyálazza meg az ujját, aztán csípje le a lángocska végét, s a lángocska végéből húzzon húrt, és a húrt feszítse a bőgőre a nyakától a térdéig. Szent János bogár pedig tovább világított a házikóban, és dongó tovább pengette a bőgőt a tisztásokon.
1: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én Máté.
1: Játszunk?
2: Igen, igen.
1: Szólánc?
2: Nem.
1: Sakk?
2: Nem tudok sakkozni.
1: Akkor...
2: Legyen más.
1: Jó. Barkóbázzunk?
2: Igen, az a kedvencem, Panni.
1: Kitaláltad, erre gondoltam. Jó. Akkor gondolok.
2: Nem. Bocsánat, de én szeretnék gondolni.
1: De múltkor is te gondoltál.
2: Jó, akkor gondolj te.
1: Jó, megvan.
2: Élőlény?
1: Fú, ez nehéz. Eleinte igen.
2: Eleinte igen. Tehát fogós kérdést tettem föl. Mert utána mi történik vele?
1: Nem tudom. Csak hogy egy élőlénynek a része.
2: Értem. Nem értem.
1: Akkor úgy mondom, hogy ez egy élőlényen jár. Tudod mit? Kérdezd mást, és majd kiderül.
2: Rendben. Tud beszélni?
1: Mi? Nem. Nem tud beszélni.
2: Rendben. Tehát nem egy állat. Akkor nem is élőlény.
1: Nem minden élőlény tud beszélni.
2: Igazad
1: van. És egyébként ez meg nem élőlény, hanem egy élőlény része.
2: Igazad van. Nem vagyok elég figyelmes, azt érzem. Én használom?
1: Igen.
2: Tényleg? Mire? Jó, bocsánat, ilyet nem szabad kérdezni. Te használod?
1: Igen, én szeretem.
2: Szereted?
1: Igen. Szerintem finom. Jaj, elszóltam magam.
2: Panni, nagyon jó, hogy elszóltad magad. Így legalább segítesz nekem. Tehát szereted, és te használod, és finom? Várj, hát akkor étel.
1: Igen, étel.
2: Hogyha étel, és finom, és szereted, akkor ebédkor szoktuk enni?
1: Ebéd után.
2: Anya tud ilyet csinálni?
1: Nem, bár tud belőle finomat csinálni.
2: Tehát egy alapanyag?
1: Akár.
2: Érzem, hogy mindjárt kitalálom.
1: De lehet külön is enni.
2: Lehet külön is enni. Nyáron esszük?
1: Igen.
2: Tényleg?
1: Aha.
2: Akkor... Alma?
1: Ne kérdezz rá!
2: Jó, bocsánat, csak már nem bírok várni. Van nekünk ilyen otthon?
1: Igen.
2: A boltból szerezzük?
1: Mhm.
2: Csak a boltból tudok ilyet szerezni?
1: Nem.
2: Nem. Szóval... Mondjuk a kertből is tudok ilyet szerezni?
1: Igen.
2: Értem. Tehát egy növény, és azt mondtad, hogy annak a része... Gyümölcs?
1: Igen.
2: És nem alma.
1: Nem alma.
2: Pedig azt nagyon szeretem. Főleg a zöldet.
1: Amíg nem érik meg, ez is zöld.
2: És utána narancssárga?
1: Nem.
2: Kék?
1: Nem, de a tesója igen.
2: Akkor gondolom piros.
1: Igen.
2: Piros. Szeretem, gyümölcs, kertben is terem, és anya is szokott ilyesmit csinálni, és anya szokott belőle valamit csinálni, akkor ez nem lehet más, mint a málna.
1: Igen. Kitaláltad?
2: Jaj, de jó. Tudtam.
1: Legközelebb majd az almára gondolok. Ezt mondjuk nem kellett volna elárulnom.
2: Hát tényleg nem. Mondjuk tudod, mit kívántam most meg? Egy jó, finom málna fagyit.
1: Azt én is ennék. Menjünk, együnk egyet. Ti kitaláltátok volna, hogy a málnára gondoltam?
2: Hát én kitaláltam.
1: Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Irány a fagyi!
1: Nyam!
4: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Kedves gyerekek, Juhász Péter vagyok. Hoztam nektek egy mesét Lázár Ervin tollából. Babberci kalandjai. A csodapatika.
6: Mit nem képzel?
5: Ordított első vevőjére torka szakadtából, rimapénteki rimai péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg, rimapéntek főterén.
6: Hogy mit képzelek?
5: emelte fel a hangját az első vevő. Talán nem az van kiírva maga boltjára, hogy patika? De az, mondta Rima Pénteki, Rimai Péntek. Akkor meg mit ordítozik, ha aspirint kérek? Hol kérjem, hanem a patikában? Az is ki van írva, hogy ki a cég tulajdonos, mondta fölényesen Rima Pénteki, Rimai Péntek. Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Háborgott az első vevő. Nekem aspirin kell, és kész. Csak nem képzeli, hogy egy Rima Pénteki, Rimai Péntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket árul. Mi az ösztárulna mást egy patikában? Mérgelődött az első bevő. Embernek fia, mondta kisé lecsillapodva Rima Pénteki, Rimai Péntek. Ez nem a test, ez a lélek patikája. Az első bevő szemében érdeklődés csillant. Lelki bajok ellen? Igen, mondta Rima Pénteki, Rimai Péntek. Most már teljesen elpárolgott a mérge. Szinte kedvesen nézett az első vevőre, ami az ő esetében elég nagy szó. Tisztelt barátom, folytatta kissé ünnepélyesen. Mivel ön az első vevőm, bármit vásárol, ingyen kapja. Válasszon. Hogy őszinte legyek, toporgott izgatottan az első vevő. Nem pontosan értem, hogy mire lehet gyógyszert kapni az ön patikájában, bár reménykedem, de reményemet ki sem merem mondani. Mondja csak bátran. Biztatta Rima Pénteki, Rimai Péntek. Netán irigység, gőg, nagyképűség, gyávaság, káröröm, rossz indulat? Rima Pénteki, Rimai Péntek átszellemült arccal bólogatott és folytatta. Meg kicsinség, kabzsiság, nagyravágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohonyaság, lelkirestség, pénzsóvárgás és mindenféle gonoszság, eltévejedés és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim. Ez nagyszerű, uram! Bocsásson meg, hogy az imént emeltebb hangot merészeltem megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni. Az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. Házsártosság ellen is van gyógyszere? Van, mondta gyanakodva Rima Pénteki, Rimai Péntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében. Tetszik tudni, van egy házsártos, irigy, lusta és nagyképű feleségem, egy kicsinyes kabzsi napam, egy torkos, tohonya, pénzsóvár ipam, egy alamuszi ándyikám, egy kárörvendő bácsikám, mindnek kérek, ami jár. Ír, balzsam, pasztilla, egyre megy, csak használjon. Rima Pénteki, Rimai Péntek vakarta a feje búbiát. Van egy bökkenő, mondta. Engem már semmi meg nem akadályoz, hogy megmentsem a feleségemet, ipamat, napamat, ányikámat, bácsikámat. Mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam azt a bökkenőt. Annyi csak, mondta Rima Pénteki, Rimai Péntek, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ. Úgy érti, tátotta el a száját az első vevő. Úgy. Bólintott a mondat végét meg sem várva. Rima Pénteki, Rimai Péntek. Hát azt várhatja, mondta elkeseredetten az első vevő. Mit? Hogy mondjuk a feleségem ide jöjjön és gyógyírt kérjen irigység, lustaság, házsárt és nagykép ellen a saját maga számára. Már miért ne történhetne meg? Mert azt hiszi magáról, hogy jó indulatú, szerény, szorgalmas. Éppen rólam állítja, hogy irigy, lusta, veszekedős és nagyképű vagyok. Szívesen állok rendelkezésére, készségeskedett Rima Pénteki, Rimai Péntek. Kérjen csak akármelyik ellen. Egy szempillantás alatt meggyógyul. Csak nem képzeli, hogy igaz. Még, hogy én irigy. Még, hogy én lusta. Még, hogy én nagyképű. Nevetséges. De veszekedősnek csak veszekedős. Velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belépett. Én? Ember maga veszekedett. Legjobb lenne, ha beszedne valamit veszekedőség ellen a híres gyógyszereiből. Tablettát, írt vagy balzsamot. Maga nagyképű fajankó, ordította el magát Rima Pénteki, Rimai Péntek. Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sic. Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, aztán a vevő elunta, nagy dérrel, durral becsapta maga után a patika ajtót. Durr! Hát, ha mégis igaza van, gondolta Rima Pénteki, Rimai Péntek, és be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ugyan? Legyintett azonnal. Nem hirtelen harag ez. Egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok. Annyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni. Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamokból, írokból, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi hibájuk sincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők, nem akadt senki rima pénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kabzsi, nagyravágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénzsóvár, lelkirest. Nem tudom. Ha te rima pénteken laksz, elmentél volna rima péntek, rimai péntek patikájába valamilyen gyógyszerért? Igen? Nem? Mert így bizony fölkopott az áll a szegény csodapatikusnak, írjai megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak, ő maga meg búvában, bánatában elbújdosott, ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál. Ha csak Babberci nem. De ő mélyen hallgat felőle.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni. Ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele, ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Doppergést kérek? Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

mesés reggelt. Ideje felkelni. Hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Körbe-körbe-körbe jár, a körhinta meg nem áll. Körhintán ül Klári Fáni, körbe járja Ábi Sári, körbe-körbe-körbe jár,

mit eszik a kismacska, sült krumplit. Egyet üt a láda, kettőt, hármat, négyet, ötöt, hatot, hetet, nyolcat, kilencet, tizet üt a láda. Lé, lé, lé, ecetes savanyú borsó lé, a hintáról lefelé. Hinta baba Ringó, repülj rózsa bimbó, hopp a torony tetejébe, van egy csoda hintó. Hajtsd fel, ángyom, hajtsd fel a kakasülőbe, még annál is fentebb a csillagos égbe. Tíz, tíz, tiszta víz, minek az a tiszta víz, kis kertet locsolni, minek az a kis kert, tököd belevetni, minek a tököcske, disznókat hiz.

fel a kakasüllőre, onnan is még feljebb a csillagos égre. 1, 2, 3, 4, mézes kalács, hová mégy? Nem megyek én messzire, csak a forró tepsibe, ott se leszek sokáig, csak 3-4 óráig. 1 előre, 2 kettőre, 3 hátra, 6 kilencre, üst ki 10-re, 11-re, Mátyás király dobbantója délelőtre, és még 1-re.

0: Sziasztok! Felfedező vagyok. Mesélek nektek egy olyan magyar fizikusról, akit nagyon érdekelt a gravitáció. Tudjátok, ez az, ami miatt lepottyannak a dolgok a Földre. És aki nem csak jó tanuló volt, de szerette volna, hogy minél többen legyenek azok. Ezért több mint 400 iskolát alapított. Emellett imádott hegyet mászni, Einstein a fizika fejedelmének nevezte, és a legrégebbi magyar egyetem is az ő nevét viseli. Ő Eötvös Loránd. Így, rövidóval, Loránd. Ezt jól jegyezzétek meg, és nyugodtan javítsátok ki a felnőtteket, mert sokszor ők is rosszul mondják.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorajánló következik.
2: Mesék a Bakony szívéből. Mesék Albertnek. Löve Éva meséi Kis Dávid előadásában. Hétköznap esténként 7 órától a Csukás Mese Rádióban.
4: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
5: Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek!
6: Igen!
2: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek május 31-től. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
6: Ez a Csukás Mese Rádió.
7: Szeretem.
2: Rádió egyfejűeknek.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes média klikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
2: Halihó, ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
6: Én nagyon szeretem.
2: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
6: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
9: Sziasztok!
10: Sziasztok!
9: Én Zokni vagyok.
10: Én pedig kifordított társa, párja, Inkoz.
9: Itt van velünk a legnagyobb sztárvendék a Csukás Mese Rádióban.
10: A leges legnagyobb!
9: Ruhamanó fonalszál! Sziasztok! Van egy ötletem.
10: Na, mi az?
9: Most olvassátok ti a mesét, és én leszek a szereplő.
10: Ez egy frenetikus ötlet.
9: Igen, de akkor az összes szereplő te leszel?
11: Az összes szereplő?
9: Jó. Hát akkor kezdjük el.
10: Kezdem is. Berg Judit, Zokni mese.
9: Rajzolunk egy kisfiút. Gergő lesz a neve. Ez itt pedig az anyukája. Gergő nagyon aranyos gyerek. Sokat segít anyunak.
12: Egyszer Gergő segített anyunak teregetni az erkélyen. Anyu felterítette a vizes ruhákat a szárítókötélre. Gergő mindegyik ruhára tette egy csipeszt, nehogy elfújja a szél.
9: Apu nadrágjára piros csipeszt rakott, anyu szoknyájára zöldet, saját pólójára pedig sárgát. Aztán anyu kiteregette Gergő zokniát. Gergő lila csipesztett az egyikre, de a másikról elfeledkezett. Arra az oknira nem rakott csipeszt.
12: Aztán bementek a szobába, és anyu becsukta az erkély ajtót. Délután nagy szél kerekedett, csak úgy lobogtak a ruhák az erkélyen. Elrepülni nem tudtak, mert a csipeszek erősen tartották őket.
9: De a szél elfújta Gergő zokniát, amelyiken nem volt csipesz. Nem vitte messzire, lepottyantotta a földre a ház előtt. Jött egy cica és megszagolta. Mi ez? Játék?
12: Szájába vette, horgatta, aztán ledobta a földre és a mancsával pofozgatta. Végül ráunt és ott hagyta.
9: Aztán jött egy bácsi. Sáros volt a cipője és nem vette észre az oknit. Rálépett és ment tovább. Szegény zokni csupa sár és piszok volt már.
12: Akkor arra jött Marika néni a kutyájával. A kiskutya meglátta az oknit és felkapta. Ő is játszani akart vele, de Marika néni kivette a szájából és megnézte.
13: Na hát, ez biztos a Gergő zoknia. Neki van ilyen szép csíkos.
9: Azt mondta a kutyájának.
13: Gyere, Buksikám, felvisszük ezt az oknit Gergőnek.
12: Marika néni és Buksi kutya felmászott a második emeletre, és becsöngette Gergőjékhez.
13: Nem a tiéd ez az okni?
9: Kérdezte Marika néni Gergőt.
13: A földön találtuk.
14: Biztosan lefújta az erkélyről a szél,
9: mondta Gergő anyukája.
14: Köszönjük szépen.
12: Milyen piszkos!
9: Szomorodott el Gergő.
14: Kiöblítjük, és újra tiszta lesz.
9: Vigasztalta anyukája.
12: Gergő meleg vízzel, szappannal ügyesen kimosta a csíkos zoknit.
9: Aztán kicsavarták és kivitték az erkélyre száradni.
12: Gergő a legnagyobb kék csipeszt rakta rá.
9: Nehogy megint elvigye a szél.
12: Hú, hát azért kicsit megnyugodtam, hogy csipesz került rá, így másodszorra már nem fújta el a szél az oknit.
9: Igen, engem mondjuk nem tudna elfújni, mert annyi vonalat tettem.
2: Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Pont, veszőcske, készen van a fejecske, kicsi nyaka, nagy a hasa, készen van a törökbasa.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Dalolnék arról a régi-régi kedves barátomról, aki nem volt ám nagyon okos, mert nem szeretett iskolába járni. Inkább mellé szeretett járni, az iskola mellé, mint bele. De nagyon

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld!
2: Na?
1: Nagyon pörgős napom volt. Beágyaztam, sütöttem sütit, levittem Brunót sétálni, és rendet is tettem a szobámban.
2: Jaj, de jó! Akkor égett a kezed alatt a munka.
1: Égett a kezem alatt a munka?
2: Azt jelenti, hogy gyorsan és jól dolgoztál.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Én Dínyi és Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Egy szép mesét fogok nektek felolvasni. Csibék tánca a tojásban. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Csibék Viktor, mosolyodott el. Azért néha én is festettem vidám dolgokat. Hogy jutott éppen ez az eszedbe? Felkértek egy balett előadás jelmezeinek megtervezésére. A rendező elmesélte, miről fog szólni a darab, s már akkor felfigyeltem a vidámságára. Később volt szerencsém megnézni az előadást is. Papírmasé tojásokba bújtatták a gyerekeket, kikelő csibeként próbálták megtalálni lépteik egyensúlyát. Volt egy tojás, amiből sehogy sem sikerült kikelnie a csibének. Egész teste a tojáséiban volt, csak lábai látszottak ki belőle, ahogy rémülten szaladgál. Nézzétek, neki nem sikerült kiszabadulnia, kiabálta az egyik napos csibe. A többiek óvatosan fordultak a körbe-körbe szaladgáló tojás felé. Segítsünk neki! Igen, segítsünk! Csoportosultak köré. Csőrükkel csípték és ütötték a tojást, kis szárnyaikkal lögdösték le róla a héj maradékát. Mikor végeztek, rémület lett úrrá rajtuk. Ő más, mint mi, nézett körbe az egyik csibe. Más, más, más, csipogták a csibék, és körbeállták a frissen kikelt csibét, aki meglepetésükre koronfekete volt. Csipogva táncolták körbe a fekete csibét, aki éppen magát nézegette ámulattal. Nem táncolunk veled, rikoltott a hangadó csibe. Talán azért volt ilyen magabiztos, mert ő kelt ki legelőször a tojáshelyből. A többiek nem értették, hiszen a csibe, a fekete színtől eltekintve, pont olyan volt, mint ők. A legbátrabb odament és csőrével rákoppintott a veszekedő csibe fejére, mire az elszégyelte magát, és végül mindannyian együtt körtáncot jártak. Remek darab volt. Persze sok múlott a megfelelő jelmezen is.

barack, benne keserű a mag. Keserű a mag, de mégis vele nevet fenn az ég is, kert a világ benne termünk, bennünk.

Csukás Mese Rádió. Tavaszi virágok. Azt szeretem az évszakokban, hogy a természet folyamatosan váltja a színeit. Ősszel például nagyon sok sárga és vörös színt láthatunk, főleg a bokrokon és a fákon. Télen pedig, ha esik a hó, na, milyen színű minden? Úgy van, csupa hófehér. Tavasszal pedig igazi színkavalkád jelenik meg, bármerre néz az ember. Először is kizöldül a táj, majd előbújnak a virágok. Virágokat láthatunk az erdőben, a mezőn, a kertekben, az ablakokban elhelyezett virágládákban, a bokrokon s a fákon is. Tavasszal sok szép virág nyílik. Ott van például a tulipán, a jácint, vagy éppen a narcisz. Ezek mind hagymás növények, ami azt jelenti, hogy amikor elnyílnak, a hagymájuk továbbra is a föld alatt pihen, s jövőre újra kihajtanak, nem kell őket ismét elültetni. Hallottatok már az aranyesőről? Nem, nem olyan arany, és nem is az égből esik. Ez egy bokor, ami szintén tavasszal virágzik. Bár gyönyörű aranybokor, de mérgező. Ezért érdemes inkább csak csodálni. És van még egy érdekes nevű virág, ez pedig a téltemető. Az emberek így keresztelték el ezt a szép sárga növényt, mivel már februárban, sőt, olykor januárban is nyílik, amikor a tél még javában tart. Na, és azok az illatok, némelyik virágnak igazán bódító illata van. Ott van például az orgona, vagy éppen a rózsák. Megsúgok nektek valamit. Tudjátok, hogy szerezhettek örömöt az anyukátoknak? Szedjetek neki egy csokor mezei virágot. Azt nagyon szeretik az édesanyák. Majd meglátjátok, hogy mennyire csillog a szeme a gyönyörűségtől és az örömtől. Ha így lesz, meséljétek el nekem, jó? Sziasztok, Csukás Mese Rádió!

0: A béka és a holló. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Békát fogott a holló, csőrébe kapta, s felrepült vele egy háztetőre. Amint zsákmányával letelepedett a tető szélén, a béka hangosan kuncogni kezdett. Mit nevetsz, béka öcsém? Kérdezte a holló. Semmi, semmi, kedves holló nővér, válaszolta a béka. Szóra sem érdemes, csak azon nevettem, hogy milyen szerencsém van. Az apám ugyanis itt lakik éppen ezen a tetőn. Rendkívül erős, roppant haragos természetű. Bizonyára bosszút állna azon, aki bántani merészelne engem. A holló bizony nem nagyon örült e szavaknak, s jobbnak látta, ha biztonságosabb helyen fogyasztja el a zsákmányát. Átröppent hát a tető másik oldalára, az eres csatorna mellé. Itt pihent pár pillanatig, s már éppen neki akart kezdeni a lakomának, amikor észrevette, hogy a béka megint jó ízűen kuncog. Hát most mit nevetsz, béka öcsém? Kérdezte. Semmi, semmi, kedves holló nővér, szóra sem érdemes, válaszolt a béka. Csak eszembe jutott, hogy a nagybácsim, aki az apámnál is erősebb, éppen ezen a helyen éldegél. Alig ha vinni el szárazon, aki engem bántani merne. A holló most már nagyon megijedt, s elhatározta, hogy elrepül a tetőről. Így is tett. Csőrébe kapta a zsákmányát, s a közeli kút kávájára szállt, és ott letette. Már éppen neki akart kezdeni az evésnek, amikor a béka megszólalt. Amint látom, kedves holló nővér, nagyon tompa a csőröd. Nem kellene megélesítened, mielőtt enni kezdesz? Nézd csak, ott azt a követ. Pompásan megfenhetnéd rajta. A holló megfogadta a tanácsot, a kőhöz reppent, fenni kezdte a csőrét. Amint egy pillanatra hátat fordított a kútnak, a béka nagyot ugrott, s eltűnt a mélyvízben. A holló csak akkor vette észre, hogy a béka eltűnt, amikor már jól megfente a csőrét. Visszareppent a kútkávára, ide nézett, oda nézett, jobbra-balra forgatta a fejét, de a békát csak nem találta sehol. Végül megsejtette, hogy aligha nem a kútba van, s kiáltozni kezdett. Béka öcsém, kedves béka öcsém, már megijedtem, hogy elvesztél. Jó éles a csőröm, gyere ki, hadd egyelek meg. Ó, de sajnálom, kedves holló nővér, válaszolta a béka. Képzel csak, nem tudok felmászni a kút oldalán. Gyere le értem, ha meg akarsz enni, szólt, majd eltűnt a mély víz fenekén. Itt a vége, fuss el véle.
0: A béka és a holló című mesét hallottátok.
2: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Január. Előjár. A nyomában február. Március szántóvető. Április nevettető. Május szépen zöldelő. Június nevelő. Július érlelő. Augusztus csépelő, szeptember gyümölcshozó, október borozsó, november télelő, december pihenő.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

vasárnap dél körül röppent szobánkba a légy. Zimmeget zümmögött, be sem mutatkozott, hanem rögvest ebédelni kezdett. Végig kóstolta az összes fogást, s majd lett ám nyafogás, mert a nagyi orrán jó ízűen megpihent. Na több se kellett. Lett itt nagy kergetőzés meg bonyodalom. Légy itt, légy ott. De tudod mit? Leginkább légy amott!

0: mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A szegény asszony kakasa. Sajóvölgyi eredeti népmese. Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egy kakasa. Olyan szegény volt az asszony, hogy még megevő falatja sem volt. Így ő kigyelme biza kakasát se igen traktálhatta zabbal és kukoricával, hanem ha kapart magának evett, ha nem kapart, hát koppant a szeme. Egyszer a kakas, amint a szemétdombból kapargált volna, egy gyémánt félkrajcárt talált, melyet a gazdasszonyának át is adott, hogy vegye rajta zabot és kukoricát, és etesse, itassa meg. De a szegény asszony rá se hederített a kakasára, hanem a gyémánt félkrajcárt bedobta úgy a láda fiókjába. Itt egyszer a kakasnak eszébe jut, hogy neki pénze is van, mégis koplal. Felszállt a szegény asszony ablakába, s így elkezdi. Kikirikú, kukurikú, szegény asszony, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt az asszony kijön a szobából, s a kakast elveri az ablakból, de az innen a kerítésre, a kerítésről a kéményre szállt, mindenütt kiabálván. Kikirikú, kukurikú, szegény asszony, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Mit volt mit tenni a szegény asszonynak? Előkereste a ládafiókból a gyémánt félkrajcárt, és kihajította az ablakon, mondván, vigye a fene vele együtt! A kakasnak sem kell több, felkapja a gyémánt félkrajcárt, és elszaladt vele világul, mint a karilova. S mint mén mendegél a kakas, egyszer előutó talál egy pocsolyát. Átlépni nagy volt, átszállni pedig kicsiny, ezért a kakas, mimit nem cselekszik, csak elkezdi. Szít fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. Szít fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. És a kakas begye mind felszítte a vizet, s ezzel tovább ment. Csak mén, csak mendegél, egyszer előutó találja a török császárt, ki azt kérdi tőle. Hová, hová, círmos kakas? Egy gyémánt félkrajcárt találtam, itt van a számban, bagó helyet betettem, sos már addig megyek, míg valaki ezt a gyémánt félkrajcárt kölcsön nem kéri. Sose fáradj tovább, add nekem, egy hét múlva kettőt kapsz érte. A círmos kakas odaadta a gyémánt félkrajcárt a török császárnak, de eltelik az egy hét, el a másik is, de a török császár csak nem fizet. Itt a kakas felszáll a kerítésre, és csak elkezdi. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! A kakas lekergetik a kerítésről, de az innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, s mindenütt kiabált. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár kikiált az ablakon ilyentképpen. Hej, cselédek! Fogjátok meg csak azt a círmos kakast, s vessétek az égő tüzes kemencébe! A cselédek sem restek, megfogják a kakast, s belevetették az égő tüzes kemencébe, hol csak elkezdi a kakas. Bocsásd, begyem a vizet, hogy oltsa el a tüzet! Bocsásd, begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Itt a sok víz mind kiömlött, a tüzet eloltotta, a kakas pedig minden baj nélkül kirepült az égő tüzes kemencéből, és újra felszállt a kerítésre, mondván... Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a kakas lekergetik a kerítésről, de innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, és mindenütt kiabálta. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár másodszor is kikiált az ablakon, mondván... Hej, cselédek! Fogjátok meg azt a kakast, s vessétek a darás fészekbe! A cselédek sem hagyták ezt kétszer mondani maguknak. A szegény círmos kakast lefülelték valahol a sövény mellett, s bevetették a darás fészekbe, s itt csak elkezdi a kakas. Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát! Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát! Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát! És a begye mind felszitta a darazsakat, s ekkor a kakas kirepülvén a darásfészekből újra a kerítésre szállt, hol ismét csak elkezdi. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a cselédek hajszolják a szegény kakas, dobálják, űzik, verik, de a kerítésről a szemétdombra, innen pedig a kéményre szállt, s mindenütt kiabálta. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár harmadszor is kikiált az ablakon. Ugyan fogjátok meg azt az átkozott círmos kakast, hagyd tegyem a bugyogó ülepébe! A cselédek sem restek, s addig hajszolták a szegény círmos kakast, míg valahol a kerítés mellett lefülelték, s átadták magának a török császárnak, ki menten bedugta bő bugyogója ülepébe. De a kakas itt is megszólalt. Kéri kukukuriku török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Kéri kukukuriku török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Ej, a török császár sem rest. Ráül a kakas nyakára, és ekkor az csak elkezdi. Bocsásd, begyem a darást, hogy csípje meg a farát. Bocsásd, begyem a darást, hogy csípje meg a farát. És a begyéből mind kizúdult a sok lódarás, és nekiestek a császár farának, s úgy össze-vissza csipdelték, mintha hegyes tűkkel szurkálták volna.
2: Jaj, végem van,
1: ordított a török császár. Ne, itt van a gyémánt félkrajcárod. 3 kád pénzt is adok, csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek. Jaj, odaadom a fele királyságomat legszebbik leányom kezével együtt. Csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek. Hely, a círmos kakas csak ezt várta, és akkor parancsolta. Szídd fel, begyem a darást, hogy ne csípje a farát. Szídd fel, begyem a darást, hogy ne csípje a farát. És a sok lódarázs, mint valami köpübe, visszatakarodott a círmos kakas begyébe. És ekkor a círmos kakas kiugrik a szoba közepére, megrázkódik, és olyan szép legényé vált, hogy keresve se lehetett volna párját találni. Ki aztán feleségül csak ugyan elnyerte a török császár nagyobbik leányát, s a török császár holta után ő lett a király, de mint ilyen, a szegény özvegyasszonyról sem felejtkezett meg, hanem magához vette, s anyjának fogadta. Eddig volt, mese volt.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mitski van Charles. Majdnem elmondta.
1: Hát, én nem is tudom, mit kívánnék. Most olyan, mintha mindenem meg lenne.
2: Akkor kívánjuk ezt, hogy legyen még sokszor olyan, mint most.
3: Nem áll.

0: Kedves gyerekek! Tunyogi Bernadett vagyok, és ma én olvasok nektek egy nagyon-nagyon szép mesét. Mester Györgyi, a csacsogó kispatak. A tavaszi hóolvadást követően az erdei barlangból egyszer csak felszére bukkant egy vékonyka vízerecske. Még patakocskának se volt mondható, hiszen alig csörgedezett benne víz, de az élni akarása hatalmas volt, ezért a tavaszi esőktől megerősödve, buzogva, nagy lelkesedéssel folytatta útját a szelíd domboldalról lefelé. Amikor lapos részre, kavicsos talajra ért, kicsit szétterült, de csak annyira, hogy azért a létét, a további haladását ne akadályozza. Vidáman, csobogva folytatta megkezdett felfedező expedícióját. Furdalta a kíváncsiság, milyen lehet a világ az addig megismert erdőn, dombokon és füves réteken túl. Van-e valahol egy nálánál jóval nagyobb víz, amivel érdemes szövetségre lépni, egyesülni vele? Kavicsos medrében hát virgoncan, csacsogva haladt tovább. A kisebb szikladarabokon átbukfencezett, a nagyobbakat megkerülte, közben hófehér habfodraiban gyönyörködve tudatta a környezetével, hogy ő itt van, és már nem lehet megállítani, nem lehet őt csak úgy eltaposni. Egy idő után már ki is törlődött az emlékezetéből, honnan került napvilágra, hogyan jutott a karsztbarlangból a felszínre. De arra mérhetetlenül kíváncsi volt, mi van előtte, mi vár még rá, merre vezet az útja. Örömmel találkozott volna egy nagyobb, legalábbis nálánál nagyobb vízfolyással. Előre haladtában hát folyton kérdéseket tett fel mindenkinek, akivel csak összehozta a sors. Amikor szomjazó madárka szállt le a partján, rögtön nekiszegezte a kérdést. Mit láttál jártodban, keltedben, kismadárka? Van-e arra felé, amerre én haladok, nagyobb folyó, esetleg álló víz? A madárka azt felelte. Amerre én jártam, ott csak magas fenyőóriások, sűrű bokrok voltak. Még fészket rakni se volt könnyű közéjük, de legalább, ha sikerült, a nagy bozótban védve volt az otthonom és a fiókáim. A madárka, miután szomját oltotta, tovarepült. A nyári esőktől időközben folyóvá duzzadt patakocska is folytatta az útját. Nem sokkal később inni vágyó szarvasok sorakoztak fel a partján. Nem tudta megállni, hogy őket is ki ne faggassa. Láttak-e jártukban, keltükben valami nagyobb vizet, vízfolyást? A szarvasok először szóhoz se jutottak, csak nyelték nagy kortyokban a vizet, de miután a szomjukat oltották, szóba elegyedtek a folyóval. Amerről mi jöttünk a csordával, ott csak az odvas fák törzsében, a nagyobb tócsákban megálló esőlével találkoztunk, azért is voltunk olyan nagyon szomjasak. Köszönjük neked, kis folyó, hogy ihattunk belőled. Az immár folyóvá duzzadt kis patak a választól kicsit csalódottan folytatta az útját. Továbbra is kerülgette a nagyobb kődarabokat, átbucskázott a kisebbeken, és be nem állt a szája, folyton csak csacsogott, kérdezősködött, minden elébe kerülő ismerőstől, idegentől. Néha halakkal is módjában állt összetalálkozni az ívóhelyükre igyekvő pisztrángokkal, de ők fontos dolgok miatt annyira siettek, szóba se álltak a folyócskával. Az pedig csak haladt tovább, előre, lelkesedése nem csökkent. Egyszer csak, váratlanul útját állta egy mocsár. Hogy mocsárnak hívták, azt nem tudta, hiszen még sohasem volt érkezése ilyen látványhoz. De azonnal megtapasztalta, hogy innen bizony nehéz lesz tovább jutnia. A mocsár sekély, iszappal, sűrű növényzettel telített vize akadályozta haladását, de szerencsére épp jöttek az őszi esők, amelyek annyira felduzzasztották, hogy át tudott vergődni rajta. Itt persze kérdezősködni se állt meg, mert attól félt a mocsár feltartóztatja, akár örökre fogjul ejti, és akkor sose jut el végcéljához valami nagyobb, bővízű folyórokonhoz, vagy terjedelmes, nagy mélységű állóvízhez. Persze, jó szokását továbbra se adta fel, változatlanul csobogott, csacsogott továbbra is. Már nagy utat tett meg, amikor maga fölül egyszer csak ismeretlen eredetű berregést hallott. Váratlanul egy nagyobb árnyék tűnt fel, majd egy hatalmas szerkezet magasodott elébe. Még a ragyogó napocskát és állandó kísérőjét is eltakarta egy időre. A hajó, bár a nevét nem ismerte, de attól a hajó még az marad, ami volt. Nem válaszolt a kérdésre. Hova is vezet az a nagy víz, amibe az úszó, lebegő hajó alatt most ő is belészaladt? Mit tehetett mást? Most már a nagy vízzel együtt kettesben folytatták az útjukat. Időközben az ő fodros, hófehér hullámai is egyre nagyobbak lettek, és a hangja is kissé megkomolyodott. Már nem csacsogott, inkább morgott kicsit, de azért a tudásvágya, a kíváncsisága nem múlt el. A sok erőfeszítés és kitartás végül meghozta gyümölcsét. Társával, a széles, hömpölygő folyóval együtt elérték a nagy vizet, és a valamikori kis patakocska kacagva, csobogva, örömmel torkollott bele a tengerbe.
1: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

Imperium mesékleltem. Lantom őrzi mind a hányat, mesebeli szép csodákat, szívemnek legkedvesebbet.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll. Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma kivételesen egy olyan szöveggel készültem nektek, aminél az a fontos, hogy jól tagoljátok a szavakat, hiszen így lesz értelmes a mondat. Segítek nektek. Először megmutatom én, majd lassan ismétlem és mondjátok velem. Csak ügyesen. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Most elmondom nagyon lassan is, és mondjátok utána. Már ősz volt szinte, most mondjuk együtt, már ősz volt szinte, mehetünk tovább, mikor egy őszinte őszinte, most együtt, mikor egy őszinte őszinte. Következő mondat, hogy legyek őszinte, most együtt próbáljuk meg, hogy legyek őszinte, és a legvége, mert ő szinte őszinte. És akkor most együtt, mert ő szinte őszinte. Készen is vagyunk. És akkor most elmondom még egyszer gyorsabban, mondjátok velem közösen. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Nagyszerű, nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok többet és többet, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Csukás Mese Rádió. Madarak éneke.
2: Jaj, az egyik legszebb a tavaszban, a boldogságban úszó, illetve repülő madarak éneke. Hogy az milyen csodás! Nektek is tetszik? Legszívesebben én is dalra fakadnék, amikor meghallom őket csiripelni. Milyen jó is lenne madárnak lenni. Kergetőznek, dalolnak, mulatnak, és ahogy beköszönt a jó idő, már építik is a fészkeiket. Ki a számára legmegfelelőbb helyen? Vannak, akik a fák ágain, vannak, akik a bokrok sűrűjében, de egyesek még a háztető cserepei közé is beköltöznek. A gólyák persze elfoglalnak egy-egy kéményt vagy villanyoszlopot, míg a cinkék még a postaládában is képesek otthonra lelni. És ahogy képesek egy magoskán összeveszni, hát az igazán mulatságos. Szerintem az a legjobb ébredés, amikor az énekes madarak csicsergésére kelünk fel, mintha játékra hívogatnának bennünket is. Éneklő madarak nélkül el sem tudnám képzelni a tavaszt. Védjük, s óvjuk őket közösen.
0: Csukás Mese Rádió.

0: A zöld szakállú király. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy zöld szakállú király, aki egy nap úgy döntött, bejárja egész birodalmát. Már vagy 17 esztendeje vándorolt, de a birodalma határát még mindig nem lelte meg. Hanem egy nap, mikor megszomjazott, a közeli patak partján lefeküdt, és szürcsölni kezdte a vizet. Ám hirtelen valami elkapta szakállát, és olyan erősen szorította, hogy majd kitépte.
1: Erezd el, vagy megbánod! Kiáltotta.
0: Na persze! Nevetett egy hang, és még erősebben húzta.
1: Elereztem, ha nekem adod azt, amiről országodban nem tudsz.
0: Olyan nincs. Úgy ismerem a birodalmam, mint a tenyerem, mondta a király. És akkor kiemelkedett a vízből az ördög, és a zöld szakállú király úgy megijedt tőle, hogy nem mert neki nemet mondani. Így hát megegyeztek, majd az ördög eleresztette a királyt, és eltűnt a vízben. Azt gondolta a király, elég lesz a vándorlásból, és hazaindult. Épp hogy a palota közelébe ért, egy fiatal fiú szaladt elé.
1: Drága édesapám, csak hogy hazaért.
0: Meglepődött a király, hogy ő ezt a fiút még nem látta, de nem is hallott róla. És akkor eszébe jutott az egyesség az ördöggel. Hát a saját édes fia lenne, akit nem ismer. Nem volt mit tenni, elmesélte töviről hegyire, mi történt az ördöggel. Ám a fia egy csöppet sem ijedt meg, és már másnap elindult, hogy beváltsa apja ígéretét. Mikor odaért a patakhoz, nem látott mást, csak néhány kacsát a tóban és egy inget a parton. A fiú igen elcsodálkozott, mikor az egyik kacsa gyönyörű szép leánnyá változott. Add ide az ingen, kedves királyfi! Tudd meg, az én apám az ördög. Segíts nekem, és akkor viszonzom a kedvességedet, mondta a lány, és mivel a fiúnak a helyén volt a szíve, odaadta neki az inget. A lány ekkor lehúzott az ujjáról egy gyűrűt, és a királyfinak adta. Ezzel a gyűrűvel észrevétlenül átjuthatsz az ördög 12 várkapuján, csak használd úgy, mint egy kulcsot. Mikor pedig az apám kikérdez, bármilyen lehetetlen próbatétel elé is akar állítani, te csak fogadd el, s majd én segítek neked. Méhecske képében fogok eljönni hozzád, ne ijedj meg tőlem, mondta a lány, majd eltűnt. A királyfi pedig elindult az ördög palotájába, és a 12 kapun könnyen átjutott a gyűrű segítségével. A végén pedig ott várta az ördög maga. A fiú rezzenéstelen arccal állt ott, a félelemnek jelét sem mutatta, amitől az ördög égtelen haragra gerjedt.
2: Még hogy egy halandó nem tisztel engem, ordította.
1: No, várj csak, majd én megmutatom neked. 3 próbát kell teljesítened, vagy örökre itt ragadsz a pokolban mellettem. Az első, itt ez a káposztalevél. Csinálj belőle reggelre darutollat.
0: Majd az ördög hivatta őreit, és bezáratta a fiút egy szobába. A legény már éppen kezdett volna kétségbe esni, amikor döngicsélést hallott az ablak felől. Oda nézett, és akkor eszébe jutott az ördög lánya. És a rovarból mindjárt újra gyönyörű nővé változott. Hát te meg miért búsulsz? Kérdezte a fiútól.
1: Ebből a káposztalevélből darutollas kalapot kell csinálnom, mondta szomorúan.
0: Egyet se félj, mondta a lány, és egy szempillantás alatt darutollas kalap lett a zöldségből. Holnap is eljövök, majd ne aggódj. S a lány újra dongóvá változott, és amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. A fiúnak pedig még az álla is leesett a nagy csodálkozástól. Reggel aztán jött az ördög, és alig hitt a szemének.
1: Ha, ez sikerült. Na de a következő.
0: Ebből a pohár káposztaléből kell sarkantyút faragnod, vagy többé nem látod viszont a családod. Ám a fiú nem ijedt meg, hisz újra eljött a lány, és ismét segített rajta. Hip-hop csodás ezüst sarkantyút készített, majd éppen úgy, mint előtte, újra dongóvá változott, és eltűnt. Jött reggel az ördög, és most már igazán nem értette, hogyan sikerülhetett az újabb próbatétel. Ám akkor újat mondott. Itt ez a víz. Ebből öntsél nekem egy fejszét, vagy halálfia leszel. A fiú pedig már tűkön ülve várta, hogy megérkezzen a lány, és fejszét készítsen belőle. Ám az, mikor meghallotta az újabb próbát, csak ingatta a fejét. Ez már nekem sem fog menni. Inkább megszöktetlek. Kitervelte, hogy a királyfit gyűrűvé változtatja, ő maga pedig madárrá változik, és csőrében elrepíti a királyfit. Így is tett. A madárka felkapta a gyűrűt, és már ki is repült a palotából. Ám az ördög észrevette őket, és utánuk eredt. Repült a madárka, és az ördög meg utána. Már éppen elkapta volna szárnyát, mikor az ördög hirtelen megtorpant. Bizony, elérte a birodalma határát, s azt nem léphette át. Így mérgében toporzékolni kezdett. Talán még most is ott dühöng.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak a mesepostásnak.

0: ovosor rubába. Élt egyszer egy favágó a falu végén, akinek annyi gyereke volt, hogy már maga sem tudta fejben tartani. De ha ez nem lett volna elég, a tetejében még szegények is voltak, mint a templom egere. A gyerekek már annyira lesoványodtak, hogy egy könnyű fuvallat is ledöntötte őket a lábukról. Elbúsult is a favágó, és egyre azon törte a fejét, hogyan tartsa el temérdek gyermekét. De a szegény ember bizony nem értett máshoz, csak a favágáshoz. Így egy nap fogta fejszéjét, és elindult a rengetegbe, gondolta szerencsét próbál, lesz, ami lesz. Ment, mendegélt a sűrű erdőn keresztül, de egy hét alatt egy árva lélekkel sem találkozott. Már éppen azon tanakodott, hogy visszafordul, amikor a terebélyes fák közt a távolban megpillantott egy gyengén pislákoló lángot. Megörült a szegény ember a világosságnak, menten el is indult a fény irányába. Mikor közelebb ért, látta, hogy egy rozog a viskó áll az erdő közepén, s annak ablakából szűrődött ki a fény. Körbenézett, de nem látott senkit a ház körül, hát bekopogott az ajtón. A kopogásra nem jött felelet. Így a favágó némi várakozás után úgy döntött, megnyit a konyhóba. Igencsak elcsodálkozott, mikor a szoba közepén egy mindenféle finomságokkal megrakott, terített asztal várta. Még sosem látott ennyi ételt egy asztalon, de a gazda beleegyezése nélkül nem mert hozzányúlni. Körbejárta az aprócska viskót, benézett minden szobába, szekrénybe, az ágy alá, szólongatta a háznépét, de senkit sem talált. Végül úgy döntött, neki lát az ételnek, de éppen csak eszik valamit, hogy ne halljon éhen. Ám úgy elmerült a különféle ízekben és illatokban, hogy észre sem vette, majdnem az egészet felfalta. Mikor aztán jól lakott, előhúzta pipáját a zsebéből, és rágyújtott. Amint ott pipázgatott kényelmesen a széken, egyszer csak eléugrott egy fekete macska. Hey, ennek nem lesz jó vége, gondolta magában a favágó, de a macska egy pillanat alatt eltűnt az asztalról, mintha csak a föld nyelte volna el. Aztán hirtelen a semmiből megjelent egy vénséges vén boszorkány, akinek a ronda vasorra a földet seperte. Megijedt a favágó, hisz rögtön látta, hogy magával, a vasorú bábával van dolga, aki, ha kell, az ember gondolataiban is olvas.
1: Jól teszed, ha félsz tőlem, favágó. Bizony, én vagyok a vasorú bába, az ördögnek az anyja,
0: dörögte félelmetesen az asszony.
1: Nem sokára hazaér a fiam, hogy elvigyem magával a pokolba. Ha jó kedvében találod, talán meghagyja az életedet.
0: A favágó kétségbe esett. Mi lesz a gyerekeimmel, ha én meghalok? Ki gondoskodik majd róluk? Könyörülj rajtam, vasorú bába! Rimánkodott az ember.
1: Talán elengedhetlek, de csak egy feltétellel, válaszolta a banya.
0: Megteszek bármit, csak hadd lássam a gyerekeimet, vágta rá a favágó.
1: Hát akkor vigyél engem is magaddal, és majd leszek én a feleséged. Veletek fogok élni, és gondoskodom a gyerekekről, válaszolta a vasorrubába.
0: A favágó tudta, nincs más választása. Vagy beleegyezik az alkuba, vagy a halál várja. Így hát rábólintott a dologra, és zsákokba gyűjtötték az összes ételt, amit a kunyhóban találtak, majd fogtak még egy zsákot, azt pedig telerakták arannyal és ezüsttel. Így vágtak neki az útnak a favágó meg a vasorrubába egy jól megrakott szekérrel. Már jó ideje mendegélhettek, mikor végre megálltak pihenni egy tisztáson. Elővették az elemózsiát, aztán leültek a fűbe, hogy megvacsorázzanak. Egy kis borocska is jutott a vacsora mellé, és a favágó észrevette, hogy az öreg asszony egyre jobban elálmosodik tőle. Megvárta hát, míg elalszik, majd fogta a fejszéjét, és akkorát csapott a banya orrára, hogy az menten ketté törött. Felüvöltött fájdalmában a vasorrubába, de hiába kapálózott, nem tudott felkelni, mert az orrában volt minden varázsereje. Látta ezt a favágó, és gyorsan hátára kapta a zsákot, amiben az arany meg az ezüst volt, aztán futott, ahogy bírt. Hanem a vasorú bábának az orra akkorát kongott, hogy még az ördög is hallotta a pokolban. Az pedig olyan égtelen haragra gerjedt, hogy semmi sem állhatta útját. Rögtön a favágó után eredt.
2: Most méged van, te favágó!
0: Kiabálta utána az ördög. A favágó meg csak futott, ahogy a lába bírta, és végül előbb ért az udvarába, mint az ördög. Ám egy szempillantás múlva a gonosz utolérte, és a nyakánál fogva elcsípte a szegény embert. Hanem a favágó gyermekei egyszer csak mind kiszaladtak a házból, és boldogan ugrándozva vették körül apjukat. Ugyanis azt hitték, hogy a favágó az ördöget hozta nekik vacsorára, és egyik sem akart lemaradni az óriási lakomáról. Az ördög, látva a gyereksereget, bizony jól megijedt. Azt gondolta magában.
2: Ezek elevenen fel foglak falni, ha itt maradok.
0: Kérte a favágót, könyörüljön rajta, s az jó kedvében elengedte. Az ördög meg úgy futott, hogy csak úgy porzott az országút utána. A zsákaranynak hála, a szegény favágóból pedig olyan gazdag ember lett, hogy többé sosem volt gondjuk a vacsorára.

0: mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Most hallgassátok meg tőlem Max Lucado Értékes vagy című meséjét. A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli, fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza, tele aranycsillag matricával, és egy másik doboza, tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdesfából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas farudakat, vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak, vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltmanónak az egész testét csillagok borították. Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot.

0: elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. Sok szürke pontot érdemel, mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg nem jó volt, Manu. Egy idő után már maga Pancinello is elhitte ezt. Nem vagyok jó volt, Manu, gondolta. Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen fa manó volt. Lúciának hívták. Nem, mintha nem ragasztottak volna rá matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot, ám az is leesett. Én is ilyen akarok lenni, gondolta Pancinello. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. Ó, nem nagy ügy, válaszolt Lúcia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit.
1: Élit?
0: Igen, Élit a fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében. De miért? Majd megtudod, menj el hozzá fel a hegyre. Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment. Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? Kiáltott utána Pancinello. De Lúcia ezt már nem hallotta meg. Így aztán Pancinello hazament. Leült az ablak elé, és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincs rendjén, suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szeme szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábújhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancinello nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. Ekkor meghallotta a nevét. Pancinello! Hallatszott egy mély, erős hang. Pancinello megállt. Pancinello, örülök, hogy látlak. Gyere közelebb, hadd nézlek meg. Pancinello lassan megfordult, és ránézett a nagy darab szakállas mesterre. Te tudod a nevemet? Kérdezte a kis manó. Persze, hogy tudom. Én alkottalak. Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra. Szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Nem akartam, Éli. Tényleg, nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. Tényleg? Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancinello. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy. Pancinello felnevetett. Én? Értékes? Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked? Éli Pancinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes nekem. Pancinellóra még soha senki nem nézett így. Különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjam. Minden nap vártam, hogy eljössz, folytatta Éli. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák, mondta Pancinello. Tudom, mesélt rólad. Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? A fafaragó nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod.
2: Micsoda?
0: A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt, érted?
2: Hát, még nem nagyon.
0: Éli elmosolyodott. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta miközben a foltman.

0: elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak, és én sohasem hibázom. Pancinello nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan mondja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Annyian megdicsértétek az egyik tavaszi verset, amit hoztam, hogy hoztam egy másik versrészletet is. József Attila. Tavasz van, gyönyörű. Tavasz van, gyönyörű tavasz. A Vén Duna karcsú gőzösökre gondol. Tavasz van. Hallod-e? Nézd, hogy karikázik mezei szagokkal a tavaszi szél. Csukás Mese Rádió.
1: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket, általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét Törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét Törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel! Lázár Ervin, a soványító palacsinta. Kriszti király kisasszony nem sajnálta volna érte a fele országát. Kincstárából a legszebb smaragdot, karkötőt, gyűrűt, feliratos trikót, akármit. Meg is hirdette a királyok lapjában. Fele országom, kincstáram legszebb smaragdja, karkötő, gyűrű, feliratos trikó, akármi annak az embernek, aki megutáltatja velem a palacsintát. Kriszti király kisasszonynak nyomós oka volt rá, hogy megutálja a palacsintát. Ő maga volt a nyomósok, mert gömbölyű volt, mint egy búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpálcegresi nagy szederfa. S mindez miért? Bizony azért, mert mód fölött szerette a palacsintát. Palacsintával kelt, palacsintával feküdt, palacsinta volt a mindene. Na, özönlöttek a hirdetésre a különböző doktorok, kuruzslók, kutyapecérek. Egyik injekcióval próbálkozott, a másik ráolvasással, a harmadik kocsikenőcsös palacsintával.
2: Majd ettől megundorodik.
3: Jaj, te finom!
1: Mondta Kriszti király kisasszony, és befalt a kocsikenőcsös palacsintából 300-at. Az injekcióra rá se hederített, a ráolvasás szerte foszlott, mint egy nyárvégi bárányfelhő. Csak a palacsinta, a sok palacsinta, na meg a palacsinta.
3: Tessék velem megutáltatni a palacsintát!
1: Toporzékolt Kriszti király kisasszony egy ízes meg egy mézes palacsinta között.
3: Karcsú akarok lenni, mint a nátszál.
1: Ham egy túrós.
3: Lenge, mint a tavaszi szellő.
1: Ham egy kakaós. Ham, ham, ham. Már-már úgy látszott, hogy senki se tud kifogni Kriszti király kisasszony ádás szenvedélyén, amikor az erdő felől megérkezett a legeslegutolsó pályázó is, egy nagy darab, kövér, sántikáló ember. Gondolom, azért sántikált, mert fájt az akilleszina. És azt mondta,
2: kedves Kriszti király kisasszony, dehogy is kell neked megutálnod a palacsintát.
4: Annyi tehetsz belőle, amennyit akarsz. Csak az a fontos, hogy az én találmányomból legyél, mert tudja meg mindenki, én a lángelméjű föl és kitalálnok, föltaláltam a soványító palacsintát.
1: Így szavalt a nagy darab, kövér, fájós lábú, s amint tőle hallottuk, lángelméjű, föl és kitalálnok. Kriszti király kisasszony lelkesült arccal a nyakába borult.
3: Ó, megmentöm!
1: Sóhajtotta.
3: Ide azt a soványító palacsintát!
4: Egy pillanat, mondta a nagy darab ember.
1: Kibontakozott Kriszti király kisasszony karjai közül, és a zsebéből valami csiga szerkezett félét, meg egy jó hosszú zsineget kotort elő. Az egészet fölhajtotta egy jó magas fa legfelső ágára. S egy kicsit meghúzigálta a madzagot.
4: Na, most jó, mondta. Ide egy palacsintát.
1: A palacsintát fölerősítette a csiga zsinórjára, és fölhúzta a fa legtetejére.
4: Tessék, Kriszti király kisasszony, edd meg!
3: De hogyan?
1: Rémüldözött Kriszti király kisasszony.
4: Mász fölérte. Esküszöm, mire az ezredik soványító palacsintát megeszed, karcsú leszel, mint a nátszál, és lenge, mint a tavaszi szellő.
1: Így szóltak az ágak, amint Kriszti király kisasszony szuszogva, fújtatva, lihegve szuszogott, fújtatott, lihegett fölfelé a fán. Ez volt ám a mászás. Mint a záporeső, szakadt Kriszti király kisasszony verítéke. Fogadjunk fogyott vagy 10 dekát, mire a fa tetejére ért. Szusszant egyet, és ham, befalta a palacsintát.
3: Én innen többé le nem megyek,
1: mondta neki keseredetten.
3: Húzzatok föl még egy palacsintát!
4: Azt már nem, mondta odalent magabiztosan a kitalálnok. De ha lejössz, ide nézd, mit kapsz. Lekváros!
3: Hú!
1: Mondta Kriszti király kisasszony, és recsegve, ropogva, szuszogva, fújtatva megindult lefelé. Zirzőr az ágak, sitsutty a levelek, és lent ham a lekváros.
4: Megy ez, kérem,
1: vigyorgott a kitalálnok, és ügyes szerkezetével már is húzta a fa tetejére a következő palacsintát.
4: Rajta, Kriszti király kisasszony!
1: De Kriszti király kisasszony, ahelyett, hogy mászni kezdett volna, elfeketedett, ellilult, elzöldült, és kitört, mint egy gejzír.
3: Te hóhér! Te körmönfont csaló!
1: Ordította.
3: Még jó, hogy soványító palacsinta, csak nem képzeled, hogy ághegyjel bököttetem, fakéreggel horzsoltatom, mászással gyötörtetem a drága testem. Poroszlók elő! Vágjatok 25-öt a háta végére! Még hogy soványító palacsinta!
1: A nagy darab föl és kitalálnok lángelme nélkül is láthatta, hogy ennek fele sem tréfa. Meglendítette hát súlyos testét, és nyilaló Achillesinakkal rohant arra, amerről jött, az erdő felé. Nyomában a poroszlók suhogtatták a pálcájukat. Futott szegény kitalálnok, ahogy bírt, és közben azt motyogta.
4: Pedig ághegyjel bököttetés, fakéreggel horzsoltatás, mászással gyötörtetés nélkül nem megy, esetleg egy kis futás sem árt.
1: Tette hozzá, és fágtázott a fák közt, ahogy a lába bírta. Így történt, hogy Kriszti király kisasszony máig is gömbölyű, mint a búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpálcegresi nagy szederfa. Bezzeg szegény nagy darab, kövér, fájós lábú föl is kitalálnok. Éppen 10 kilót fogyott, mire a poroszlók abba hagyták a kergetését. Lihegve és kedvtelve nézte megkarcsúsodott alakját egy patak tükrében, és azt mondta.
4: Mégiscsak nagy találmány volt ez a soványító palacsinta.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Képzeljétek el, hogy ez az állat, amiről most énekelni.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kismalac, aki mindenbe beleütötte az orrát. Egyszer volt, hol nem volt, a kunkori farok erdőn túl, a dagonyarét szomszédságában. Éldegélt egy népes, egészséges és szép kerek malacka család. Olyan rózsaszínek és gömbölyűek voltak, hogy öröm volt rájuk nézni. Ezek a malackák nagyon szorgalmasak voltak. Úgy túrták egész állód nap a saját kertecskéiket, hogy istenesen el is fáradtak benne. Este pedig jól bevacsoráztak, mielőtt álomra hajtották volna a fejüket. A nagy családban mindenkinek megvolt a maga veteményese, ahol a turcsi kis orrukkal először gondosan megforgatták a földet, majd óvatosan és pontosan elvetették benne a kukoricamagokat. Szép nagy kukoricaföldjük is volt ám, nem hiába vesződtek vele annyit. Csak úgy sárgálott a malackák kertje nyaranta a sok egészséges kukoricacsutkától. Minden kismalac tudta, hogy mi a dolga, és azt is, hogy meddig tart a saját kertecskéje. Nem háborgatták a mások területét, és mindenki a sajátja miatt felelt. Így a sok munkát szépen el lehetett osztani. Igen ám, csak az egyik kismalac nem volt olyan szófogadó, mint a többiek, és unos, untalan belekontálkodott mások munkájába. Hol itt túrt bele a másik kertjébe, hol ott tört le egy kukoricaszárat. De ha ez még nem lett volna elég, még el is mondta, hogy ki mit csinál rosszul.
1: Ne utasd az orrod! Ne ilyen gyorsan száncs! Ültesd egymáshoz a magukat!
0: Egész nap csak az ő hangját lehetett hallani. A többi kismalac egy darabig tűrte, majd a végén már tudomást sem vettek a kotnyenes malackáról, aki egész álló nap csak másokkal volt elfoglalva, a saját kertecskéjével pedig nem törődött. Ám egyik nap, amikor különösen sokat piszkálta a többieket, betelt a pohár, és azt mondták neki.
1: Fel is út, le is út, kismalac, nem akarjuk, hogy többet más dolgába üsd az orrod.
0: Azzal egy marék kukoricacsővel útjára is bocsájtották. A kismalac pedig mérgesen, dúlva-fúlva útnak indult, hogy szerencsét próbáljon a nagyvilágban, ha már a többi malacka nem látja szívesen. Hosszú-hosszú napokon keresztül ballagott, míg egy erdőbe nem ért.
1: Na, majd itt megmutatom,
0: gondolta, és körbejárta az egész erdőt, hol üthetné bele az orrát valamibe. Kisvártatva talált is egy hatalmas, puha almot, amit gyorsan elkezdett túrni. De jaj, alig tett pár lépést, kapta is föl az orrát a földről, és a két mancsa között szorongatta.
1: Jaj, nekem!
0: Kiáltozta.
1: Valami nagyon megszúrt.
0: És sírdogált tovább. A földkupacból pedig kimászott egy süni, aki mogorván nézte a kismalacot.
2: Te zavartad meg az álmomat. Szégyeld magad. Meg is érdemled.
0: Mondta neki bosszúsan, és visszamászott szundikálni. A kismalac megértette, hogy ez bizony nem volt szép dolog. És a sajgó orrát fogva tovább indult, hogy máshol próbáljon szerencsét. Pár nap után egy gyönyörű tisztásra ért, ahol rengeteg virág illatozott.
1: Na majd itt,
0: gondolta. És ismét körbe szaglázta az egész rétet, hol akadhat valami túrnivaló. Meg is találta a legnagyobb és legszebben illatozó virágbokrot, gyorsan bebújt alá, hogy ott keresgéljen. Már nagyon közel járt a virághoz, amikor ismét az orrához kapott, és nyögdécselve tapogatta. Ki merészhet ilyen közel jönni hozzám? Kérdezte méltóság teljesen a rózsa. Te, kismalac, meg is érdemled. Majdnem tönkretetted a gyökereimet. A kismalac pedig ismét szomorúan és sebes orral folytatta az útját, mert megint nem sikerült megtalálnia a helyét. Jó pár napig bolyongott, míg egy árnyékos folyópartra nem ért. Le is heveredett nagy magányában egy fatövébe, és nézte az ágak között átszűrődő napocskát. Ahogy nézelődött, észrevett egy furcsa dolgot az egyik fa ágán. Gondolta, megnézi közelebbről.
1: Mi a csuda lehet ez?
0: Gondolkodott, amíg mászott felfelé, majd mikor odaért, az orrával megböndöste azt a kerek és barna valamit, amihez hasonlót még sose látott. Több se kellett, a bögdösésre kirajzott egy csomó darázs, mert a kismalac bizony egy darásfészket talált. Össze-vissza csipkették a kismalac orrát, mert azt hitték, bántani akarja őket. Kismalac megint az orrához kapott, és jó nagyot esett a faágról, hogy csak úgy nyekkent a földön. Ne haragudj, kismalac, nem akartunk fájdalmat okozni, mondták neki, de reméljük, hogy egy életre megtanultad, hogy nem szabad más dolgába ütni az orrodat. Megtanultam, igen, mondta a malacka. Azzal fogta a fájós orrát, és korgógyomorral hazaindult. Otthon pedig megmutatta, hogy megtanulta a leckét. És övé lett a legszebb kukoricás, más dolgát pedig soha többé nem zavarta.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.
1: Na de amikor lenézett, hát látta, hogy a lába előtt tátong a pokol kapuja, s abból bizony ördögök ugrálnak jobbra-balra, s csípik, marják egymást.

akkor az ördögök elé kapták a dudáikat. S volt, akinek bivajbőr dudája volt. Volt, akinek barambőr dudája volt. S olyan is akadt, akinek kecskebőr dudája volt. Na de a legügyesebbeknek

0: mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macska cicót. A macska cicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy erre felé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macska cicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. Hát a legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondta neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyát egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvasfát, és sok kis macska cicó jött elő. Az egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémánt virágot, s a mennyasszony összeillesztette mindet csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenki nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg, ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a két nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémánszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a mennyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdőszélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macska cicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macska cicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macska cicó képében. Macska cicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Amikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az ő fia és a mennyasszonya. Hát nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő mennyasszonya kicsoda. De ez a mennyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.

Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kecska, mit csinálsz a kertembe?
1: Káposztát tennék, ha volna.
0: Kapáltad?
1: Épp most kapálom.
0: Öntöztet?
1: Épp most öntözöm.
0: Kecske, kecske, nem félsz, hogy megfoglak?
1: Nem félek én, nem nézem, mert itt is lyuk, ott is lyuk, én meg azon kifutok.

Az igazi ágy. Német mese. Mesélő Forró Bence. Volt egyszer egy kisfiú, aki nagyon szerette a kicsi ágyát, s bizony talán jobban is a kelleténél, mert minden áldott nap egy kicsit tovább szeretett volna a meleg paplan alatt megbújni, amikor eljött a felkelés ideje. Történt azonban, hogy a kisfiú egyszer látogatóba volt egy pajtásánál, s annak sokkal nagyobb ágya volt, mint neki, és nem szalmazsák volt benne, hanem puha matrac. Ettől a naptól kezdve a kisfiú már nem szerette az ágyát, s bizony estéről estére sírva aludt el a szalmazsákos kicsi ágyon, a meleg paplan alatt. Addig sírt, amíg a sírását meg nem hallotta az álomtündér, s el nem határozta, hogy segít rajta. Így történt, hogy amikor egy este a kisfiú elálmosodott, az ágya helyén aranyos bölcsőt pillantott meg, olyan cifrát, olyan szépet, hogy eleinte hozzáérni is alig mert. Végre azért mégis belefeküdt, hanem alig húzta magára a paplant, amikor az aranybölcső elkezdte ringatni, és ringott, ringott, még az álmában is ringatta. A ringatástól azt álmodta, hogy hajón van, kinn a nagy viharos tengeren, s a hajó addig inog és bukdácsol alatta, amíg végül felborul, ő meg belepottyan a hideg vízbe. Erre aztán ilyettében felébredt, s bizony igen rosszul érezte magát a cifra bölcsőben. Az álomtündér mindjárt észrevette, hogy ez a bölcső nem az igazi. Hát másnap estére olyan ágyat varázsolt a helyébe, hogy a kis királyokése volt különb. Hatalmas selyem sátor borult fölé, a függönyén aranybojtok csüngtek, az ágy négy sarkán négy csodaszép faragott oszlop tartotta az aranyozott mennyezetet, s a piros bársony függönyök között nagy-nagy csönd volt. A kisfiúnak először ez az ágy is nagyon tetszett, de utóbb a sok függöny alatt megfüllett a levegő, és megint csak felébredt. Ki is szállt volna az ágyból, de akárhová nyúlt, mindenütt csak a súlyos függönyökbe ütközött, mintha valami bársony ketrecbe zárták volna. Az álomtündér másodszor is észrevette, hogy rossz ágyat varázsolt a régi helyébe, így aztán harmadnap ismét más ágy várta a kisfiút. Ez aztán igazán egyszerű ágy volt, olyan, mint akármelyik kisfiújé. Csak hogy valamivel mégis jobb legyen, az álomtündér beletett 3 derék aljat, 5 párnát, meg egy akkora pocakos vastag dunyhát, mint egy hegy. A sok párnától olyan magas lett az ágy, hogy létrán kellett felmászni a párnák tetejére, de olyan puha is lett, hogy amikor a kisfiú belefeküdt, valósággal elmerült benne. Nem látszott ki már a párnák közül csak az orrahegye. És bizony ebben az ágyban sem aludt jól. A sok derékaj és dunyha között csuromvizesre izzadt, forgolódott, reggel elcsigázottan ébredt fel, és már csak is a régi ágya járt az eszében. Az álomtündér erre mit tehetett egyebet? Visszavarázsolta helyére a régi ágyat, benne a szalmazsákkal. A kisfiú pedig olyan jól aludt benne, mint még soha életében, s úgy érezte, hogy az ő egyszerű kis ágya többet ér nem csak a pajtás a széles puha ágyánál, hanem a világ minden ágyánál is.

Mese-mese mátka, pillangós madárka, ingó-bingó rózsa, te vagy a fogócska. Én is pisze, te is pisze, gyere pisze, vesszünk össze, pisz, pisz, pisz. Egy hegy megy, szembe jön egy másik hegy. Én is hegy, te is hegy, nekünk ugyan egyre megy.

0: király. Sárga rózsa, vadvirág, álljál gyorsan, mezítláb. Áll a baba, áll, mint a gyertyaszál. Esztendőre vagy kettőre nagy lány leszen már.
1: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Aranyszőrű bárány. Népmese. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba. De egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyes legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár. Épp jókor jöttél, mondja a gazda. Mert elkergettem a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogy ha egy esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt. Abban megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondja a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisztjáltatta, s a legény kihajtotta a nyájat a rétre. Közmint legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. S ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait. De csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázzik a nyájból. No te legény, mondja, megöregedtem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt. Legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta a helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek szépen lassan, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta.
3: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram!
2: Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi lány nézte. Csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett. s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújogatta. Hej, láss csodát! Táncolt a bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, s szidja égtelenül a leányt. Nem szégyelled magad leány létedre, mondta az asszony. Mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány hátán a leány hátán a lapát nyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik azon, hogy mi történik itten. Oda szalad az asszonyhoz. De csak ért volna hozzá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni. Jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyok! Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost. Miféle város légyen ez? Mondja a kocsmáros.
4: Ez a király városa.
2: Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondolja a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt.
5: Jól van, fiam, mondja a király. Próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, kikergetlek az országomból.
2: Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondja a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elővette szépen szóló furujáját, fúj,

0: hátáról a leány, leány hátáról a lapát, lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furójáját, s egyszeriben vége volt a táncnak. Hallod-e, te juhász legény? Mondja a király. A leányomat megnevettetted? Hát neked is adom, s vele fele királyságomat. A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban. A juhász legényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mátyás király és az okos leány. Előadja Benkő Bence Dániel. Mátyás király sokat járt kelt az országban. Hol fényes hintón, hol rossz szekeren, hol pedig gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajthatott át a falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás király, hát kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a kentek bírója? Én volnék az, kérem alásan, állt elő a megszeppent bíró. Micsoda gondtalanok kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök, nekem hengerítesse Eleanor azt a kereket, de meg is nyuzassa, mert ha nem, akkor a fejével fizet, mondta nagyharagosan a király, és egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van. Elhengeríteni, csak elhengerítik azt az útból. De hogyan mennykőbe gondolta a király, hogy még meg is nyuzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal. Utoljára már enni se tudott. Édesapám, hát mi leltekendet? Olyan nagyon töprenkedik, kérdezte a bíró leánya. Ajaj, hajd el, leányom, hát nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja, hárította el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérlelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte, hogy mi baja. Erre járt a minap Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, és összetört a hintójának kereke.

gyermeke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi, nyögte ki a bíró. Ugyan édesapám, emiatt kent egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk. Jaj, jaj, jaj, most mi lesz? Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király. Hol van a bíró? Kérdezte kemény hangon. Elhengerítette azt az átkozott malomkövet. Megnyuzatta-e, hogy parancsoltam? Én jöttem el apám helyett, állt elő takarosan a bíró leánya. A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzhattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Hát kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, s aztán vegyék a vérét. A király erre nem tudott válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király. Te leány, van én nékem 100 éves kenderkócom. Fonjál nekem abból aranyfonalat. Feleli a leány. Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye. Abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor majd én megfonom az aranyfonalat. Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta. Hallod-e, leányom? Van én nékem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm. Nem bírom használni, mert kifolyik belőle minden. Foltozd be nékem azt a korsót. Én szívesen, csak arra kérem felségedet, hogy fordítassa ki annak a 100 esztendős kosarát. Hát kilátott már olyat, hogy valamit a színéről megfoltozzanak, felelte a leány. Gondolta magában a király. Sokat jöttem, mentem az országban, de ennek a lánynak párját sehol nem találtam. Egy királynak éppen ilyen okos feleség való? El is veszem feleségül. Mátyás király nem sokat teketóriázott. Megkérte a bírótól a lánya kezét. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.

0: Vonal.
1: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Elmeséli Fodor Imre. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. Noha nem őriztette a szőlőjét, akár csak a szeme fényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és strázsáltak éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozzék, elébe ugrik egy béka, s kéri a legényt. Rekeke, adj egy falás kenyeret, te legény, mert két hete, hogy egy falatot sem ettem. Majd holnap után vaskedden, mondta a legény, s elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludt, s amikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette, még jól meg is dobta kővel. Azután lefeküdt, elaludt, s mire felkelt, a fele nem volt meg a szőlőnek. Helyzsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek, elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, s arra sem tudnak vigyázni. Mondta a legkisebb legény, ne búsuljon édesapám, ami marad, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle is. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél szegény béka, nesze. No te fiú, mondta a béka, jó tétel helyébe jót várj. Nesze adok neked egy rézvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd éjjel eljön három paripa, egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű, hogy összerugdossák a szőlődet. De te csak suhincs rájuk külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszeribe megszelídülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életbe. Úgy lett, ahogy a béka mondta. Eljött éjjel a három paripa, berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, és hát abba a pillanatba úgy megszelídültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondták a paripák, ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, és nálad leszünk. Azzal a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem szólt sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tenger szőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszületelni. No, telt múlt az idő, egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állított a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, s kihirdette az egész országban, hogy annak adja leányát, aki lovával oly magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még a feléig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény részszőrű paripán, fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájába ment haza, s mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csodát látni, ott heverészett a kuckóba. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény. Jobban láttam én azt, mint ti? Ugyan, honnét láttad volna jobban? Kérdezték a bátyai. Hát fölállottam a kerítésre, és onnét láttam. A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, és hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést lebontották. A következő vasárnap még magasabb fenyőszára aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem amikor a nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüstszőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst sisak volt a fején. Ez egy ugrással lekapta az aranyalmát, és úgy eltűnt, mintha fölnyelte volna el. Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak, bezzeg olyat a kuckóból nem lehet látni. Ó, én jobban láttam, mint ti, mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Felmásztam az oll tetejére, s onnét láttam. A legények nagy mérgükben szétszették az oll tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét. Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tüzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is szegény legény kapta le. de most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, aranysisak fette arcát. Beszélik otthon a legények, nagy dicsekedve, hogy mit csodát láttak. Jobban láttam azt én, mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Honnét? A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a ház fedelét is. Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országába. Az ökösen volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhába, kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, lovakantárjába az aranysejemkendő, s az egyik kezébe tartotta az aranyalmát. Na csak, hogy megjött, örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, s a király a legénynek adta az egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Zsipsup, kenderzsup, ha megázik, kidobjuk. Zsupsz. Zsipsup, kenderzsup, ha megázik, kidobjuk. Zsupsz.
2: A Molnár, a fia, meg a szamár. Német tanító mese. Mesélő Forró Bence. Volt egyszer egy öreg molnárs, annak volt egy kamasz fia. Volt egy szamaruk. Gondolták, eladják a vásáron, és jó pénzt kapnak érte. Attól féltek azonban, hogy mire a városba érnek, a csacsi elfárad, esetleg a lába is föltörik az úton, s akkor nem kell el olyan jó áron. Ezért hát összekötötték a szamár lábát, rudat dugtak a lába közé, válukra vették, s úgy mentek vele a vásárba. Ahogy mennek, szembe találkoznak az úton egy emberrel. Az meglátja a csacsit a rúdon himbálózva, s elkezd hahotázni. No, az egyszer szent igaz, hogy a három közt nem a csacsi a legnagyobb szamár. Ők viszik a szamarat, ahelyett, hogy a szamár vinné őket. Hallja ezt a molnár, gondolja, van benne valami igazság. Leteszik a szamarat a földre, kioldják a lábát, s talpra állítják. Az öreg fölülteti rá a fiát, s úgy mennek tovább. Elől a fiú a szamáron, nyomában gyalog a molnár. Megint találkoznak egy emberrel. Az is mondja, hát ez meg miféle mamlasz? Pöffeszkedik a szamáron, hagyja az öreget kutyagolni. Szállj csak le, öcsém, s engedj csak szépen apádat a nyerekbe. Gondolták, ennek is igaza van. Helyet cseréltek, s úgy mentek tovább. Elől az öreg, a szamáron, mögötte gyalog a fiú. Ismét találkoznak egy emberrel, az sem hagyta szó nélkül. Ó, szívtelen vénység! Nem által szamár háton feszíteni, s közben ez a szegény gyerek már alig vonszolja magát. Ennek is igaza van, akarta fejét az öreg. Intett a fiának, üljön föl ő is, és most már így vonultak tovább szamár háton mind a ketten, még csak megint nem találkoztak valakivel. Hallják is! Tanuló neve, dátum, micsoda bolond népség! Ketten ülnek egy ilyen jámbor kis jószágon. Jó, hogy még egy házat is nem raknak rá tornyos túl. Elszégyelte magát erre a molnár is, a fia is, és leszálltak. Most elől a csacsi ment, terhétől szabadulva ide-oda illegette magát, s mögötte kullogott a molnár meg a fia. Jön szemközt megint egy ember. Azt mondja, már csak bolond világot élünk, elől táncol a szamár. Utána liheg fiastul a molnár. Úgy látszik, elérkezett a szamarak világa. Hanem erre már méregbe jött a molnár. Úgy bizony, eddig szamarak világa volt, mert hol erre hallgattam, hol arra, kivéve a magam józan eszére. No de mától fogva beszéljetek, amit akartok, és én is azt teszem, amit akarok.
0: Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Kedves gyerekek, képzeljétek! Mintegy 400 rajzpályamű érkezett a Süsüke Mesés Világa című felhívásunkra. Fantasztikus alkotások érkeztek tőletek. Gyereknap előtt egy nappal, május 30-án bulizzunk együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös gyereknapi rendezvényén.
3: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek. A Csukás Mese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk. De találkozhatsz még Radírpókkal, Gombóc Artúrral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este 7-től a Csillagok Esti Mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Csukás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába, és igazi vidám dalokkal szórakoztat. Tarts velünk folyamatosan!
3: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek!
4: Mesék a Bakony szívéből. Mesék Albertnek. Löve Éva meséi Kis Dávid előadásában. Kalandos történeteken, izgalmas és tanulságos meséken keresztül ismerheted meg a Bakony szépségeit és állatvilágát. Mesék a Bakony szívéből. Mesék Albertnek. Hétköznap esténként 7 órától a Csukás Mese Rádióban.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok.
6: Megéheztetek? Jó hírem van.
2: 12-t ütött az óra. Irány az ebéd a déli harangszóra. Mindkét mutató a 12-esen. Egyetek hát rendesen.
0: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
7: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és most egy mesével készültem nektek. Hallgassátok csak! Göbölyös Attila, a susogó fák meséje. Valahol messze, ahol az ég egybeolvad a fák koronáival, létezett egy ősi erdő, amit az emberek csak úgy emlegettek, a susogó rengeteg. Nem volt térképen, sem útjelző táblán, mégis néha napján rátalált, aki elég kíváncsi volt, és elég csendes. A susogó rengeteg fái mások voltak, mint bárhol a világon. Ők beszélni tudtak. Nem szóval, nem kiáltással, hanem susogással. Olyan susogással, mely csak alkonyatkor született meg, mikor már a madarak is leszálltak pihenni. Az erdő mélyén, egy idős tölgyfa árnyékában élt egy kisfiú, Ábel. Nem volt ő fa, és nem volt madár sem, hanem egy kíváncsi, kalandvágyó gyermek, akit egy vándorló madár vezetett az erdőbe. A fiú egy viharos éjszakán tévedt el az erdei úton, és mikor a villámlás rémisztő képeket festett az égre, hát a madár, egy sárga pettyes fülemüle, egyenest a susogó rengetegbe vezette. Ábel először félt. Az erdő hangja nem olyan volt, mint a város zajai. Itt nem dudált semmi, nem zörgött autó, csak levelek susogtak, ágak roppantak, s a madarak fészkük mélyén csiviteltek álmosan. Ki van ott? Kérdezte a fiú egy este, mikor már 3 napja élt a fák közt. Egy magas, görbehátú bükkfa válaszolt először. ágaival meglendült, s kérge meg-megnyikordult. Mi vagyunk, kisvándor, mi vagyunk a mesélő fák. Ábel körbefordult, szemét nagyra nyitotta. Tudtok beszélni? Nem úgy, mint az emberek. Mi a szél hangját kölcsönözzük, a lombunk rezzenését s az évszakok emlékét. Suttogta az öreg nyírfa, akinek kérge olyan fehér volt, mint a frissen hullott hó. És attól fogva minden este, mikor már a csillagok kibújtak az égre, s a szél puhán játszott a lombok között, a fák mesélni kezdtek. Elmesélték a tavaszi virágzás első illatát, amikor a méhek először zümmögtek a réten. Elmesélték, mikor egy réges-régi télben egy barna medve család épített odót a tölgyfa tövében. Meséltek arról is, mikor egy árva őzike könnye harmattá vált a hajnali fényben. Ábel minden este ott ült a fülemüle társaságában, hallgatta a fákat, és nem csak a történeteket tanulta meg, hanem hallani is. Meghallani a szél hangjában a szavakat, a lombok között megbúvó gondolatokat. Miért meséltek nekem? Kérdezte egyszer. Mert figyelsz, felelt egy sovány nyárfa. És aki figyel, az képes megőrizni a világ emlékeit. Egy napon, mikor Ábel már hetek óta ott élt, a fák azt mondták. Itt az idő, hogy hazatérj. Vigyél magaddal minket is. Ne a törzsünket, nem a leveleinket, hanem a meséinket. Ábel szomorúan, de tudta, hogy el kell indulnia. A fülemüle elkísérte az erdő széléig, ahol a világ ismét zajos és színes lett. Visszament a városba, szülei karjába, a megszokott mindennapok közé. De a fák szavai ott susogtak a fülében minden éjjel. És attól kezdve Ábel mesélni kezdett. Először csak a testvérének, aztán az iskolában, később könyvekbe írta mindazt, amit a susogó rengeteg megtanított neki. És aki meghallotta ezeket a meséket, annak a szíve megnyílt egy kicsit. Némelyek még az erdőségek felé is vetettek egy pillantást, hát ha ott a távoli lombok között egyszer majd meghallják a fák susogását is. Mert aki jól figyel, bizony meghallhatja. Csak csendben kell maradni, és hinni a mesékben.
7: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A szemüveges bagoly. Tavasszal, amikor felébred az erdő, és az ágacskákon előbújnak a zöld levelek, akkor szokott kezdődni a madáriskola. Hogy kik járnak oda? Természetesen a kismadarak, hogy megtanuljanak minden fontosat. A madáriskolában van mindenféle óra, hogyan kell fészket rakni, tojást költeni, kukacra és bogarakra vadászni, melyik bogyó a finom, és hogy milyen növények és állatok élnek az erdőben. Minden kismadár nagyon figyel ám az órákon, hogy mindent rendesen megtanuljanak. Megy is a nagy verseny, hogy ki a jobb tanuló. De egyik évben volt egy kis bagoly, aki sosem kapott jó jegyet. Nem tudta megtanulni rendesen a leckét. A fészke mindig csúnya lett, sosem találta meg a kukacot, mindig a rossz bogyót gyűjtötte össze, és még a repülésben is ügyetlen volt. A többi kismadár folyton kinevette. Milyen ügyetlen vagy, milyen buta! Csiripelték a fülébe minden áldott nap. A kis bagoly pedig egyre szomorúbb és kedvetlenebb lett. Nem is akart iskolába járni soha többet. A bagoly mama és a bagoly papa naphosszat tanácskozott és okoskodott, hogy mit kéne csinálniuk a fiúkkal. Ez így nem mehet tovább, mondta a bagoly papa. Elvisszük a legbölcsebb állathoz az egész erdőben, ő biztos tud segíteni. Másnap reggel, amikor pont szünet volt az iskolában, a bagoly család felkerekedett, hogy megkeressék az erdő legbölcsebb állatát, az öreg medvét. Ő már mindent látott és mindent tudott, ami az erdőben történt. Kedvesen brummogva fogadta a családot, és megkérdezte, miben segíthet. A bagoly mama pedig lesütött szemmel mesélte el neki, hogy az ő fiúk a legrosszabb tanuló a madáriskolában, pedig nem buta fióka. A vén medve dörmögött egy kicsit, és vakarta a fejét, majd jó közel hajolt a kis bagolyhoz. Megnézte jobbról, megnézte balról, megnézte előről, és megnézte hátulról is, aztán csóválta a fejét. Végül így szólt a bagoly fiókához. Bagyocska, látod ott azt a magas fát? Látom, felelte a kis bagoly. És látod annak a magas fának azt a szép nagy ágát? Látom, felelt ismét a kis bagoly. És azt látod-e, hogy annak a szép nagy ágnak a végén van egy alma? A kis bagoly hunyorított, forgatta a fejét, majd azt mondta, látom. A medve ismét megcsóválta a fejét, és azt mondta a szülőknek. Ennek a fiókának szemüveg kell, hiszen nincs is azon az ágon semmi. Ezért nem tud rendesen tanulni, fészket építeni és kukacokra vadászni, mert nem lát rendesen. Itt van az én régi szemüvegem. Szerintem jó lesz neki. A kis bagoly kicsit gyanakodva méregette a medve ajándékát, aztán csak fölvette. És uram fia, a csőre is tátva maradt. Hatalmasra nyitott szemekkel nézett körbe, és közben jó nagyokat pislogott. Tyűha! Mondta meglepetten. Gyorsan körbe is repülte a medve barlangját, hogy mindent jól megnézhessen, és életében először érezte azt, hogy ő a legügyesebb bagoly. Nem ment neki semminek, nem vert le semmit, és olyan messze ellátott, mint még soha. Hálálkodott is nagyon a bölcs medvének a szemüvegért. Hát még a szülei nagyon megköszönték a jó tanácsot és segítséget, és megkérdezték, hogy mivel tartoznak. Semmivel, brummogta a medve. Csak ígérjétek meg, hogy a tanév végén meglátogattok,
és elmesélitek, milyen tanuló lett a kis bagolyból. A bagoly család bizony megígérte, majd vidáman indult haza. A bagoly fióka alig várta másnap, hogy elmehessen az iskolába, és megmutathassa, milyen ügyes lett. A többi madár persze már az elején kinevette. Nézzétek a pápa szemest! Csak nem gondolod, hogy négy szemmel jobban látsz? De a kis bagoly nem szólt semmit, el sem pityeredett, csak várta, hogy elérkezzen a megfelelő idő. Aznap az első feladat az volt, hogy kitalál gyorsabban öt szem szamócát. Minden kismadár cikázott jobbra-balra, de egyikük sem tudta megelőzni a kis baglyot, aki elsőnek teljesítette a feladatot. Aztán ő találta meg először a leghúsosabb kukacot, sőt, aznap még fészekből is ő építette a legszebbet. A többi madár és a tanárok csak ámultak és bámultak, hogy a legrosszabb tanulóból hirtelen a legjobb lett. Mert kiderült a kis bagolyról, hogy hiába nem látott rendesen, neki van a legtöbb esze. De szerencsére ettől még nem bízta el magát, mert emlékezett rá, milyen rossz volt, amikor mindenki szitta és lehurrogta. Ezért akárki kért tőle segítséget, nagyon szívesen adott. Segített leckét írni, tanulni és gyakorolni minden kis madárnak. A szülei persze nagyon büszkék lettek rá, hogy ilyen okos és kedves fiúkát neveltek, de arról sem feledkeztek meg, hogy felkeressék a bölcs medvét, aki segített nekik. A kis bagoly, miután híre ment, milyen okos és ügyes madár, mindenkivel összebarátkozott az erdőben, még a méhecskékkel is. Kért tőlük egy nagy adag lépes mézet, azzal állítottak be a medvéhez. A medve persze nagyon megörült a méznek, össze-vissza ölelgette a családot, hátba veregette a kis baglyot, és jól belakmározott. A kis bagoly pedig azóta megnőtt, sőt, már ő tanít a madáriskolában, de még mindig hordja a szemüvegét, és tudja, hogy nincsen buta kismadár.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok, és találós kérdést mondok. Figyeljetek csak! Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajt a vacsorája, ravasz macska lesre állja. Szerintem nagyon közel járunk a megoldáshoz. Elmondom még egyszer. Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajt a vacsorája, ravasz macska lesre állja. Mi az? Úgy bizony, az egér. Nagyon okosak vagytok. Miből találtátok ki? Igen, igaz, a sajt, meg a szürke bunda, meg a cica. Jól figyeltetek. Gratulálok!
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mókásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Rák Kati vagyok, és ma én mondom nektek a mesét. Vadady Adrien Ákos óvodába megy. Ákos óvodás táskája. Ákos már egy ideje óvodás, de még sosem maradt az óvodában egyedül. Vagy az anyukája játszott vele a babakonyhában, vagy az apukájával épített magas tornyokat,

0: vagy a nagymamájával rajzolgatott egészen ebédig. Ákos szeret óvodába járni, de csak akkor, ha nem kell egyedül ott maradnia. Ma reggel, amikor megérkezett az óvodába, az anyukája legugolt hozzá, hogy elbúcsúzzon tőle. Én most elmegyek dolgozni, de ebéd után már itt is leszek érted. Azzal egy nagy puszit cuppantott Ákos pofiára, és bekísérte a csoportszobába. Ákos pityeregni kezdett. Az ajtóban belecsimpaszkodott az anyukája lábába, és csak szorította, hogy ne menjen el. A gyerekek köréje gyűltek, az óvó néni vigasztalni próbálta, de Ákos rájuk sem nézett, csak bújt az anyukájához, és egyre keservesebben sírt. Lea szólalt meg elsőnek: nem kell félni tőlünk, mi aranyosak vagyunk. Én építek veled magas tornyot, ha akarod, tette hozzá Dani. Ákos nagy nehezen engedte csak el az anyukáját. Sokáig integetett utána. Azután belekuporodott az óvónéni ölébe, és hagyta, hogy az óvónéni vigasztalja. Hamarosan melléjük ült Dani is. Óvó néni, játszunk hátamon a zsákomat, és már a hátára is ugrott, hogy az óvó néni a mondókára előre, hátra ringassa. Dani azt szereti a legjobban, amikor a játék végén az óvó néni az ölébe repíti, és jól megcsiklandozza. Olyankor aztán úgy kacag, hogy kedvet kap a zsákos, mákos játékhoz mindenki. Most is sorbáltak a gyerekek, egyikük a másik után, hogy az óvó néni a hátára vegye őket. Egyedül Ákos üldögélt magában a szőnyegen, és csak bámulta a többieket. A gyerekek nevettek, rötyögtek, kacagtak, amikor az óvó néni egymás után megcsiklandozta őket. Egyszer csak Ákos felpattant, kinyitotta a csoportszoba ajtaját, és se szó, se beszéd, kiszaladt a folyósóra. Az óvó néni várt egy darabig, hát ha Ákos visszajön. Azután kikukucskált az ajtón, hogy meglesse, mit csinál. Ákos ölében az óvódás táskájával a szekrényénél ücsörgött. Mit csinálsz idekint? Kérdezte az óvónéni. Gyere be, ne legyél itt egyedül. Csak megszagolom anyukámat, húzta elő Ákos a táskájából anyukája pizsamáját, és jó alaposan végig szimatolta. Én inkább itt maradok anyukám pizsamájával. De amikor az óvó néni Ákos hátára segített az óvodás táskát, és azt mondta, hogy pizsamástól, óvodás táskástól is bejöhet a csoportszobába, Ákos visszament vele a gyerekek közé. Először Danival magas tornyokat épített, aztán Leával a babakonyhában főzőcskézett, végül pedig az óvó nénivel rajzolgatott, egészen ebédig. Persze a táskába csomagolt pizsamát, egy pillanatra sem vette le a hátáról. Ebéd után, amikor az anyukája érte jött, csillogó szemmel újságolta neki: holnap majd apupulcsiát hozom el.
1: Csukás Mese Rádió. Tavaszi mozgás. Hú, épp most futottam egy kört. Hogy az milyen jól esett? Teljesen kimelegettem. Tudjátok, a testmozgás az nagyon fontos mindenkinek. Idősebbeknek és fiatalabbaknak egyaránt. Aki sportol, az nagyon egészséges. Tavasszal pedig különösen jól esik a szabadban tornázni. Futás közben, mivel gyorsan vesszük a levegőt, a tüdőnk kitágul, mint egy lufi. A friss levegő pedig erőt ad a testünknek. A mozgás által erősek és egészségesek leszünk. Éppen ezért hasznos dolog labdázni, fogócskázni, ugrálni, egy szóval a szabadban játszani. Ha megfigyelitek, ezt csinálják a kismadarak is. Kergetőznek és játszanak. Ők is tudják a titkot, hogy aki mozog, az ritkábban lesz beteg. Ráadásul, ha napközben kellemesen elfáradunk, este úgy fogunk aludni, mint a tej.
2: Csukás Mese Rádió.

Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mesélek nektek. Csukás István, a léghajó. Szép napfényes délután volt. A kiscsacsi a virágtartón állva nézte egy betévet napsugár útját. A vékony csík először a szőnyegen futott végig, majd felmászott a falon, megcsillant a fényképen, s végül megpihent a csilláron. Érdekes, gondolta magába a kis csacsi. Szárnya sincs, és mégis fel tud menni a csillárig. A nézelődést Mirmur zavarta meg. Bejött az ajtón, valami furcsa gömb volt nála, a feje fölött tartotta. A kis csacsi megszólalt. Nézd csak, Mirmur, a napsugár, szárnya sincs, és mégis repül. Mirmur nem sok ügyet vetett a napsugárra. Tudod mit? Mondta. Mi is fogunk repülni. A kis csacsi elámult, és nagyon izgatott lett. De hát hogyan? Kérdezte. Nincsen szárnyunk. Látod ezt? Szólt Mirmur a gömbre mutatva. Mi ez? Kérdezte a kis csacsi. Ez lesz a mi szárnyunk, felelte Mirmur. A kis csacsi nézegette a gömböt, de hát az sehogyan sem hasonlított szárnyra. A légynek, hiszen jól megfigyelte, egészen másmilyen szárnya volt. Ám Mirmur nem sokat magyarázkodott, csak fokhegyről vetette oda, hogy ez a léggömb minden gyerek tudja, s azt is, hogy ha elengedik, fölrepül. Munkához is látott rögtön, a léggömböt a virágtartóhoz kötötte, és előhúzta a kalapdobozt a sarokból, kidobta belőle a kalapot, és így szólt. Na, ez jó lesz, ez lesz a kosár. A kis csacsi ott téblábolt körötte, mindenképpen segíteni akart, nagyon szeretett volna repülni. Mirmur madzagot fűzött a kalapdobozba, s rákötötte a léggömböt. Szállj be gyorsan, kiáltotta a kis csacsinak. Indulunk! A kis csacsi dobogó szívvel mászott a kalapdobozba, Mirmur utána ugrott. Vártak, ám a kosár nem mozdult. A kis csacsi megkérdezte, igazán fogunk repülni? Mirmur zavartan nézelődött, rázogatta a kalapdobozt, aztán felderülve a fejére csapott. Hát persze, mondta, elfelejtettem eloldani. Eloldotta a léggömböt a virágtartóról, és a kalapdoboz csodák csodája elkezdett emelkedni. A kis csacsi borzasztó izgatott lett. Repülünk, suttogta. Repülünk, mint a légy. Mirmur bólintott és kormányozgatta a léghajót. Ha jobbra dűlt, jobbra mentek, ha balra dűlt, akkor balra. A szekrény sarka felé igyekeztek, s szerencsésen ki is kötöttek rajta. A kis csacsi borzongva pillangatott lefelé, megnézte a szőnyeget, az ágyat, a székeket és a virágtartót. Csodálatos volt ilyen magasból látni őket. Közben Mirmur kutató pillantásokkal nézett körül a szekrény tetejét. A legyet kereste. A légy gyanútlanul aludt. Lábát a feje alá húzta szárnyával, betakarózott. Mirmur, mikor észrevette, kiugrott a kalapdobozból, és elindult a légy felé. Ám a kalapdoboz is elindult a lendülettől, egyre távolabb repült a kis csacsival a szekrény sarkától. Mirmur ott maradt a szekrény tetején, s a légy is felébredt, megzavarodva zümmögött, mikor meglátta Mirmurt, aztán gyorsan elrepült. A léghajó a csillár felé tartott. A kis csacsi boldogan kapaszkodott a dobozba. Most megnézem a csillárt, gondolta magába. De aztán eszébe jutott Mirmur, hiszen ő ott maradt a szekrény tetején. Látta is, hogy integet neki a kandúr kézzel lábbal, meg kiabál, hogy ha-ho, gyere vissza! Igen ám, de hogy? Mirmur valamit mutogatott, hogy dőljön jobbra, meg balra. A kis csacsi még egyszer megnézte a csillárt. Pont olyan, mint lentről, gondolta magába, csak nagyobb. Aztán jobbra dőlt, meg balra, s szépen visszakormányozta a léghajót a szekrény tetejére. Mirmur boldogan beleugrott, megölelte a kis csacsit örömében. Már azt hittem, hogy itt fogom tölteni a telet, mondta. De hogy megyünk vissza a földre? Kérdezte a kis csacsi. Bízd csak rám, mondta Mirmur, azzal elővett egy gombos tűt, és beleszúrta a léggömbbe. A levegő lassan szivárogni kezdett a léggömbből, ők pedig szépen leereszkedtek a szőnyegre. Igaz, leszállásnál egy kis baj történt, mert pont a kalapon kötöttek ki.
Mirbur azonban nem sokat törődött vele. Belegyömöszölte a dobozba a kalapot, a léggömböt meg hóna alá csapva elbúcsúzott a kiscsacsitól. A kiscsacsi sokáig merengett még a repülésen. Mosolyogva nézte a csillárt. Ott voltunk, gondolta magába. Lepipáltuk a legyet.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.
1: Otto!
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Csőre Gábor vagyok, és most Fecske László Reggeli készülődés című történetét mesélem el nektek. Reggeli készülődés. Alfonz bácsi korán kelt, de Marcit nem keltette fel hajnalok hajnalán, hagyta őt pihenni. Elvégre ez volt Maszat Marci első napja Alfonz bácsinál és Estella néninél. Maszat Marci, mint ahogy azt a neve is jelezte, egy igen neveletlen fiúcska volt, s újdonsült nevelőszüleinek adatott meg az a feladat, hogy ebből a pajkos legénykéből egy illedelmesen viselkedő gyermeket neveljenek. Szép jó reggelt, Marci! Mondta Alfonz bácsi, miközben belépett a szobájába, és széthúzta a függönyt. Ez jó reggel! Nyafogta még álmosan a kisfiú. Még csak 9 óra van, hadd aludjak még egy kicsit, Alfonz bácsi! Igaz, hogy szombat van, de megígértem neked, hogy lemegyünk a játszótérre. Vagy nem akarsz jönni? Kérdezte tőle a bácsika. Marci szemei egyszerre nagyra nyíltak. A kisfiú felülcs, mint egy órarugó, úgy pattant ki az ágyból. De a játszótérre gyorsan, hadarta. Na. Azért nem kell fellökni, viselkedj rendesen, különben nem megyünk sehová. Intette le Alfonz bácsi. Jó, viselkedek, lihegte Marci, s már nyargalt is a folyosó felé. Most hová mész? Hát húzom a cipőmet. Ej, Marcika, nem tudod a sorrendet? Mit csinálunk, amikor felkelünk? Kérdezte Alfonz bácsi széttárt kezekkel. Megyünk a játszótérre, hangzott a felelet. Nem, csóválta a fejét a bácsika. Először is megmozgatjuk magunkat. Miért? Kérdezte Marti, és a kérdése végén a száját is elfelejtette becsukni. Alfonz bácsi türelmesen magyarázott tovább. Hát, hogy a vérkeringés beinduljon bennünk. Nem árt néhány karkörzés, törzshajlítás, guggolás. Maszat Marci körbefutotta néhányszor a bácsikát, aztán pedig párszor a magasba ugrott, de akármennyire is szerette volna, a csillárt nem érte el. Bennem már beindult a vérkeringés, Alfonz bácsi. Látod? Látod, hogy beindult? Látom, mondta nevetve Alfonz bácsi. Jól van. Akkor most irány a fürdőszoba. De miért? Kérdezte újfent a kisfiú. Azért, hogy megmosakodj. A víz jót tesz az arcbőrödnek és felfrissít. Magadhoz térsz tőle. Én már nagyon magamhoz vagyok térve, Alfonz bácsi, jegyezte meg Marci. Nem baj, sipirc, irány a fürdő. Mosakodj és törölközd meg, aztán pedig szépen öltöz fel. Estella néni már kikészítette a ruhádat a fotelre. Marci dúlva-fúlva vonult be a fürdőszobába, s eleget tett a bácsika utasításának. A csempére még egy plakát is volt ragasztva, amely a helyes mosakodást ábrázolta. A kisfiú úgy tett, ahogy a képeken mutatták, azaz, hogy először bevizezte a kezeit s az arcát, majd beszappanozta őket, végül pedig lemosta a felhabzott szappant vízzel. A folyosón megjelent Estella néni, aki benézett az üres gyerekszobába. Hol van a kis csivész? Kérdezte a férjét. Tisztálkodik, felelte Alfonz bácsi. Nagyon helyes, elkészítettem a reggelit, a konyhában várlak benneteket, jelentette ki a nénike, majd visszavonult a konyhába. A virgonc kisfiú úgy szágoldott keresztül a házon, mint egy versenyautó, felugrott a székre, és a száját nyalogatva megkérdezte. Mi lesz a reggeli, Estella néni? Eperlekváros kenyér és egy bögre finom kakaó, mondta a nénike kedvesen. Nem lehetne, hogy 4 bögre kakaót igyak, vagy inkább 5-öt? Kérdezte Marci. Nem lehet, szólt közbe Alfonz bácsi, attól elcsapnád a hasad. A kisfiú nem is erőltette tovább a dolgot, igyekezett gyorsan elfogyasztani a reggelit, hogy aztán mehessenek is a játszótérre. A reggeli közben Estella néni hangos csámcsogásra lett figyelmes. Rá is szólt a kisfiúra, aki nyitott szájjal rákcsálta az ennivalót. Nem illik nyitott szája lenni és csámcsogni evés közben, mondta összehúzott szemöldökkel. Hát akkor hogy egyek? Csukott szájjal? Kérdezte Marci, aki még a helyes étkezést sem ismerte, és a kakaót is szürcsölve itta. Természetesen csukott szájjal kell enni, és kérlek, ne szürcsöld azt a kakaót, szépen igyad, micsoda dolog ez? Ej, sokat kell még tanulnod, Marcika, De majd mi segítünk Alfonz bácsival. Amint ezt kimondta, a kisfiú böffentett egyet. Ezúttal Alfonz bácsi szólt rá. Marcika! Marcika! Ezt aztán végképp nem illik. A kisfiú értetlen arccal merett mindkettejükre. Semmit sem illik, kérdezte. Mit tegyek, ha egyszer böffentenem kellett? Alfonz bácsi elmagyarázta neki, hogy sok olyan dolog van a világon, amit illendő, és sok olyan van, amit nem illendő csinálni. Böffenteni társaságban például nem illik. Ha nagyon muszáj, akkor próbáld meg halkan, de ne ilyen hangosan, hogy mindenki figyeljen rá, mondta Marcinak. Ki mindenki? Itt nincs más rajtunk kívül, nézett körbe a konyhában a kisfiú. Igen, de előfordul majd, hogy például vendégségben vagyunk valahol, és ott is így fogsz viselkedni. Ezt igyekszünk megelőzni a figyelmeztetéseinkkel, érted már? Felelte fejcsóválva Estella néni. Marci bólintott egyet, felállt, kijelentette, hogy elfogyasztotta a reggelit, s hogy köszöni szépen. Ezt jól mondtam? Kérdezte a végén. Igen, ezt nagyon jól mondtad. A reggelit és minden más étkezést meg kell köszönni, mondta Alfonz bácsi. De miért? Kérdezősködött tovább a kisfiú. Mert azt valaki elkészítette, mint most Estella néni, és mert ez az etikett. Mitikett? Kerekedett ki Marci szeme. Etikett, Marcikám, ezt így mondják. A lényege, hogy udvariasnak és figyelmesnek kell lennünk másokkal szemben, folytatta az okítást a bácsika. Értem. Akkor megpróbálok etikettes lenni. Már is indulhatunk a játszótérre, kérem szépen. Igen, de előtte még megmosod a szádat, mert lekváros lett, állította meg a kisfiút az öltözködésben Estella néni. De hiszen az imént mosakodtam. Hányszor kell mosakodni reggel? 10-20-szor, csóválta a fejét Marci. Estella néni nagyot sóhajtott. Ahányszor csak összemaszatolod magad, válaszolta csípőretett kézzel, és nincs olyan szám, hogy 10-20, ne beszélj balgaságokat. A tisztálkodás az egyik legfontosabb dolog a világon. Tudod, mennyi bacillus rátapad a kezedre, amikor például kint játszol az udvaron? Ezek nagyon hamar bejutnak a szervezetedbe, ha például megnyalod a koszos kezedet, és mindenféle betegséget okozhatnak. Maszat Marci ijedten merett a kezeire. A bácsika még felhívta a figyelmét a fogmosásra is. Jaj, még azt is! Muszáj! Nyöszörgött a kisfiú. Ha nem akarsz a fogorvoshoz menni, akkor muszáj. A rossz fogak bizony nagyon tudnak fájni, mondta Estella néni, miközben elpakolta a mosogatóba a tányérokat és a poharakat. Aztán alaposan dörzsöld meg őket, kiáltott Alfonz bácsi a szomorúan elkullogó kisfiú után. Felül, alul, elől és még hátul is! Az ételmaradékok jól el tudnak bújni a fogak között. Milyen az idő odakint? Kérdezte a bácsika, immár Estella néni felé fordulva. Süt a nap, de kell még kabát, csalóka az idő. Ilyenkor lehet könnyen megfázni, én még sapkát is teszek. A házas pár szépen elkészült, s kisvártatva Marci is megjelent az ajtóban. Kész vagyok! Megmosakodtam, fogatmostam, és még meg is fésülködtem, jelentette ki büszkén. Nagyon ügyes vagy, pedig a fésülködést nem is említettük. Na ezért jár egy piros pont. Add csak a füzetedet, mondta a nénike, és egy piros filctollat vett ki a kredenc fiókjából. Azt nem csak az óvó néni adhat, kérdezte Marci. Nem, azt még én is adhatok. Ügyes voltál, megérdemled. Tessék! Estella néni hatalmas piros pontot rajzolt a kisfiú füzetébe. Köszönöm szépen, de szép! És most már indulhatunk a játszótérre? Érdeklődött óvatosan Marci. Igen, most már indulhatunk a játszótérre, felelte nevetve Alfonz bácsi, s mindhárman vidám hangulatban léptek ki a ház ajtaján.
2: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
4: Sziasztok! Réka vagyok. Ma fényt viszek a rejtélybe. Szó szerint. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy akkor jön jól, ha sötét van. Kézben tarthatod, és egy erős kis fénysugarat küld előre. segít megtalálni az utat, vagy megvilágítja, amit nem látsz jól. Akkumulátorral, vagy elemmel működik. És sokszor mágnes van rajta, így a hűtőn is tarthatod, hogy mindig kéznél legyen. Na, mi lehet ez? Igen, a zseblámpa! Én mindig viszek magammal zseblámpát, ha táborozni megyek, de apa is sokat használja autószereléshez, ha már besötétedett. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.
1: Gárdonyi Géza, a mindentudó kalap. Volt nagyapónak egy sima szőrű, magas tetejű, fekete kalapja. Sokszor meséltek róla. Azt mondták, hogy aki ezt a kalapot a fejére teszi, mindent tud. Lám, nagyapó is milyen okos. Mindenhez ért, tud olvasni az újságból, szépen szóló fűzfasípot farag, malmot csinál a papírosból, sőt, azt is meg tudja mondani, hogy hányat mutat az óra. És mindez a sok tudomány, tudjátok-e, hol van? A nagy fekete kalapban. Sokszor szerette volna a fejére tenni Pista ezt a minden tudó kalapot, de sohasem adták oda. Azt mondták neki, hogy még nem tud eléggé vigyázni a drága kalapra, majd ha nagyobb lesz. Pista csodálkozva nézte a nagy fekete kalapot. Néha megesett, hogy a saját fejére álmodta, és ilyenkor annyi mindent tudott, hogy maga is bámult rajta. Házat, hajót épített könnyűszerrel, meg tudott számlálni egy zsákdiót, sőt egyszer repülni is tudott a kalappal, mint a madarak. Egy délután a díványon aludt a nagyapó. Olyan mélyen aludt, hogy arra sem ébredt föl, hogy Pista kinyitotta az ajtót. A mindentudó kalap a kis asztalon feketén lett, s egy széken ott voltak nagyapó felső ruhái is. Pistának szikrázott a szeme örömében. Lábújhegyen osont a kis asztalhoz, és fejébe nyomta a mindentudó kalapot. A kalap nagy volt. Az egész feje beleszaladt. Legtöbbször is azt tapasztalta, hogy sötétség van a kalapban, s hogyha a kalap mindent is tud, azt az egyet nem tudja, hogyan kell a Pista fülén megállni. Végre a tarkójára támasztotta a kalapot, s így az arca is szabad lett. Na lássuk hát, mit tudok? Kérdezte Pista. Fölvette egy újságot és olvasni próbált, de nem tudott arról egyebet olvasni, mint amit maga kigondolt. Bizonyosan rossz az újság, szólt a gyerek. Nem jól van szerkesztve, megpróbálta a kártyákat. Tud-e belőlük magas tornyot építeni? Az se sikerült. Rossz kártyák, szólt bosszankodva. Nagyapó sokszor mondta így, kártyázás után, hogy rossz kártyák is vannak a világon. Próbáljunk hát repülni. Megfogta kezével a karapszélét, s a két lábát emelgette. Persze nem tudott repülni, egy arasznyi sem. Pista akkor gondolkodóba esett. Hol lehet a hiba? Most már látom, úgy mond, hogy a kalap egymagában nem elég, bizonyosan a többi ruha is kell, hogy minden tudjon az ember. Lassan, óvatosan magára vette a nagyapó kabátját, azután felhúzta a cipőjét, és hogy a siker teljes legyen, a görbevégű botot is kezébe vette. No hát most legelőször is repülök, mint a ludak. Hogy bámul majd nagyapó, ha fölötte fogok repülni? Nekiszaladt a repülésnek, mint a ludak szoktak, de ekkor jött csak a váratlan helyzet. Ahogy felrepülhetett volna, megbotlott a nagy cipőkben, és úgy elvágódott, hogy még a tenyerét is odacsapta a padlóhoz. A kalap ropogva gurult el a szobába. A bot nagyot csattant a padlón, és a cipők leestek a lábáról. Nagyapó fölébredt. Mit csinálsz, Pistike? Kérdezte a hasonfekvő kis polgártól. Mindent akarok tudni, felelte sírú hangon. Hogyan akarsz te mindent tudni? Hát, a mindentudó kalappal. Jó kis barátom, szólt nevetve a nagyapó. A kalap csak akkor mindentudó, amikor az én fejemen van.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a Radnóti fecskék. Morvai Noémitől halljátok. A radnóti gyerekek hiába várták haza az idén a fecskéket. Nem hozta meg őket a tavasz. Pedig már az egész Balog völgye virágba öltözködött a tiszteletükre. Hófehér kökénybokrok nézegették magukat a víztükrében. Gólyahírvirágok aranyszeme nevetett fel rájuk. Harangvirágok harangoztak eléjük. Jönnek a fecskék, jönnek! Nem jöttek bizazok. Egy-egy seregük átvágódott a falu fölött, keringett is fölötte, mintha gondolkozóban volna, de aztán csak elsuhogott másfelé. Volt olyan is, amelyik jajveszékelve szántotta a földet a szárnyával, de aztán az is csak tovább röppent, el a Radnóti határból. No, a szúnyogok meg a legyek örvendeztek is ennek nagyon, s nagy boldogan zümmögték, döngicsélték körül a radnótiakat. Sose búsuljatok, emberek, szebb a minótánk, mint a fecskéké. Szegény radnótiakra rá is fért volna a vigasztalás, mert nagyon szomorúan tekintettek az égre. Jaj, már minékünk, ha az Isten madárkái is elhagytak. Nekik sincs már hajlékuk Radnóton. Nem néz már mi ránk le a jóisten sem az égből. Csak ugyan hamvas felhő fátyollal takarta el az orcáját a nap. Még a múlt tavaszon Radnótra sütött legörömestebb a Balog mentén, bogár hátú tiszta házaira, muskátlis százszor szépes ablakaira, májvarózsás kertjeire, piros képű, nevető szemű nótás ajkú népére. Hol vannak most már a virágos házak? Hol a nevetés? Hol a nóta? Mind megették azt tavaly nyáron a piros tűzmadarak. Ledőlt fal omladékok temették be a virágos kerteket. Kormos szarufák meredeznek az égre, mint valami óriás kéznek az imádkozó ujjai. Csupa szomorúság itt minden. Hallgatagon járnak, kelnek az emberek a háztalan utcákon. Még ahol építenek is, ott is tompán csattog az ágy szekerce, mintha az is azt csattogná, nem érez semmit. Nem lesz többet Radnót, elkerülik az Isten madarai még a helyét is. Elég fájdalom az a kicsi madarak szívének is, azért csicseregtek röptükben olyan sírva ríva. Nem a régi fészket siratják ők, ahelyett ragasztanának másikat. De hová? Nincsen ereszalja. Nincs hajnalka virágos tornác, nincs leveles kapu. Újfaluba, Cakóba, Iványiba, meg a többi szomszéd faluba oda kvártéozták be magukat az idén a radnóti fecskék. Ott is mindenütt derék magyar nép lakik, szívesen befogadja Zsellérnek az Isten madárkáit. Még örül is neki, hogy így megszaporodtak az idén az ő határukban a fecskék. Annál jobban elkeseredtek a radnótiak. Volt köztük, aki szemét törölgetve sóhajtotta el magát. Jobb lesz nekünk elbújdosni erről a tájról, amit már a madár is elkerül. Hogy maradhassunk mi akkor radnótiak, ha Radnót nincsen? S arcról arcra, szívről szívre egyre terült a szomorúság felhője. S az Isten tudja, mi lett volna a vége a nagy bánatnak, ha egy reggel arra nem ébrednek a radnótiak, hogy majd fölveti a határt a nagy fecskecsicsergés. Ott ültek az Isten apró kőművesei kútágasokon, félig égett fák kizöldült gaján, épülő házak ormán, füstös fal omladékokon. S olyan fürgén forgatták kis fejüket, olyan sebes ficsergéssel tanácskoztak, hogy a radnótiak mindjárt kitalálták, mi történik itt. Országgyűlést tartanak a radnóti fecskék. Azt tartottak azok csak ugyan. Visszahozta szegényeket a szívük Radnótra. megérezték, hogy csak itt vannak ők igazán itthon, azon a földön, amelyen születtek. Dévilik, Dévilik, ugye, hogy jó lesz itt? Ezt kérdezték az öregek. Itt, itt, itt, jó lesz itt? Felelték vissza a fiatalok. Azzal hirtelen fölrebbent az egész sereg, mint mikor az őszi fa leveleket felsodorja a forgó szél a magasba. Elmennek, elmennek, ijedeztek a radnótiak. Dehogy mentek pedig, dehogy, szépen leszálltak párossával, csak azt keresték a magasból, hol lesz legjobb fészket rakni. Csicseri, ficseri, ideni, ideni! Röpködték körül az üres udvarok nekilombosodott fáit. Mire a nap felszárította a harmatot, akkorra már ment a munka nagyban. Gyúrták a sarat, szórták a szalmát, villaformájú ágakba rakták a gömbölyű fecskeházakat. Egyik rakta a falat, másik hordta a nekivalót. Csicseri szalma kék! Ficseri, van elég! Add el rép, Csicseri! Hozom már Ficserit! Alkonyatra már a maguk házában laktak a radnóti fecskék, mégpedig fák ágára rakott házban. Pedig a fecskének nem szokás a fára fészkelni. Ezt csak a radnóti fecskék eszelték ki, hogy el ne kelljen nekik szakadni a szülőfalutól. Boldogan fohászkodtak a hunyó napsugaraiban, és vidám csicsergéssel kívántak jó éjszakát a radnótiaknak. Azok se kívánkoztak már el a falujukból, jaj, dehogy kívánkoztak. Visszajöttek az Isten madárkái. Visszajött velük a szerencse, az áldás, a jókedv, az öröm. Az épülő házak körül nevetve sürgölődtek az emberek. Boldogan nézték, hogy magasodnak a falak, s muzsika szónál szívesebben hallgatták, milyen vígan csattuk az ágyszekerce. Ne féljetek, emberek! Falu lesz Radnótból megint! Példát mutatnak az égmadarai. Az égmadarai már akkor álomra készülődtek. Egyre halkuló csicsergésüket illatos szellő hordta szét a balog völgyében. Adjon Isten, Fityfirigy, szép jó éjszakát! Virrassza ránk, Fityfirigy, rózsás hajnalát!
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A japán tükör. Élt egyszer Japánban egy falusi cukrászmester, aki olyan jól értett a mesterségéhez, hogy messzi földön elterjedt a híre. Mindig, mikor megsütött egy nagyobb adagot, körbejárta a vidéket, hogy mindenkihez eljusson édesség. Bezzeg a felesége. Bármilyen szorgalmasan is dolgozott a cukrász, az asszony mégis állandóan csak korholta. Süss többet, árulj többet, ennyi pénzből még jól lakni sem lehet. A cukrászmester pedig nem értette, hova tűnik el a pénz, amit megkeresett. Egy napon elhatározta hát, hogy meglesi a feleségét, mégis mire költi el a pénzt. Reggel úgy tett, mintha a szomszédos faluba menne, de valójában elbújt a kertben, és kileste az asszonyt. A feleség a konyhában tett-vett, rizst főzött, majd babot, s végül gombóccát gyúrta őket. Aha! Szóval babos gombócot főz magának, míg én egész nap robotolok. És azt gondolta magában, végre lelepleszte. Miután kész lett az ebéddel, az asszony jól telette magát a gombócokkal. Ám a maradékot jól eldugta a konyhaszekrény mélyére, hogy a férje még véletlenül se találja meg. Majd, mint aki jól végezte dolgát, lepihent. Hogy tübe gurult a cukrászmester, ám ahelyett, hogy kérdőre vonta volna a feleségét, gondolta, inkább megleckészteti. De akárhogy is törte a fejét, nem jutott semmi az eszébe. Elindult, hát ha majd útközben. Az országúton bandukolt, s ahogy a földet nézte, hirtelen valami fényesség vakította el. Közelebb ment, és akkor látta, hogy egy körbe tükör fekszik az egyik bokor aljában, és a visszaverődő napsugarai fénylenek rajta. Ahogy a kezében tartotta és nézegette a csorbatárgyat, eszébe jutott, hogyan taníthatná Móresre a feleségét. Fogta hát a tükröt, eltette a tarisznyájába, majd elindult hazafele. Az asszony, mikor meglátta férjét az ajtóban, talpra ugrott és meglepetten kérdezte. Már is itthon? Hogy ilyen korán hazaértél? Nézd csak, milyen szép, különleges tükröt találtam az út mellett. Gondoltam, megleplek vele. Mutatta a feleségének a tükröt. Ugyan? Hisz ez csak egy üvegdarab? Legyintett unottan az asszonyság. Csak ne becsüld le! Ez egy varázstükör. Akármerre fordítod, mindent megmutat. Senki és semmi nem tud elbújni előle, mondta a férj, majd kiment a konyhába. Ott aztán a szekrény elé tartotta, pont oda, ahova az asszony rejtette a gombócokat. Nini, hát itt van egy pár babos gombóc, csak nem nekem csináltad? Kérdezte kissé gúnyosan. A feleség elvörösödött a szégyentől, de nem szólt semmit, csak gyorsan megterített a cukrásznak. Ám akkor az így szólt. No, most megnézem, mi van a szívedben. És már fordította volna az asszony felé a tükröt, ám az a leleplezéstől félve térdre rogyott előtte. Ne haragudj rá! Ígérem, soha többet nem hazudok, és irigy sem leszek, mondta könnyes szemekkel az asszony. A cukrászmester pedig elégedetten látott neki a gombócoknak, hisz sikerült végre a feleségét megleckéztetnie. Csak éppen arra nem gondolt, hogy pletykás asszony, és az egész falunak elúrságolja, micsoda különleges tükröt hozott haza az ura. Még a szomszédos faluból is jöttek a népek, hogy csodájára járjanak a tükörnek. Este pedig egyenest a császár udvarából érkezett egy szolga. Hallottuk a varázstükröt hírét, és szeretnénk segítséget kérni.
mondta a szolga a meglepett cukrásznak. Az asszonynak pedig már is felcsillant a szeme. Menj csak a császár palotájába! Bizonyosan nagy jutalom jár, ha a császárnak segítesz a baján! S mivel a cukrász nem merte elmondani a titkát, inkább úgy döntött, lesz, ami lesz, elindul. A császár szívélyesen üdvözölte a cukrászmestert, majd elmesélte neki, hogy valaki ellopta a kedvenc kardját. Sehogy se tudunk rájönni, hogy ki a tolvaj, már csak a varázstükör segíthet rajtam. Mivel már későre járt, a császár felajánlotta a cukrásznak a palota egyik szobáját, hogy először pihenje ki magát. De ha tudta volna, hogy a cukrász egész éjjel le sem hunja majd a szemét, forgolódott és folyton azon gondolkozott, hogy másszon ki a bajból. Végül arra jutott, hogy nincs más választása. Reggel elmondja a császárnak az igazságot. Ám ekkor valaki kopogtatott az ajtaján. A cseléd volt az. Elnézést, hogy szavarom, uram! Én loptam el a császár kardját, suttogta lesütött szemekkel. Gondoltam, ha már úgy is kiderül, inkább visszaadom, csak kérem, ne áruljon.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy kerti rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy szereti a vizet, és szeret adni is belőle. Van egy füle, meg néha hosszú csöve a végén apró lyukakkal. Ha megtöltöd, nehéz lesz, és a segítségével a virágok, növények boldogan isszák a vizet. Kicsi kertészek kedvenc eszköze. Mi lehet ez? Persze, a locsolókanna. Én imádok a kertben segíteni és meglocsolni a virágokat. Mi otthon nagyjából heti kétszer adunk a növényeinknek vizet, és mindig meghálálják azzal, hogy szép virágokat hoznak, mi meg gyönyörködünk bennük. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Miért haragszik egymásra a tigris és a macska? Réges-régen a tigris és a macska nagyon jó barátságban voltak. Olyan jó pajtások voltak, hogy még együtt is laktak egy barlangban az erdő közepén. A macska vezette a háztartást, főzött, mosott, takarított, fát hordott, cserébe a tigris megvédte őket a betolakodóktól. Aztán egy hideg téli napon a tigris így szólt a macskához. Nagyon fázom, miau. Menj, hozz egy kis fát az erdőből, és gyújtsunk be a kandallót. A macska húzta a száját, de mivel a tigris erősebb volt nála, nem mert ellenkezni. Gyorsan magára kapta a kabátját és a csizmáját, felkapta a fejszét, és elindult a fák közé. Brrr, rég volt már ilyen hideg, vacogott a kis macska, miközben egy jeges fuvallat majdnem felkapta. Annyira fázott szegény círmos, hogy mikor az erdő mélyén egy kis házikóra bukkant, oda ment, hogy bekéreckedjen. Egy kedves apóka nyitott ajtót. Szervusz, kis cica! Gyere csak be gyorsan, nehogy megfázz ebben a farkasordító hidegben. A macska egy ugrással bent termett, és levetette magát a tűzhely elé, hogy megmelegedjen. Mondj csak, megkínálhatlak egy kis meleg tejjel és finom halacskával? Kérdezte a nagyapó. A círmos szívesen elfogadta a vacsorát, s miközben falatozott, elbeszélgettek az apókával. Lefekvés előtt az apó csupa kedves történetet olvasott a macskának, s ő közben a lábánál dorombolt. A macskának annyira tetszett a törődés, olyan jól érezte magát az erdei házban, hogy másnap így szólt a nagyapóhoz. Kérlek, engedd meg, hogy itt maradjak veled. Cserébe szívesen rendben tartom a házat, és még az egereket is megfogom. Nagyapónak is tetszett az ötlet, hogy végre nem egyedül kell éldegélnie, és megegyeztek a macskával. A círmos elvégezte a házi munkát, cserébe az apóka pedig szeretettel és mindenféle finomsággal halmozta el. A macska szívesen dolgozott a háznál, az öreg ember pedig olyan jól tartotta, hogy a nyurga macska nem sokára úgy elhízott, hogy már csak gurulni tudott. Eközben a tigris majdnem megfagyott a jéghideg barlangban, és mikor hetekig nem jött vissza a macska, elindult a keresésére. Éppen az erdőben bóklászott, amikor megpillantotta a macskát, amint bogyókat szedett az erdőben. Jó reggelt, barátom! Látom, igazán jól tartanak, gúnyolódott a tigris a kövér macskán, az pedig ilyettében meg sem mert mokkanni. Csak nem félsz tőlem? Jól is teszed, miau, mindjárt felfallak, morgott a tigris. Én a helyedben várnék még egy kicsit, ebéd után sokkal finomabb a húsom, mondta a macska, hogy egy kis időt nyerjen. A buta tigris beleegyezett, és leheveredett az apóka háza elé, hogy ott megvárja a círmost. Ő pedig közben az ablakból figyelte. Aztán, ahogy telt múlt az idő, a tigrist elnyomta az álom. A macska óvatosan kinyitotta az ajtót, és kiosont a házból. Ám amikor a tigris mellett lopakodott, véletlenül rálépett egy faágra, mire a nagy macska nagyot mordult, a círmos futni kezdett, a tigris meg utána eredt. Aztán a macska egyszer csak megpillantott egy űrge lyukat, és egy szempillantás alatt eltűnt benne. A tigris még éppen látta, mint a macska beleugrik a lyukba, ám amikor odaért, összezavarodott. Két lyuk volt a földben, és nem tudta, melyikbe nyúljon. Egy keveset habozott, majd bedugta a mancsát a lyukba. ordított fel a fájdalomtól. Ugyanis a lyukban a macska helyett egy tüskés sünt talált. Még egy ideig jajgatott, végül szégyenében elsonfordált. Másnap a tigris újra próbálkozott. A cirmos éppen palántákat ültetett, amikor a tigris odasettenkedett a nagyapó házához. Hanem a macskát nem tudta rászedni. Éles szemével rögtön észrevette a tigrist. A kis macska ijedtében eldobta az ásót, és szaladni kezdett az erdő sűrűje felé. A tigris követte, és éppen elkapta a macska farkát, mielőtt eltűnt a sötétben.
1: Most megvagy, üvöltötte a tigris.
0: Ki? Én? Hiszen az nem az én farkam, hanem a mérges kígyóé, füllentette a macska. Vigyázz, mert a végén megmar. A tigris úgy megijedt, hogy azonnal elengedte a macska farkát. Az meg kuncogva elfutott az erdőbe, s mikor már elég messze járt, visszakiáltott a tigrisnek. Milyen ostoba vagy, hiszen az az én farkam volt. A tigris majd felrobbant mérgében. Azóta is a macskát keresi, hogy megbüntesse, amiért az csúfot űzött belőle.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Halihó gyerekek! Réka vagyok, és ma is egy különleges találós kérdéssel készültem nektek. Így hangzik. Ez a kedves kis dolog mindig veled van ősszel vagy télen, de még néha tavasszal is, amikor például sétálsz, játszol, korcsolyázol. Puha, felmelegít, véd a hidegtől, és mindenféle mintás, színes lehet, ami neked a legjobban tetszik. Ha fázol, ő az, aki segít, hogy ne remegj és vacogj. Mi lehet ez? Találd ki gyorsan! Igen, ez az, ez a kabát! Ez volt már a találós kérdésem. Remélem élveztétek. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A pásztorfiú és a szilváslepény. Volt egyszer egy pásztorfiú, aki a világon a legjobban a szilváslepényt szerette. Nem is evett mást soha. Reggelire szilváslepényt, ebédre szilváslepényt, vacsorára szilváslepényt. Nyár végén volt a legboldogabb, mert a szilvafákon akkor érett a szilva. Annyi lepényt süthetett az édesanyja, amennyit csak a fia akart. Kitartotta a gyümölcs egész ősszel, de mire beállt a tél, elfogyott az utolsó szem is. Akkor azt mondta a pásztor fiú: édesanyám, készítse szilva kompótból a lepényt. Igen ám, de mire olvadni kezdett a hó, elfogyott a kamrából az utolsó üveg szilva kompót is. Egyél, fiam, egy kis túrós csuszát, kérlelte az édesanyja. De a pásztor fiú a fejét rázta. Készítsen nekem szilvás lepényt, édesanyám, aszalt szilvából. Úgy is lett. Ám teltek múltak a napok, és tavasszal elfogyott az aszalt szilva is. Tegyen hát szilva lekvárt arra a lepényre, édesanyám. Finom a szilvás lepény lekvárral is, boldogan nyelte a pásztor fiú. Hanem mire beköszöntött a nyár, üresen állt a polc. Minden lekvár elfogyott. Szomorúan nézte a pásztor fiú a szilvafát. Zöld volt még rajta a szilva, nem lehetett szedni belőle. Ne búslakodj, édes fiam, érik már a cseresznye, sütök neked pitét. Ne süssön, édesanyám, nem eszem én mást, csak szilvás lepényt. Ha nincsen szilva, mást kell enned, készítek üres lepényt porcukorral. De a pásztor fiú a fejét rázta. Ő bizony csak a szilvás lepényt szereti, mást meg sem kóstol. Nem is evett semmit egy napig, két napig, három napig. Aztán olyan éhes lett, hogy nem bírta tovább. Édesanyám, elmegyek világgá, keresek magamnak szilvát. Sütök neked hamuba sült pogácsát, fiacskám, vidd el az útra. Ne süssön, édesanyám, úgyis hiába. Én csak szilvás lepényt eszem. Azzal útnak indult. Olyan hangosan korgott a gyomra, hogy az állatok rémülten menekültek. Korr, korr, morr, morr. Azt hitték, hogy egy morgó szörnyetek közeledik. Mire beesteledett, a pásztor fiú egy patak partjára ért. Olyan éhes volt már, hogy egészen elgyengült. Szédelgett, kóvájgott, kezét, lábát alig tudta mozdítani. Lerogyott egy száraz fa tövébe, és azt gondolta. Most már bizony végem van. Iszom még egy jót, aztán elalszom itt. Reggelre biztosan éhen halok. Kortyolt egy nagyot a vízből, és mély álomba merült. De nem halt éhen, csak csodálatos álmot látott. Hatalmas fa jelent meg álmában, ágai roskadoztak az érett szilvától. Addig-addig nyújtózkodott a zamatos gyümölcsért, míg a nagy erőlködéstől fölébredt. És akkor halk hangot hallott. Adj innom, te fiú, mert meghalok a szomjúságtól. Körülnézett, kiszólt. Azt hitte, hogy még mindig álmodik. De nem álmodott. A száraz fa beszélt hozzá, amelyiknek a tövénél feküdt. A pásztor fiú olyan gyenge volt már, hogy felkelni sem tudott, de odahajolt a patakhoz, és a kalapjával vizet mert a fának. Még, még, kérlelte a fa, és egy szempillantás alatt beszívta a vizet. A pásztor fiú erőt vett magán, megöntözte a fácskát, de aztán odarogyott a tövébe. Tudta, hogy többet nem tud már felkelni. Ám ekkor a fa hirtelen kivirágzott. A virágok egyre nőttek, illatoztak, majd néhány perc múlva a szirmok lehullottak a földre. Helyükön kis zöld bogyócskák jelentek meg. A pásztor fiú becsukta a szemét, azt hitte álmodik. De mire kinyitotta újra, a zöld bogyók már növekedni és kékülni kezdtek. Pár perc múlva hamvas, lilás kék szilvától roskadozott a fa. A fiú nem hitt a szemének. De akkor egy érett szilva az orrára pottyant. Kezébe vette, megkóstolta. Sosem evett még ilyen finomat. Adj még pár szem szilvát, kisfa, kérte. Éhen halok, ha nem eszem rögtön. A fa megrázta magát, csak úgy hullott róla a gyümölcs. A pásztor fiú lakmározni kezdett. Amikor visszatért az ereje, felült, és azt mondta. Köszönöm, kisfa! A szilvád megmentette az életem. Te is megmentettél engem, válaszolt a fa. Nem hagytál kiszáradni. Tudd meg, hogy az én ágaimon mindig érik a gyümölcs. Süvíthet az őszi szél, csikoroghat a fagy. Rajtam mindig terem a szilva. Készülhet belőle sokféle finomság. Nem eszem én mást, csak szilvás lepényt, rázta a fejét a pásztor fiú. No, pedig az imént ugyancsak belaktál a nyers szilvámmal, mosolygott a fa. És ha tudnád, milyen finom a szilvás gombóc, a szilvaleves, a sült hús szilvalekvárral, sőt, nem csak a szilva. A pásztor fiú elgondolkozott. Talán igazat beszél a fa. Aki ilyen zamatos gyümölcsöt ad, bizonyára nem téved. El is határozta, hogy megkéri az édesanyját, főzzön neki mást is, hadd kóstolja meg. Gyere máskor is, és öntözd meg gyakran! Érett szilvával várlak! Búcsúzott a fa. A fiú megígérte, hogy minden nap eljön. Aztán teleszette a kalapját, úgy indult haza. Csak hogy megjöttél, fiam! Ölelte meg otthon az édesanyja. Már is sütök neked szilvás lepényt. Ma már ne süssön, édesanyám, mert úgy tele vagyok, hogy egy falat sem fér belém, nevetett a pásztor fiú. Holnaptól pedig megkóstolok minden más ételt is. Csak legyen hozzá mindig egy kis szilvás

Mesélőtanulás Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

Csak pittye, pittyelik, mert a púpját ő cipeli. Ó, nem jó esse, hogy mama segíts, mi mama segíts, segíts.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Muki és Bajszi. Egyszer, valamikor réges-régen egy kis faluban élt egy kis kutya, Muki. Imádta a nyarat. Amikor sütött a nap, ott hempergett vígan a fűben, vagy kergetőzött a vidám gyerekekkel a mezőn. Még a sárkány eregetést is élvezte. Amikor a szellő magasabbra fújta a papírsárkányt, fark csóváva ugatta meg. Szerette szimatolni a tiritarka virágok szirmait. Hű, de finom az illata, mondta bódultan. Egyik nap, amikor Muki a réten sétálgatott, meglátott egy csapat kisegérkét, akik szomorkodva üldögéltek az árnyas fűben. Szervusztok! Hát micsoda szomorú arcokat látok, mondta nekik Muki. Miért vagytok ennyire bánatosak? Az egyik kisegér, Bajszi, megszólalt. Szervusz, Muki! Azért, mert nagyon félünk a macskáktól. Milyen macskáktól? Kérdezte Muki. Hát akik itt élnek a környéken. Círmostól, hógolyótól, aki fehér, mint a hó, és kormitól, aki fekete, mint a holló. Ó, tudom, kikről beszéltek, de hát ők olyan aranyosak. Csak még játékosak, hiszen kölyök macskák. Nem sokkal nagyobbak, mint ti. Igaz, de attól még szeretik az egereket, és mi vagyunk az egyik kedvenc eledelük. Ebben igazad van. Muki megértette a kisegérkék aggodalmát. Nekem is voltak félelmeim, sőt, vannak is, és szerintem mindig is lesznek. De megtanultam, hogyan legyek bátor, hogyan tudjam kezelni ezt az érzést. Nem volt egyszerű, kitartónak kellett lennem, de nem adtam fel. Te, komolyan, mitől féltél? Sok mindentől. Rettegtem a sötéttől, az árnyéktól, de rájöttem, hogy sem a sötét, sem az árnyék nem bánt. Mindennek és mindenkinek van árnya, még nekem is, nektek is. Nekünk is. Hát persze. Hogy? Például, ha süt a nap az égen, mindig követ. A folyó tükrében szálló madárkának is van árnyéka. A vízpartján álló fáknak a víz tükrében látható. A benne úszkáló kacsáknak is van, és még sorolhatnám. Este pedig, ha valahol, valami vagy valaki közelében fény van, akkor árnyék vetül ki. De van, amikor csak fél árny. Az se biztos, hogy mögé. Lehet, hogy elé, vagy mellé. Majd figyeld meg. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Nagyon szívesen. Mitől félsz még? Kérdezte Bajszi. Hát feláll a szőr a hátamon, ha valaki sokkal nagyobb nálam, még ha kutya is az. És a furcsa idegen dolgoktól. Sőt, akkor is, ha ijesztő hangokat, durranásokat hallok. Olyankor mit csinálsz? Régebben odafutottam az anyukámhoz, de egy ideje a gazdimhoz, vagy a házamba. Akkor megnyugszom. Hű, te igazán bátor vagy, sőt, hős. Dehogy, mosolyodott el Muki, de köszönöm, jól esik, ha így gondolod. Köszönöm, hogy ezt is elmondtad nekünk. Nagyon szívesen, felelte Bajszi. Akkor mi is megtanuljuk megtalálni a bátorságunkat, hogy élvezhessük a nyár minden pillanatát. Tegyétek azt! Muki megtanította a kisegérkéknek, hogyan kell rejtőzni a bokrok között, hogy észrevétlenek maradjanak. Megmutatta nekik, hogyan figyeljék meg a környezetüket, hogy időben észrevegyék a veszélyt. Azt is megtanította nekik, hogyan mozogjanak gyorsan és ügyesen, hogy megusszák a macskák karmait. Ó, ezt a szüleink is így mutatták. Hát hallgassatok rájuk, és tanuljatok tőlük. Ők nagyon tapasztaltak. Így teszünk, ígérjük. Nagy előnyötök, hogy fürgék vagytok. Ráadásul akármilyen pici lyukban el tudtok bújni. ez igaz. Ezen aztán jót kuncogtak az egérkék. Megfogadták Muki tanácsait, és megtanulták tőle a bátorságot. Szüleik tanácsára is hallgattak, minden nap egyre jobban bíztak magukban, és egyre kevésbé féltek a macskáktól. Egyre jobban nőtt az önbizalmuk, és egyre több kalandot vállaltak, azért az óvatosságról se feledkeztek meg. Egy nyári nap Muki és a kisegérkék úgy döntöttek, hogy felfedezik a falu melletti erdőt. Az erdőben vidám madárdal töltötte be a levegőt, és a napfény suhintása átszűrődött a lombkoronák között. Az állatok ugrándoztak, futkároztak, és boldogan élvezték a nyáratta szabadságot. Muki és a kisegérkék belevetették magukat a kalandokba, felfedezték az erdő titkait, meglátogatták a tópartot, és megmászták a legmagasabb fát. Együtt szaladgáltak a réten, és ugráltak a virágok között. Boldogan teltek napjaik.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móricz Zsigmond. Többet ésszel, mint erővel. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
2: Ó, gyönyörű tavaszidő, kizöldült az erdőmező. Erdőmező vigan ragyog, szegény ember búsan motyog. Ringyes, rongyos életem, sok a bajom én nekem. Csak dolgozom, pedig való, mihely dolog mindjárt nem jó. Hát kínlódjék itt az ördög, tartson ekét, hajtson ökröt. Bizén megyek, urizálok, erdőn-berdőn kóricálok. Erdőn-berdőn sétála, hát ihol nagy a lárma. Bömbölés meg makogás, sose látott ilyet más. Kopott bundás öreg medve, egy kis nyúllal tülekedve. Szegény ember úgy kacag, majd a szíve megszakad. Dübe jön ám a medve, így kiált rá förmedve. Veszett horta embere, amért rajtam nevetgetsz, ebb a nyomba megeszlek. Szőröstül meg bőröstül, két kis keszeg ökröstül. Jaj, ne tedd azt, soha többet, kiszántja fel a földemet. Jaj, megölne a nagy szégyen, hogyha úgy maradna félben. Na jó, akkor várok estig. Vacsorára is jól esik, ha a medve embert eszik. Ó, szép idő süt a nap, szegény ember szántogat. Róka erre kerül, fordul, mit búsul kend olyan mardul? Búsulok én, van okom, túlélni sem is fogom. Ha te tudnád, amit én, halálfia vagyok én, mi a patvar, mi az eset? Úrhatnámság belém esett. Sétálok az erdőben, hát lárma van előttem. Bömbölés meg makogás, sose látott olyat más. Kopott bundás, öreg medve egy kis nyúllal verekedve, kacagtam egy nagyot rája, medve megesz vacsorára. Bízzon csak rá minden bajt, rendbe hozom én ezt majd, hogyha nekem kent fizet egy kakast a hattyúkjával, amit akar, azt tehet medve uram bundájával. Megígéri, hogy ne, persze, pedig alig van rá mersze. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Hallja, kend, ha medve bátya ideállít, sose bánja. A bokorban ott leszek már, strombitálok, mint a huszár. Medveapó, megszeppen, bújtass el sebesen, abba az ócska szenes zsákba, többit azt kell medlássa. Enny, nagyszerű, róka kend, ám nagy eszű, szól a róka büszke fővel, többet ésszel, mint erővel. Este jön a medve, lustán.
3: No te ember, véged most már.
2: Hát csak trombita szó harsog.
3: Mi ez, ember, mi ez, hallod?
2: Hallom, uram, a huszárok, azt se tudni, hány a számok.
3: Irgom-borgom ezt restellen magam lenni ennyi ellen.
2: Talán tám félsz, medve uram.
3: Dehogy, de a dolog úgy van, minapába megkergettem, egy sereget csúffá tettem, minek mindig bántani, ha nem muszáj ártani. Csak tudnám, hogy hová bújjak, terát sem emelnek újat.
2: Itt van egy zsák, a szenes. Búj be, de azt ne neves.
3: Medve bebújt, róka kibújt, huszárosan kürtjébe fújt.
4: Agyon Isten, jó barátom! Hát jól vagyunk, ahogy látom.
3: Köszönöm csak lehetősen. Hová ilyen sietősen?
4: Medvebőrre vadászom, beszélt a vadászom, erre van egy öreg medve, kinek huszárra van kedve. Fogadtam a barátommal, lepuskázom én azonnal. Be is ittuk már a bőrét, felhörpintvén 100 pint lőrét.
3: Ez már oszt vitéz dolog.
4: Hát a zsákban mi mozog?
3: Sose törődj te vele, szenes tőke, fekete.
4: Noha tuskó, fogd a fejszét, hasíts ketté ezt a bütykét.
2: Szegény ember fejszét kapja, medve fejét ketté csapja. Rókakoma majd kipukkan, hemperegve kacag mostan.
4: Ezt tanuld meg emberfővel, többet ésszel, mint erővel.
3: Hanem aztán hallja, kend, baj lesz abból annyi szent, ha kakasom hat tyúkom ma este meg nem kapom.
2: szegény ember hazamegy, hiszen akkor egyre megy. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Esteledik, alkonyodik, róka koma, kent kopog itt. Én vagyok, ajtót nyis hát, kakasom a tyúkom addát. Hadd tyúkom a kakasom, amíg meg nem haragszom. Szegény ember csendesen, mintha kopó lenne benn, morog, szűköl és csahol, mint az ebb az ágy alól. Szegény ember, hallod-e? Mit teszen úgy oda be? Három kopó itt akadt, bosszantja a rókaszag. Várj az ajtót, kinyitom a tyúkodat, odaadom. Isten verte rossz döge, alig bírok már vele.
4: Szegény ember, ki ne nyisd, várjál, lelkem egy kicsit. Add tyúkot, kakast, kappant, fizethetnék ám én roppant. Neked adom tyúkod, kokód, pusztuljon el minden kopód. Róka szalad buga fővel, szegény ember kacag kedvel. Többet ésszel, mint erővel.
1: Többet ésszel, mint erővel című mesét hallottátok.
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Gergő Juhász kanala, népmese. Egyszer Mátyás királynak a Hortobágyon átvitt az útja. Este volt már. Látta a király, hogy egy tűz mellett juhászok tesznek-vesznek. Éppen a vacsorát készítették egy nagy bográcsban. Lebbencs levest főztek. Pergelték a szalonnát, hagymát, megpaprikázták, felöntötték, majd száraz tésztát tettek bele. Jó szaga volt az ételnek. Mátyás éhes is volt, fel alá járt a nyeldeklője. Gondolta, meghivatja magát vacsorára. Közelebb lépett hát. Adjon Isten jó estét! Adjon Isten neked is, atyám fia. Mi áradban vagy? Kérdezte a jós gazda. Mátyás, deák vagyok, szolgálat után járok. Igen, megéheztem. Adnálak-e valami ennivalót? Megfizetném tisztességgel. Szívesen látunk a bográcsunknál. A fizetséggel meg ne gondolj semmit, deák úr. Jut is, marad is. Elkészült a lebbencs, szépen eszegetni kezdte. Fakanállal meregették a finom levest. Egyszer valami megtetszett Mátyásnak a bogrács másik oldalán, éppen Gergő juhász, a juhos gazda felüli oldalon. Mindjárt odakotort a kanalából. Gergő juhász abban a minutumban jó nagyot koppintott a kezére a fakanalával. Rá is szólt a királyra. Magad elől kanal az édesfiam. Nem máshonnan. Mátyás király nem szólt semmit. Gondolta, ezt még visszaadja a juhásznak. Elköltötték a vacsorát, s nyugovóra tértek. Mátyás királynak is igazítottak egy kis vackot a szárnyék oldalánál. Reggel a király tovább állt egy házzal. Egy nap Gergő juhász levelet kapott Budáról. Ekkor a király vendégséget csinál. Úgy készüljön, hogy azon a napon a király hintót küld érte, s viszi őt is a vendégségbe. Na, töprengett szegény Gergő juhász, hogy mi üthetett ő felségébe? Éppen én hiányzom onnan a sok cifra nép közül, amelyik ott Budán lebzsel. Hát, ő a király, ő tudja, gondolta Gergő juhász. A nevezett napon megállt egy fényes hintó a pusztán, Gergő juhászt kereste. Na, ennek felese tréfa, menni kell, gondolta a juhász. Magára kapta a cifraszűrét, és felkapaszkodott a hintóba. Budán már állt a vigasság. Mátyás király mindjárt meglátta a juhászt, de úgy tett, mintha sosem látta volna. A juhász meg most, hogy így közelről látta a királyt, rémületbe esett. Akármi legyek, hanem ennek sóztam a kezére odahaza. Eljött az ebéd ideje. Az asztalhoz tessékelték a vendégeket. Azt mondta Mátyás, ebb, aki a levesét meg nem eszi. Az urak kanalazni kezdtek. Gergő juhász akkor vette észre, hogy az ő tányéra mellé nem tette kanalat. Nem azt gondolta, az asztali szolga megfeledkezett róla. Nem akart, hogy valakit miatta megbüntessenek, hát nem szólt senkinek. Persze a dolog úgy volt, hogy Mátyás adta ki a parancsot, hogy ne adjanak Gergő juhásznak kanalat. Egy kicsit megtréfálja az öreget, amiért a kezére koppintott, ott a hortobágyon. Gergő juhász egy darabig tanástalanul pislogott, mint béka a kocsonyában, aztán a bicskájával lemetszett egy kenyér gyürkéjét, kicsippentette a belét, és azzal kanalazta ki a levest. Amikor a levese elfogyott, ő is felkiáltott. Ebb, aki a kanalát meg nem eszi. Azzal a jó, puhára ázott kenyérhajat megfalatozta. Jót nevetett Mátyás király Gergő juhász tréfáján. Ebér után bőségesen megajándékozta, és úgy bocsátotta haza a hortobágyra.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb kis agytornát. Vágjunk bele! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy kicsi, könnyű, és mindenkié más színű lehet. A fürdőszobában lakik, és általában naponta kétszer használjuk. Apró sörték borítják a fejét, amivel hatalmas munkát végez. Tisztán tartja a fogakat, hogy szépen csillogjanak, és ne legyen lyukas egyik sem. A fogkrémmel együtt igazi szupersztár a fürdőben. Na, kitaláltátok? Igen, ez a fogkefe. Én nagyon szeretem, amikor este jó mentoros lesz a szám fogmosás után. Szeretek alaposan fogat mosni, és egyébként van, hogy napjában többször is használom a fogkefém. Remélem, ti is szorgalmasan pucoljátok a fogaitokat. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Képzeld, mi történt.
4: Na?
3: Hétvégén megkóstoltam az év fagyját, tök magfagyit. Nagyon finom volt, de semmelyik másik fagyizóban nem találom.
4: Ritka, mint a fehér holló.
3: Igen, ritka, de miért pont a fehér holló?
4: Mivel a fehér hollóról nem gondolná az ember, hogy létezik. Ezt a mondást arra mondjuk, ami meglepő, hogy van. Pedig létezik. Csak ritka.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Fehérke és Sárgácska. Japán népmese. Előadja Pató Márton. Két kis krizantém virágzott a réten, egytőből fakadt mind a kettő. Egyforma volt a két testvérke, egy a növésük és egy a mosolygásuk. Csak a színük volt éppen más-más. Az egyik fehér volt, akár a hó, a másik meg sárga, akár a sárarany. A fehér virágnak Fehérke, a sárgának meg Sárgácska volt a neve. Nappal sütkéreztek és a napsugarakkal játszadoztak, éjjel meg harmadcseppeket ittak és csendes nyugodtan elszunyókáltak. Így éldegéltek nap-nap után, hét-hét után. Egy öreg ember jött egyszer arrafelé, megáll a két szép virágszál előtt és nézegeti őket. Odalép a Sárgácskához és azt mondja: Sejem szirmú virágocska, aranyszínben ragyogócska, jönnél-e az én kertembe? Szemet merezt a Sárgácska és csodálkozik az öregember beszédén. Mit csinálnék én a te kertedben? Kérdezi. Elmosolyodik az öreg és azt feleli a kis sárga virágnak. Nem messze innen az én szép kertem, annak vagyok a kertésze, ha eljössz velem, nagyobbá is növesztenélek, meg szebbé, sokkal szebbé is. Igazán mondod? Kérdi a hiú virágocska. Nagyobb is lehetnék, még meg szebb is, sokkal szebb is. Nem különben, feleli a kertész. Milyen más életed is lenne ott, mint itt ezen a réten. Édes ételeket ennél, édes italokat innál, aranyruhácskádnak ezer színe lenne. Ó, de nagyra nőnél, ó, de szépre nőnél. És úgy elhitegette az öreg, úgy elcsalogatta az öreg, hogy már hajlik a szóra a kis sárgácska, és így szólal meg virágszája. Jaj, de szép, amit mondasz, veled megyek én akár izibe. Fogja az öreg a virágot, kiemelgeti a földből, felveszi a hátára, és indulóban is van már vele. Nagyot dobban erre szegény fehérkének szegény szívecskéje. Elviszi az ember a testvérkémet, szepegi nagy búsan. Én meg itt maradok egymagamra. Szomorúság környékezi meg szegénykét, és amikor már menni készül a kertész, megfogja a ruháját, és így könyörög a testvérkéjéhez. Ne hagyj itt, Sárgácska, hadd menjek veled én is. Szigorú arccal néz rá a kertész a kis fehérre, és azt mondja neki. Te csak maradj a helyeden, te rád nincs szükségem. Elpityeredik a kis virág, hogy így szomorú sorsra jutott, és hogy senki se lesz többé, ha a testvérkéje is itt hagyja. Maradj a réten, mondja neki a kertész, mert neked nincs színed, szín nélkül meg mi hasznod vehetném. Itt a sok káka meg nádas, velük is eljátszadozhatsz. Sárgácskát elvitték, Fehérke meg ott maradt a réten. Szép egy nagy kertbe sok-sok virág közé került a hiú sárgácska. Hogy viselték gondját, hogyan fürözgették, ezer szín ruhákba fel is öltöztették, édes ételeket evett, édes italokat ivott, reggeltől estig egyre páváskodott. Nem szabad ég alatt anyázott, hanem virágos kert közepén, üvegfedél alatt. Szél meg nem cibálta, eső meg nem verte, mintha csak kunyhóból palotába került volna. És ahogy telt múlt az idő, úgy neki növekedett a formája, úgy neki színesedett az orcája, hogy még a nap is szebben ragyogott rája. Mintha csak kicserélték volna, mintha nem is réti virág lett volna valaha. Jó kedve is volt Sárgácskának, szegény fehérkéről hely megfeledkezett. Egy öreg jegyzője volt a falunak, az állít be egy nap a kertészhez. Kertészapó, mondja a jegyző, van-e krizantémod, valódi virágod? Mintha nem tudnád, csodálkozik a kertész, hogy van krizantém virágom, valódi virágom. Igazad lehet, feleli a jegyző, de ide figyelj, hogy miről is van szó. Krizantémot keres a dájmió, azt akarja címerének, fegyverére, ajtajára, díszes gangos hintajára. Összejártuk a vidéket, krizantémos kertecskéket, csak nem akadtunk a valódiára. Kinek a szirma volt hosszú, kinek a színe tarka, ki nagyra nőtt volt, meg ki meg alacsonyka maradt. Se cifrája nem kell a dájmiónak, se üvegház csemetéje, csak a 2x8-as szirmú, hófehér virágú. Valódi krizantémot azt keresnék én nálad. Eltűnődik a kertész, és aztán azt mondja a jegyzőnek. 2x8-as szirmú, hófehér virágú, az nincs a kertemben, de van ám egy sárgácskám, magam nevelése, magam ápolása, azt megnézheted ám. Büszkén mutat a kertész a virágjára, és amint megnézi a jegyző a sárgácskát, fejét rázza, és azt mondja a kertésznek. Te gondoztad?

testvérkémet, sárarany kis sárgácskámat. Messze kertbe került innen, édességgel etetgetik, szép ruhákba öltöztetik. Én fehér kis virágocska bezzeg, nem kellettem neki. Nézi a jegyző a kis krizantémot. Hát 2x8-as a szirma, hófehér a színe. Összecsapja nagy örömében a kezeit, és örül a szíve lelke, hogy megtalálta valahára a daimyo kívánságát. Ne sírj, szép kis virágocska, vigasztalja a jegyző. Jó, hogy innen el nem vittek, mikor olyan nagyon kell lesz. Én kellenék valakinek? Kérdi félénken a kis virág. Hely, hogy vár rád a daimyo, mondja a jegyző. Ott lesz a helyed a palotájában. Téged akar címerének, fegyverére, kapujára, díszes gangos hintajára. És már fogja is fehérkét, felkapja a vállára és viszi egyenesen a daimyo palotájába. Címere lett a családnak, a daimyo nagyházának, s ajtókapu, ha megnyílik, fehérkével áll a szembe. Kantárakon, fegyvereken fehérkének ragyog képe, díszes gyaloghintócskákon fehérkének mosolygarca. Hely, sárgácska, mivé lettél? Virítottál, fényeskedtél, jó magasra növekedtél. Tellett mullott ám az idő, és sárgácska elvirított. Színes szirma elfonnyadott, virág lelke elpárol.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Az eltévedt méhecske. A hosszú tél után nagyon jól esik a természetnek a jó meleg napsütés. A virágok és a növények csak úgy versenyeznek egymással. Kitérnek hamarabb a vidám napsugarak. Ahogy lassan kipattan az összes bimbó, úgy ébrednek fel téli álmukból a méhecskék is. A hosszú tél alatt mind felélték a sok aranyló mézet, és most nagy munkával fel kell tölteni a kaptárt. A kaptárban fontos és jól szervezett munka folyik. A méhecskék mindannyian tudják, mikor és mit kell csinálniuk. Nem is csoda. Lenne ám ott kavarodás, ha valaki nem figyelne oda. A királynő ezen a tavaszon is megszámlálhatatlanul sok, puhán zümmögő kis méhecskével lepte meg a kaptárt, akik mind alig várták, hogy munkába állhassanak. Előtte persze, ahogy az egy méhecskének illik, meg kellett tanulniuk a méhek táncát. Ez egy nagyon bonyolult tánc, főleg egy fiatal méhecskének, de tánc nélkül nagyon könnyű eltévedni. A tánctanárok minden egyes órán el is ismételtették a fiatal méhekkel a tánc feladatát. Megtalálni, megjelölni és hazahozni a virágport, amiből a méz készül. Márpedig a mézet mindenki szereti. Ahogy az lenni szokott, a kis méhecskék hamar belejöttek a lépésekbe, a körözésbe és a zümmögésbe. Azaz, csak majdnem. Mert az egyik méhecske csak a saját táncát szerette járni. A királynő el is szomorodott ezen, mert ő minden egyes méhecskét saját fiaként szeretett, és tudta, mennyire fontos a kaptárnak a rend és a fegyelem. Annyira aggódott, hogy néha egy szemhunyást sem mondott. A méhecskét sokan próbálták meg észhez téríteni, de ő csak a táncra figyelt, mert azt szerette a világon a legjobban. Persze csak a reggeli aranyló mézcsepp után. Ő csak táncolt és táncolt naphosszat. A tánciskola végén a kis méhecskék mind nagy feladatot kaptak. El kellett kezdeniük nektárt gyűjteni a nagy és tapasztalt méhekkel. Mindenki annyira izgult, hogy alig bírtak csöndben maradni. Egyedül a táncoló méhecskét nem érdekelte különösebben a dolog. Ő csak azt várta, mikor táncolhat már megint. Nem is nagyon figyelt oda, mit magyaráznak neki a tapasztalt méhek, csak repült utána. A méhecskék szerteszét rajzottak a kaptárból, és mindegyik csapat a legszebb és legdúsabban pompázó virágos rétet kereste, hogy hazatérvén eltáncolják a többieknek, hol találják a finom nektárt. Olyan sokat repkedtek egész nap, hogy a fiatal méhecskéknek majd elzsibbadt a szárnya. A táncoló méhecske viszont nagyon élvezte a dolgot, hogy végre mozoghat egy kicsit. De az útvonalra, hát arra nem nagyon figyelt. Így eshetett meg, hogy a méhecske valahogy leszakadt a csapatától, és egyszer csak egyedül találta magát a hatalmas erdőben, ami igen nagy és veszélyes hely egy ilyen pici lénynek. De a bátor méhecske nem ijedt meg. Úgy gondolta, hogy addig repked, amíg valahogy csak hazatalál. Időközben beesteledett. És a kaptárban hiába várták a többiek a táncoló méhecskét, a királynő pedig szomorúan hüppögött a szobájában. A méhecske, mikor már nagyon elfáradt, és a kaptárnak meg híre hamba sem volt, összekucorodott egy kis levélkén, hogy ott töltse az éjszakát, mert a sötétben már semmit sem látott. Másnap reggel a nap cirógatására ébredt, és ahogy kidörzsölte az álmot a szeméből, hát mit lát? A leghatalmasabb virágmezőt, amit egy méhecske el tud képzelni. Olyan szivárványban ragyogott előtte a rét, hogy csak úgy kápráztak a szemei. A virágok pedig, amiket még méhecske sosem érintett, hívogatóan himbálták nektárral teli fejüket. Ezt most azonnal el kell mondanom a többieknek, gondolta a méhecske. Nagyon gyorsan meg kell találnom a hazafelé vezető utat. Azzal összeszedte magát, és úgy döntött, hogy csukott szemmel repül, csak a táncra bízza magát. Így repült vakon, amíg neki nem ütközött valami keménynek. És mi más is lett volna az, mint a kaptár. Olyan boldog volt, mint még soha.
repült is be gyorsan az ajtón, egyenest a királynőhöz, aki épp az utolsó könycseppét morzsolgatta. Nagyon megerült ő is, és összehívta az egész kaptárt. Majd megkérdezte a méhecskét. Merre jártál, méhecske? Itt aggódott miattad az egész kaptár. Elmondhatnám, mondta a méhecske, de inkább megmutatom. Azzal olyan szédítő és különleges táncba kezdett, hogy mindenkinek leesett az álla. Ha követitek, amit mutattam nektek, a világ legszebb virágos mezeit találjátok, mondta a többieknek. Így is tettek. Felkerekedtek, hogy megnézzék a csodamezőt, és meg is találták. De ez még semmi. Több nektárt találtak ott, mint amennyi valaha kéne nekik. Ezért a többi kaptárba is elvitték a hírt. A táncoló méhecske pedig azóta is azt a szédítő táncot lejti, ha egy másik méhecskével találkozik, és megmutatja neki az utat a legszebb virágos mezőhöz. Ő úgyis a táncot szereti legjobban.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Hajdanán a rókák köztünk éltek. Észrevétlen jártak, keltek az utcákon. Bebelopakodtak a házak közé, udvarokba. Ajtókon ácsingóztak, ablakokon kukucskáltak be. De ezeket a rókákat nem ám a friss tyúkhús érdekelte. Sokkal inkább az, hogyan lehetne az emberek életét fenekestül felforgatni. Mert akit körbe táncolt a róka, annak bizony kifordult a négy sarkából a világa, s csodálatos dolgok is megtörténhettek vele. Azt mondom, jó lesz nektek is vigyázni, vagy barátságot kötni a rókaszemű leányokkal és legények.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek, Banner Géza vagyok. Egy mesét hoztam.
2: Mikszáth Kálmán, a dinnye király. A szegény ember hajnalban fölkelt már, és kapáját a vállára vetve elindult a kukoricaföld felé. Tarisznyájában semmi más nem volt, mint kevés szalonna, meg egy darab kemény kenyér. Mire a nap fölkelt az égen, a szegény ember nekilátott a kukorica megkapálásának. Szorgalmasan kapálgatott, egészen délig, amikor a nap feje búbjára sütött már. A szegény ember nagyon elfáradt a kapálásban, melege is volt, meg éhes is volt. Leült hát, hogy megegye a kevéske szalonnát, meg a kemény kenyeret. Elővette bicskáját, és jó ízűen falatozni kezdett. Mikor már megette kenyerét, erősen megszomjazott. A nap erősen sütött, rekkenő meleg volt a szegény embernek, egészen kiszáradt, még a torka is. Majd elepett szomjúságában egy italvíz után. Mondta. Honnan szerezzek én most egy italvizet? A falu messze van, csak nem fogok ebben a nagy melegben szomjan veszni. Akkor a kukoricásban lába előtt egyszerre csak megpillantott egy dinnyét. Szép, nagy zöld görög dinnye volt, a vásáron bizonyára megadnának érte, vagy pár hatost. Biztosan szép piros és jó nedves béle van, azt ha megeszi az ember, menten elmúlik a szomjúsága. Hínye, gondolta búsan a szegény ember, a pár hatos is jó volna, mert hát a csizmának is új talp kellene már. De akkor mi lesz a szomjúsággal? Csak nem fogok itt szomjazni estig. Sokáig töprengett. Hely, vigyek ánya, gondolta végül. Fölvágom én, és megeszem a görög dinnyét. Lesz, ami lesz. Fogta a bicskáját, és nagyot kanyarított a dinnyéből. Hallja ám ekkora, mint egy gyönge hang így sipít.
3: Hé, megállj! Ketté vágsz a nagy bicskáddal.
1: A szegény ember óvatosan visszahúzta bicskáját, és szépen ketté nyitotta a dinnyét. Hát, egy apró emberke ugrott ki a dinnyéből, az egész emberke nem lehetett nagyobb egy ceruzánál. Szép zöld ruhát hordott aranysújtásokkal, fején icipici apró korona. Ki vagy te, emberke? Kérdezte hüledezve a szegény ember.
3: Én vagyok a dinnye király,
1: felelte az apró zöld ruhás ember.
3: Másképp dinnyemisinek is hívnak jó barátaim. Forró nyáron én a jó hűvös dinnyében lakom, de csak ritkán jelenek meg úgy, hogy az emberek is meglássanak. Akkor is csak a nagyon szomjas emberek láthatnak meg engem.
1: Ez mind nagyon szép, felelte szomorúan a szegény ember. Én meg sosem láttam ilyen csodálatos kicsi emberkét, mint te vagy. El is hiszem, hogy te vagy a dinnye király, de hát látod, kérlek, én most te miattad maradtam szomjan. Mert semmi sem volt a dinnyében. Hiányzott a szép piros béle. Az lenne most az igazság, hogy leharapjam a te fejedet. Mit fogok én most csinálni estig a nagy szomjúságommal? A kis zöldruhás emberke letérdelt a szegény ember tenyerén, és úgy könyörgött kegyelemért. No jó, csak tréfáltam, mondta mosolyogva a szegény ember, majd csak kibírom valahogy estig a szomjúságot, de most már nekilátok újra a kapálásnak.
3: Ülj le egy kicsit,
1: felelte ekkor hamizsikás nevetéssel a dinnye király.
3: Hálából, hogy megmentetted az életem, majd én mutatok valamit neked.
1: Apró fütyülőt vett elő a zsebéből, és belefújt. Hát, uramfia, egyszerre csak nagy fekete felhő közeledett zümmögve a kukoricaföld felé, és le is ereszkedett a földre. A nagy felhő csupa kis szarvasbogárból állt, minden szarvasbogár icipici kis kapát tartott szarvai között. Leereszkedtek a földre, és szorgosan kapálni kezdték. Dehogy is bántották ők a kukoricát. Csupa csodálatos szarvasbogár volt. Hip-hop, a kukoricaföld pillanat alatt meg volt kapálva. Látta ezt a szegény ember, és ugyancsak megörült neki. No, most már igazán elhiszem, hogy te vagy a dinnye király, mondta. Hát még ha a szomjúságomat is el tudnád oltani.
3: Mi sem könnyebb annál,
1: felelte a dinnye király. Mentem belefújt fügyülőjébe, mire nagy cincogással előbújtak a föld összes mezei egerei, és vállukon egy rúdon, apró hordócskákban friss hideg vizet hoztak. A szegény ember eloltotta a szomjúságát, és így szólt.
2: Mégiscsak derékember vagy te, Dinnyemisi. Szívesen parolaznék veled, csak valamivel nagyobb kezed lenne a csirke lábnál. Se baj, mondta a Dinnye király, ezen te ne búsulj, hanem látom esteledik, már az én időm letelt, mire lemegy a nap, nekem le kell bújni a földbe, amiből a Dinnye kinő. De adok neked egy jó tanácsot, hogy megháláljam a te jó szívűségedet. Ne hagyd itt a Dinnye magokat, aranyat ér minden mag, mely a földből nőtt. Isten veled, emlékezz jól erre a versre. Kis magocska aranyjá válj, én vagyok a Dinnye király. Azzal hip-hop már el is tűnt, mintha a föld nyelte volna el. A szegény ember pedig összeszedte a dinnye magokat, és hazavitte őket. Otthon letette a magokat az asztalra, és így szólt. Kis magocska aranyjá válj, én vagyok a Dinnye király. Há, tudom, fia, csupa fényes színarany csengett, pengett az asztalon. Csak úgy vakítottak. Volt nagy öröm, örült a szegény ember felesége, meg a három gyereke is, a Dinnye király csodálatos ajándékának.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

az a nadelefánt, hogyha meghívják tejára, az a kormányát dugja be a buta, az egy kézkönnyelmű szék. Mire felszíta a tejjáját, leharapták rég az ormányát. Van-e fódormánya ő neki, apu mondd meg már, na hát. Apu, hogy medd be az a nadelefánt, a kocslán ballangjába. Apu, hogy medd be, apu,

kell hozni néki. Ugye erszényes az a kenguru, ott az egy új erszény vagy régi. Az a kis medve, mikor halad esik, kell hozzá sóda víz. Mi a kedvence, a szilva íz, vagy a frissen megfőtej, megríz. Ugye spenótot ő szemszer.

I va pince lesz, sose megy a zsiráv, sose kell változni néki. Ezt egy jó kislány, hogyha ide figyel, hát azonnal meg is érti. Sose hordoz pénzt, az a kenguru ott ugye érted évikém. A medvének nem kell szilva is, sem a frissen megfőtt tejbegríz. Mire Éva így szól, értem én, cuk.

0: Sziasztok! Felfedező vagyok, és nagy álmom, hogy egyszer én is megkapjam a Nobel-díjat. Hát, nem lesz egyszerű feladat. Ahhoz ugyanis legalább egy olyan áttörő tudományos felfedezéssel kellene előállnom, mint Karikó Katalinnak vagy Krausz Ferencnek. Ők a legfrissebb magyar Nobel-díjasaink. Ráadásul ugyanabban az évben kapták meg ezt az elismerést. A Nobel-díjat Alfred Nobel, svéd feltaláló alapította, ő találta fel egyébként a dinamitot is. Ennek a találmányának köszönhetően pedig nagyon gazdag lett, ezért úgy gondolta, miért ne adhatna belőle a többi tehetséges tudósnak is. Ő ugyan már rég nem él, de a díját a mai napig minden évben kiosztják azoknak a kutatóknak, akik valamivel hozzájárultak a világunk érthetőbbé és jobb átételéhez.
1: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek!
3: Igen!
1: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek május 31-től. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
4: Szeretem.
1: Rádió egyfejűeknek.
5: Műsorajánlót hallottatok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Itt az idő egy újabb rejtélyre. Így szól a találós kérdésem. Ez egy ruhadarab. Akkor a leghasznosabb, amikor az égből potyog a sok csepp. Olyan, mintha egy vízhatlan páncélt húznál magadra. Lehet kapucnis és színes, és sokszor műanyagból vagy gumis anyagból készül. Ha ezt felveszed, száraz maradsz akkor is, amikor esik. Na, mi lehet ez? Bizony, jaj, de ügyesek vagytok! Az esőkabát! Nekem sárga esőkabátom van, olyan vagyok benne, mint egy kis kacsa. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Zenevarázs a Csukásmese Rádióban. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Zenevarázs a Csukásmese Rádióban.
4: Csukásmese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.

0: Hallod ezt a ritmust? Ugye nem tudod megállni? Ez a zenevarázs a Csukásmese Rádióban, ahol minden dal egy kis varázslat. Szólj a barátaidnak, hogy ők sem maradjanak ki a mókából.
1: Zenevarázs a Csukásmese Rádióban.

0: Csukásmese rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Na, ki táncol a nappali közepén? Ez itt a Zenevarázs, és most mindjárt jön egy igazi ugra-bugra sláger. Ne fogd vissza magad. Énekelj hangosan, hadd hallják a szomszédok is. Milyen jó kedved van.
1: Csukás Mese Rádió, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Újratervezés.

0: sincs vége a mesének, ma sincs vége, sosincs vége, fuss el véle.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ha-ho, itt Buli Manu. Tudtad, hogy a tánc boldoggá tesz? Hú, akkor most nagyon boldog leszel, mert jön a következő zenevarásláger. Rázd a lábad, csapd össze a tenyered, és bulizd velünk! Ez a zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Amikor rossz kedvem van, és keresek egy dalt, ami felvidít, akkor mindig ezt a dalt szoktam énekelni, hiszen a táncolásról szól, ami az én egyik kedvenc tevékenységem.

0: Itt a Buli Manó, ez pedig itt a Zenevarázs. Itt csak olyan zenék szólnak, amelyekre nem lehet nem táncolni. Ha a szobádban nincs elég hely, tolj ki egy széket, és már is kész a táncparkett.
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.

Hú, tegyétek le gyorsan, mert ez nagyon-nagyon nehéz volt. És sütünk belőle egy kis finomság. Jó, meggyúrjuk. Süttem bele perecet, hát süttem bele perecet, süttem bele perecet. Tegye föl a kezét, aki nagyon-nagyon

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: És ezzel már a véget ért a zenevarázs. Elköszön a buli, Manu. Vagyis én. Remélem, jól bulisztál velünk. Jövő vasárnap délután 3 órától újra jönnek a vidám dalok, tánc és nevetés. Addig is mosolyog sokat, és ne feledd, a zene veled van.
1: Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
2: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
3: Nézzebb, mint a mese, hát érdemese kitalálni mást.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Szilveszter vagyok. Ki gondolná, hogy még a játékra is vonatkoznak illemszabályok azért, hogy mindenki igazán a legjobban érezze magát? Ugrifüles minden bizonnyal. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan játszunk? Tüskés hátú elszaladt a labdájáért, lihegve, kipirulva jött vissza.
3: Itt a Laszti, állj be a kapuba, én majd rúgom neked a gólokat, hajrá, tüskés hátú!
2: Ugrifüles finoman ingatta a fejét. Ám jó.
3: Mi nem jó? A labdázás nem jó?
2: Ahogy elkezdted, úgy nem jó. Talán választhatnánk, hogy ki legyen a kapus.
3: Enyém a labda, én választok, mondta tüskés hátú dacusan.
2: Vagy talán már a játékra is vannak illemszabályok? Kérdezte.
3: Vannak bizony,
2: mondta ugrifüles. És érdemes betartani, hogy ne legyen veszekedés, meg civakodás, meg marakodás.
3: Na, erre kíváncsi vagyok.
2: Ült a labdára tüskés hátú.
3: És elsőre megmondom, hogy én akarok gólt rúgni, mivel nem szeretek veszíteni.
2: Ugrifüles széttálta a karját, mint aki tanúnak hívja az egész világot.
3: Ki szeret? De hát nincs olyan verseny vagy csapatjáték a világon, amelyben valaki ne veszítene.
2: Ez benne az izgalom. Ha mindenki csak győzne, akkor képtelenség borzasztó unalmas lenne. Azon kívül pedig egyszer veszítünk, máskor meg győzünk. Aki ma vesztett, holnap nyerhet. Mind a kettő hozzátartozik a játékhoz. Éppen ezért férfiasan siránkozás, dürohamok és sértődés nélkül kell elviselni a vereséget. A győztes pedig ne 72-en, mert holnap ő lehet a vesztes.
3: Tüskés hátú elgondolkodott.
2: Van benne valami, ismerte be végül. Na már most, minden játéknak van valami szabálya, amit meg kell tartani, vagyis csak akkor lesz jó a játék, ha komolyan veszük és szigorúan megtartjuk a szabályokat. Ez is világos?
3: Világos, ismerte el tüskés hátú.
2: Minden játék, amit többen játszanak, társas játék. Mit jelent ez? Nem csak azt, hogy többen vannak, hanem azt is, hogy teljesen egyenlők. Mármint az induláskor, a játék elkezdésekor. Ez nagyon fontos dolog. Nincsenek előnyök, nincsenek kivételezettek. Mert csak így tiszta a játék. És ha a játék nem tiszta, abban nem érdemes győzni. Csalás árán. Tüskés hátú ingatta a fejét, hogy nem, csalni nem szabad. Ugrifüles elégedetten nézte, és nagy lendülettel folytatta. Aki csal a játékban, az másban is fog csalni, vagyis csorba lesz a jelleme. Lepattogzik róla a zománc, mint egy ócska fazékról. Ki szeretné, hogy ilyen jellem lenne? Tüskés hátú enyhén elpirult, és zavartan motyogott, de hiszen a játék csak játék, ugrifüles komoly képet vágott. Nincs szebb dolog, mint a játék. Nincs szebb dolog, mint barátságosan viaskodni, versenyezni, összemérni az erőnket, az ügyességünket és az eszünket. És milyen jó győzni. Na persze, ha veszítünk, az nem olyan jó, de kiváló alkalom arra, hogy edzzük a jellemünket, a kitartásunkat, hiszen holnap lehet javítani. Tüskés hátú felpattant, letette a labdát, és megölelte ugrifülest.
3: Igazad van, hogy én eddig milyen pukkancs béka voltam.
2: Itt a Laszti sorsoljuk ki, hogy ki lesz a kapus, és ki fog gólt rúgni. Ugrifüles leplezetlen büszkeséggel nézett tüskés hátúra.
3: Ilyen kiváló tanítvány.
2: S lám, az illemnek milyen hatalmas ereje van. Kisorsolták, hogy ki lesz először a kapus, és játszottak egész délután.
4: Könnyű azt mondani, hogy legyünk előzékenyek, osztozkodjunk, közösen döntsünk.
3: A játék hevében ezt észben tartani lehet, hogy erőfeszítést igényel, de megéri. A játék akkor a legjobb, ha senki nem duzzog, ha együtt tudunk örülni. Tudom, hogy tudjátok. Büszke is vagyok rátok. Szép álmokat!

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Szulák Andrea vagyok, a Kerek Élet Fája című könyvből, amely a Jeles Napok mesekalendáriuma fogok mesélni, Bajzát Mária válogatásából. A mese címe Bolondnál is bolondabb. Aki elmeséli nektek, Szulák Andrea. Volt egyszer valahol, ahol a zabot bugylibicskával hegyezik, egy falu. A falu szélen egy kis házikó, a kis házikóban meg egy legény és három leány testvére. Egyik nap a legény kiment a mezőre szénát gyűjteni. Mivel egymaga nem győzte, kiment vele a két kisebbik lány is. A legnagyobb lány otthon maradt főzni. Már kora délelőtt nekiállt, hogy idejében elkészüljön az ebéddel, de vizes volt a fa, és csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy a lány elégette a hagymát. A kis borjú épp a konyha előtti gyérfűben legelészett, amikor elbődült az égett hagyma szagára. No, a lány megijedt, de rettenetesen. Azt gondolta magába, a kis borjú most fogja magát, elindul a faluba, és elhírezteli mindenkinek, hogy ő elégette a hagymát. Már pedig, ha ennek híre megy, akkor őt el nem veszi senki fia, befellegzett a férjhez menésnek. Ott hagyott hát csapott papot, a tűzre nem ügyelt tovább, az ebédre se gondolt, csak megfogta a borjút, és tartotta erősen, hogy el ne menjen. Elharangozták a delet, a mezőn a szénagyűjtők megéheztek, és várták az ebédet. De hiába várták, az ugyan nem jött. A legény hazaküldte a középső lányt. Öregy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinál a nénéd? A lány haza is ment, és látja ám, hogy a nénje a kisborjút fogja, és el nem mozdul mellőle. Jaj, hát mi lelt, édes néném, miért fogod a kisborjút? Ne is kérdezd, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy téged sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek. Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyen hozzon ránk. Ez alatt a mezőn nem győzték tovább várni az ebédet. A legény hazaküldte a legkisebb leányt is. Gyere egy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinálnak a nénéid? A lány hazament, látja ám, hogy a nénjei a kisborjút fogják, s el nem mozdulnak mellőle.
2: Jaj, hát mi lelt titeket, édes nénéim? Miért fogjátok azt a kisborjút?
3: Ne is kérdezz, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírét vinni indul a szégyenemet a faluban. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy titeket sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
2: Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyent hozzon ránk.
1: A legkisebbik leány is beállt a sorba, most már hárman fogták a borjút. A bátyjuk várta őket, várta, azután otthagyta a félig rakott szekeret, és elindult haza, hogy végére járjon, mit csinál a három lány.
3: Jaj, hát mi lehet titeket? Miért fogjátok a kis borjút?
2: Ne is kérdezd, édes bátyám. Vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hogy hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy a húgaimat sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
1: A legénynek még a lélegzete is elakadt, és majdnem szélütést kapott, ahogy ezt meghallotta. Hátat fordított a lányoknak, és elindult világot próbálni, a húgaihoz hasonló bolondokat keresni. Mit gondoltok? Talált?
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sukásmese rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én pedig Máté.
1: Tudod, mire gondoltam?
2: Nem.
1: Barkóbára. Várj. Mármint, hogy arra gondoltam, hogy játszunk Barkóbát, nem a Barkóbában gondoltam még. Szóval, hogy érted. Játszunk?
2: Persze, persze, Panni, de valami különös rajtad, mintha máshogyan állna a hajad.
1: Odrásznál voltam.
2: Hát ezt ki is találhattam volna. Na, gondolj valamire, Panni.
1: Ne, most te gondolj valamire.
2: Nem, te gondolj valamire.
1: Én ma már gondoltam, és ki is találtad a fodrászt.
2: Ja, jó, akkor gondolok én. Kész vagyok.
1: Jó. Állat?
2: Igen. Nagyon jó vagy.
1: Egyből egy. Akkor lehet otthon tartani?
2: Igen, lehet.
1: Sok vele a feladat?
2: Nagy felelősséget igényel, az biztos, igen.
1: Jó, mondjuk minden házi állat nagy felelősség. Négy lába van?
2: Igen, Panni, én mindig elfelejtem, hogy te ebben a játékban milyen jó vagy.
1: Ha, én is. Add ki hangot.
2: Nyilván, igen.
1: Nyávog?
2: Nem.
1: Makog?
2: Melyik állat makog?
1: Hát, mondjuk a tengeri malac úgy képzelem, hogy makog.
2: Ja, értem.
1: A hörcsög is makog. Ilyen hangot képzelek a tengeri malacnak.
2: Ez inkább papagáj. Vagy tyúk.
1: Tyúk, papagáj. A papagáj azt csinálja, hogy papagáj. Érted, beszél.
2: Persze, persze, értem. Tehát nem makog, és nem is nyávog.
1: Ugat?
2: Igen, ugat.
1: Akkor kitaláltam, a kutya az.
2: Nem.
1: Micsoda? De hát négy lába van, otthon tartjuk, ugat.
2: Tudod, igen, Panni, közel jársz, nagyon közel, de van egy csavar a dologban.
1: Bolyhos kutyus?
2: Nem, bár azok nagyon aranyosak, de gondolkozz még egy kicsit, neked az úgyis nagyon könnyen megy.
1: Hát most annyira nem. Vegyük még egyszer. Négy lába van,
2: igen.
1: Ugat,
2: igen.
1: Otthon tartjuk,
2: igen.
1: Nagy felelősség, bármelyik állat nem az.
2: Így van.
1: Kutya, de annyira nem kutya, csak egy kicsit kutya. Ez egy kis kutya!
2: Nagyon-nagyon ügyes vagy, Panni. Igen, ez egy kis kutya.
1: Jaj, de jó, kitaláltam.
2: Igen, kitaláltad, bravo. Megint nyertél. Azért gondoltam erre, mert nagyon szeretnék egy kis kutyust.
1: Azt megértem, hiszen az ember legjobb barátja.
2: Igen.
1: Bár nem tud vele barkóbázni.
2: Nem, de hál' Isten veled tudok.
1: Igen, kitaláltam.
2: Igen, kitaláltad. Ti kitaláltátok volna?
1: Tartsatok velünk legközelebb is.
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Hallgass velünk te is ezt a dalt.

A bölcs nyúl és a bíró. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer két szomszéd, akik egy nap megbeszélték, hogy együtt mennek vadászni. Hát, ha úgy nagyobb szerencsével járnak. Már kora hajnalban felkeltek, és kimentek az erdőbe, hogy csapdát állítsanak a vadaknak. Találtak is egy tisztást az erdő közepén. Az egyik ember vermet ásott, és gondosan betakargatta ágakkal és falevelekkel. A másik pedig az egyik fán állított csapdát. Mikor mindketten végeztek, elbújtak a bokrok közé, és onnan figyeltek. Ott üldögéltek naphosszat, de mint hiába. Egyiküknek sem volt fogása. Menjünk haza, barátom, majd holnap visszajövünk. Hát, ha éjjel, nagyobb szerencsével járunk, mondta az egyik. Majd fogták a sátorfájukat, és hazamentek. Hanem az az ember, aki a fán állított csapdát, már pirkadatkor talpon volt, és elindult a szomszédja nélkül, hogy meglesse a csapdáját. Mikor odaért, nagy meglepetés várta. A hálóját üresen találta. Azután odalépett a szomszédja verméhez, s megpillantott benne egy foglyul ejtett szarvast. Először csalódott volt, de aztán eltűnődött, és eszébe jutott valami. Megkötözte a szarvast, és kihúzta a veremből. Majd a hátára kapta a zsákmányt, nagy nehezen felmászott vele a fára, és beletette a saját hálójába, mintha csak ő fogta volna. A szomszédja vermét pedig újra letakarta ágakkal és levelekkel, mintha mi sem történt volna. Mikor gondosan elrendezett mindent, hazament, és visszafeküdt aludni. Eltelt néhány óra, és a szomszédja kopogtatott az ajtaján. Jó reggelt, komám! No, megnézzük, mit tartogat nékünk a mai nap! Köszöntötte jókedvűen a szomszéd. Elindultak együtt az erdőbe, és mikor a tisztásra értek, a fán egy hálóban ott lógott a szarvas. Na hát, micsoda szerencse! Milyen nagy vadat sikerült elejtenem! Örvendezett az ember, aki a fán állított csapdát. Hanem az a vadász, aki a vermet ásta, közelebbről is megvizsgálta a csapdáját, és akkor látta, hogy vöröses-barna szarvas szőr és furcsa nyomok vannak mindenütt. Mintha valaki kihúzott volna valamit a gödörből. Sejtette a vadász, hogy itt valami nincs rendben, ám nem szólt semmit, csak hazament. Otthon aztán kérdezi tőle az asszony. Na, édesapám, fogtál valamit? Mi lesz ma a vacsora? Mire az ember elmesélte neki, mi történt az erdőben. Nem értem. Még sosem láttam olyat, hogy egy szarvas felmászott volna a fára. De különben hogyan ejthette volna el? Sopánkodott a férj. Én azt mondom, hogy igazából az én csapdámba esett bele. Csak a szomszéd még korábban áttette a magáéba. Úgy van, helyeselt az asszony. Menj csak el a bíróhoz és panaszold be, ez a zsákmány téged illet. Igazad van, vágta rá a vadász, és el is ment a bíróhoz. A bíró meghallgatta a két szomszédot, aztán ítéletet hozott. A zsákmány bizony azé, akinek a csapdájában volt. Mivel nem tudod bizonyítani, hogy a szomszédod ellopta a szarvast, hogy a saját hálójába tegye, ezért neki kell, hogy igazat adjak. De hisz teljesen nyilvánvaló, hogy a szomszédom hazudik, erősködött az ember, aki nem nyugodott bele az ítéletbe. Rendben van, adok neked egy nap haladékot. De ha holnap reggel 8-ig nem bizonyítod az igazad, két szarvassal kell megbékítened a szomszédodat, felelte a szigorú bíró. A vadász szomorúan bandukolt hazafelé, s közben azon törte a fejét, hogy hol talál egy éles eszű embert,
aki majd bebizonyítja az igazát. Aztán egyszer csak szembe jött a nyúl. Miért lógatod úgy az orrod ezen a csodaszép napon? Kérdezte a tapsifüles.

Inkább egy fürd banánt kérek. Azt szeretem a legjobban. Válaszolta a nyúl, és megnyalta a szája szélét. Nem bánom, holnap reggel egy fürd banánnal megyek hozzád, mondta a vadász, majd hazament. Másnap reggel banánnal a kezében kopogtatott az ember a nyúl ajtaján. Ám ahelyett, hogy elindultak volna, a nyúl kényelmesen leült falatozni. Mindjárt 8 óra, indulnunk kéne, sürgette az ember. Ne aggódj, minden rendben lesz, mondta a nyúl, és nekilátott még egy banánnak. Mire odaértek a bíróságra, már 9 is elmúlt. A bíró kimondta az ítéletet. Elkéstek, ezért a vadász veszített. Kérem, előbb hallgasson végig minket. Csak is én vagyok az oka a késésnek, rimánkodott a nyúl. Ugyanis az történt, hogy útközben olyan csodát láttam, hogy mentem, földbe gyökerezett a lábam. Képzelje, láttam egy fát az erdőben, aminek a törzse tele volt halakkal. Uszonyaikkal próbáltak felkapaszkodni a fatörzsön, és ezernyi csillogó pikkelyük teljesen lenyűgözött, mesélte óriási lelkesedéssel a nyúl. Elég a tréfából. Ki hallott már olyat, hogy a halak fára másznak? Felelte szigorúan a bíró. Igazán? Hanem olyat látott-e már, hogy egy szarvas felmászott a fára? Kérdezett vissza a ravaszdi nyúl. A bíró akkor elgondolkodott, és belátta, hogy tévedett az ítélettel. A zsákmányt megkapta a vadász, aki vermet ásott, s azon felül is kapott még egy szarvast a hazug szomszédjától. A bírót pedig leváltották, s helyét a bölcs nyúl vette át.

0: A nyulacska harangocskája, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett rá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát, de a fejsze nem vágta ki. Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát, de a köszörű nem fente meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fa adja vissza a harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy igya meg a vizet. A víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát. A bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kérte tőle a tejecskét. A tehén azt mondta, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, és a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, és a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűkövet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megőrvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.
0: A Nyulacska Harangocskája című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöhet egy újabb találós kérdés? Akkor kapaszkodjatok. Vagyis, majdnem. Így szól a találós kérdés. Ez a valami segít neked felfelé és lefelé közlekedni. Néha hosszú, néha rövid, lehet fából, fémből vagy kőből is. Ha felfelé mész rajta, egyre magasabbra jutsz, lefelé pedig lassan visszaérsz a földszintre. Sok házban, iskolában és óvodában is van belőle. De csak óvatosan. Futni rajta nem érdemes, mert könnyen eleshetsz. Na, tudjátok már mi ez? Igen, ez a lépcső! Jaj, de jó, hogy kitaláltátok! Egyébként, amellett, hogy jó szórakozás a lépcsőzés, remek testmozgás is, átmozgat. Ha választhatok, én inkább mindig lépcsőzöm, és nem a liftet használom. Remélem, ti is ügyesen közlekedtek rajta. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A házatlan csiga. Már magam sem tudom, milyen régen történt mindez, de hogy feledésben ne merüljön, elmesélem nektek, hogy járt a csiga, aki nem hallgatott a többiekre. Ez a csiga nem sokban különbözött a többitől, csak abban, hogy folyton a kalandokat és a veszélyt kereste. Hiába mondták neki, hogy bizony ebből még egyszer baj lesz, és ne rohanjon úgy sehova. A csiga persze oda sem figyelt az intelmekre és a tanácsokra. Mindig neki kellett a legmagasabbra másznia egy házfalán, vagy épp a legvékonyabb fűszál végén megpihennie. Sosem a megszokott és nyugalmas csapásokon járt, mint a csiga barátai, hanem azokat a forgalmas utakat kereste, amin a többi állat is járt, és megpróbált versenyre kelni velük. Ez a csiga úgy gondolta, hogy vele soha semmi baj nem történhet. És ez valóban így is volt. Egy darabig. Ám egyszer csak megtörtént a baj. Egyik nap ugyanis a csiga egy szokatlanul vékony ágat választott, hogy felkusszon rajta. Ám az ág egyszer csak recs, nagyot roppant, és pont a csiga alatt tört ketté. Szerencsére nem esett olyan nagyot, így neki semmi baja nem lett. Nem úgy a házacskájának, ami abban a pillanatban dirib darabokra tört, és szanaszét hevert a földön. A csiga rettenetesen kétségbe esett, és pityeregve, mesztelenül csúszott hazáig nagy szégyenében. Amikor a többiek meglátták, a fejüket csóválták, és az összetört csigaházon sajnálkoztak. Másnap reggel a csiga dideregve ébredt, mert nagyon fázott éjjel a háza nélkül. Nem volt ő született mesztelen csiga, hogy az ilyesmi meg se kottyanjon neki. Ezért elhatározta magát, keres egy másik házat. El is köszönt mindenkitől, és elindult, hogy körbejárja az erdőt, hát ha akad valahol egy lakatlan, de otthonos csigaház. Bizony akkor még nem sejtette, milyen nehéz dolga lesz. Kisvártatva ráakadt egy gazdátlanul heverő csigaházra, ami takaros volt ugyan, és nagyon szép mintában csavarodott, de a csiga akárhogy próbálta, nem fért bele. Túl kicsi volt neki. Se baj, gondolta. Lesz itt még ház számtalan. Azzal csúszott is tovább. A következő házikó elég nagy volt ugyan, de látszott rajta, hogy nem igazán tartották rendben. Azon pedig nagyon meglepődött, amikor kiderült, hogy laknak is benne. A következő házzal sem járt sikerrel, mert annak bizony csúnyán be volt törve a teteje, és látszott rajta, hogy nagy esőben igencsak el lehet benne ázni. Azt pedig a csigák sem szeretik. Útközben akárkivel is találkozott, elpityeregte a bánatát, de sem a medve, sem a mókus, sem a gólya, sem a róka, de még a többi csiga sem tudott neki segíteni. Ő pedig kezdett nagyon nekibúsulni. Na, azért nem adta fel. Talált még pár házikót, de vagy laktak benne, vagy túl nehéz volt, vagy tele volt szeméttel, vagy olyan régen állt lakatlanul, hogy amikor hozzáért, elporlatt az egész. A csiga ekkor már jó messze járt az erdőtől, és egy csillogó vízű tavacskához érkezett. Leült annak a partjára, nézte magát a vízben, és egyedül szomorkodott. Egyszer csak Ness zavarta meg. Felbukkant mellette egy kicsi leveli béka, és kuruttyolva kérdezte.
2: Hát te miért csirdogálsz itt egyedül, mesztelen csiga?
1: Hát épp ez a bajom, válaszolta a csiga. Én ugyanis nem mesztelen csigának születtem,
3: De nagy kalandvágyamban összetört a házam, és most nincs hol laknom, esténként fázom, ha esik, megázom, és folyton tűz rám a nap.
2: Nagy szerencsét, hogy találkoztunk,
1: válaszolta a béka.
2: Szeretném bemutatni neked az egyik barátomat. Gyere velem, és meglásd, minden jóra fordul.
1: Azzal el is ugrált, a csiga pedig követte. A béka a tó melletti tisztásra vezette a csigát, aki nagyon igyekezett, hogy le ne maradjon a béka mögött. Ott egy szép, nagy, tiszta és épp házikóra mutatott.
2: Ott lakik az én barátom.
1: És bekopogott. A kopogásra a szép kis csiga házból előbújt egy parányi csiga.
4: Szervusz, kedves béka!
1: Köszöntötte a barátját.
4: Mi járatban?
1: Ekkor a házatlan csiga előadta a bánatát.
4: Hát, ez tényleg igen nagy szerencse,
1: válaszolta a pirinyó csiga.
4: Képzeld el, én pedig nem nőttem bele a házamba, úgyhogy itt fagyoskodom és küszködöm vele egyedül. Nekem ez a házikó egyedül sajnos túl nagy, de senki sem szeretne velem lakni, mert mindenkinek megvan a saját háza. Ha gondolod, költöz ide.
1: A házatlan csiga nagyon megörült, és be is bújt körülnézni. Annyira megtetszett neki, amit látott, hogy rögvest be is költözött. Azóta ketten éldegélnek a pirinyó csiga házában. Szépen megférnek egymás mellett, és sohasem voltak még ilyen boldogok.

0: Hapci, hapci, kökci.
1: Zsonga világ dugta a mékos, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kurióra, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra, hallgass kurióra.
0: Kökci, hapci, kökci, hapci, kökci.
3: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok! Én Holló Patrik vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Gárdonyi Géza, iskolában. Mikor elmúltak a forró nyári napok, egy szép reggelen megszólalt az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, fiúk, lányok, iskolába! A csengettyű hangja bejárta a házakat. Minden ablakon beszólott. Csilingiling, ébredjetek, iskolába siessetek! A gyerekek kiugrottak az ágyból, az ablakhoz futottak, úgy hallgatták, mit hirdet az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, gyertek, gyertek iskolába! A gyerekek sietve öltöztek föl. Előkeresték a tarisznyát, táskát, palatáblát, írkát, plajbázt és tollat. Mennek már a gyerekek. Egyik innen, másik onnan. Az iskola kapujában összetalálkoznak. Jó reggelt, Miska! Adj Isten, Jancsi! Te megnőttél! Te is pajtás! A padok megtelnek, a tavalyi tanulók hátrébb ülnek. Azok helyére, akik tavaly utoljára jártak, mennek a helyükre újjak. Ni! Épp most vezetik be az ajtón Gergely Miskát meg a hugát, a kis Juliskát. Az anyjuk vezeti őket. A tanító úr az asztal előtt ül. Ne féljetek, mondja nekik, szeretem én a gyerekeket. De azok mégis félnek. Jaj, nem voltak ők soha ilyen helyen, ahol mindent tudnak. Hogy is ne félnének, mikor ők nem tudnak semmit? Jaj, ha a tanító úr azt találná kérdezni, melyik az A betű? Pedig a kérdéstől nem menekülnek meg. A tanító úr megsimogatja Miska fejét, és azt kérdezi tőle. Hogy hívnak, édesfiam? Miska félénken felel. Úgy hívnak, hogy gyere ide, Miska. A gyerekek nevetnek a padban. Csit, mondja a tanító úr. Mit nevettek? Jól felelt a Miska. Őt csak ugyan úgy hívják, gyere ide, Miska. Miska felbátorodik. Hátra mer most már tekinteni a pajtások közé. Alig várja, hogy ő is beülhessen a padba, a Balog Jancsi mellé, akivel együtt paripázott egész nyáron. Juliskának úgy dobog a szíve, alig tud lélegezni. Érzi, hogy Miska után rá kerül a kérdés. Hát ha őtőle azt kérdi a tanító úr, hány csillag van az égen, vagy ráparancsol, hogy tüstén olvasson el egy egész könyvet, a tanító úr csak ugyan meg is szólal. Mondd meg te is a nevedet, lányom! Juliska tudja a nevét. Jaj, de nem meri megmondani. Hát ha nem tetszik a tanító úrnak. Hát ha nem is úgy kell kimondani, hogy Juliska, hanem valahogy másképpen. Oda simul az édesanyjához, irul-pirul zavarában. Pedig a tanító úr olyan jóságosan néz rá. Néma ez a jó leány, mondja az anyjának. Dehogy néma, feleli az anyja. Hallaná csak tanító úr, milyen nótázás csap néha. Beszélj, no, lányom, mondd meg a nevedet, különben azt hiszi a tanító úr, hogy néma vagy. Juliska összeszedi magát, és így suttog. Juliska! Na, hál' Istennek, mondd el a tanító úr. Bizony megijedtem, hogy elállt a szólásod. Hát azt tudod-e, hány lába van a tyúknak? 3. Feleli neki bátorodva Juliska. Az iskolás gyerekek nevetnek, a tanító úr is nevet, Juliska is nevet. Jó is volna, mondja a tanító úr. Te bizonyosan szereted a zombját. Azzal az új tanulók is helyre ülnek. Majd meglátjátok 10 hónap múlva a vizsgálaton. Milyen bátran beszél mind a kettő.

0: Csukásmese rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szegény ember szerencséje. Finn népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Két porta volt egymás mellett, az egyik porta egy gazdag emberé volt, a másik egy szegény emberé. A szegény ember mindennel próbálkozott, dolgozott látástól vakulásig, mégsem ment semmire. Az írtás földjük is egymás mellett volt, csak egy erdős szakadék választotta el a két földet egymástól. A nap még fenn volt az égen, amikor a gazdag ember béresei abba hagyták a munkát és hazamentek, a szegény ember csak törte magát tovább is. Közben néha mégis leült, s megtömte a pipáját. Hát egyszer csak mit hall a gazdag ember írtás földjéről, recsegés, ropogás hallatszott. A fatönköket égette egy ember. Ki vagy? Kérdezte a szegény ember. A gazdag ember szerencséje vagyok. Miért nem jössz át az én földemre is? Menj, és beszélj a magad szerencséjével. Hát az meg hol van? Ott alszik az írtás földet szélén. Rókaprém bunda van rajta, sejmes a bélése. A szegény ember odament és felébresztette a szerencséjét. Hé, te, szerencsém! Miért alszol? Miért nem égeted a fatönköket? Ebben a bundában? Kérdezte a szegény ember szerencséje. Hát nem tudnál valamiképp segíteni rajtam? Ha kedved volna kereskedni, segíthetnék neked. De hogy fogjak hozzá? Eredj horgászni, kifogod az első halat, s annak a hasába drága köveket találsz. Annak a drága kőnek 50 000 tallér az ára. Ez jó lesz kezdetnek. A szegény ember kereskedni kezdett, 7 esztendő elmúltával, nem 100 000, hanem 7x100 000 tallér volt a vagyona. Ez az igazság, aki megtalálja a szerencséjét, annak minden sikerül.
0: Indul a Csukás Meseposta! Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába! Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
2: sziasztok!
0: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
3: Majd kipukadok már.
0: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
2: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem szerény hajlékomban, a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok? Képzeljétek el, ma reggel ébredés után, amikor fáradtan kiléptem a verandára, hogy megnézzem, hogy vannak a kis madárfiókáink, akkor valami egészen furcsát vettem észre. Először megdörzsöltem a szemem, hogy biztosan jól látok. A kert végében, ahol eddig csak a dió és cseresznyefa tündöklött Terka néni virágai mellett, egy keskeny ösvény rajzolódott ki.
3: A szemüveged nem volt rajta, szerintem az lehetett a Bibi.
2: Olyan volt, mintha valaki az éjjel óvatosan, de kellően alaposan kitaposta volna. Először arra gondoltam, hogy Vakkancs az éjszaka nem tudott aludni és fel alá járkált, de ő is csak gyanúsan szimatolta.
3: Lehet, hogy alva jártál, István bácsi.
2: Nem hiszem, Ládikám, de bevallom őszintén, akkor nem is gondoltam erre. Óvatosan ráléptünk az ösvényre. Az út lassan kanyarodni kezdett, és egy olyan részére vitt a kertnek, ahol még sosem jártunk.
3: Ne csukkíz, hogy lehetséges ez?
2: Ott pedig egy kis kert nyílt meg előttünk, és képzeljétek el, ez egy mesélő kert volt. Tel is tele volt mesékkel. Egészen csukisztikus volt.
3: István bácsi, de hiszen én ismerem ezt a kertet. Ez a mesélő kert.
2: Na akkor, hogy ti is jobban el tudjátok képzelni, csukimukikáim, hallgassunk meg egy mesét erről a mesés kertről.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Ha-hó, gyerekek! Én Pálló Zsuzsa színész vagyok. Tankos Irató Károly, a mesélő kert. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, a nagy kék víz legvégső fodrának csobbanásán is túl, de az égig érő üveghegyen tündöklésén innen volt egyszer egy király. Úgy hívták, hogy Jót tesz király. Azért hívták így, mert ez a király mindenkivel jót tett, akit csak szeretett, s mivel alattvalói jó tetteit még jobb tettekkel viszonozták, királysága egyre virágzóbb és gyarapodóbb lett, ő maga pedig olyan gazdag, hogy országait, földeit, gépeit és kincseit még a pénzügy minisztériuma sem tudta mind számon tartani, még a legfinomabban kattogó számoló masinákkal sem. Volt ennek a királynak 3 gyönyörű lánya. Szép volt a legelső királylány is, a haja éjben fekete, de olyan, mint a legsötétebb éj. Ahogy 17 éves lett, a király hozzáadta szíve szerelméhez, zengő nagy lagzit rendezett a számukra, s 10 országot adott nekik, hogy bőségben és boldogságban éljenek. Szép volt a középső királylány is, a haja lángoló vörös, mint az égő naplemente. Ahogy 17 éves lett, a király őt is hozzáadta szíve választottjához. Hatalmas menyegzőt rendezett számukra, s 100 országot adott nekik, hogy életük fogytáig bőségben és boldogságban éljenek. De a legszebb, a legkisebb királylány volt, még a neve is különösen hangzott, úgy hívták Medirám. A bőre vakító fehér volt, a haja pedig olyan szőke, mint a holdfény a legszebb tavaszi éjszakán. Amikor 17. születésnapja közeledett, bement királyi atyához, és így szólt hozzá. Édes kedves királyatyám, arra kérlek, ne kényszeríts engem fényes lagzira, mert én senkit sem szeretek rajtad kívül. Én itt szeretnék élni melletted, ameddig csak lehet. Meghatotta az öreg királyt, legszebb és legkedvesebb lányának ragaszkodása, és így felelt. Jól van, kedves lányom, igazán szép, hogy ennyire szeretsz, és be akarod aranyozni életem fogyatkozó napjait. Éppen ezért hát valami nagyon szép ajándékkal szeretnélek megjutalmazni 17. születésnapodon. Nosza, kérj hát tőlem szíved szerint, amit csak akarsz, és én megígérem, hogy kérésedet teljesíteni fogom.
6: Nem, nem kérek én tőled semmit, édesapám, csak azt, hogy itt maradhassak melletted.
5: Jaj, jaj, kedves gyermekem, hát hogy kívánhatsz ilyen nagy áldozatot tőlem, hogy semmi jót se tegyek veled? Én azért vagyok jót tesz király, hogy mindenkivel jót tegyek, akit csak szeretek. S ha éppen veled nem tehetek semmi jót, akit a legjobban szeretek, hát mentem megbomlana annak a nagy törvénynek az egyensúlya, amely országom erőit mozgásban tartja, népeimet kormányozza, és egybefogja hatalmas királyságomat. Megállnának a villanymotorok, nem működne tovább az atommágja, megbénulna még a közlekedés is, és előbb-utóbb felbomlana gyönyörű szép birodalmam. Ments meg hát, kérlek, mindnyájunkat ettől a fenyegető vésztől, és kérj tőlem valamit szíved szerint.
6: Megijedt nagyon a kis királylány, hogy apja elveszíti trónusát, szétszakadt birodalma, és ki tudja, milyen mostoha sors tör majd a boldog lakóira, így szólt hát. Hát, jól van, édesapám, kérek hát valamit, de kérhetek igazán szívem szerint?
5: Csak is úgy kérhetsz, kedves lányom.
6: Gondolkodni kezdett a kis királylány, hogy mit is kérjen, hogy apja mellett is maradhasson, és kedvét is lelje az ajándékban. Végre, mikor már csak egy nap választotta el a 17. születésnapjától, apja elé állt és így szólt.
7: No, kedves apám, tudom már, mit szeretnék.
5: No, mondd hát el, leánykám.
7: Itt van, ablakom előtt egy kőhajításnyira, az a magas, szép sziklarét, ahová a vándorfelhők szoktak leszállni, pihenni, ha nagyon elfáradtak. Teremts nekem oda, arra a sziklarétre egy olyan kertet, amelyben ott legyen minden növény, amely az emberek szenvedését enyhíti. Ezek a növények az én legkedvesebb barátaim. Hadd ápolgassam őket, hadd sétálgassak közöttük, és hadd gyönyörködjek bennük.
5: Nagyot csuklott, jót tesz király, ahogy meghallotta ezt a kérést, mert sok mindenre számított, de ilyen különös kérése aztán igazán nem. De csak így felelt. Jól van, kedvesem. Látom, méltó lánya vagy, jót tesz királynak. Azokat szereted, akik jót tesznek az emberekkel. Legszívesebben néked adnám egész királyságomat, de mit csináljak, ha nem fogadod el? Meg lesz hát, amit kívántál. Sőt, még meglepetést is kapsz rá. Ahogy Medirám elment, rögtön becsengette híres neves varázshatalmú hopmesterét, minden tudokot. No, hűszolgám, minden tudok, fordult hozzá. Most tégy ki magadért. Tudnál-e Medirám királylány ablaka alá, arra a sziklarétre egy olyan kertet varázsolni, amelyben ott lenne a világ minden jóttevő füve, fája, növénye? Mert ezt kívánja az én leányom 17. születésnapjára. És én szeretném a kérését valamivel még meg is tetőzni. Ezzel a hopmester fülébe súgott néhány szót. Én hűszolgám, meg tudnád ezt tenni? Ó, minden tudok, hip-hop, felelte minden tudok, aki nevét bizonyára eme kitűnő tulajdonságáról nyerte. De ha még azt is kiejtette a száján, hogy hip-hop, akkor aztán biztosra lehetett venni, hogy a parancs egy-kettőre teljesül. Ezért volt ő a hopmester, sőt, hip-hop mester. Sarkon fordult, és már rohant is. Rohant egyenesen a lakására, és bezárkózott legtitkosabb varázsszobájába. Oda bent a szoba északi sarkába, széthúzta a nehéz brokát függönyt. Erre elkezdett forogni a nagy kristálygömb, ő meg csak nézte merev szennel, addig nézte, de pont a kristálygömb közepét, amíg meg nem jelent előtte az, akire gondolt. A szelek nagy vezérére. Mit parancsolsz, kedves gazdám? Kérdezte sívító hangon. Jót tesz, király, jót akar tenni, kiáltotta hangosan minden tudok. Parancsolom, hip-hop, hogy összpontosítsd katonáidat, szent össze mind leghíresebb vitézeidet, tornádót, sirokkót, misztrát, pamperót és azokat a te ördöngös ciklonjaidat. S a világnak néhány jó füve, virága, bokra és fája van, azt mind-mind fújjátok oda gyökerestől, földestől, arra a Medirám királylány ablaka előtti sziklarétre, és még mormolt néhány szót. Ekkor megfeszítette és kinyújtotta két kezét, majd lassan ökölbe szorította ujjait, és ezt mormolta sejtelmes hangon, majd egyre hangosabban a végén már kiáltva: parancsolom, hatalom, varázsolom a dalom, akarom, és ahogy az utolsó hang is elzengett, összeszorított fogai közt, hirtelen ég felé nyújtotta ökölbe szorított ujjait. Ó, hely lett óriási vihar, mind a négy sarkába recsegni, ropogni kezdett a világ. Hajladoztak az erdők, reszketett maga a föld is, egész ligetek szálltak a levegőbe, óriási kertek repültek, mint a szitakötők, úgy röpdöstek a virágok, a füvek meg úgy szállingoztak, mint a szúnyograjok. Az emberek rémületökben összecsapták a kezüket, és azt akarták mondani: boszorkány szombat! De aznap véletlenül éppen csütörtök volt, így hát azt hitték, elközelgett a világ vége. Másnap reggel azonban, ahogy Medirám királylány kinyitotta ablakán az aranyos zsalugátert, hát ott pompázott előtte a magasban a gyönyörű szép erdőkertliget,
6: Megörült nagyon Medirám királylány, szaladt ki az új kertbe. Ámult, bámult a sok szebbnél szebb növény láttán. Ez az, amire vágytam, ilyen kertről álmodtam én, kiáltotta. Járta a tündér szép kertet. Egyik fája szebb volt, mint a másik. Egyik virága kedvesebben integetett felé, mint a másik. Ezüstösen csillogott a bokrok levele. Sok cserjén aranybimbók fakadtak. Volt olyan növény is, amelyen gyémántos bogyók nőttek. Napestig járta a gyönyörű kertjét Medirám. Szépségével mégsem tudott betelni. De a legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor este felé fáradtan leült az egyik hatalmas fa alá. Gyönyörködve nézte mély szürke lombjait, és éppen azt akarta mondani, hogy jaj, de szép is vagy, én hatalmas házfám. De csak addig jutott, hogy jaj, mert ahogy ezt elsóhajtotta, hát, csodák csodája, mi történt? A házfa megszólalt világítani, és ember hangon mesélni kezdett. De úgy ám, hogy szavai rögtön meg is elevenedtek a lombjai közt, mintha csak hangos film peregne, vagy televízió. Medirám úgy meglepődött, hogy hirtelenében kettőt sóhajtott. Hát az óriási hárs erre újra elsötétedett, és elhallgatott. Ekkor Medirám odaszaladt a szomszédfához, egy óriási tölgyhöz. Leült elébe, és ott is sóhajtott egyet. Hát a tölgy is megszólalt, világítani és mesélni kezdett, s lombjai közt megelevenedtek a szavai. A királylány arca ekkor felragyogott az örömtől, megértette, hogy ez az apja meglepetése. Sorra kipróbálta különösnél különösebb növényeket. Hát mindegyik valóságos mesemozi volt, élő televízió. Most még nagyobb örömmel, szeretettel és bámulattal sétált a csodakertben, s meghatottan hallgatta az ágak, levelek és virágok suttogását. Mert azok akkor is meséltek, ha nem világítottak. Ilyenkor növényi nyelven beszélték el egymásnak emlékeiket és élményeiket. Rengeteget láttak, éltek és tapasztaltak ezek a növények. 100 és 100 000 esztendő óta virultak már a földön. Látták a tűzhegyeket és a vízvölgyeket, látták a sárkányok birodalmát és a tengeri szörnyek csatáit. Személyesen ismerték az óriásokat és a hegyi törpéket mind. Gyönyörködtek a tündérek harmattáncában, de emlékeztek a bretonokra és a keltákra is. A titkos szertartásokra a menhírek előtt ismerték az ásványok álmait, a fémek vágyait, az állatok beszédét, sőt, még az atomok szenvedélyeit és a sejtek sóhajtásait is érzékelték. Ágaik, leveleik, virágaik folyton-folyton sisteregtek, súgtak, buktak. Az idősebbek állandóan meséltek a fiatalabbaknak, hogy tovább éljenek a történetek, hogy ne halljon el a múlt, hogy a növényvilág semmit se felejtsen. Valóságos, titkos mesekincstár volt ez a nagy kert, és Medirámnak minden fiókhoz megvolt a kulcsa. Örömre pesve szaladt haza apjához. Köszönöm, királyatyám, soha boldogabb nem lehetek. Ott élt hát továbbra is ősz királyi atya mellett. Vele volt, amíg csak lehetett. Aztán gondozta, ápolta, dédelgette kedves virágait, este pedig kiválasztotta azt a növényt, amelyik szavára éppen akkor vágyott. Leült elébe, egyet sóhajtott, és meghallgatta, végignézte tündérszép meséjét.
2: Este mi is kimegyünk vakkancsal újra, hát ha nekünk is mesél egyet az a hársfa.
3: István bácsi, én ezt kikérem magamnak. Tünemény falván éppen azért készítettek engem nagy műgonddal, hogy meséljek.
2: Ládikám, a világ összes kincsért sem mondanék le a te meséidről. Én éppen arra gondoltam, hogy elviszünk magunkkal, hogy végre valaki neked is meséljen.
3: Vagy úgy? Jaj, nem is tudom, hogy mit szólnának otthon ehhez. Nem véletlenül meséltek el négy felhőnyi mesét a tünemény falvi meseírók?
2: Négy felhőnyi? Az hány mesét jelent, Ládikám?
3: Az ottani művészek nem papírra vetik a meséjüket, hanem hangosan elbeszélik azokat. Aztán a mesék hangfelhőkké alakulnak, és különböző színű meseládikákba költöznek. Egy csodaládikába 3-4 felhőnyi mese fér, egy felhőben pedig 1000-nyi mese lebeg.
2: Akkor mondhatjuk azt, Ládikám, hogy te csordultig tele vagy mesékkel.
3: Igen, ma így kipukadok, olyan sok mese van bennem, szóval én nem megyek a mesélőkertbe, vagy legalábbis még átgondolom.
2: Köszi, vakkancs, megmentettél. Na, akkor Ládikám, mielőtt kipukkadnál, már olvasom is a mai első levelünket, hogy cserébe egy gyönyörű mesét adhass.
3: Vagy kérd meg inkább a beszélő fádat, hogy meséljen.
2: Jaj, Ládikám, ne duzzogj már. Mindenki tudja, hogy a te pocakodban vannak a legcsukisztikusabb mesék, és mindenki kedvence vagy. Hallgass csak! Kedves István bácsi, Marci vagyok, 7 éves. Nagyon szeretem a mesepostát, mert mindig olyan, mintha veletek lennék a kalandokban. A csoda meseládika a kedvencem, mert vicceseket mond, de néha szerintem egy kicsit túl makacs. Én a legjobban a focipályán érzem magam, mert ott futkározhatok a barátaimmal, de amikor hazaérek, mindig jól esik egy mese. Szeretnék kérni egy olyan történetet, amiben van valami repülő dolog, mert nagyon szeretem a léghajókat, a repülőket, a helikoptereket. Üdvözöl titeket, Marci, egy csukimuki. Na, mit szólsz ez, Ládikám? Ugye, milyen kedves levél?
3: Köszönöm, Marci, ez igazán kedves tőled.
2: Az bizony. És ha már Marci repülős mesét kért?
3: Akkor én már tudom is, hogy melyik lesz az a leges, legcsukisztikusabb. Füleljetek!
0: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda mese ládából.
8: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mesélek nektek. Csukás István, a léghajó. Szép napfényes délután volt. A kis csacsi a virágtartón állva nézte egy betévet napsugárútját. A vékony csík először a szőnyegen futott végig, majd felmászott a falon, megcsillant a fényképen, s végül megpihent a csilláron. Érdekes, gondolta magába a kis csacsi. Szárnya sincs, és mégis fel tud menni a csillárig. A nézelődést Mirmur zavarta meg. Bejött az ajtón, valami furcsa gömb volt nála, a feje fölött tartotta. A kis csacsi megszólalt. Nézd csak, Mirmur, a napsugár, szárnya sincs, és mégis repül. Mirmur nem sok ügyet vetett a napsugárra. Tudod mit? Mondta. Mi is fogunk repülni. A kis csacsi elámult, és nagyon izgatott lett. De hát hogyan? Kérdezte. Nincsen szárnyunk. Látod ezt? Szólt Mirmur a gömbre mutatva. Mi ez? Kérdezte a kis csacsi. Ez lesz a mi szárnyunk, felelte Mirmur. A kis csacsi nézegette a gömböt, de hát az sehogyan sem hasonlított szárnyra. A légynek, hiszen jól megfigyelte, egészen másmilyen szárnya volt. Ám Mirmur nem sokat magyarázkodott, csak fokhegyről vetette oda, hogy ez a léggömb minden gyerek tudja, s azt is, hogy ha elengedik, fölrepül. Munkához is látott rögtön, a léggömböt a virágtartóhoz kötötte, és előhúzta a kalapdobozt a sarokból, kidobta belőle a kalapot, és így szólt. Na, ez jó lesz, ez lesz a kosár. A kis csacsi ott téblábolt körötte, mindenképpen segíteni akart, nagyon szeretett volna repülni. Mirmur madzagot fűzött a kalapdobozba, s rákötötte a léggömböt. Szállj be gyorsan, kiáltotta a kis csacsinak. Indulunk! A kis csacsi dobogó szívvel mászott a kalapdobozba, Mirmur utána ugrott. Vártak, ám a kosár nem mozdult. A kis csacsi megkérdezte, igazán fogunk repülni? Mirmur zavartan nézelődött, rázogatta a kalapdobozt, aztán felderülve a fejére csapott. Hát persze, mondta, elfelejtettem eloldani. Eloldotta a léggömböt a virágtartóról, és a kalapdoboz csodák csodája elkezdett emelkedni. A kis csacsi borzasztó izgatott lett. Repülünk, suttogta. Repülünk, mint a légy. Mirmur bólintott és kormányozgatta a léghajót. Ha jobbra dűlt, jobbra mentek, ha balra dűlt, akkor balra. A szekrény sarka felé igyekeztek, s szerencsésen ki is kötöttek rajta. A kis csacsi borzongva pillangatott lefelé, megnézte a szőnyeget, az ágyat, a székeket és a virágtartót. Csodálatos volt ilyen magasból látni őket. Közben Mirmur kutató pillantásokkal nézett körül a szekrény tetejét. A legyet kereste. A légy gyanútlanul aludt. Lábát a feje alá húzta szárnyával, betakarózott. Mirmur, mikor észrevette, kiugrott a kalapdobozból, és elindult a légy felé. Ám a kalapdoboz is elindult a lendülettől, egyre távolabb repült a kis csacsival a szekrény sarkától. Mirmur ott maradt a szekrény tetején, s a légy is felébredt, megzavarodva zümmögött, mikor meglátta Mirmurt, aztán gyorsan elrepült. A léghajó a csillár felé tartott. A kis csacsi boldogan kapaszkodott a dobozba. Most megnézem a csillárt, gondolta magába. De aztán eszébe jutott Mirmur, hiszen ő ott maradt a szekrény tetején. Látta is, hogy integet neki a kandúr kézzel lábbal, meg kiabál, hogy ha-ho, gyere vissza! Igen ám, de hogy? Mirmur valamit mutogatott, hogy dőljön jobbra, meg balra. A kiscsacsi még egyszer megnézte a csillárt. Pont olyan, mint lentről, gondolta magába, csak nagyobb. Aztán jobbra dőlt, meg balra, s szépen visszakormányozta a léghajót a szekrény tetejére. Mirmur boldogan beleugrott, megölelte a kiscsacsit örömében. Már azt hittem, hogy itt fogom tölteni a telet, mondta. De hogy megyünk vissza a földre? Kérdezte a kis csacsi. Bízd csak rám, mondta Mirmur, azzal elővette egy gombos tűt, és beleszúrta a léggömbbe. A levegő lassan szivárogni kezdett a léggömbből, ők pedig szépen leereszkedtek a szőnyegre. Igaz, leszállásnál egy kis baj történt, mert pont a kalapon kötöttek ki. Mirmur azonban nem sokat törődött vele. Belegyömöszölte a dobozba a kalapot, a léggömböt meg hóna alá csapva elbúcsúzott a kis csacsitól. A kis csacsi sokáig merengett még a repülésen. Mosolyogva nézte a csillárt. Ott voltunk, gondolta magába. Lepipáltuk a legyet.
9: Nektek, csuki-bukikáim, ki a kedvenc Csukás István bácsi által megálmodott mesehősötök?
3: Nekem a főkukac a nagy ho-ho-ho horgászból.
9: Őt én is igazán kedvelem, de szeretem még Pompomot, meg Picúrt, illetve Mirmurt, a kandúrt. Ott van még a legkisebb ugrifüles is. Nem is igazán tudok egyet választani. Palkónak, az unokámnak újabban Süsüke a kedvence. Már az összes bolygó nevét megtanulta, amit a Süsüke világot lát című világpremierben hallott. Sőt, még újakat is talált ki. Csiripelték a madárkák, hogy ti is igazán fantáziadús címeket adtatok a pályaműveiteknek.
3: Nekem a kedvencem a Süsüke a Puszi bolygón. Ez volt a kedvencem. Puszi bolygó, nagyon tetszik.
9: Ha még nem ismeritek Süsükét, akkor újra tudjátok hallgatni az összes részt a Csukás Mese Rádió oldalán, illetve az applikációban.
3: Nem azért készítette ide vakancsa leveleket, hogy csak kiporosodjanak.
9: Sosem hagynám ki, hogy beporosodjanak. Már mondtam is a következő levelet. Kedves István bácsi, engem Grétinek hívnak. Ez a zsiráfos rajz, amit elküldtem neked, nagyon tetszik nekem, meg az anyukámnak is. A másik rajzomat azért készítettem, mert nagyon szeretek a Sajóparton horgászni. Nagyon sok szép halat fogtam már. Imádom a Csukás Mese Rádiót. Sokszor szoktam hallgatni. Pompom a kedvencem. Küldök egy rajzot róla is, amint az űrben csokit keres gombóc Arthurnak. Hogy ezek milyen szép rajzok, Grétikém, le vagyok nyűgözve. Na és Pompom talált csokit gombóc Arthurnak, és ha igen, akkor milyen volt? Kerek, szögletes, gömbölyű, végül is mindegy, mert ő minden olyan csokoládét szeret, ami csak a világon létezik. Bakkancs, nyugi már, itt van a kezemben Emma levele. Kedves István bácsi, Emma vagyok, 6 éves. Anyukámmal szoktuk hallgatni a mesepostát, és mindig együtt nevetünk rajta. Nagyon szeretem, amikor történik veletek valami kaland. Én is voltam már kirándulni, és találtam egy nagyon szép virágot. Rajzoltam is róla egy képet. Szeretettel, Emma. Igazán szép virágot találtál, köszönöm szépen. A következő mese főszereplője az én kedves szomszédom, Petra lesz, no meg az én drága kiskutyám Bakkancs. Hallgassátok szeretettel, hogy ezúttal milyen kalandba keveredtek. A mese után pedig folytatom a leveleitek olvasását.
10: Sziasztok, csukimukik, legyen szép napotok!
11: Csukás meseposta, jó kedv, borítékolva.
0: Csukás mese rádió. Rádió egyfejűeknek.
12: Gévai Csilla, a májusi eső meséje. Előadja Gubik Petra. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem? Ó, az eső illata. Ti is szeretitek? Én is. Nagyon. Megfigyeltem, hogy azok a felnőttek, akiknek megmarad a gyermeki játékos kedvük, szeretnek kint lenni az esőben. Csak kiállnak a szabad ég alá, és boldogan hallgatják az esőcseppek dobolását. Persze, tudom, az eső kellemetlen is lehet, főleg ha közben fúj a szél, és átázik a könnyed tavaszi ruhácska. De ha vízhatlan öltözetben, esőkabátban és gumicsizmában járod az erdőt, és akkor kezd esni, na, az egészen más. Az igazán mámoros érzés. A májusi eső aranyat ér. Tudjátok, miért mondják ezt? Mert májusban rengeteg növény egészen nagyot nő. Ebben a növekedésben benne van a termőföld, a napocska és a víz munkája is. A magot, amely tavasszal kikel és nő, a körülötte lévő természet táplálja és élteti. Tegyél ki egy magot az asztalra, és nézd heteken át, történik-e vele valami.

0: kezdődik. Az óriási mamutfenyő, a kocsányos tölgy, a napraforgó, de a dinnye élete is. Ha májusban esik az eső, az valóban aranyat ér. Régen, amikor még aranypénzzel fizettek a vásárokon, tényleg arany ütötte annak az embernek a markát, akinek sok búzája, szőlője és barackja termett. Az emberek viszont tudták jól, hogy ők maguk hiába szorgoskodnak a földeken, ha az időjárás megbolondul, s nincs eső májusban, vagy hirtelen hideg kerekedik, és lefagy a virág a fáról. Akkor bizony, volt arany, nincs arany. Amióta beszélgetek a növényekkel és az állatokkal, rájöttem, hogy még rengeteg mindent nem tudok róluk. A májusi esőről sem. Mert például Vakkancsról, István bácsi tacskójáról számos dolgot tudok, hiszen sok időt töltök vele. Kiismertem, hogy melyik a kedvenc kutya eledele, mikor szomjas, és mikor szeretne sétálni menni. De a májusi esőről? Mit tudnék mondani a májusi esőről? Elhatároztam, hogy a következő alkalommal, amikor esni fog, megkérdezek egy esőcseppet, hogy hogyan érzi magát. Mi az, ami számára érdekes vagy fontos? Erre az alkalomra aztán nem kellett sokat várnom, mivel szerencsére májusban sokat esik az eső. Kisétáltam Vakkancsal egészen az erdő széléig, és ott leültem a patak partjára. Megnyugtató érzés volt látni, ahogyan az esőcseppek ráhullottak a víz felszínére, majd teljesen egyé váltak a patakkal. Próbáltam megfejteni, hogy pontosan melyik pillanatban történik az egyesülés. Amikor az esőcsepp a folyó részévé válik. De úgy éreztem, hogy ezt a pillanatot nem tudom megragadni. Ahogy ott üldögéltem, egyszer csak az esőkabátomra pottyant egy szép, átlátszó esőcsepp. Az esőkabátom vízlepergetős anyagból volt, így az esőcsepp nem tűnt el rajta, hanem határozottan megállt és rám mosolygott. Szeretem, mikor valaki rám mosolyog, mert ilyenkor én is rögtön mosolyogni kezdek. Gondoltam, itt a nagy alkalom, hogy megkérdezhessem az esőcseppet. Üdvözöllek, májusi eső! Hogy utaztál? Honnan jöttél? Szeretsz itt mi nálunk a kis erdőben? Az esőcsepp jó hosszan nézett rám. Azt hiszem, nem volt hozzászokva eféle díszes köszöntéshez.
1: Üdvözöllek, vízilény barátom!
0: Én? Vízilény? Nem, tévedsz, cseppecske. Én nem vagyok vízilény. Válaszoltam igen határozottan.
1: Dehogy nem! Mi, vízcseppek, látjuk bennetek a vizet. A tested több, mint a fele, vízből áll.
0: Gyorsan elhallgattam, ugyanis a vízcsepp végül is igazat beszélt. Az emberek, bár szárazföldön élnek és oxigénnel lélegeznek, mégis tele van a testük vízzel. Vizet iszunk, hogy ne száradjunk ki, hogy működhessenek a testünkben lévő szerveink.
1: Igazad van. Én Petra vagyok.
0: Mutatkoztam be udvariasan.
1: Szervusz, Petra!
0: Szervusz, vízcsepp! Vagy hívjalak inkább esőcseppnek? Ezen a vízcsepp kicsit elgondolkodott, aztán így szólt.
1: Mi mind a víz vagyunk. Egy olyan egység, ami képes hol szétválni, hol ismét egybekelni. Hívhatsz vízcseppnek, víznek, esőnek, zivatarnak, óceánnak, tengernek, vagy pataknak, kúpihének, jégnek, dérnek, vagy párának. Mindegy is, mind én vagyok, csak a formámat változtatom.
0: Barátommal, a levegő elemmel van egy közös játékunk. Ha ő leül, én megszilárdulok.
1: Ha ő nagyon felmelegszik, én légneművé válok, s amióta itt lakom a földbolygón, vándorlok rajta. Most májusi eső vagyok.
0: Holnap a földben réteg víz, aztán pára leszek, és a levegőben felhővé állok össze.
1: De aztán van olyan is, hogy télen megszilárdulok egy tó felszínén, és akkor korcsolyászhatsz is rajtam.

0: Mit is mondjak? Nem hittem, hogy egy kis beszélgetés veled ennyire elgondolkodtató. Most megint tele lettem kérdésekkel. Kérdezz csak! Bátorított az esőcsepp. Ha éppen jég vagy, akkor nem fázol? Nem, én bárhogy jól érzem magam. De jó ezt tudni. Kérdezhetek még? Tedd bátran! Mondjuk, amikor beleesel a patakba, akkor te is patakká válsz? Tulajdonképpen igen. És amikor ráesel a termőföldre, akkor mi történik veled? Ha a föld beszív, akkor szépen lassan vízként utazom a föld belseje felé. Általában találkozom bent egy szomjas növény gyökerével, aki felszív a földből. Majd átalakulok a növény nedvévé. Hihetetlen vagy te, esőcsepp! Most látom csak, hogy te vagy a világ legnagyobb átváltozó mestere. Milyen érdekesek lennénk mi emberek, ha mi is egyszer szilárdak, másszor pedig folyékonyak, vagy légneműek lennénk. Ezen az elképzelésen az esőcsepp jó nagyot kacagott, majd ezt mondta.
1: Petra, mindenkinek más a természete. Ezért aztán mindenkinek más a természetes. Ha megengeded, akkor én most szívesen csobbannék egyet. Segítesz abban, hogy eljussak a hullámokhoz?
0: Persze, kedves esőcsepp. Ekkor vigyázva felálltam, elsétáltam az esőcseppel a karomon a patakig. Mielőtt az esőcsepp fejest ugrott volna az esőkabátomról a vízbe, még egyszer visszanézett rám, és ezt mondta.
1: Ki tudja, lehet, hogy még találkozunk. Mondjuk, megiszol egy szép napon.
0: Aztán a patakba huppant. Még egy ideig ott maradtam a parton. Néztem az ezernyi esőcseppet, ahogy éppen egyesül egy nagyobb vízzel. Ahogy mentem hazafelé, valahogy másnak láttam a tájat körülöttem. Mindenben az esőcseppet véltem felfedezni. A növekedő napraforgók leveleiben, a felhőkben. Mire hazaértem, szinte teljesen elállt az eső. István bácsi háza előtt egy nagy pocsolya lett. Vakkancs ivott a vizéből, majd komótosan besétált a kapun. Néztem, ahogy Vakkancs beballag a házba. Vizes volt, de teljesen elégedett. Hiszen megfröttünk a májusi esőben, ami, mint tudjuk, aranyat ér.
2: Emlékszem, jó vizes voltál aznap, kiskutyám. De Petrának igaza van, a májusi eső aranyat ér. Én pedig újabb csukisztikus leveleket és rajzokat tanulmányoztam Petra meséje alatt.
3: Én is hallani és látni szeretném. Vedd csak szépen elő őket újra.
2: De hiszen el sem tettem, ládikám.
3: Te nem, de én láttam a szemem sarkából, hogy Vakkancs elfutott az egyik rajzzal.
2: Vakkancs, hozz csak ide szépen vissza. Jaj, te Vakkancs, most már értem. A 6 éves Zsófi küldte ezt a csukisztikus rajzot. Kitaláljátok, hogy kitábrázol? Pontosan. Az én drága postás kiskutyámat, Vakkancsot, aki persze egyből el is szaladt vele, hogy a kis vackába csodálja magát.
3: Meg tudom érteni. Amikor rólam küldenek képet, akkor azt én is magamnál tartom, hogy újra és újra megnézhessem.
2: Nini, hát ez a levél meg hogy került ide?
3: Hogy? Úgy, mint a többi. Vakkancs idehozta. Olyan egyszerű ez, mint az egyszer egy, már mindenki tudja.
2: Nem úgy értem, ládikám, hanem ez a levél Palkótól jött.
3: Palkótól? Ez igazán különös.
2: Valóban az. Mindjárt ki is bontom, de előtte hallgassunk meg egy mesét.
3: Bár tudom is, hogy melyiket. Füleljetek, csukibukik!
4: Ez a Csukás Meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
5: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
6: Szerbusztok, drága gyerekek! Én Trill Zsolt vagyok. És most én olvasok nektek mesét. Lázár Ervin, a Manógyár, a Csomagmese. Rutoldó fölmászott a nagy szederfára, és átnézett Tupakka kertjébe.
7: Na hát, ez vérlázító,
6: morogta.
7: Még mindig jó kedvű.
6: Valóban. Tupakka odaállt a nagykontyú fák meg a hegyke vetemények között, eléggé vérlázítóan derűs volt. Vérlázító mosoly virágzott, vérlázító bajsz alatt, és kilométeres szakála is vérlázító vidáman fodrozódott a szélben. S ha mindez csak ma volna így, ki bánná? De hogy 365 éve egyfolytában, kettelve tesz-vesz a kertjében. Kever, kavar, fütyörészik, brummog, dalokat döngicsél, ás, kapál, veteményez, szüretel, olt, nyers, forgat, tölt, hurul és derűs, mint egy szeptemberi délután.
7: Na ebből elegem volt, mondta magának Rutoldó. Hogy valaki, aki eredendően mérgő, morgó, zsörtölődő, házsártos vénység 365 évig derűs legyen, az mégiscsak sok. Majd teszek én a te jó kedvedről.
6: Rutoldó arca villogott, mint egy nyári zivatar. Aztán hangosan elnevette magát. Macska ügyesen lekúszott a nagy szederfáról, fölkapott egy icurka-picurka kavicsot, és dolgozni kezdett. Az icurka-picurka kavicsot beletekerte egy papírszalvétába, s szalvétástól beletette egy gyufás dobozba. A gyufás dobozt ragasztószallaggal körültekerte, nehogy egykönnyen ki lehessen nyitni. Elővett 10 ív hófehér csomagoló papírt, beléjük csomagolta a gyufás dobozt, az egészet jó erősen átkötötte 10 méter cukorspárgával. Előkotort egy papírdobozt, belehuppantotta a 10 méter cukorspárgával átkötött csomagot, a papírdobozt leragasztotta. Beletekerte 20 lepedő nagyságú ultramarinkék műanyag fóliába. A műanyag fóliára rátekert vagy 50 méter alumínium drótot, s az összedrótozott batyút betette egy jókora vékába. A vékát leborította egy lazsnakkal, a lazsnakot zsákvarró tűvel hozzávarta a véka szájához, s egyúttal boldogan sóhajtott egyet. Na! Aztán előkerítette tintaceruzát, megnyálazta, és nagy ákon-bákon betűkkel ráírta a lazsnakra. Tupakka. És kisebb ákon-bákon betűkkel tartalma kincs. És már vitte is a postára. Másnap viszi ám a postás a csomagot Tupakkának. Rutoldó úzsgyi föl a nagy szederfára. Dörzsölgette a kezét, jókat vihorázott. Na majd mindjárt elpárolog a te nagy 365 éves derűd. Tupakka a csomagot letette a kertje közepébe. Megnézte jobbról, megnézte balról. Aztán hozzákezdett. Fogott egy nagy ollót, levágta a vékáról a lazsnakot. Kiemelte az ultramarinkék műanyag batyút, letekerte róla az 50 méter alumínium drótot. Lehámozta a 20 műanyaglapot.
7: Na most üti meg a guta,
6: gondolta Rutoldó, amikor Tupakka a leragasztott papírdobozhoz ért. De Tupakka oda se neki, szép nyugodtan levagdosta a ragasztó szalagokat a papírdobozról. Kiemelte belőle a cukorspárgával átkötözött csomagot, türelmesen kibogozta a csomót, és a 10 méter cukorspárgát takaros gombolyagba tekerte. Egyenként leszedegette mind a 10 ív hófehér csomagolópapírt, még arra is vigyázott, nehogy beszakadozzanak.
7: Na most, reménykedett újra Rutoldó. Csak elfutja a pulyka méreg, amikor megtalálja a ragasztószallagokkal körültekert gyufás dobozt.
6: De ezúttal is tévedett. Tupakka a legnagyobb nyugalommal bajmolódott a skatulya kiszabadításával. Kinyitotta, kitekergette a papírszalvétát, és már is ott feküdt a tenyerén az icurka-picurka kavics.
7: Na, durranj már szét a méregtől, biztatta Rutoldó. és majd szétdurrant a méregtől odafent a nagy szederfán, mert Tupakka nemhogy szétdurrani nem akart, hanem éppenséggel fülig ért a szája. Olyan boldogan mosolygott, hogy ahhoz képest az elmúlt 365 év derűje kókadozásnak tűnt.
6: Na végre, csak hogy megvagy, kiáltott Tupakka, és a szívéhez szorította az öklébe zárt kavicsot.
7: Mi az ördög van meg? Mi törül ez ennyire egy kavicsnak? Dühöngött Rutoldó, és majd leesett mérgében a nagy szederfáról.
6: Tupakka fogott egy áshoz, gödröt ásott, beleejtette a kavicsot. Vagy talán nem is kavics volt. Betemette. A lajt nagyságú öntözőkannájában hozott egy kutnyi vizet. Rázúdította az elvetett kavicsot. És Rutoldó döbbenten látta, hogy megmozdul a kavics fölött a föld. Kidugja a fejét egy zöld hajtás. Szemmel láthatóan nő. Már Tupakka térdéig ér. Már magasabb is, mint Tupakka. Semmi kétség, ez egy fa. Oda néz! Már magasabb, mint a kert legöregebb fája. Már magasabb, mint a nagy szederfa. Oda néz, csak nő, szakadatlan. Már majdnem az égig ér. Karélyos levelein csodák világítanak. Mesék szikráznak. Nevetés hallik felőle. Sírás, folyók csobogása, erdők zúgása. Városok villannak fel a leveleken. Kastélyuk, udvarházak, hegyek, völgyhajlatok. Zúgott a fa diadalmasan.
7: A fene egye meg, morgott Rutoldó. Már a kavicsokban sem lehet megbízni.
2: Ha a kavicsokban nem is, de benned, ládikám, lehet bízni. Hétről hétre szebbnél szebb meséket válogatsz nekünk.
3: Mondtam én, hogy nem kell a mesélőkertbe mennem meséért. Van ott még, ahonnan ez jött István bácsi.
2: Akkor megnyugodtam, ládikám.
3: Én viszont addig nem tudok megnyugodni, amíg ki nem bontjuk Palkó levelét. Vajon miről írt?
2: Igazad van. Nézzük meg együtt. Az áruló kutya esete. Kedves nagypapa, elmesélem neked az egyik titkomat. A szomszédunkban lakik egy kutya, akit Morzsinak hívnak, azt hiszem, érti, amit mondok. Tudom, Vakkancs, tudom, te is érted, amit mondok, igaz? Hát bizony, vannak ilyen csodakutyák. Vakkancs is közéjük tartozik. Na de olvassam tovább. Morzsinak pár napja elmeséltem néhány kalandomat, és úgy figyelt, mintha valóban érdekelné. A szeme se rebbent. Elmondtam neki, hogy mennyire félek a közelgő matek dolgozattól. Nagyon figyelmesnek tűnt nagyapa. Biztos vagyok benne, hogy minden szavamat megértette. Mit szólsz ez, ládikám? Palkó egy csodakutyára lelt.
3: Csodaládikáról már hallottam. Itt is hever egy előtted, István bácsi. De csodakutyáról?
2: Jól van, Vakkancs. Ne sértődj meg. Téged mind nagybecsben tartunk. Fel kell hívnom Palkót, szeretnék többet tudni arról a Morzsi kutyáról.
8: Mi a nagyapa?
2: Szervusz, Palkó! Megkaptam a leveledet, de miért ilyen szomorú a hangod?
8: Csalódtam a Morzsiban.
2: Csalódtál? Ezt hogy értsem?
8: Anya a kedvencemet csomagolta be 10 órainak, egy nagyon ízletes sajtos szalámi szendvicset, és épp indultam a suliba, amikor Morzsi egyszerűen kikapta a kezemből, és elszaladt vele. Már azt hittem, hogy barátok vagyunk, esténként is beszélek hozzá a kapuban, és ő hűen hallgatja, amit mondok neki. Egy csomó titkomat elmondtam neki.
2: Tudod, kisunokám, a titkokkal óvatosan kell bánni.
8: Igen, azt hiszem, igazad van. Kicsit szégyeltem is magam amiatt, hogy azt képzeltem, Morzsi megérti, amiket mondok neki, pedig nagyon úgy tűnt, ebben még most is kételkedem.
2: Ne szégyeld magad emiatt, Palkó. Én is beszélgettem fiatalabb koromban az állatokkal, sőt, megsúgom neked még a kedvenc növényeimmel is. Azt meg tudd, hogy a kutyusok nagyon okos állatok. Hallod ezt? Vakkancs is érti.
8: Igen, hallottam. Lehet, hogy ma is elbeszélgetek az én szomszéd kutyámmal. Talán meg is tanítom valamire. Szia, nagyapa!
2: Szervusz, Palkókám, szervusz! Na hát, Micsoda kalandok, mit szólsz hozzá, Ládikám?
3: Annyival kiegészíteném, hogy te még mindig beszélgetsz a növényekkel titokban.
2: Mondom én, hogy a titkokkal óvatosan kell bánni, nem szabad kikotyogni.
3: Na jól van, tudom én, hogy értik, amit mondasz nekik. Sőt, azt is tudom, hogy mit csinálnak a virágok hajnalban, amikor mi alszunk. Ti is szeretnétek tudni?
4: Itt a Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva.
9: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Bátya Éva vagyok, és most én mesélek nektek. Zeg Zoltán, a virágok álma. A nap még javában aludt az ég túlsó felén, de a hold már bizony elálmosodott a hosszú virrasztástól. A csillagok is bóbiskoltak az égen, könnyű hát kitalálni, hogy hajnal volt, annak is nem a vége, hanem a kezdete. Ebben a hajnal eleji időben mentem ki a kertbe, hogy megnézzem, mit csinálnak ilyenkor legkedvesebb barátaim, a fák, a virágok és a füvek. Kettőt se léptem, amikor olyat láttam, hogy el sem hittem első pillanatban, de amikor mégis észrevettem, hogy igaz, amit látok, még a lélegzetemet is visszafojtottam, és úgy figyeltem, ami a kertben történik. Egy ribizli bokor sétált előttem, de nem egyedül, hanem a kert legkisebb almafájával. Átölelték egymást ágkarjaikkal, és így sétálva beszélgettek. Szemben velük, ahol nappal a diófa áll, egy pipacs aludt, a diófa pedig a kert túlsó végében hagymák, dinnyék, mákvirágok között. A cseresznyefa se volt a helyén, ott guggolt a krumplibokrok között, és azon igyekezett, hogy susogni tanítsa a krumplibokrok leveleit. Csak álltam is figyeltem ezt a csodát. Szerencsére se a fák, se a krumplibokrok, se a többi növény nem vette észre, ezért aztán azt is láthattam, amikor mind összegyűlt a kert közepére, és azt is hallhattam, amit elmondtak egymásnak. Először a diófa kezdett beszélni. Ide figyeljetek, mondta a diófa. Elmondom nektek, hogy mit álmodtam az éjjel. Azt álmodtam, hogy a világ valamennyi szakácsa összegyűlt egy olyan nagy konyhában, amelyik milliószor akkora, mint ez a kert. És három álló évig egyebet se csináltak, csak mákos rétest sütöttek. Amikor aztán megsült a mákos rétes, egy akkora aranytányérra tették, amelyik ezerszer olyan nagy, mint ez a kert, és így szóltak hozzám. Kóstold meg, mi sütöttük neked! Kóstold meg, és ha ízlik, minden nap sütünk neked mákos rétest. Szép álom, mondogatta a többi fa. Csak a máknak nem tetszett, mérgesen megcsörgette gubóját, és azt mondta csúfolodva, hogy ő bizony nem hisz az egészből egyetlen szót sem. Úgy igaz, amit a diófa mond, mint az, hogy ő neki diós tortát hoztak aranytálcán. De a többiek rá se hederítettek a mákra. Tudták, milyen irigy természetű, végül is csendre intették, és az almafa kezdett beszélni. Én az égben sétálgattam álmomban. Ott találkoztam egy kis bárányfelhővel. Alig, hogy meglátott, rögtön megkérdezte. Jó, hogy jössz. Te talán tudsz valamit édesanyámról, a záporról. Három napja, hogy eltűnt az égről, azóta nem láttam. Én pedig elmondtam a kis bárányfelhőnek, hogy éppen tegnap járt nálunk az édesanyja, és hogy annyira örültünk neki, mert már nagyon szomjasak voltunk. Ez az álom még a máknak is tetszett, még ő se szólt közbe, és azt is csendesen meghallgatta, hogy a pipacs mit álmodott. De nem csoda, ha csendben hallgatta, mert akármilyen szép volt a diófa álma, és akármilyen szépet álmodott az almafa, olyan szépet, mint a pipacs, nem álmodott egyikük sem. A pipacs ezt az álmot mesélte. Én azt álmodtam, hogy lepkévé változtam. De nem csak én, hanem a világ valamennyi pipacsa. Ezer és ezer, millió és millió. Valamennyien felszállottunk a kertekből, a búzaföldekről, de még az árok széléről is. De nem csak én, hanem a világ valamennyi pipacsa. Ezer és ezer, millió és millió. Valamennyien felszállottunk a kertekből, a búzaföldekről, de még az árok széléről is. És annyian voltunk, hogy egészen eltakartuk az eget. Nagy piros pipacs felhők röpködtek az égen, és amikor elfáradtunk, akárcsak a lepkék, rászállottunk a fák ágaira. Jaj, de szép lehetett, jaj, de gyönyörű lehetett. Kiáltozták a kert lakói valamennyien. Bár ne kiáltozták volna, mert addig-addig mondogatták, hogy milyen szép álom, hogy milyen gyönyörű álom, amíg egyszerre csak felhangzott egy kakas kiáltás. Kukurikú, felébredt a nap, mindjárt itt lesz a fejünk fölött. A kakas szóra aztán elhallgatott a pipacs, elhallgattak a többiek is. Ahányan voltak, annyi felé szaladtak, s mire a kakas másodikat kiáltott, már vége volt a hajnali álommondásnak. A kert fái és növényei úgy álltak a helyükön, mintha sose mozdultak volna el onnan. Ezért aztán sose tudtam meg, mi volt a pipacs álmának vége, s hogy mit álmodtak a többiek. A krumplibokrok, a ribizlik, a mák, a dinnye, s a fűszálak. Mert lehet, hogy a fűszálak is álmodni szoktak.
2: Drága csukimukikáim, meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Meserádió applikációjában. Ha tehetitek, menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Írjatok, vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni. Illetve olvasson nektek meséket és verseket. Én, István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
4: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik.
2: Figyelj csak! Este van, és egy bakonyi faházikóban készülődik egy új történet. Valaki kopogtat az ajtón, valaki bajba jut, és mindig akad valaki, aki elindul segíteni. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája. Löve Éva meséi hétköznap esténként 7 órától. Mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek.
0: Műsorajánlót hallottatok. Este 6 óra van, tik-tak, tik-tak. Elment ez a nap is, pék-pak. Vacsorához készülünk. Ezt az órán a mutatók jelzik nekünk. A kisebb mutatót a 6-oson látjátok, a nagyobbat pedig a 12-esen találjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A három kis malac. Egyszer volt, hol nem volt, erdőn, mezőn túl, egy tisztás szélén, éldegélt egy kocamama három kis malackájával. Mikor a fiúk elég idősek lettek, a mamájuk elküldte őket, építsenek maguknak házat. Ezentúl ott éljenek. Elindult hát a három kis malac, s kisvártatva egy szalmát cipelő szegény emberbe botlottak.
1: Kedves uram, adna nekem egy kis szalmát, hogy felépítsem új a magam házát?
0: Kérdezte tőle a legidősebbik. A jószívű szegény ember adott neki a szalmából, és a kis malac már is neki kezdett egy dombon a házépítésnek. Közben másik két testvére tovább bandukolt az úton, míg nem találkoztak egy favágóval, aki éppen frissen kivágott rönköket hordott a hátán. Megszólította a középső.
1: Új, kedves uram! Adna nekem egy kis fát, hogy felépítsem a palotám?
0: A jószívű favágó pedig adott neki a fából, és a kis malac már is nekilátott a következő dombon a házépítésnek. Így a legkisebb malacka egyedül folytatta útját, s nem sokára egy kőművesbe botlott, aki éppen téglákat vitt szekerén.
1: Kedves uram, adna nekem egy kevés téglát, hogy felépítsem a magam birodalmát?
0: A jószívű kőműves pedig adott neki a téglából, és a kis malac már is neki fogott az utolsó dombon a házépítésnek. A nyár végére mind a hárman elkészültek a házikójukkal, s vígan éldegéltek egymáshoz közel, de mindenki a maga otthonában. Hanem egy nap a farkas bekopogott a legidősebb malac ajtaján.
2: Érezd be, kis malac, vagy szétfújom a házadat.
1: Én ugyan nem eresztelek,
0: felelte bátran a kis malac, mire az ordas a tüdejét megszívta levegővel, és akkor átfújt, hogy a szalma házikó egyből összedőlt. A malacka meg közben kiosont a hátsó ajtón, és átfutott középső testvéréhez a faházba. Másnap azonban megjelent ott is a farkaskoma, s bekiáltott.
2: Erezd be, kis malac, vagy szétverem a házadat!
1: Én ugyan nem eresztelek,
0: felelte most a középső, s az ordas már hozta is a fejszét, amivel percek alatt szétvágta a malacka házát. De a testvérkék túljártak az eszén, s közben eltűntek a hátsó ajtón át, s futottak egyenest legkisebbik testvérükhöz a téglaházba. Na de a farkas nem bírt nyugodni, s harmadnap megjelent a legkisebb malacka házánál.
2: Erezd be, kis malac, vagy berontok a házadba!
1: Én ugyan nem eresztelek, felelte maga biztosan a legkisebbik.
0: A farkas pedig már mászott is fel a házfalán, hogy a kéményen át meglepje a malackákat. De a kis malacok agyafúrtak voltak ám. Fogtak egy nagy üstöt, tele forró vízzel, s mikor a farkas megpróbált bemászni, a kémény alá tolták. A mohó ordas pedig egyenest az üstbe esett, ahol kezelába jól megégett. A malackák közben körülállták, s jókedvűen énekeltek.
1: Nem félünk a farkastól, farkastól, farkastól.
0: A porul járt farkas pedig, miután kikecmergett az üstből, szedte a lábát, ahogy csak bírta, meg sem állt a következő erdő határáig. Onnan többé el nem mozdult, a malac húsra nem is gondolt. A malac testvérkék pedig vígan éldegéltek tovább hárman a takaros téglaházikóban. És mindig, mikor eszükbe jutott a leforrázott farkas, egy jót kacagtak rajta.

0: Sukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmeserádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Huszárik Kata vagyok. Ha hiszitek, ha nem, a felnőttek is szeretik a mesét. Így vagyok ezzel én is. Ezt a mesét, amit most elmesélek nektek, én nem ismertem eddig, úgyhogy ezt most átadom nektek, és egy kicsit magamnak is. János Remete, magyar népmese. Sok nagyúrnak a nevét elnyelte az idő, aki Mátyás király udvarában pusztította a kenyeret, de János Remetét nem nyelte el. Pedig az bizony nem sokat koptatta a budai vár aranyos küszöbét. Kint remetéskedett a budai hegyek közt. Azok közül a legmagasabbat máig is őróla nevezik János hegynek. Aféle mezitlábas remete volt az a János, mégis fél ország tele volt a hírével. Azt tartották róla, hogy ésszel van tele a feje búbjától a lába ujjáig. Még maga Mátyás király is szívesen beszédbe ereszkedett vele, ha a barlangja körül vadászgatott, pedig ő nemigen szokott észért a szomszédba menni. Egyszer a szemére is térítették az udvari urak a János remetéhez való jó indulatát. Miért van az urunk, hogy mindnyájunknál többre tartod azt a fatalpú remetét? Kérdezték tőle zúgolódva. Azért, emberek, mert több esze van, mint mindnyájatoknak együttvéve, nevette el magát a király. Fölzúdultak erre az urak, mint a kifüstölt darazsak. Maga Mátyás király is megbánta a nagy őszinteséget, tréfával akarta elütni hívei bosszúságát. Ha nem hiszitek, tegyünk egy próbát, urak. Idehozatom János remetét. Hadd látom, ki tudtok-e fogni rajta? El is ment az aranyos hintó János remetéért, jött is vissza az aranyos hintó, de János csak mögötte ballagott. Mi a baj a hintóval, hogy nem azon jövel? Kérdezte tőle a király. A remete alázatosan így felelt. Felséges királyom, nem vagyok én megsántulva, hogy kocsin járjak? Lett nagy súgás, búgás az urak között a budai remetét látva. Lenyelem a fejem, ha csúfá nem tesszük ezt az együgyű embert, súgta oda az udvari kapitány az udvari könyvtárosnak. Jánosnak csak ugyan olyan ábrázata volt, mint aki háromig se tud olvasni. Kopott ruhája kirojtozódott, kötéllel volt átkötve a derekán, borzas hajában egy-két szénaszál is bujkált, a szemét pedig ijetten sütötte le, mikor a sok nagy urat meglátta. Ne félj, szolgám! Bátorította a király nyájasan. Azt akarják kipróbálni az urak, mekkora a tudományod. De bizony János erre a bíztatásra sem mert föltekinteni. A nagy tudományú udvari püspök pedig szinte restelt vele szóba állni, csak úgy félvárról vetette oda neki a kérdést.
2: Hát azt tudod ugye, atyám fia, hogy az Úristen mindent megtehet.
1: Nem lehet bizasz, püspök atyám, vágott közbe alázatosan János. Lett erre nagy zúgás. Maga Mátyás is összeráncolta a homlokát, a püspök pedig haragosan kérdezte.
2: Hát mit nem tehet meg az Úristen?
1: János szeliden válaszolt. Hegyet, völgy nélkül ő sem teremthet. Csak tátogott e feleletre a püspök, mert megszólalni nem tudott. És úgy hátrahúzódott, mint aki nagyon szeretné, hogy senki se lássa meg. Annál biztosabb volt a dolgában az udvari könyvtáros. Az olyan kérdést adott, amire maga se tudott volna felelni.
2: Azt mondd meg, te remete, hol van a világ közepe?
1: János pedig már felelte is.
3: Éppen itt, ahol állok. Ha nem hiszed, uram, miért utána?
1: A tudós könyvtáros szeme kitágult-e választ halvas, úgy ellépkedett, mintha mindjárt meg akarná lépni a világ közepét. Annál hányavetibben állt elő az udvari kapitány.
2: Na remete, én könnyűt kérdezek tőled, olyat, amit mindenki tud. Azt mondd meg, mi a különbség köztem, meg a lovam közt?
1: A remete gondolkodás nélkül válaszolta.
3: Az égvilágon semmi se, uram.
1: Lett erre olyan nevetés, hogy a püspök úr is megbékült, meg a tudós könyvtáros is, csak a várkapitány kapkodott a kardjához.
2: Sose bántsd azt a gyíklesőt, hívem, ütött a vállára Mátyás, inkább a kést villát forgassuk helyette. Azzal az egész udvar bevonult a nagy márványos ebédlőbe, hol csupa arannyal volt fölterítve a nagy diófa asztal. Jutott ott hely mindenkinek. Ülj mellém, szolgám, invitálta Mátyás király maga mellé Jánost. Amikor az melléje telepedett, Mátyás belemerítette levesébe az aranykanalát, és így szólt. Fogj hozzá bátran, minden becsületes ember megeszi a levesét.
3: Ette volna szegény János, ha kanala lett volna, csak hogy azt elfelejtettek neki adni.
2: Mégpedig szánt szándékkal felejtették el, ahogy a sok nevetésre görbült szájról látta. Arra aztán ő is elnevette magát, két felé tört egy kalácscipót, kiszedte a fehér belét, a hajával meg úgy bekanalazta a drága jó levest, hogy öröm volt nézni. Hamarabb készen lett, mint a többi az aranykanállal. Akkor aztán szépen két felé szakította a cipóhajat, és utána küldte a levesnek.
3: Minden becsületes ember megeszi a kanalát,
2: hunyorított oda a királyra. De senki se tudott ott többet enni a nagy nevetéstől, s attól fogva senki se vetette szemére Mátyásnak, hogy olyan sokra becsülte a nagy eszű János remetét.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack. Élt egyszer egy király, aki három szépséges leányát jobban szerette minden másnál a világon. Egy nap a városba indult, s megkérdezte leányait.
1: Drága gyermekeim, mit hozhatok nektek, amiben örömötöket lelitek?
0: Hozzon nekem olyan ruhát, ami színaranyból készült, mégis könnyed, mint a szellő, mondta a legidősebbik. Nekem ezüst ruhát hozzon, ami drága kövekkel van kirakva, kérte a középső.
1: Hát te gyermekem, mit szeretnél?
0: Kérdezte a király a legkisebbiket.
2: Nekem hozzon szólószőlőt, mosolygóalmát, csengő barackot, felelte.
1: Na, ilyet se hallott még a király. De ha a király kisasszony erre vágyik, ő bizony megszerzi neki.
0: Felült hát a hintóba, és a városba hajtatott. Az aranyruhát, ezüstruhát hamar megtalálta, de hiába járta a várost egész álló nap, sehol sem adtak szólószőlőt, nem hallott még senki mosolygós almáról, és csengő baracknak sem volt híre. Kénytelen kelletlen hazaindult hát a király. Ám a palota fele vezető úton a ló megbicsaklott. Nagyot rándult, és egy tapottat sem mozdult. Nézte a kocsis, mit tehetne, de a kocsi csak nem indult meg. Elküldött a király a faluba pár erős legényért. De még ha 10 tolták is a hintót egyszerre, az sem segített. Ökrökkel, lovakkal próbálták kiemelni a gödörből, de semminek nem lett eredménye. Ám ekkor egy disznó jelent meg az úton.
3: Felséges királyom, ha nekem adott legkisebb leányod kezét, menten kihúzlak a bajból.
0: Itt a kezem, nem disznóláb, egyezett bele nevetve a király. A disznó az orrát a hintó tengelye alá dugta, lódított rajta egy kicsit, és a kocsi már is kint volt a sárból. Nagyot nézett mindenki, de leginkább a király. Könnyelmű ígéretével nagy bajt okozott. Hazaérve a király nem tudta, mit mondjon a legkisebb leányának. Előbb átadta inkább a király kisasszonyoknak a ruhákat, és már éppen belefogott volna a mondandójába, mikor megjelent a kapuban a malac.
3: Kedves királyom, itt az ideje, hogy teljesítsd, amit ígértél. Küldd hát le a legkisebbik leányodat nekem. Hadd vigyem haza az ólacskámba!
0: Kiabálta a malac az udvaron. De a király nem akarta adni a leányát. Királylánynak öltöztették az egyik szolgát, és őt küldték le a malachoz. De a malac rögtön látta, hogy ez nem lehet királyi származék.
3: Ez itt bizony nem a te lányod! Küldd csak le az igazit!
0: Kiáltotta a malac. Édes lányom, bocsáss meg nékem. Köt az ígéretem. Menj hát, drága gyermek, majd kiötlünk valamit, hogy hazatérhess, szólt a király a zokogó lányhoz. Ám a királynak még egy ötlete támadt. A leányát rongyos, piszkos ruhákba öltöztette, hát ha így nem kell a malacnak. De a disznó, mikor meglátta, tudta, hogy ez a legkisebbik királylány.
3: Gyere, ülj csak ide, majd én tolom a talicskát,
0: mondta a disznó. A királylány pedig zokogott, hiszen reggel még a palotában járt kelt, most meg csupa mocskos ruhában ült a disznó talicskájában. Ahogy az erdő szélére értek, megállt a malac egy ól mellett.
3: Itt volnánk, királykös asszony. Meglásd, olyan boldogságban fogunk élni, amiről tám még csak nem is álmodtál. Feküdj le, pihent ki magad, és reggel más színben látod majd a világot.
0: Másnap, mikor a királylánya szemét kinyitotta, az ól helyett egy csuda palotában ébredt.
2: egy hatalmas ágyon feküdt, és szolgálók serege szaladt a parancsát lesve. Szebbnél szebb ruhákba öltöztették, majd így szólt az egyik szolgáló.
4: Király kisasszony, felségedet már várja a király? Jöjjön csak utánam.
2: Egy nagy terembe vezette a király kisasszonyt, ahol az asztalnál egy daliás ifjú ült. Kedvesem, nem kell félned. Itt tiéd minden, amit csak látsz, és én is a tiéd vagyok. Majd kézen fogta a meglepett lányt, és a kertbe vezette. Egy szőlőfürt a király kisasszonyhoz hajolt. Szakíts le, kedves király kisasszony, szakíts le engem. Ez bizony a szólószőlő, kedvesem, magyarázta a király, és mentek tovább. Ahogy sétáltak, a király kisasszony felé fordultak az almafák, és az almák mosolyogva köszöntek a király kisasszonynak. Ezek itt a mosolygó almák, mondta a királyfi, és mentek tovább. Egyszerre csengettyű szó ütötte meg a fülüket. A barackok voltak azok a fáról. És a királylány tudta már, hogy nem akármilyen gyümölcsös kert ez, hiszen mindaz megtalálható volt benne, amit az apjától kért, mikor a király a városba indult. Most már áruld el, ki vagy te? Nézett kérdőn az ifjúra. Én vagyok a legszerencsésebb férfiú a világon. Egy boszorkány változtatott disznóvá, és az átkot csak azt törhette meg, ha olyan feleséget találok, aki nem vágyik másra, mint szólószőlőre, mosolygó almára és csengő balackra. Nyakába borult az ifjú királynak a király kisasszony, és nyomban megüzenték a lányapjának, hogy egész udvarával jöjjön a lakodalomba, mert olyan esküvő lesz, amilyet még nem látott a világ. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

Csukás Mese Rádió. Pillangó születik. Ugye ismeritek Süsüt a sárkányt? Tudjátok-e, hogy melyik repülő rovar a kedvence? Segítek! Szép, színes pilleszárnyai vannak. Úgy van, a pillangó. A pillangót lepkének is nevezzük. Lepke vagy pillangó, egyre megy. És azt tudtátok-e, hogy hogyan születik meg ez a csodálatos rovar? Elmesélem. Ha hiszitek, ha nem, a pillangó hernyóként jön a világra, és amikor eljön az ideje, egy átalakuláson megy át. Hernyóként levelekkel táplálkozik, csúszik, mászik, s amikor már elég nagy, keres magának egy megfelelő helyet, és bebábozódik. Hogy mit jelent ez? Azt, hogy egy kemény burkot, egy biztonságot nyújtó tokot épít maga köré, amelyben aztán egy igazi csoda történik. A hernyó átalakul pillangóvá. Kinőnek a szárnyai, átalakulnak a lábai, a feje, egy szóval a testének szinte minden porcikája. Néhány hét elteltével pedig kibújik a bábból, s miután megtornáztatta és megszárította a napon a szárnyait, a levegőbe emelkedik. S míg a hernyó levelekkel táplálkozik, a belőle kifejlődött lepke nektárt iszik a virágokból. Nekem a pillangókról mindig az angyalkák jutnak eszembe. És a legszebb, hogy gyönyörű színben játszó szárnyaik vannak. Van, amelyik teljesen hófehér. Van, amelyik csíkos, és van, amelyik pöttyös. Egyeseknek a szivárvány minden színében pompázik a szárnya. Ugye ti is szoktatok velük kergetőzni? Na de ne feledjétek Süsü szavait. Csak gyönyörködni szabad bennük, megfogni őket nem. Csukás Mese Rádió.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kormos István, a kevés kis kakas, aki elmeséli nektek Berek Kati.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egy kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, piros lábú, piros csőrű, begyeskedő kis kakas. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Ez a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, talált egyszer az úton, nem az úton, a kuton, talált egy szemgyöngyöcskét, csillogó, villogó, kényes, fényes gyöngyöcskét. Ejhaj, csibekas, megörült a kiskakas. Hát, a kevés kiskakas, tarkatollas, tarajas, kitátotta csőröcskét, ham, bekapta gyöngyöcskét, ham, ham, bekapta csőriben a gyöngyöcskével, kényeskével, fényeskével. Ide szállt, oda szállt, az udvaron szaladgált, a kis kevés kakaska. Ejhaj, csibekas, szaladgált a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, fölugrott a sövényre, a tyúk udvar fölébe. Onnét leszállt a földre, csőriben a gyöngyöcske csillogott, villogott, mint napocska ragyogott. Ejhaj, csibekas, röbdösött a kis kakas. Meglátta egy tyukocska, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinkét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Meglátta egy kis kacsa, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinkét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, nem adta a gyöngyöcskét játszódni egy kicsinkét, szaladt, szaladt messzire, gyöngyöcskével csőribe, meg se állt a Tiszáig, Tisza szélső partjáig. Csőriben a gyöngyöcske nézte magát a vízbe. Ejhaj, csibekas, mit látott a kis kakas? Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, a víz fölé hajolva, mit látott a habokba? Egy kevés kis kakast, tarkatollas, tarajast, kényes, fényes gyöngyöcske ragyogott a csőribe. Egy garas, két garas, elámult a kis kakas, piros csőrrel tátogatott, gyöngyöcskéhez odakapott. Ejhaj, helyehaj, gyorsan utolér a baj, mikor csőrét kitátotta, gyöngyét vízbe pottyantotta, volt, nincs, hova lett, a gyöngyöcske oda lett. Kukuríkú, csibekas, megjárta a kiskakas.
1: A kevés kiskakas című mesét hallottátok.

Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Milyen kutya van a vízbe?
2: Hát, vízikutya.

0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője. Most én mesélek nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, Mindent ragasztó Rezső. Pompom ült az ágon, és kapaszkodott, mert most egy nagyobb szellő járt arra, és erősen himbálta az ágat. Mikor fölfelé himbálta, majdnem fölrepült. Mikor lefelé himbálta, majdnem lepottyant. Csak középen volt egy kis nyugalom, amit gyorsan ki is használt, leste Picúrt, hogy jön-e már. Végre meglátta és ráköszönt. Szia, Picúr! Hová rohansz? Szia, Pompom! Mosolygott Picúr. Iskolába, de egyáltalán nem rohanó. Veled mehetek? Picúr bólintott. Pompom fürgén a fejére ült, mint egy sapka, és elégedetten dünnyögött. Popopompás helyen van. Már majdnem elszédültem az ágon. Mentek, mendegéltek, sétáltak és témferegtek, mikor megláttak egy utcai árust. Csuda egy figura volt, azonnal magára vonzotta a tekintetet. A jobb kezét kinyújtotta, és minden ujjára egy-egy léggömb volt kötözve. A másik kezében egy nagy zacskó savanyú cukrot szorongatott. Harsányon kiabált, csak úgy zengett az utca.
2: Cukorkát, léggömböt, léggömböt, cukorkát! Itt az egyik, itt a másik, ettől fogad el nem básik. A léggömböt lebegteted, a cukorkát megeheted.
1: Picúr elbűvölve nézte az utcai árust, izgatottan suttogott, nem tudta eldönteni, hogy melyiket vegye. Melyiket vegyem, melyiket szeressem? Mind a kettőt szeretem, mind a kettőt megveszem, nem fog fájni egyikért sem a szívem. Az utcai árus elé állt, és rámutatott a léggömbre, majd a savanyú cukorra. Kérek egy léggömböt, és egy csomag savanyú cukrot. Az utcai árus szélesen mosolyogva kérdezte. És milyen színű léggömböt óhajt a kedves vevő? Lilát, vágta rá Picúr. Az utcai árus még mindig mosolygott, de már nem olyan szélesen. Hát nézzük csak, van itt kék, zöld, sárga, fehér, piros, vagyis pirosat mondott a kedves vevő. Picúr a fejét rázta. Lilát kérek. Pompom is megerősítette fentről. Igen, mi lilát kérünk. Az utcai árust nem lehetett zavarba hozni, ravaszul facsarta a szót. Persze, persze, világos, vagyis most a világosban pirosnak látszik, de nézze meg a kedves vevő szürkületben, rögtön olyan lilás lesz. Higgyen nekem a kedves vevő, nappal piros, este lila, kettőt kap egy áráért. Átnyújtotta a piros léggömböt, Picúr mosolyogva átvette a nappal piros, este lila léggömböt. Legfőjebb majd megvárom az estét, amikor lila lesz, gondolta kuncogva. A savanyú cukorra mutatott. És kérek egy zacskó savanyú cukrot. Mindegy, hogy milyen színű. Az utcai árus átnyújtotta a savanyú cukrot is, és mind a ketten elégedettek voltak a vásárral, és mosolyogva búcsúztak el egymástól. Picúr sóvárogva turkált a cukros zacskóban, bekapott egy szemet, udvariasan megkínálta Pompomot is. Kérsz? Pompom hümmögve a fejét rázta. Nem kérek. Gyanús nekem ez a cukor. Picúr leintette a gyanakodó fejcsóválót. Ugyan, ne légy ilyen bizalmatlan. Ha nem kérsz, nem kérsz. Addig viszont megfoghatnád a léggömböt. Most átnyújtotta a léggömb zsinórját, de nem tudta elengedni. Csodálkozva nézte a kezét. Mi a csuda ez? Összeragadt az ujjam. Pompom először nem értette, hogy mit mond, mert Picúr szája tele volt savanyú cukorral, és lassan tudott beszélni. Mi van? Mit mondasz? Mi történt? Megnémultál? Picúr a száját mozgatta erőlködve, tátogott, és még lassabban ejtette a szavakat.
2: Összeragadt a szám, meg a fogam, meg a nyelvem. Üljünk le a padra, össze kell szedni magam egy kicsit.
1: Leültek a padra, Picúr már alig tudott beszélni. Az ujját rázogatta, a zacskót tépdeste, a cukor össze-vissza ragasztott mindent.
2: A csoda vigye el ezt a zacskót! Ki kell szabadítanom az ujjamat, meg a nyelvemet, meg a fogamat. Uff, nincs más hátra, meg kell várni, hogy elolvad a számba. Na hát, hogy ez a cukor hogy ragad?
1: Pompom a fejét ingatta, sóhajtozott, hogy hajjaj. Megpróbálta elterelni Picúr figyelmét addig is, amíg elolvad az a ragacsos valami.
3: Hajjaj, ragad az a vacak,
1: de ez semmi. Úgy értem, nem kis dolog a szádat beragasztani, de van valaki, aki ennél is borzasztóbbat tud csinálni. Picúr kérdően nyögdécselt az összeragadt szájával.
2: Hm?
1: Azt kérdezed, hogy kicsoda? Úgy hívják, hogy mindent ragasztó Rezső. Figyelj, elmesélem. Addig olvasd a szádban a cukrot. Mindent ragasztó Rezső első pillantásra úgy néz ki, mint egy tubus ragasztó, de csak első pillantásra. Második pillantásra világosan látszik, hogy nincs kupakja, valaki lecsavarta, és elfelejtette visszacsavarni. Éppen ezért a harmadik pillantást nem érdemes megvárni, mert már oda is ragasztott valamihez. Sicsuty, és már moccanni se bírsz. Ragasztott is össze-vissza, meg nyakra, főre és válogatás nélkül. Az ablakot oda ragasztotta az ablakkerethez, az ajtót az ajtófélfához, a villamost a sinekhez, a biciklit a falhoz, a kalapot a fejhez, a pipát a szájhoz. Lett is nagy riadalom, meg óbégatás, meg panaszkodás. Nem nyílt az ablak, nem nyílt az ajtó, megállt a villamos, és nem mozdult a bicikli. Nem jött le a kalap, és nem jött ki a pipa. De amikor festék tüsszentő Habciben őt odaragasztotta a vízcsaphoz, akkor lett igazán nagy riadalom. Habciben őre rögtön rájött a tüsszentés, és belehabcizott egyenest a csapba. A tüsszentés óriási erővel visszanyomta a vizet a vezetékbe, és az egész város összes csapja szökőkúttá változott. Csak úgy spriccelt a víz. Mérgesen kiáltottak Habciben őre: zárd el a csapot, vagy hagyd abba a tüsszentést! Esték tüsszentő Habciben ő siránkozva mentegetőzött: nem tudom elzárni, mert odaragadtam. Nem tudom abba hagyni, mert ideges vagyok, amiért odaragadtam. Minden ragasztó Rezső gúnyosan nevetett, és leült egy fa tövébe, hogy pihenjen egy kicsit, és erőt gyűjtsön a ragasztáshoz. Az egész város megrettent és remegett. Akit megragasztottak, azért remegett, mert nem tudott mozdulni. Aki mozdulni tudott, azért remegett, mert félt, hogy őt is megragasztják. Gombóc Artúr tudott mozdulni, és nem is remegett, mivel most ébredt fel délutáni álmából, és nem hallott a ragasztásról. Elhatározta, hogy délutáni sétára indul, és azt is elhatározta, hogy összeköti a kellemest a hasznossal. Vagyis a csokoládébolt felé sétál, és így lesz séta is, meg csokoládé is. Utána nézek a napi csokoládé kínálatnak, és közben szívok egy kis jó levegőt, dünnyögte elégedetten. Battyogott, lépkedett, és behuny szemmel szívta a jó levegőt. Így nem vette észre, hogy rálépett valami puhára, és behuny szemmel ment tovább. Mindent ragasztó Rezsőre lépett, aki elszúnyókált a fa alatt, de rögtön felébredt, és dühösen morgott. Na várj csak, te dagadt madár! Jössz még te az én utcámba! Megvárlak, és bosszút állok! Gombóc Artúr bement a csokoládéboltba, és hosszasan válogatott. Kérek szépen... lapos csokoládét, kerek csokoládét, lukas csokoládét, tömör csokoládét, csomagolt csokoládét, mesztelen csokoládét, tavalyi csokoládét, idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak gyártanak a világon. Mikor minden csokoládét összepakolt, elbúcsúzott. Írja a többihez, holnap jövök. Mindent ragasztó Rezső a fűben lapult, és várta Gombóc Artúrt, hogy bosszút álljon. Aha, ott jön, és tele van csokoládéval. Ez az. Ez lesz a bosszú. Hozzáragasztom a csokoládét. Igen ám. De amíg Gombóc Artúr lassan lépkedve odaért, elmajszolta az összes csokoládét. Mindent ragasztó Rezső elképedve nézte, dühösen morgott. Ha, megette. Mind megette a csokit. Hát most mit ragasztak? Nincs más hátra, magamat ragasztom a tollas hátára. Fogta magát, felugrott, és odaragasztotta a testét Gombóc Artúr hátára. Gombóc Artúr érezte, hogy van valami a hátán, de azt hitte, hogy egy ág vagy egy falevél. Majd otthon megnézem a tükörben, dünnyögte. Hazaért, és megnézte a hátát a tükörben, és nagyon elcsodálkozott. Hát te ki vagy? Mit keresel a hátamon? Kérdezte. Nem tudsz köszönni? Na, mi a neved? Mindent ragasztó Rezső a nevem, és mindent ragasztok. Éjjel-nappal ragasztok. Prrr, hörgött és berregett Rezső félelmetesen. Gombóc Artúr a fejét csóválta, és szelíden így szólt. Ej, tudom én, hogy mi a te nagy bajod. Elhagytad a kupakod, az a te nagy bajod, és össze-vissza folyik belőled a ragasztó. Na várj csak, mindjárt segítek rajtad. A polcon keresgélt, kutatott a lignomok között. Ez nagy, ez kicsi, ez jó, ez szép fényes. A szép fényes kupakot a tükörhöz állva rácsavarta mindent ragasztó Rezsőre. Így mi. Most már te is normális és rendes ragasztótugus vagy. Vége az izgalomnak, vége a buta kalandoknak. Itt maradhatsz, és majd akkor ragasztasz, ha kell. De ha már ott vagy, kicsit megvakarhatnád a hátamat, viszket a ragasztótól. Mindent ragasztó Rezső hálásan megvakarta Gombóc Artúr hátát, újra rendes ragasztótubus lett, aminek nagyon örült, mert egy kicsit unta már a ragasztást. De legjobban az összeragasztózott város örült, mert csodák csodája, abban a pillanatban szétvált minden. Pompom befejezte a mesét, érdeklődve nézett Picúrra. És mi újság a szádban? Picúr boldogan nyitogatta és csukogatta a száját, újra rendesen tudta mozgatni. Elolvadt a cukor, már nem ragad. Jaj, de jó. Teljesen szabadon mozog a szám. Az órára nézett, és a teljesen szabadon mozgó szájával felkiáltott. Elkések az iskolából. Rohantak, futottak, és szerencsésen megérkeztek. Picúr a léggömböt átnyújtott a kuncokba. Vigyázz rá, kicsit még ragad. Pompom oda ragadt a léggömbhöz, sóhajtva megkérdezte. Picúr, megvárhatlak? Megvárhatsz, nevetett Picúr, és beszaladt az ajtón.
4: Ez a gyerekek rádiója.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Ne nyúk a piszka, ha mancsod nem tiszta.

0: Csukásmese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmeseládnő.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
1: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina Mókus vagyok. Mándi Stefánia, színes ceruzák. Anyu, mit rajzoljak? Hangzik fel a szoba sarkából a jól ismert gyerekhangocska. Mert kint szakad az eső, és Julika nem mehet le a térre a pajtásaival. Anyu szíve valósággal beledobbant. Mit rajzoljak? Kérdezte ő maga is kislánykorában az édesanyjától. De hányszor? Főleg ilyenkor, amikor odakint zuhogott az eső, és nem lehetett a kertben játszani. Ott kuksolt hát a piros kispadban. Előtte nagy fehér papír, és sok-sok színes ceruza. És csak ült, és ült. És sehogy se tudta kigondolni, hogy mit is rajzoljon. Mert ha kisütött a nap, ő is másképp mulatott. Minden reggel első dolga volt kiszaladni a kertbe, a pajta mögé. A pajta öreg tálkolmány volt ám, nagyon. Amolyan mókás kulipintyó, tele zizegő szalmával és mindenféle csodálatos régi holmival. De jó is volt itt téblábolni, turkálni a sokféle ismerős és ismeretlen furcsaság között. Tarka lószerszám, ásók és gerebjék sokasága, háromlábú kis szék, lyukas fazekak, törött régi kidobált játékok, kiásott régi pénz, elhaigált mézes kalácsbábú, aprócska repett tükrökkel. Minden izgalmas, minden pompásan használható, szétszedhető vagy megjavítható, és minden valakié volt egyszer. Valaha réges-rég használta egy ember. Játszott vele egy gyerek. Egy kisgyerek. Talán épp nagy kalap az öreg kertészbácsi kicsikorában. Lerajzolom nagy kalapot kicsikorában, ötlött eszébe hirtelen. És már fogta is a barna ceruzát, mert nagy kalap barna volt. Nagyon barna. Hiszen egész álló héten, keltétől leszálltáig tűzött rá a nap. Mindig a kertben járt, ásott, kapált, nyesegette a gyümölcsfák ágait, öntözte a veteményt, meg a virágokat. A fején pedig örökösen ott csücsült az óriási sárga szalmakalap, hogy megvédje a nagy nyári forróságtól. Vajon kicsikorában is ilyen égszínkék szeme volt? Kérdezte magában a kislány, miközben felkapta a világos kék ceruzát. Aztán hangosan felnevetett. Már hogy ne lett volna, hiszen a szemünk színe nem változik. És már rajzolta is azokat a jóságos mosolyú, változatlanul kék szemeket. Azután ugyanolyan kékkel eget színezett nagy kalap háta mögé. Föléje meg a kalap narancssárgájával oda gömbölyítette a tűző napot. Mert hogy ugyanilyen különleges nagy kalapot hordott kicsikorában is. Az nem vitás. Hisz onnan a neve is. Nagy kalap. Nagy kalap. Talán még a zöld vászonnadrág is ugyanúgy hullámzott a lába körül, amikor a szélben végigbandukolt a dinnyésen. Haj, nagy kalap, milyen is lehettél te csemete korodban? Sóhajtotta anyu kislánykorában, amikor kész lett a rajz. És előtte a papíroson egy egészen pinduri nagy kalap sündörgött végig. Szakasztott olyan, mint az igazi. Hatalmas szál öreg kertész, a kislány pajtása, nevelgetője. Csak hát éppen egészen picurka volt most, és nem szólt egy árva kukkot sem. De ahogy fölnéz a rajzáról, és az ablak felé fordítja a fejét, hogy esik-e még, hát kit látnak szemei? maga nagy kalap áll az ablak előtt. Ezúttal teljes életnagyságban, és huncutul hunyorítva, nagy komolyan azt kérdi. No, mi van aranyszem? Aranyszem. Így hívta őt nagy kalap mindig. Amióta egyszer egész kicsi korában az erdőn ballaktak kettesben, és rengeteg fagyöngyöt látott meg az ágakon. Aranyszem! Néni nagy kalap, mennyi aranyszem? No, mi van aranyszem? Megnézted-e már? Nem ázott el a dió a pajtában. Ugrik a kislány, el is felejti a rajzát. Hiszen süt már a napocska, és ha beázott a pajta, hamar ki kell hordani a diót onnan, hogy megszáradjon a napon. Máskülönben mind megpenészedik. És miből sütik akkor a karácsonyi diós patkót? Kézenfogva indulnak a pajta felé. Kicsit aggódnak mind a ketten. De nem, szerencsére az eső nem csurgott be a tetőn. Mint legutoljára a nagy felhőszakadáskor. Akkor még a jó, új szerszámok is mind megrozsdásodtak. De az még semmi. A nyulakat septében kellett kimenteni a sarokban lévő nyusziolból, mert térdig állt bent a víz. Úgy hozott ki a fülénél fogva két párat maga is. A tarka barkákat, meg a hófehérkéket. Nem volt az olyan régen, úgy 5 éves korában. De most 5,5 éves volt már aranyszem. És a gyönyörűségtől gyökeret vert a lába. Ott állt a pajta ajtajában. Nagy kalap kezét fogta. És szólni sem tudott ámulatában. Csak nagy boldogan szívta magába azt a finom, nagyszerű pajtaszagot. Az eső utáni napfényben gomolygó friss, szalma, meg olajos dió illatot, amely olyan szívdobogtatóan keveredett a cserzett öreg bőr, a rozsdás szerszámok, meg a föld szagával. Nem, szerencsére az eső nem csorgott be a tetőn. Hiszen a tavasszal olyan jól befoltozták a lyukakat. Betömködték a legkisebb hasadékot is. Épp ezért nem is lehet megérteni, hogyan került ide be. A pajta kellős közepére az a pompás tollú, tarka bóbitájú, zöld, ezüstszárnyú madár, amelyik most ott csücsült, mozdulatlanul, a törött bakon. Nézd csak, nagy kalap! Nyögte ki végre a kislány, és tágra nyílt szemét az öreg kertész arcára függesztette. Hát te meg honnan pottyantál ide? Dünnyögte nagy kalap csodálkozva az orra alatt, mintha csak a madár nem szárnyon járna. Igaz, hogy ezen a pajtán még fikkartni rés sincs, ha csukva van az ajtó. Márpedig azt nagy kalap gondosan beszokta zárni. Hogy is tudhatod berepülni? Kérdezte a kislány suttogva. Jaj, hogy nincs egy csöpp só sem a zsebemben. Mert ha a farkára hintjük, meg tudjuk fogni. Hogy is ne? Horkant fel nagy kalap. A hangra a madár megrebbentette szárnyát. Kössünk zsineget a lábára, indítványozta halkan aranyszem. Borzasztóan megijedt, hogy a madár már is elrepül. Még mit nem? Zsörtölődött az öreg kertész. Csak nem gondolod, hogy itt fogjuk? Hát, a kislány szája már-már sírásra görbült. Most mindjárt szabadon engedjük, aranyszem. Nem tartunk rabmadarat, akármilyen gyönyörű is. És azzal nagy kalap szélesre tárta a pajta ajtaját. Gyere, álljunk odébb innen, hogy legyen mersze kirepülni. És alig, hogy ezeket a szavakat kimondta, az ismeretlen madár felröppent ültéből. És hús, elhúzva a fejük fölött, már ki is suhant az ajtón. Ó, sóhajtotta aranyszem. És mit agadás? Nagy kalap is buzgón dörgölgette a szemét. Azt remélte tán, hogy valami álommadár volt, és a szem dörzsölgetésre mégiscsak visszatér. De nem. A mesebeli madár nem tért vissza többé. hanem ettől fogva Aranyszem már soha nem kérdezte anyukájától, hogy mit rajzoljon. Ha záporeső jött, vagy vihar kerekedett hirtelen, már bújt is be a kuckóba a kislány, és szedte elő a színes ceruzáit. Azt az elszállott, csodaszép madarat, azt a pompás tollú, tarka bóbítás, zöld, ezüst szárnyút rajzolta. Színezgette, ilyenkor magában mosolyogva, hogy lám, hát mégse tudott az a huncut egészen elmenekülni. Ott ült Aranyszem emlékezetében, és annyiszor varázsolta maga elé, ahányszor csak akarta. És nagy kalapházikójának fala megtelt a mesebeli madár képével. Amerre csak nézett reggel, este, mindenütt ott röpködött otthonában az ő csodálatos álommadaruk. Aranyszem piros padja fölött pedig egyetlen rajzoska függött a fehér falon. A legelső varázsrajz. A hatalmas öreg kertész Pinduri mása. Egy picurka nagy kalap mosolyogta végig Aranyszem egész gyönyörű gyermekkorát. Így mesélte anyu a kislányának. És Juli már nyúlt is a színes szeruzái után. Lerajzolom anyut kicsi korában, meg azt a pajtát a sok mindenféle szerszámmal, limlommal, csudamadárral, meg nagy kalapot, gondolta magában. Azzal felkapta a sárga ceruzát, és egy hatalmas szalmakalapot kanyarított a papírosra,

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mese a Tarka Tanya vidám lakóiról. A Tarka Tanya napsütötte udvarán vidám állatok éltek nagy-nagy boldogságban. Volt ott kacsa, liba, sok kotkodácsoló tyúk és kakas karcsi, aki minden reggel ébresztette a Tarka Tanya lakóit. Kukuriku! A tapsifüles kis nyuszik a kert szélén ugrándoztak éppen, és elrejtőztek a bokor alá, ha jött a szél septében. A kecskék meg trépásan mekegtek egymásnak. Megszámoltad már ma a pippangokat, Sára? Hát ott, a deszkarés között az meg mi lehet? Olyan, mint egy konnektor, középen kettő lyuk nevet. De nézd csak, mozog, meg hangot is ad. Hát ő ref, és a barátja Benő ref. A kert végében van egy csap, ami néha jó nagy tócsát ad. Heverésznek benne naphosszat, itt várják meg, amíg lemegy a nap. A bárányok bundája hófehér és puha, mosolyogva bégettek. Jó ez a fűma, jó ez a fűma, Riska tehén békésen kérdezett az istálóban, és odaszólt a lónak. Mit szólnál egy kis sétához az erdőszélen? Villámpaci nyerített egyet. Nagyszerű ötlet, Boci, utcu neki! És már csattogott is a patája, olyan, mint egy doppergés. Fel is riadt rá Olivier a macska, aki éppen a párkányon dorombolva heverészett. Én inkább maradok, később talán egerészek. Bodri kutyus meg szalad ide-oda, felügyelte, rend van-e mindenhol az ólban. Szólt, rendet tartok, és ha jön a postás, majd szólok. A kacsa meg jót nevetett. Ne jessz rá már a postásra, te bolondos lompos. Egész nap zajlott az élet a Tarka Tanyán. Labdát gurítottak a tyúkok a ház hátsó udvarán. Gyertek, libák! Kacsák, játszunk hárman egy csapatban! Megyünk mi vagy totyogunk? Ebéd után ott vagyunk! Hápogták vidáman. Délután árnyékba húzottak a nyulak, és arról meséltek, milyen jó volt aznap, amin jót mulattak. A kecske megint a káposztát akarta megenni. Csak megkóstoltam, szólt ő. Nem kell mindjárt fedni. A napfény lassan elhalványul. A napocska is lassan nyugovóra tér. Ló a karámhoz lépett, és álmosan bólintott. Jó volt ez a mai nap is, minden móka belefért. A kaka sem kukorékolt már, csak a holdat figyelte, mert tudta, hajnalban ő kelti fel a Tarka Tanyát reggelente. Bodri kutyus körbeszaladt, ellenőrzött mindent, Olivier macska mögötte még nyújtózott egyet. Jó éjszakát, barátok! Szólt a Riska tehén álmosan. Holnap is legyen ilyen szép napunk, ugyanígy boldogan. A csillagok alatt csönd lett a Tarka Tanyán. Minden kis állat álomba szenderült, azán. És néha álmodban hallod, kukuriku! Tudd meg, hogy a kakas köszönt csak épp az álmodban huncutul.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Móra Ferenc, a béka pásztor, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
1: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója, az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért, a nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam örletni a malomba, én talicskáztam haza a szőlőből a cseresznyét, s mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját, nekem kellett utána bujdokolnom a hetedik utcába. No, az igaz, hogy nem esett hiába a lótásfutás. Édesapám mindig megdicsért érte, ha jó kedvében volt. Derék gyerek vagy, sokra viheted, még szokta mondogatni. Ha jól igyekszel, még kengyelfutó is lehet belőled. Egyszer azt találtam mondani erre a biztatásra, hogy nem kengyelfutó leszek bizén, hanem hídpénzszedő. Hát, ugyan miért szeretnél hídpénzszedő lenni? Nézett rám csodálkozva édesapám. Azért, mert annak nem kell szaladozni. Egy helyben ül reggeltől estig, helyébe viszik még az ennivalót is. Nem szólt erre semmit az édesapám, hanem ebéd után megfogta a kezem, és kivezetett a kertbe. Gyere, mutatok valami szépet. Bizaz pedig nem valami szép volt, amit mutatott. A ribiszke bokor tövében egy békácska kukucskált ki a moha közül. Éppen csak a barnás fejecskéje látszott meg az egyik lába. Vigyázz, el ne ugrasd, rántott vissza édesapám, hogy közelebb hajoltam volna hozzá. Ugyan mi nevezetes van ezen az Isten adta békán, hogy ilyen féltős, tűnődtem magamban. Megtudtam mindjárt. Édesapám letessékelt az öreg bodzafánk alá, szemben a békácskával, és kiadta a parancsot. Úgy ülj ezen a helyen, mint a hídpészszedő a bódéjában. Meg sem moccanj addig, míg a békácska el nem ugrik a helyéről. Ne félj, helyedbe hozzák az azsonnát. Ezzel édesapám otthagyott, én meg elnevettem magamat, hiszen mire ő beér, akkor a békácska a szomszédék kertjében számolgatja a legyeket. No, ez valami hídpészhedő béka lehetett, mert meg sem moccant. Káprázott bele a szemem, annyi ideig rajta tartottam, de a békula még csak nem is pislantott. Ez az ostoba állat bizonyosan alszik, gondoltam magamban, s addig lestem az ébredését, míg magam is el nem aludtam. Álmomban hídpészszedő voltam, s olyan sokszor kinyújtottam a karomat, hogy utoljára már elhalt bele. Azám, mert a legyeket kergettem el vele magamról. Arra ébredtem föl, hogy az egyik nagyot csípett rajtam, s az zümmögte a fülembe. Vigyázz, hey, mert a békás vám nélkül ménált a Tiszán. Ilyetten ugrottam föl, de bizony a békácska még mindig állt azt az egy helyet. Hanem az uzsonnám már ott volt mellettem a füvön. Mekkora mézes kenyér, hogyha a lábamra ejtem, eltörik. Pedig a hídpészszedőnek is szüksége van ám a lábára. Na nem is ejtettem le a mézes kenyeret, hanem leküldtem még a mesztelennyét is. Lassan morzsoltam, hogy tovább tartson, mert untam már magamat nagyon. Elzsibbadt minden porcikám. Nem adtam volna egy körte muzsikáért, ha beszaladhatok édesanyámhoz. Azám, de a békámnak nem volt szaladhatnékja. Nem annak még csak ozsonnázhatnékja se. Bizonyosan nagyon beebédelhetett délben. Az utcánkban pedig nagy riadalom támadt, dopperget, dudanyekerget, bizonyosan medvetáncoltató járt arra. Elfutott a méreg, mikor eszembe jutott, hogy minden pajtásom ott ugrándozik most. Mérgemben elkaptam egy legyet, s odahítottam a békának. Ennek már csak utána kap a lustája. Rá se nézett bizaz. De még azt is eltűrte, hogy a legyet a feje tetejére ültessem tornászni. De ez már csak ugyan kihozott a sodromból. Megállj, hékás, majd megugratlak én, gondoltam magamba, s egy bodzafággal megsúnyítottam a békácskát. Indulj, békula! Nem indult az most se, csak a feje tört le. Azám, mert töltött csokoládé volt az egész békácska. Ezért nem volt szabad közel mennem hozzá, hogy rá ne ismerjek. Úgy álltam rajta bosszút, hogy megettem még a körmehegyét is. Aztán beoldalogtam az udvarba, de már a szobában szégyeltem bemenni. Én nem mentem be, de édesapám kijött, s csodálkozva kérdezett. Nini, vége a békapásztorságnak. Vége, hajtottam le a fejemet. Megunta a béka az egy helyet? Én untam meg, édesapám. Hely, fiam, hát még ha hídpészszedő lesz belőled, veregette meg édesapám a vállamat. Többet aztán sose panaszkodtam, hogy sok a szaladozni valóm.
0: A Békapásztor című mesét hallottátok. Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

A titokzatos tengeri kígyó. A hatalmas kék óceán mélye sok-sok állatnak ad otthont. Épp a minap jött világra egy csapat hal ivadék. Kék és sárga csíkjaikkal színesítik ezentúl a tengervilágát. Mindenhova együtt úszkálnak, így fedezik fel az óceánt. Miközben úszkáltak, hirtelen égtelen hullámok kerekedtek, és olyan morajlás tört elő a mélyből, hogy a kis halacskák azt sem tudták, merre meneküljenek. De ahogy jött, úgy el is múlt a világrengés. Az egyik csíkos halacskában erősebb volt a félelemnél a kíváncsiság. Leúszott hát a mélybe, hogy kiderítse, honnan jön a robaj. Egy végtelennek tetsző kígyót pillantott meg, ami az óceán fenekén aludt. A kis halacska nem értette, mi lehet. De ti gyerekek vajon tudjátok-e? Táviró vezeték az, kábel, ami összeköti a messzi országokat, és rajta keresztül üzenhetünk egymásnak. A halacska miközben felfele úszott, találkozott egy idősebb fókával, és megszólította. Kedves fóka úr, nem tudja véletlenül, mi az a hatalmas kígyó a tenger mélyén? Kérdezte. Az emberek tartották fogságban a szárazföldön. Láttam, ahogy megszökött. Onnan egy hajóra rakták, de a kígyó minden erejével küzdött, hogy kiszabaduljon. Addig rángatta magát, míg sikamlós testét egyszerre kiszakította az emberek karmai közül, és a tengerbe szökött előlük, felelte a fóka. A kis hal sebesen visszaúszott a testvéreihez, hogy elújságolja, mit hallott. Induljunk már is, nézzük meg közelebbről, hívta rokonait a halacska, de azok nem mozdultak. Féltek a szörnyetektől. Egyedül vágott hát neki az útnak, ám testvérei úgy megszokták már, hogy együtt úszkálnak, hogy inkább utána siettek. Olyanok voltak, mint egy színes felhő, ahogy együtt mozogtak. Egyre mélyebbre úsztak, és közben egy új színes világ tárult eléjük. Mindenféle

0: Nem tartotok velünk? Kérdezte az izgága halacska.
1: Én öreg vagyok már az efféle kalandokhoz, felelte Cet apó.
0: De a fia csatlakozott a felderítőkhöz. Végre elértek a nagy tengeri kígyóhoz, melyet állatok népes tábora vett körül. Nézték, miféle szerzet lehet. Szivacsok, polipok vizsgálgatták, miközben egy medúza világított nekik. Az angolna pedig szívélyesen üdvözölte, mivel a rokonának hitte. Majd én kitapogatom, milyen állat ez, kiáltotta a polip, és óvatosan oda nyújtotta egyik karját. Megfogta, simogatta, de nem ismerte fel. Se bőre, se pikkelye, ilyet még nem láttam.
2: Mérjük csak meg,
0: szólt egy nagyra nőtt angolna, és lefeküdt a kábel mellé.
1: Na hát, még nálam is hosszabb. Ez egy óriás kígyószörny, egészen biztos, mondta.
0: És a macska cápa mögé bújt ijedtében.
1: Ki fia borja vagy te? Honnan jöttél?
0: Kérdezte a kábelt a Cet fia. De az nem szólalt meg. Hiszen a gondolatok, amik oda-vissza cikáznak rajta, nem a sajátjai, csak az emberek üzenetei egyik földrészről a másikra.
1: Azonnal válaszolj, vagy ízekre szedlek,
0: szólt a macska cápa, aki nem tűrte a szemtelenséget, és legszívesebben ketté harapta volna a kábelt éles fogsorával.
1: Támadás!
0: Kiáltotta a cápa, és egyszerre megindult az összes hal és polip, medúza és angolna, és akkora felfordulás kerekedett, hogy már nem is láttak a felvert iszaptól, csak egymást taposták. A karthal egy véletlen mozdulattal megszúrta a cápát, aki mérgében a vizet harapta, és majdnem lenyelt egy halacskát. A polip és a medúza lábai összeakadtak, és nem mozdultak.
1: Elég legyen,
0: kiáltotta el magát mély hangján a Cet. Bizonyosan ember alkotta szerzet ez, azért nem érti a mi nyelvünket. Ha pedig így van, akkor jobban tesszük, ha hozzá sem érünk, mondta bölcsen. Ami az emberektől kerül a vízbe, az sosem hoz szerencsét. Gondoljatok az elsüllyedt hajóikra, és az olajra, amit kiengednek magukból, vagy a hálóikra, amikből nem lehet szabadulni, és a szigonyaikra, amellyel megsebeznek.
3: Szerintem akkor is ez a legcsodálatosabb dolog, ami az óceánban fekszik, gondolta magában a halacska, majd hazafelé indult ő is a többiek után.
0: Az állatok többé nem jártak a vezeték felé, csak a kis halacska nézett le néha, mikor magányra vágyott.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Mechler Anna, bíborka és a varázsfőzet. A virágvarázslat. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Az éjszaka hamar eltelt. A tündérlányok izgatottan ébredtek fel. Eljött a várva várt nap. Az évszakhoz képest hűvös hajnalon csupa felhő volt az ég, de itt-ott azért megmutatta magát a kék égbolt is. A szürke ruhás tündérek egytől egyig azt figyelték magukon, vajon használt Herba anyó varázsfőzete? Az anyónak persze ezúttal is igaza volt. A megfázott tündérkék köhögése alább hagyott, a tüsszentések megritkultak, a tegnap még lázas tündérke láztalanul ébredt. A lánykák a hálóban próbálgatták a szárnyaikat. Én jobban vagyok, mondta a göndörhajú tündérlány. Az biztos, hogy nem hagyom ki a virágvarázslatot. Én is jobban vagyok, felelt egy másik tündér. Mindannyian megyünk a trónterembe, nem igaz? A tündérek várakozással tekintettek körbe a hálóteremben.
2: Nem is tudom, szólalt meg rekettes hangon egyikük, miközben az éjjeli szekrényre tette a megszáradt borogatást. Nincs semmi erőm. De hát a varázslatra mindenében csak egyszer kerül sor, most menjek? Vagy maradjak inkább az ágyban?
1: Gondolj Herba anyó szavaira, huppant mellé az egyik barátnője. Kár lenne egy kis köhögés miatt távol maradni. A tündér nagy nehezen kikecmergett az ágyából, és megpróbálta kisimítani a gyűrött szárnyát. A többiek már az ajtóban szedelőcködtek.
3: Indulás, még elkésünk, mindjárt fel kell a nap,
1: szólt vissza az egyikük. A tündérlány nagyot sóhajtott, és a többiek után reppent. Számára sosem tűnt még ilyen hosszúnak a trónterembe vezető út. Odafent már nagyon sokan voltak. Az egyik oldalon a trónus mögött a pompás ruhákba öltözött virágtündérek. Lelle, Cinella, Olina, Galatea, Camilla. A másik oldalon a trón előtt a szürke ruhás tündérek álltak, akik közül ma segítőt kap a rét egyik növénye. Ezen a reggelen mindenki izgatottan várta a nagy pillanatot. Ezerszer elképzelték már, mi lenne, ha ma éppen rájuk mosolyogna a szerencse. A nap első sugara áttörte a felhőréteget és besütött a trónterembe. Ebben a pillanatban Herba anyó is belibbent, és méltóság teljesen leszállt a trón elé.
3: Kedves tündéreim, eljött a nyár első napja. El kell végeznünk a virágvarázslatot. Lássuk, melyik növény kap ma segítőt.
1: Az anyó mosolygós szeme egy pillanatra lecsukódott, amikor felemelte a varázspálcáját. A tündérek izgatottan nézték, ahogy a pálca egy kört írt le a levegőben, majd megjelent egy csodálatos gömb. Ahogy a trónteremben lebegett, szikrázó színek kavarogtak benne. Zöldek, sárgák, ezüstök, majd lilás, pirosas színek tűntek fel. A sárgák összeolvadtak, és végül alakot öltött egy szépséges, a rózsaszín és a májva árnyalataiban pompázó növény.
3: Ez itt a bíborkas virág, mondta az anyó, és mintha a hangjába egy kis csodálkozás vegyült volna. Most pedig lássuk, ki lesz a kasvirág gondozója.
1: Herba anyó egy hullámvonalat rajzolt a levegőbe a szürke ruhás tündérek felé. Aztán elmormogott egy varázsigét. A tündérek erre a pillanatra vártak egész évben. Lélegzetüket visszafojtva figyelték, mi fog történni. És igen, a tündér lány, aki tegnap még lázas volt, ámulva figyelte, ahogyan szürke ruhái átváltoztak. Sokágra hasadt szoknyácskája a derekán egészen sötét rózsaszín volt, a végén majdnem fehér. Hosszú, bőújú blúza a nyakánál bíbor színben játszott. A derekához és a kezeihez közelítve mint halványabb rózsaszínes lett. A nyakába egy sárgával mintázott piros, bolyhos körsel tekeredett. A hajában ugyanilyen színű hajcsat ékeskedett. A lábán pedig a szürke papucs helyén egy sárgás-piros csizmácska feszült. A tündérek felmorajlottak, mindannyian ámulva figyelték a kis tündérlányt. Ilyen szép ruhája eddig még senkinek sem volt. A szerencsés tündérlány elfeledkezett a náthárról, lázról, gyengeségről. Csak arra tudott gondolni, mi minden vár rá ezután. Ettől a gondolattól pedig nagyon boldog lett.
4: Csukás mesedádió.
5: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a legszebb felhő. Biztos ti is szeretitek nyáron a kék eget bámulni, és álmélkodni azon, milyen gyönyörű alakokat tudnak felvenni a pihe-puha fehér felhőpamacsok. De azt biztos nem tudjátok, milyen nagy a verseny közöttük. Mert a felhők is nagyon szeretnek versenyezni egymással. Komoly szabályai és hagyománya van ám a versenyzésnek, és már olyan réges-régóta megy, hogy az ember nem is emlékezhet arra, mikor kezdődött. A felhők ugyanis igazán hiúk, nagyon odafigyelnek az alakjukra, a pamacskáikra, a fehérségükre, és arra is, hogy milyen hosszan tudnak elterülni a végtelen égbolton. Megszámolni is bajos, olyan sokszor osztották már ki egymás között a díjaikat, ám az egyik verseny nem éppen úgy alakult, ahogy tervezték. Ez a mese pont erről a napról szól. Tudva levő, hogy a legszebb felhők versenyén csak hófehér felhők indulhattak, mert mégiscsak ők a legszebbek. Legalábbis ezt gondolták sokáig. Minél fehérebb, minél vakítóbb valaki, annál pompásabban mutat az égen. Ezek a gyönyörű fehér pamacsok a legváltozatosabb alakot tudják felvenni. Olyan könnyedek és karcsúak, hogy bármikor lesz belőlük kígyó, sárkány, elefánt, repülő vagy vitorlás. Az egyik felhő egyszer egy egész erdőt megformált magából, de nem csak a növényeket, volt abban nyuszi, róka és számtalan énekes madár. A másik annyira gyönyörű fehér pillangóvá alakult az egyik versenyen, hogy azt azóta is emlegetik az öregek. Nem is beszélve a fiatal felhőkről, akik meseszép épületekké és városokká is szeretnek halmozódni. Ám az egyik évben a bárányfelhők mellett egy tömzsi, egérszürke felhőcske is benevezett a versenyre. Mit sem törődött a gúnyolódásokkal, csak lebegett nehézkesen, türelmesen várta a sorát. A többi felhő persze össze-össze nevetett a háta mögött, és pökhendien nyújtózkodtak, gomolyogtak, illegtek-billegtek, hogy szépségüket és könnyedségüket fitoktassák. Szépen sorban, egyessével mindenki bemutatta, hogy mivel készült a nagy felhő szépségversenyre. Az egyik újonc egy ágaskodó paripát mutatott be, ami olyan élethűre sikeredett, hogy többen hallották, ahogy nyerít. Egy régi bajnok, többszörös legszebb felhő cím birtokosa, egy anyukát és a kisgyerekét formálta meg, akiket nemrég látott a mezőn sétálni. De olyan szép volt az anyuka, és olyan bájos a kisgyerek, hogy többen még tapsolni is elfelejtettek. A harmadik mutatvány sem volt semmi. Az egyik induló olyan zubogó és élethű vízesést elevenített meg, hogy attól még a Niagara vízesésnek is a torkán akadt volna a víz. Kisvártatva a tömzsi szürke felhő került sorra. Izgult is rendesen, le ne szerepeljen. Nagyokat fújtatott, nagyon rákészült a dologra, és próbált minél karcsúbb lenni. De jaj! Fordult jobbra, fordult balra, próbált nyújtózkodni, formálódni. Valahogy sehogy sem sikerült szép formát öltenie. Ugyanolyan tömzsin és szürkén lebegett az égen, mint előtte. A többi felhő először csak csöndben vigyorgott, majd valaki felnevetett, és onnantól nem volt megállás. Pár perccel később az égbolt összes bárányfelhője a szürke felhőcskén hahotázott. A szürke felhő szeretett volna felszívódni és elpárologni, annyira szégyelte magát. Ám zavarában csak egyre tömzsibb és egyre szürkébb lett. Végül hatalmas esőcseppeket hullajtva, sírva fakadt. Úgy potyogtak belőle a kövér cseppek, mintha minden bánatát bele akarná sírni a világba. Ó, te buta! Nevettek a többiek.
Hát ezért nem való nektek ez a verseny. Most nézd, mindent eláztatsz. És nevettek volna tovább, ha hirtelen nem történik valami gyönyörű. A napocska, aki eddig csendben figyelte a versenyt, gondosan az esőcseppekre irányította a sugarait, és lásd csodát, megjelent az égen a legszebb szivárvány, amit csak valaha látni lehetett. Ízott benne a piros és a narancs, vakított a sárgája, ragyogott a zöld és a kék, és olyan pompázatos lilával még egy felhő sem találkozott. Nemhogy az emberek odalent, akik szájtátva bámulták a hirtelen jött esőt és szivárványt. Látjátok, milyen gyönyörű? Kérdezte a nap. Ilyenre csak ez a kis szürke felhő volt képes, úgyhogy kérjetek tőle bocsánatot, mondta bölcsen a megszeppent felhőknek, akik igyekeztek jóvá tenni hibájukat. Igen ám, de sehol sem találták a szürke pamacsot, pedig néztek jobbra, néztek balra, fel is, le is. Úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Ám egyszer csak megszólalt egy hang. Itt vagyok. A többi felhő nagyon meresztette a szemét, és alig hitték el, amit láttak. Olyan fehér felhő lebegett előttük, hogy az még az ő szemüket is bántotta. Látjátok? Kisírtam magam, és most milyen szép fehér lettem. Körülállták, csodálták és bámulták, és bocsánatot kértek tőle, de ő azt mondta. Nem haragszom rátok, csak egyet szeretnék kérni. Ezentúl szürke felhők is indulhassanak a versenyen. Mindenki helyeselt, és azonnal megszavazták, hogy attól kezdve az esőfelhők is versenyezhessenek, hiszen ők is ugyanolyan szépek, mint a fehér bárányfelhők.

0: barátom. Talán mindenki ismeri. Ő a krumpli bogár.
1: Krumpli Béla?
0: Néha duruzsolunk erről arról, például, hogy a krumpli jobb-e,
1: vagy a tészta.

Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Kedves gyerekek!
2: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek május 31-től. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
3: Szeretem.
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Tanító néni meséi. Csengettyű forrás. Narancsos, forró csoki illata lengte be a szobát, miközben friss, puha mézes kalácsot majszolt piciny szobájában. Nem is kezdődhetne szebben egy zord téli reggel? Gondolta Szuszu, a téli szünet első napján vidáman ébredve. Kinézett az ablakon, csillogó szemekkel bámulta a szemközt ágaskodó hófötte hegycsúcsot. Milyen hatalmas, és milyen erős, mégis kedves, milyen varázslatos. Én is ilyen akarok lenni, ha megnövök. Kiáltotta. Ma melyik mesehős leszel, kincsem, ninja vagy szuperkutyi? Lippent bemosolyogva anya, és egy hatalmas puszit nyomott a kisfiú arcára. Én nem mesehős leszek, anya, hanem egy hegy. Ha nagy leszek, hegy leszek, ez már biztos. Hűha, ez izgalmasan hangzik. Mesélj nekem, miért szeretnél hegy lenni? Nézett rá anya kíváncsi tekintettel. Olyan szép az a hegycsúcs ott. Szuper erős lehet. Elbírja a hatalmas erdőt. Otthont ad a sok-sok nehéz fának, virágoknak és pataknak, ami soha ki nem fogy. Egy ilyen óriási dologhoz nagyon erősnek kell ám lenni. Tudod, milyen sok munkája van abban a természetnek, hogy mindez megvalósuljon? És persze hatalmas szíve van a hegynek, hiszen beengedi a sok kis lakóit, az édes erdei állatokat. Annyira kedves! Vigyázz rájuk, dédelgeti, neveli. Sok mindenre megtanítja még az embereket is. Látszik, hogy nagyon szeret élni. Mit gondolsz, mire tanít a természet? Mosolygott anya. Álmomban beszélgettem vele. Mindent elmondott. Nagyon szeretném hallani, meséld el, kérlek. Kérte anya. Hát jó. Éppen sétáltunk apával a csengettyű forrásnál. Tudod, annál, amelyiknek a csobogása szép dallamot játszik, amikor boldog. Viszont csak az hallja, aki iszik a vízből egy kortyot, mert ez egy varázsvízesés. Én is inni akartam, mert imádom, amikor jó kedve van a víznek, az engem is boldoggá tesz. Olyankor azt is látom, ahogy a fák ágai és levelei lágy táncot járnak a színes dallamokra, és huncutul kacagnak közben, mert egy picit csiklandozzák őket az odaröppenő méhecskék és pillangók. Együtt táncolnak. Aztán jönnek a madárkák is, becsatlakoznak az énekükkel. És képzeld, egyszer megfigyeltem, hogy bent a bokrok ágai között még egy nyuszi és egy őzike is táncra perdültek. Nagyon vicces volt. Meséli a kisfiú kuncogó. Szóval, amikor a számhoz emeltem a fincsi vizet, különös dolog történt. Kiugrott a vízből egy halacska, és azt kérte, hogy segíts! Aztán tovább úszott. Én pislogtam egyet, azt hittem csak a szemem és a fülem káprázik, mert este sokáig tableteztem. De éreztem, hogy valami furcsa permet, mintha szitálna az eső. Ittam a vízből, és képzeld, semmi sem történt. Újra és újra kortyoltam, gondoltam, hogy esetleg többet kell most, mert fáradt vagyok egy kicsit. De hiába. Nem szólt a zene. Nem táncoltak a fák. Nagyon szomorú lettem, hogy elromlott a vízesés. Szóltam apának, hogy javítsuk meg gyorsan. De apa nevetett. Azt mondta, nincs nála szerszám sajnos, majd legközelebb hozunk magunkkal. Féltem, hogy már soha nem fogom hallani a szépséges, vidám zenét, és nem látom a tavaszi virágbált sem, amit a fák rendeznek a jó idő, virágzás örömére. Leültem egy kőre. Ahogy üldögéltem, eszembe jutott a halacska. Mi van, ha nem csak képzelődtem, és a hal tényleg megszólított? Mi van, ha a kis permet, amit éreztem, a csengettyű vízesés sírása volt? Mert beteg vagy szomorú valamiért. Olyan szívesen meggyógyítanám, de én csak egy kisgyerek vagyok, apa. Felkiáltottam. Ő átölelt és próbált megnyugtatni, de én éreztem, hogy itt valami nagy baj lehet. Oda mentem a sziklához, ahonnan a vízesés ered. Átöleltem, és mondtam neki, amit apa mondott nekem, hogy nagyon szeretem. Kértem, hogy gyógyuljon meg, zenéljen újra. Aztán egyszer csak ott termett mellettem egy szarvas. Anya, ez

szarvas hatalmas volt és csodaszép. Képzeld el, hogy hozzám bújt és lehajtotta a fejét. Majd egy szempillantás alatt megnyílt a szikla, mintha egy kis ajtó lett volna rajta. A szarvas így szólt. Kérlek, gyere velem, szükségünk van rád. Szia, én Szuszu vagyok. Köszöntem neki illedelmesen, ahogy tanítottátok. Picit furcsa volt, de bíztam benne. Hová megyünk is? Tényleg értem, amit mondasz? Ez hogy lehet? Kérdeztem. A nevem Dámor. Mindent elmondunk, majd ne félj, de most vár minket a királynő. Felültem a hátára, és hip-hop beugrott a sziklán nyílt hasadékba, aztán az ajtó bezárult mögöttünk. Valami varázslat történhetett. Egy mesebeli álomszép birodalomba toppantunk, ahol a fák sétáltak, az állatok beszélgettek, egy szuper játszótéren játszottak a kicsinyeik, és én pedig mindent értettem. Gyönyörű színes volt a természet, sugárzott minden. A szarvas ékesen vonult előre velem a hátán, az összes élőlény meghajlott előtte. Végig mentünk egy hófehér virágszirmokkal szórt ösvényen, és megálltunk egy kicsike almafa előtt. Leszálltam a hátáról, intett, hogy menjünk be a fa ajtaján. Ahogy beértünk, megint csak nem hittem a szememnek. Az a kívülről aprócskának tűnő facsemete belül egy hatalmas palota volt. Viszont semminek nem volt színe. Fakó szürkeség borított mindent. Szomorú volt minden állat és növény. Bemutatom a csengettyű királynőt. Mutatott Dámor a vízkirálynőre. Csillogó búzavirág szemű volt. Bájos, de gyengélkedőnek tűnt. Egyedül neki volt még egy kis halványkék színe. Láttam rajta, hogy beteg, fátyolos volt a tekintete. Üdvözöllek, kedves ifjú! Köszöntött engem. Örülök, hogy megismertelek. Mindig csodáltam a kedvességed és a tiszta szíved, amikor nálam jártál. Öröm volt neked zenélni. A fák neked táncoltak, az állatok sosem féltek, vigyáztak rád a bokrok mögül. De a mi időnk sajnos úgy tűnik lassan lejár. Ne mondd ezt! Vágtam közbe. Nem mehetsz el! A víz sosem fogy el, a növények évről évre megújulnak, az erdei állatok kicsinyeket nevelnek. Ez az élet rendje. Szükségünk van rátok! Ez így van, kicsi, válaszolt a királynő. Amíg ezek a furcsa lények, hogy is hívják őket? Az emberek. Amíg az emberek vigyáznak a természetre, óvnak minket, addig mi ezt megháláljuk azzal, hogy oxigént, éltető vizet és boldogságot adunk nekik. Szeretünk élni. Az embereket viszont megfertőzte a szemetitisz. Már nem vagyunk olyan erősek. Nem tudunk tündökölni, zenélni, táncolni, virágozni, vagy utódokat világra hozni. Nincs erőnk. Sokáig harcoltunk az emberrel szemben, de erősebbnek bizonyul. S ha nem látja be, hogy meg kell állítani ezt a folyamatot, akkor egy idő után mind örökre elmegyünk. Segíteni akarok nektek, nem mehettek el! Szeretlek benneteket! Én ígérem, vigyázok rátok!

Ezeket kiáltottam kétségbeesve. Ezért választottunk téged. Ezt felelte a királynő. A hanyatlásunk hírét még nem mondtam el odakint, a palotán kívül élő lényeknek. Az utolsó tartalékainkat is felhasználva igyekszem mindent megtenni az ő egészségükért. De őket is elérheti hamarosan a fertőzés. El kell vinned a betegségünk hírét az embereknek azért, hogy meggyógyulhassunk és élhessünk boldogan együtt, egymásért. Kérlek, meséld el mindenkinek, hogy vigyázniuk kell ránk. Fontos, hogy az emberek ne szemeteljenek, ne dobjanak szennyező dolgokat a vizekbe, mert kihal az élő világ. Ne vágjanak ki feleslegesen fákat, s ha vágnak is, ültessenek sok-sok újat. Kevesebbet járjanak motoros járművel, ezzel a levegőt tartják tisztán. Bízunk benned, és tudjuk, hogy sikerülni fog. A varázslat benned van. De meg kell értened, hogy a mi létezésünkhöz nem elegendő, ha csupán te egyedül vigyázol ránk. Az emberiségnek össze kell fognia. Együttes erővel sokat tehettek azért, hogy a természet még sok száz évig veletek együtt élhessen. Megígérem, hogy mindent megteszek a természetvédelemért és az állatokért. Az anyukám és az apukám segítenek majd nekem. Meggyógyultok, bízzatok bennem. Ez volt az utolsó szavam a csengettyű királynőhöz. Aztán megölelt, és hirtelen felébredtem, itt az ágyamban. Gyönyörű álmod volt, kicsim. Sóhajtott fel anya. A csoda te magad vagy. Nem a szuperhősök az igazi hősök, hanem mi magunk. A csoda itt él benned, bennem, bennünk. Elő kell csalogatnunk, ha igazán akarjuk, bármire képesek vagyunk. Mentsük meg együtt a természetet, vigyázzunk az állatokra és növényekre. Ültessünk ma egy fát! Javasolta Szuszu. Ők is élnek, még ha nem is értjük, mit mondanak. Biztos boldog lesz itt nálunk, a mi kis fánk, kincsünk. Minden nap gondoskodhatunk róla, elmondhatjuk neki, mennyire szeretjük. S ha majd megnő, a sok emléket, amit elraktároz, ott fogja őrizni a szívében. Anya, várj! Van egy szuper ötletem, inkább nem is egy hegy leszek. Ha megnövök, a természet szuper erős, szuperisztikus, szuper védelmezője leszek. Szuszu!

Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy nagyon érdekes mesét mondok el nektek. Seffer Erzsébet Csillagom című meséjét, ami tulajdonképpen, hát ha innen nézzük mese, onnan nézzük egy nagyon érdekes történet, de mindenképpen érdekes, hogy a napokban egyszer csak kezembe akadt egy újság, és abban volt ez. Rácsodálkoztam, hogy Csillagom. Az a címe, hogy Csillagom. És úgy kezdődik, hogy pszt, ez egy titkos mese. Ó, mondom, hát itt egy meséről van szó. És aztán elkezdtem olvasni, és úgy, ahogy a csillagba beleszeretett az írónő, ugyanúgy én is beleszerettem ebbe a kis mesébe, és most el is mondom nektek. Seffer Erzsébet, Csillagom. Pszt, ez egy titkos mese. Egyszer, már nem emlékszem pontosan, hogy mikor volt, Pesten jártam. A Rákóczi úton bandukoltam a Nagykörút felé, amikor hirtelen a könyvesbolt előtt lehetett, valami fényeset láttam magam előtt a járdán. Felvettem és megnéztem. Egy kis tenyérbe simuló csillag volt. Nem tudom, mióta feküdhetett ott, azt sem értettem, hogy miért nem vették fel az emberek már előttem, vagy most vesztett el valaki. Körbenéztem, de nem volt a közelemben senki. Szemmel láthatóan ritka szép csillag volt, bár meglátszott rajta, hogy messziről érkezett. Poros volt, fáradt, de tetszett nekem, zsebre vágtam. Csak később a hotelszobámban jutott megint az eszembe. Elővettem. Mutasd magad, te kis csillag. Honnan jössz? Hova való vagy? Hol a helyed a nagy égbolton felettünk? És hogy kerültél oda elém? A csillag nézett rám melegen ragyogó szép szemével, de nem válaszolt. Várj csak! Illendő lenne téged felfrissíteni, megmosdatni, megtörölgetni. A szót tett követte. Nekiálltam a csillagfényezésnek, és hamarosan észrevettem, hogy a poros külső alatt fénylő, ragyogó valami rejlik. Na nézd csak, gondoltam, ez egy drága, értékes kis csillag. Erre nekem vigyáznom kell. Így is lett. Oly szép lett, úgy csillogott, olyan melegen nézett rám, hogy észre se vettem, és beleszerettem. Bár ez ember és csillag esetében nem szokványos. Ettől kezdve magamnál hordtam. Jól elrejtettem a zakóm belső zsebébe, a szívem tájékára, nehogy elveszítsem. Éjjel odafektettem magam mellé, az éjjeli szekrényre, onnan vigyázta az álmaimat. Csak később jöttem rá, hogy nem akármilyen csillag akadt a kezembe. Ilyen csillag

0: nézni, hogy a pillantását egy pillanatra sem tudtam elfelejteni. Szerettem volna beszédre bírni, szerettem volna, hogy meséljen nekem, hogy mondja el, kicsoda, hogy élnek a csillagok, mi a dolguk, mi az, aminek örülni tudnak, mi az, amit szeretnének. Ó, ha megtudtam volna, ha elárulta volna, mindent megteszek, hogy a vágyait teljesítsem. De az én csillagom hallgatott. Néha csendes pillanatokban, amikor egyedül voltam, kitettem magam elé és néztem. Miért nem mesélsz nekem, te szép csillag? Mi lenne, ha egyszer kinyitnánk egymásnak a szívünket? De talán az is elég volna, ha szótlanul összebújnánk. Talán meg kellene csókolnom, mint ahogy a királylány teszi a békával a mesében. És ki tudja, ezzel feloldanánk a titkot. Igen, ezt kéne tennem. Valahol egy madár sem járt a helyet keresek, ahol meg lehetne bújni. Ott levetném a zakómat, elővenném az én kis csillagomat a szívem alól, a tenyerembe simítanám, becsuknám a szemem, és megcsókolnám. És akkor ki tudja, hirtelenében eltűnne a csillag, és helyette egy királylány állna előttem. Úgy mosolyogna, a szeme úgy nevetne, a tekintete úgy simogatna, mint előtte a csillag szeme. Igen, akkor színről színre látnám őt, akit annyi év óta féltve őriztem, és rejtegettem a szívemben. Aki velem van mindenütt a nagyvilágban, aki az őrangyalom. Megdörgöltem a homlokom, kinyitottam a szemem. Néztem magam előtt a kis csillagot, és visszatettem a zsebembe, a szívem tájékára. Ott van most is. Pszt! Nem is mese volt. De titok, ne áruljátok el senkinek.
1: Mesés estét, itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Petra vagyok. Tudjátok, hogy mit jelent a fondorlatos szavunk? Olyankor mondjuk, amikor valakinek nagyon csavaros az észjárása, okos és igen meglepő dolgokat képes kigondolni. Fondor Ferdinánd a feltaláló. Hallottatok már Fondor Ferdinándról? A híres nevezetes feltalálóról? Az ő nevét messze földön ismerték az emberek. A többi feltalálótól eltérően Ferdinándnak olyan egyedi találmányai voltak, mint például a könyvlapozó, a magültető, vagy éppen a tehén masszírozó gépezet. Bizony, Ferdinánd szeretett különleges dolgokat kitalálni, s ügyeskezű ezermesterként nem csak hogy megtervezte, de minden egyes találmányát ő maga építette meg. Nem is csoda, hogy mindenki az ő ajtaján kopogtatott segítségért. Egy szép napon egy hosszúkás kalapot és fekete öltönyt viselő pocakos úr kereste fel Fondor Ferdinándot. Gavallér úrként mutatkozott be, s elmesélte a feltalálónak, hogy a hét határral odébb található Renda Lelke nevű városkából érkezett azért, hogy egy fontos ügyben kérjen segítséget a mestertől. Kiderült, hogy Gavallér úr a városka polgármestere, s hogy ezt a hosszú utat azért tette meg, mert akivel csak találkozott, mind azt mondta neki, hogy a problémáján kizárólag Fondor Ferdinánd tud segíteni. Kedves Ferdinánd, a mi városunk mindig is nevezetes volt a tisztaságáról és a szépségéről, kezdett bele a mondandójába Gavallér úr. Ismerem azt a települést, ott él az én kedves Aranka néném is. Igen, legyezgetett a kezével a polgármester, akit egyáltalán nem érdekelt az a bizonyos Aranka néni. Az ügy nagyon fontos. Renda lelkét a kezdetektől úgy építettük meg, hogy aki hozzánk érkezik, jól érezze magát. Olyan hely lett, ahol öröm élni, ahol tiszta a levegő és árnyékosak a parkok. Tudja, hogy az elmúlt évben hány fát ültettünk el a városban? Nem én, felelte a feltaláló. 10 000-et! Ferdinánd helyeslően bólintott. Ám, amikor eljön az ősz, a 10 000 fáról tömegesen hullik alá az a temérdek falevél. A városlakók pedig összegyűjtik, és mind elégetik, hiszen nem tudnak vele mit kezdeni. Nem mondom, született néhány jó kezdeményezés. Volt, aki könyvekbe préselte a leveleket, mások különféle állatfigurákat faragtak ki belőlük, de olyan is akadt, aki felfűzte őket, és díszítésként a kerítésére aggatta. De sajnos annyi levél van évről évre a fákon, hogy ezekkel a kis ötletekkel nem fog eltűnni mind. Értem. Ez bizony valóban nagy probléma, mondta Ferdinánd, és azon tűnődött, hogy milyen megoldás jöhetne szóba. Az elmélkedésében azonban Gavallér úr hamar megzavarta a folyamatos beszédével. Eddig a mi városunk volt a legtisztább levegőjű, most pedig mi vagyunk a legfüstösebbek. Látja, most is köhögök. Kérem, találjon fel valamilyen bűvös szerkezetet, amellyel minden levelet el tud tüntetni. S ha el tudja őket tüntetni, ígérem, magát is eltüntetjük. Akarom mondani, kitüntetjük. A polgármester nagyon a szívén viselte a város jó hírnevét. A homlokát törölgetve tántorgott ki a feltaláló műhelyéből. Ferdinánd is kisétált a kertjébe, s leült egy kis padra. A feltalálás legelső lépése nála ugyanis állandóan ezzel kezdődött. Leült és törte a fejét. S miközben a fejét törte, a diófáról lehullott levelek között talált néhány szemdiót. Felvette őket, megtörte valamennyit, és majszolni kezdte a finom és egészséges őszi gyümölcsöt. Fondor Ferdinánd ugyanis minden feltalálás előtt diót evett. A dió élénkítette a gondolkodását, aminek mindig meglett az eredménye, hiszen akkor támadtak a legjobb ötletei. A sok gondolkodás után visszatért a házába. Megállt a plafonig érő könyvespolca előtt, és levett néhány szakkönyvet, amelyek a növényekről szóltak. Olvasott, keresgélt órákon át, míg rá nem jött a legegyszerűbb megoldásra. A háza mögé sietett, és hosszú deszkákkal a hóna alatt tért vissza. Egész délután fűrészelt, szegelt, gyalult és csiszolt. Másnap korán reggel bekocsikázott Gavallér úr városába a találmányával. A polgármester épp a főtéren beszélgetett egy virágárussal. Amikor meglátta a közeledő Fondor Ferdinándot, elmosolyodott. Szaladt is elé, ugyanis sejtette, hogy a várva várt találmány már el is készült. Elhoztam, itt van a kocsimon. Segítenek levenni? Mondta a feltaláló, és amikor lerántotta a leplet a rakományról, a polgármester arcára fagyott a mosoly a döbbenettől. Nem akart hinni a szemének. A szekér hátsó részén csak a hatalmas méretű faládát látta. Valamilyen bonyolultabb szerkezetre számított. Kereste rajta a csavarokat, kereste a fogaskerekeket, kereste a gombokat, de mind hiába. De hisz... ez egy faláda. Nem csak egy faláda, polgármester úr, javította ki a feltaláló. Ez egy gyűjtőláda. Ebbe fogjuk összegyűjteni a fákról lehullott falevelek ezreit, és jól megkomposztáljuk őket. Mit csinálunk velük? Kérdezték többen is a lassan odasereglő tömegben. Megkomposztáljuk. Ez egy nagyon hasznos találmány. Ezentúl minden zöld hulladékot ebbe rakjanak bele. Lehullott faleveleket, zöldség és gyümölcs maradékokat, a levágott füvet, elszáradt virágokat, és még a tojáshéjat is. Mint egy kukába? Kérdezte egy óvodás kisfiú. Igen. mint egy nagy kukába, folytatta Ferdinánd. Annyi különbséggel, hogy a szemét, az sajnos szemét marad. Ebből viszont egy idő után vitamindús táplálék válik a földnek. Az emberek elcsodálkoztak. Gavallér úr valamilyen hatalmas eltüntető szerkezetről álmodozott, nem pedig egy egyszerű faládáról. Kételkedni kezdett. Hogyan táplálja ez a földet? Kérdezte Ferdinándot. Úgy, hogy csak is olyan dolgokat lehet beledobálni, amelyek idővel elbomlanak. Miközben pedig elbomlanak, szépen összeérnek. Azután pedig nem lesz más dolguk, mint a komposzttá vált anyagot a földre hordani, vagy akár a virágágyásba. Az egész folyamat olyan, mint a trágyázás. Az is táplálék a földnek, és ez is. Gavallér úr fejében beindultak a fogaskerekek. Képzeletében látni vélte a folyamatot és az eredményt is. Lassacskán mosolyra húzta a száját, és örömében átölelte Fondor Ferdinándot. De hisz ez nagyszerű találmány! Gratulálok! Tudtam én, hogy kihez kell fordulnom segítségért. Ugyan, én csak a ládát készítettem. Minden más a szakkönyvekből származik. Javaslom, helyezzük is el ezt a ládát egy megfelelő helyen, s amíg az emberek telehordják, én készítek még néhányat. Kelleni fog a sok falevélnek. Így is történt. Ferdinánd még 3 hatalmas komposztáló ládát eszkábált össze, amelyeket a város több pontjára szállítottak el. Az emberek, mint a hangyák, szorgosan gyűjtögették beléjük a lehullott faleveleket. Nem volt már rendetlenség, nem volt füst a városban. Rend a lelke ismét méltó lett a nevéhez. Fondor Ferdinándot pedig Gavallér úr ígéretéhez hűen kitüntetésben részesítette. De ez még nem minden. Egy év elteltével elterjedt a hír, miszerint rend a lelkében teremnek a legszebb, legnagyobb és legfinomabb zöldségek és gyümölcsök. S hogy ennek mi volt az oka? Bizony-bizony, az a komposzt, amelyet a gazdák az összeérésük után a földjeikre és a kertjeikbe szórtak. Ezzel vitaminban gazdag táplálékot adva a talajnak. Rend a lelke város immár nem csak a tisztaságáról volt híres ezután, hanem a kiváló minőségű termőtalajáról is. Ennyi volt, mese volt, nektek szólt!
1: Csukás Meserádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, Vacskamati a nagy egyetemes világméretű csaló. Vacskamati igencsak működött. Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc, mondta működés közben, és zörgött-börgött az üvegekkel, pancsikált a gyanús légben, labdázgatott a ványat barackokkal. Na persze, Aromó azonnal elhúzta a száját. Ha egy macskaféle azt mondja, hogy sicc, annak jó vége nem lehet, mormogta. De Vacskamatinak aztán mormoghatott. Vacskamati zavartalanul zörgött-börgött, pancsikált és labdázgatott tovább. Azaz nem egészen zavartalanul, mert Ló Szeráfin megkérdezte. És mitől fogunk úgy tisztelni, mint a sicc? Ez az, mitől? Bődült el Bruckner Siegfried. Attól, hogy gazdag leszek, mondta nagy büszkén Vacskamati. Mint a sicc? Kérdezte Szörnyeteg Lajos. Igen, mint a sicc, mondta megvetően Vacskamati. Ha szabad érdeklődnöm, mitől fogsz meggazdagodni? Kérdezte gúnyosan Bruckner Siegfried. Nem látod? Mondta Vacskamati. Barack befőttet csinálok. Ezekből a ványat barackokból, heherészett Ló Szerafin. Ványat? Még hogy ványat? Nevetett Vacskamati. Igenis ványat, kiabált Aromó. Mi az, hogy ványat? Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. Vacskamati úgy látszik ezt a pillanatot várta, mert abba hagyta a zörgésbörgést, a pancsikálást, a labdázgatást, hősi pózba vágta magát. Valóban, mondta fenkölten, a barack az ványat, csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. De ti, kisföldhöz ragadtak, nem ismeritek Vacskamati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejét. A hatás elsöprő volt. Szájtátva bámulták őt az egy aromó kivételével. Aromó csak vihogott. Talán a nagy, egyetemes, világméretű agyvelődet akarod befőttként eladni? Nyúlnak nyúlfarknyi esze, legyintett Vacskamati. Most megismerkedhettek a nagy Vacskamati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejének nagy, egyetemes, világméretű találmányával, a nagy, egyetemes, világméretű befőttes üveggel. Ide süssetek! Ettől a szónoklattól még aromóba is némi kis tisztelet költözött. Oda sütött hát ő is. Vacskamati meg, mint egy bűvész, fölkapott egy ványat, barackot, magasra emelte. – Mi ez? – kérdezte drámai hangon.
0: – Egy dió!
3: – suttogta szörnyeteg Lajos. – Nem téged kérdeztelek – mérgelődött Vacskamati. – Azt akartam mondani – védekezett szörnyeteg Lajos – hogy egy dió nagyságú barack. – Ez a helyes beszéd – bólintott Vacskamati. – Ványadt ez a barack? – Hát bizony – mondták a többiek. Nem kétséges, jól mondjátok. Ványatka, gyöszöcske, csenevészke. De ezt figyeljétek. Meglóbálta a feje fölött a barackot, és mint egy varázsló belehelyezte az előtte fényeskedő befőttes üvegbe. Fölhördültek a csodálkozástól. A ványatka barack akkorának látszott a befőttes üvegben, mint egy sárga dinnye. Na hát ez az, mondta büszkén Vacskamati, az emberek kapkodni fognak a befőttem után. Ez az én nagy, egyetemes, világméretű találmányom. Jobban mondva, ez a te nagy, egyetemes, világméretű csalásod, mondta Aromó. Fölcsillant Vacskamati szeme. Azt mondod, hogy ez egy nagy, egyetemes, világméretű csalás? Bruckner Siegfried böffentett. Még kérdi! Nagyító üvegből csinál befőttes üveget, és még kérdi! Vacskamati kivirult. Akkor ez azt jelenti, ez nem jelenthet mást, mint hogy én egy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagyok. Ló Szerefin bólintott. Az bizony, az emberek majd boldogan megvásárolják a befőttedet, mert azt gondolják, hogy csoda befőttet vásárolnak csoda barackból. Odahaza kibontják, és ványat, töppet, vacak, mogyorónyi barackot találnak az üvegedben. Akkor aztán lesz hadd elhadd, mondta Bruckner Siegfried. Bizony, folytatta Ló Szerefin, sosem mosod le magadról, hogy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagy. Az emberek köpnek, ha találkoznak veled. Sőt, pöknek, bólogatott szörnyeteg Lajos. Bizony, köpnek és pöknek, vette át a szót sugárzó arccal Aromó, és soha többé egy szavadat sem hiszik. Árulhatsz nekik akkora barackot, mint egy úritök, akkor sem veszik meg, mert azt hiszik, becsapás. Megrendül benned a bizalmuk, mondta komoran Bruckner Siegfried, te nagy, egyetemes, világméretű csaló. De hát ez nagyszerű, ugrándozott Vacskamati. Miért volna ez nagyszerű? Nézett rá szemrehányóan Ló Szerefin. Gondoljátok, hogy bevesznek akkor abba a könyvbe is, aminek az a címe, hogy nagy, egyetemes, világméretű csalók? De beám, rikkantott Bruckner Siegfried. Még a fényképed is benne lesz, szemből is, meg profilból is. Nagyon jó fénykép arcom van, suttogta boldogan Vacskamati. Híres ember leszek, nagyon híres! És már vitte is a piacra a befőttjeit. A szégyentelen, néztek utána mogorván a többiek. Na, a piacon körülállták ám Vacskamati portékáját. De gyönyörű barack, mondták az emberek, de csodálatos, ilyen szép barackot még sose láttunk. Hogy adod, Vacskamati? Vacskamati csak vihogott örömében. Ugye csodálatosnak látjátok? Miért ne látnánk annak, amikor az? Mondták az emberek. Mégiscsak én vagyok a világ legnagyobb csalója, rikkantott boldogan Vacskamati. Már miért volnál? Mert ezekben a befőttes üvegekben akkora barackok vannak, mint egy ma született dió. Ha-ha! Hogy mondhatsz ilyet? Mérgelődött egy nagy bajszú, amikor a saját szememmel látom, hogy gyönyörű nagy barackok. Vacskamati a hasát fogta nevettében. Na itt van, nyisd csak ki! Mennyiért adod? Ingyen, mondta Vacskamati, nyisd csak ki! A nagy bajszú kinyitotta az üveget, kivett egy barackot. Na nézd, tényleg, mint egy csökött dió. Na hát, úgy kacagott a nagy bajszú, majd kidült az oldala. Ham, bekapta a ványat barackot. Édesnek édes, mondta és úgy nevetett, majd a torkán akadt a barack mag. Az emberek meg egyre többen tolongtak Vacskamati körül. Nézd, milyen mókás, kiabálták, na hát! Vacskamati osztogatta a befőtteket. Ezt nézzétek meg, mit tud a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Nagy vigasság volt, nagy befőttevés. Ekkora ingyenes, kacagásos befőttevésre még a legvénebbek sem emlékeztek. Nem is emlékezhettek, mert ilyen még nem volt, amióta világ a világ. És talán nem is lesz, mert ilyesmi csak egyetlen egyszer fordulhat elő a világon. Nagy ünnepelve, nótaszóval, rikogatva, sikogatva kísérték haza Vacskamatit. Oda nézzetek, már verik, mondta Ló Szerefin. Dehogy verik, mondta gyanakodva Aromó. Éppen, hogy majdnem a vállukon hozzák. Néztek nagy ámuldozva. Éljen, macska Mati! Kiabálták az emberek. Na, mi az? Kérdezte Bruckner Siegfried. Meggazdagodtál? Ugyan gazdagság, legyintett vacska Mati. Nem érdekel az engem. Nem látod, hogy a nagy, egyetemes, világméretű csalásomat ünneplik? Mert én vagyok a földön a legnagyobb, legegyetemesebb, legvilágméretűbb csaló. Aromóra nézett. Te meg csak egy pici, egyetemetlen, világméretlen mezei nyúl vagy. Fúj, mondta mérgesen Aromó. Vacska Mati meg fáradtan a fűre hajtotta a fejét, és az égzengető ünneplés és helyehúja közepette elaludt. Legalább nekünk is hagytál egy üvegbe főttet, kérdezte boldogtalanul Bruckner Siegfried, de hiszen kérdezhette, mert egyfelül a befőtt már réges-rég elfogyott, másfelől, mert Vacska Mati már aludt, s mosolygott álmában, mert arról álmodott, hogy a világ legnagyobb, legegyetemesebb és legvilágméretűbb csalója.
1: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Lázár Ervin, a lyukas zokni. Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegykekék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozogaszekrény legrozogább fiókjának legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan, oktatta az okni, rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk, te is belátod, nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkreteszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt, fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz, kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha zokni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: a nyúl házikója. Közeledett a tél az erdő lakói számára. Az állatok egész nap elemózsiát gyűjtögettek, és az otthonaikat próbálták melegebbé és kényelmesebbé varázsolni a hideg téli hónapokra. Mindenki serényen dolgozott, csak a nyúl vacogott egyedül a tóparton. Éppen a boly körül buzgókodó hangyákat figyelte, mikor hirtelen eszébe jutott valami. Házat kell építeni, kiáltott fel, és már is hozzálátott a tervezéshez. Először az építőanyagot szerezte be. Fadeszkákból készült a ház fala. A tetőhöz pedig az erdőben talált cserepeket használta fel. A nyúl szorgalmának köszönhetően hamar felépült a házikó, és még a tél megérkezése előtt be tudott költözni. A tapsifüles kapott néhány holmit barátaitól, és otthonosan bebútorozta a házikót. Egyik nap, mikor éppen elhelyezkedett puha ágyikóján, valaki kopogtatott az ajtón. Barátja a Sűn volt az.
1: Szervusz, pajtás! Azért jöttem, hogy áthívjanak a feleségem születésnapjára.
0: A nyúl annyira megörült barátja invitálásának, hogy mikor elindult, még az ajtót is elfelejtette bezárni maga után. A Sűn ment elől, ő pedig mögötte. Felváltva bukfencezett és ugrándozott. Így történt, hogy még a nyúl a Sűn családnál vendégeskedett, egy tücsök költözött a házikójába. A tücsök téli szállást keresett magának, s mire unta már a hideg és nyírkos odúkat, mikor megpillantotta a nyúl takaros házikóját, rögtön beleszeretett. Bekopogott. De mikor nem jött válasz, óvatosan betipegett az ajtón, és megkereste a házikó legkényelmesebb pontját, a nyúl pihe-puha ágyikóját.
1: Ez remek otthon lesz a hideg télre,
0: gondolta, és elégedetten álomra hajtotta a fejét. Nem sokára hazaért a nyúl is, aki fáradtan esett be az ágyába. Miközben forgolódott, véletlenül ráfeküdt a békésen alvó tücsökre.
2: Cirip, cirip!
0: Jajdult fel az apróság. A nyúl pedig úgy megijedt az idegen hangtól, hogy nyomban felugrott és kifutott a házból.
2: Hát ez meg mi lehetett? Talán csak nem egy szörnyetek költözött az otthonomba,
0: mondogatta magának. A nyúl úgy megrémült az ismeretlen hangtól, hogy nem mert visszamenni a házba, csak ült az út szélén, és halkan sírdogált. Nem sokára arra ment a medve, és észrevette a pityergő nyulacskát.
3: Hát te meg miért itatod úgy az egereket?
2: Egy fenevad költözött a házamba, hüppögte a nyúl. Mindjárt itt a tél, s nem lesz hova mennem.
3: Ne aggódj, nyulacska, majd én utána nézek ennek a fenevadnak, brummogta a medve, majd odalépett az ajtó elé. Mély hangján bömbölni kezdett, mire a tücsök hangos ciripeléssel válaszolt.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip.
0: A medve sosem hallott még hasonlót, a tücsök éles hangja halálra rémisztette.
3: Miféle vadállatnak van ilyen fűsiketítő hangja? Jobban teszed, ha nem mész be oda, inkább keresd magadnak másik otthont,
0: dörmögte a medve a nyúlnak sietősen, majd beszaladt az erdőbe. A nyúl ismét egyedül sírdogált a ház előtt, mikor egyszer csak az úton szembe jött a róka.
1: Miért sírsz, kis nyulacska? Mondd csak, ki bántott?
0: Szólította meg a róka.
2: Épp hogy csak egy órácskára mentem el, és addig egy szörnyetek költözött a házamba. Nem tudom, mit tegyek. Jön a tél, s nekem nem lesz hol laknom, panaszolta a nyúl a rókának.
1: Egyet se félj, majd én kiebrudalom innen azt a fenevadat, mondta a tetrekész rókakoma, és közelebb lopódzott az ajtóhoz.
2: Benyitott a házba, és hangosan óbégatni kezdett.
1: Mutasd magad, te félelmetes szörnyeteg! Gyere elő, különben megkereslek és összekarmollak, kiabálta dühötten, s közben farkával ide-oda csapkodott.
2: A tücsök most is csak annyit szólt.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip.
2: De amint a róka meghallotta a hangját, egyből futásnak eredt.
3: Mi ez a fülsiketítő zaj? Akinek ilyen hangja van, az nem lehet más, csak is valami rémes bestia,
2: kiáltozta a nyúlnak, majd eltűnt a lombok között. A nyulacska szomorú szemekkel nézett a róka után, és elhatározta, hogy új otthont keres magának. Már éppen indulni készült, amikor arra jött egy kapirgáló kiskakas.
1: Hová készülsz, nyúl barátom? Kérdezte tőle.
3: El kell költöznöm, mert egy álnok gazfickó elfoglalta a házamat. Először a medve próbálta meg elűzni, majd a róka, de a vadállat mindegyiken kifogott. Nem maradt más hátra, új otthont kell keresnem magamnak, mesélte csüggetten a nyúl.
1: Várj még egy keveset, nyulacska, megnézném én is azt a hírhet fenevadat,
2: és elindult a ház felé. Körüljárta, s közben egy mondókát kukorékolt.
1: Kukorikó! Kukurikú, gyere ki, ha kedves az életed, vagy még ma megeszlek?
2: A kukorékolásra nem jött válasz, így a kakas berontott a házba, és fülsiketítő hangon megismételte az énekét. A tücsök válaszul ciripelni kezdett.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip.
2: A kakas pedig egy szempillantás alatt ott termett, bekapta a tücsköt, és lenyelte. A nyúl az ajtóból figyelte az eseményeket, s mikor meglátta, hogy a kakas eltüntette a félelmetes szörnyeteget, ujjongott örömében. A kakas büszkén lépett ki a házból, s úgy megtetszett neki az éneke, hogy még mindig azt is vételgette.
1: Kukurikó! Kukurikó! Gyere ki, ha kedves az életed, vagy még ma megeszlek!
2: A nyúl, mikor meghallotta a mondókát, halálra rémült.
3: Úgy látszik, a kakas most engem akar felfalni. Jobb lesz, ha inkább felveszem a nyúlcipőt.
2: Azzal a nyúl újgyi eliszkolt, ott hagyta a takaros házikót. A kakas nem értette a dolgot, de mivel tetszett neki a ház, télire beköltöztette az egész családját. A nyúl pedig többet nem épített magának új házikót, a bokor tövében ásott magának üreget. Ott várja, hogy vége legyen a télnek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Levicki Gábor vagyok, és most Csukás István bácsi egy meséjét fogom elolvasni nektek. A címe Mirmur, a gólkirály. Egy pamut gombolya gurult be a szobába a félig nyitott ajtón. Mirmur, a kandúr szaladt utána, rugdosta, és telitorokból kiáltozott. Passzold le! Lőd kapura! Gól! A kis csacsi kíváncsian nézte a virágtartóról, előre hajolt, hogy jobban lásson, de Mirmur nem törődött vele. Folytatta a rugdosást és az ordítozást. A kis csacsi nem bírta tovább a hallgatást, megkérdezte. Mit csinálsz, Mirmur? Mirmur Fokhegyről válaszolt. Focizok, én vagyok a gólkirály. A kis csacsi nem értette egészen, de nem akart teljesen tudatlannak látszani, és bólintott. Nagyon szeretett volna játszani ő is, de Mirmur olyan fölényesen viselkedett. Gólkirály, gondolta magában. Én még sosem voltam gólkirály. Megvárta, míg Mirmur közelebb jön, és megkérdezte. Ezt ketten nem játszhatják? De, felelte Mirmur, te leszel a közönség. Jó, mondta örömmel a kis csacsi. Mi csináljak? Maradj a helyeden, és kiabálj, felelte Mirmur. Mit kiabáljak? Kérdezte a kis csacsi. Mirmur türelmetlenül válaszolt. Hát azt, hogy passzold le, meg lőd kapura, meg gól, ennél egy kicsit ugrálhatsz is. Most támadásba lendülök, folytatta Mirmur, és újra elkezdte rúgdosni a pamut gombolyagot, rohangált vele ide-oda a szobában. A kis csacsi meg elkezdte kiabálni, hogy passzold le, lőd kapura, gól, és ugrált a virág. Tartó. Egészen érdekes játék ez, vigasztalta magát. Majd jól megfigyelem, és legközelebb én leszek a gólkirály. A sok rúgdosástól a pamut gombolya kezdett meglazulni, a szál vége kicsúszott. A kandúr azonban annyira beleérte magát a játékba, hogy nem vette észre. És bizony egyszer csak teljesen kibomlott a gombolyag, és Mirmur belegabajodott. A szál rátekeredett mind a négy lábára, hogy moccanni sem bírt. A kis csacsi nem értette, de azért lelkesen kiabált. Passzold le! Lőd kapura! Mirmur megzavarodva ráncigálta az összekuszálódott pamutot, szeretett volna kiszabadulni, de csak annál jobban belegabajodott. A kis csacsi teletorokból bíztatta. Gól! És egy kicsit ugrált hozzá. Mirmur nagyon dühösen nézett, és rámordult a kis csacsira. Samu, hagyd már abba ezt a buta kiabálást! A kis csacsi megsértődve elhallgatott. Így is jó, gondolta magában. Én el is hallgathatok, és nézni kezdte a csillárt. Mirmur egyre dühösebben rángatta, húzgálta a pamutot, de nem tudott belőle kiszabadulni. Végre fáradtan, csüggetten leült a földre. A kis csacsi odapillantott, de aztán tüntetően újra a csillárt kezdte bámulni. Mirmur vékony, könyörgő hangon megszólalt.
2: Segíthetnél, hallod?
1: A kis csacsi ránézett. Úgy gondoltam, folytatta Mirmur, hogy megkereshetnéd a szál végét. A kis csacsi megsajnálta. Olyan ügyefogyott volt a kandúr képe. Lemászott a virágtartóról, és keresgélni kezdte a szál végét. Megvan, szólt.
2: Bózd ki,
1: kérte Mirmur. Legközelebb ugye... Én is lehetek gólkirály, kérdezte a kis csacsi, és kibogozta Mirmurt. Mirmur ránézett, hogy nem csúfolódik-e, de a kis csacsinak nagyon barátságos arca volt. Igen, mondta Mirmur, legközelebb te leszel a gólkirály, én pedig csillant fel a szeme. Gólzsák leszek a híres kapus. Egymásra nevettek, majd Mirmúr sietve összenyalábolta a pamutot, és kiszaladt vele a szobából.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mak, mak, sok a mak. Jay Jackson meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Potyogtak a makkok, ezer szám potyogtak a tölgyfáról. Potty a földre, és potty a háztetőre, onnan lefelé gurultak, gurultak és potty. Minden gyerek odaszaladt és szedte, amennyit csak bírt. Annuskának már egy nagy dobozzal volt, Zsófikának egy zsákocskával, Marikának egy kis kocsia telt meg vele. Annuska kiválasztott egy szép makkot a dobozából, 4 fogvályót szúrt bele, már is elkészült a kisbabája. Volt 2 karja, 2 lába, egy kis piros szalagból bidres-bodros szaknyácskája. Arcot festett neki, a makk kis kalapja meg jó lesz sapkának. Zsófi kiválasztott néhány makkot, és babatányérokat csinált a kalapjukból. Csészéket meg csészealjakat is készített magból. Igazán nagyon jól sikerültek. Aztán csinált ő is olyan babát, mint Annuska, de ez fiúbaba, Peti a neve. A babák vendégséget rendeztek, és meghívták uzsonára kislányokat, Marikát, Annuskát, Zsófit. Marika nem jött el, mert rengeteg dolga volt. Makkot ültetett, hogy szép tölgyerdő nőjön ki belőle. 3 makkot már el is ültetett, de akkor Delet harangoztak, és őt ebédelni hívták. Sietve bement a kertből a házba. Hívták Annust is, hívták Zsófit is. Ekkor 3 kis mókus settenkedett elő a kert másik végéből, rejtett lomb otthonukból. Makk, makk, sok makk, millió makk, ujjongtak, ugrándoztak. Egy-kettőre bebújtak Annuska dobozába, Zsófi zsákjába, Marika kis babakocsiába, és ellátták magukat, amennyire csak bírták. Sürögtek, forogtak, csemegésztek, és óriási készletet is szedtek össze télire. Annuska meglátta őket, Zsófi is, Marika is. Csendben figyelték a mókusokat. Egyikük se bánta a dolgot. Van mak elég, jut mindenkinek. A 2 baba pedig illedelmesen ült a fa alatt. A mókusokat ők sem háborgatták. Ültek, csevegtek és teáztak a szép kis makcsészékből. A mak pedig ezer számra hullott. Patty a fűre, patty a háztetőre, onnan lefelé gurult, patty és patty.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A búmocsara. Valamikor régen egy távoli földön élt Tipró király 3 gyermekével. Birodalma virágzott, ám az uralkodó lelkét nem hagyta el a bánat. Királynéja halála óta nem lehet igaz társra. Az évek során buzgón kereste jövendőbeliét, azonban se hírét, se honvát nem találta. Ahogy telt az idő, megkeseredettségében szokásává vált, hogy valamennyi nő szívét meghódította, s csak hamar össze is törte. Ezt látva, két fia is hasonló életet élt. Nem volt olyan hajadon kereke világon, aki ellen tudott volna állni a hírhet Tipró ifjak csábításának. A röpke boldogságot vége láthatatlan keserűség követte. Az összetört szívű leányok szégyenükben egy eldugott tisztáson hullajtották könnyeiket, s átkozták a napot, amikor átverte őket a két királyfi. Az uralkodói család legfiatalabb sarja a híresen bájos királylány volt. Valamennyi alattvaló rajongott, csillogó szemeiért elolvadt a mosolyától, és szomjazta figyelmes szavait. Édesapám, szólította meg egy nap a trónuson terpeszkedő királyt. Néped asszonyai megcsömörlöttek. Egész nap csak itatják az egereket bátyáim szédítései miatt. Tenned kell valamit. Ebből még nagy bajunk származhat. Ho-ho-ho-ho-ho! Nevetett a nagyúr. Nem úgy van az. Ezt nem értheted, zsengekorú kis leányom. Egy férfinak hódítania kell, hogy férfi legyen. Ugyan mit árthat némi pityergő hölgy? Most pedig erígy innét, és ne üsd bele az orrod mások dolgába. A királylány feldúltan vágtatott le a lovász fiához, az egyetlen emberhez, akivel őszinte viszont ápolt. Miért nem látják, hogy mások érzéseivel nem lehet csak úgy játszadozni? Hogy lehet ilyen kegyetlen a családom? Fakadt ki. A lovász fiú megnyugtatásképp szorosan megölelte a felháborodott királylányt. S a nap hátra lévő részét jókedélyűen töltötték egymás társaságában. Egyik reggel őrületes sikolyra ébredt a királyság apraja nagyja. Az uralkodó álmos szemekkel nézett ki ablakán, s elhűlve kiáltott. Őrség! Azonnal vegyék körbe a várat! Nagy ijegység oka egy döbbenetesen bűzös, gigantikus mocsár volt, ami magabiztosan hömpölygött a vár felé. Ami az útjába került, bekebelezte, akire pedig ráfröccsent a posványból, menten elkárbicsorodott. Mikor az úrilakhoz ért, a gomolygás abba maradt. Ekkor olyan dolog történt, amire senki sem számított. A masszából lassan, cuppogva kiemelkedett a mocsár úrnője, s villódzó tekintetével a király felé fordult. Tipró király, engem az összetört szívű alattvalóid könnyei hívtak életre, a bú mocsarának királynőjét tisztelhetett személyemben. Tudod-e, hogy miért járultam a házad elé?
2: Kikérem magamnak! Azonnal fordulj vissza oda, ahonnan jöttél, te mocskos nőszemély! Tönkre teszed uralmam! Elpusztítod alattvalóim otthonát! A rózsakertem tövében bűzölöksz, és még ezt a számon kérő hangnemet is megengeded magadnak? Hát nem sül le a bőr a képedről?
1: Most már elég legyen! Ripakodott rá, ellentmondást nem tűrő hangon a mocsár királynő. Olyan sok hajadont vertetek át fiaiddal, hogy keserű könnyük láppá varázsolta az eldugott tisztást. És ahogy a szomorúság, úgy a sártenger is nőttön nőtt. Egy órát kaptok, Tipró család, hogy megmentsétek hőn szeretett királyságotokat a mocsárrá válástól. Ha addig nem talál valamelyik őtök igaz szerelmet magának, azzal sorsotok megpecsételődik. A riad királyi família férfi tagjai fejvesszel lovagolták körül az udvart, őszinte románc után kajtatva,
2: ám mint hiába. Valamennyi asszony szívét már megkeserítették, és egyikük sem volt hajlandó szóba állni a kétségbe esett udvarlókkal. Az egy óra már majdnem letelt, a bú mocsarának úrnője elé járult a birodalom népe, érükön a tiprókkal. Királynőm, felségem, könyörülj meg rajtunk, rimánkodott az egyik királyfi. Most már tudjuk, hogy hibáztunk. Bocsáss meg nekünk, hadd kezdjük előről. Bűnbánatot későn érkezett, fiú. Nektek tán újdonság, de az ígéretet be kell tartani. Azt ígértem, hogy adok egy órát, hogy megmenekítsétek magatok. Az idő mindjárt lejár, végzetetek pedig elértiteket. Készüljetek! Ahogy a mocsárasszony felemelte a kezét, meglátta a legkisebbik tipló gyermeket, a királylányt. Félelmében a lovász fiú kezét szorongatta, aki minden erejével próbálta őt megnyugtatni. Nocsak! Mit látnak szemei? Csak nem a hercegnő az. Hát miért nem ezzel kezdtétek? Kislányom, szeretitek ti egymást? A két fiatal úgy meglepődött, hogy meg sem tudott szólalni, így hát megcsókolták egymást. Ha hiszitek, ha nem, a mocsár félelmetes úrnőjével egyetemben egy szempillantás alatt eltűnt. A tipró férfiak megfogadták, hogy megváltoznak, és neki láttak megbékíteni a birodalom valamennyi becsapott szívét. A kislány pedig azóta is boldogan él a lovász fiával.

0: Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Csukibukik, István bácsi vagyok, a mesepóstás. Most én mesélek nektek. Humor utca 33, írta Fecske László. Élt egyszer egy fiatalember, aki egész életében bohóc szeretett volna lenni. A humorát sokan díjazták, ám a bohóc iskolába sohasem kapott felvételi lehetőséget. 30 éves volt, amikor elhatározta, hogy már pedig ő akkor is az emberek nevettetésének szenteli az életét. Elnevezte magát Bonifácnak, s az addig összekuporgatott pénzéből építetett egy hatalmas házat, amelynek kívül és belül is minden fala más-más színű volt. Ezeket telepingálta különleges, vicces rajzokkal. Arra gondolt, hogyha fellépni sehol sincs lehetősége, majd ebben a házban, amelynek színház terme is volt, fellép és megnevettet mindenkit, aki csak betér hozzá. Telt múlt az idő, de alig-alig jöttek az emberek. Az a kevés vendég, aki betévedt Bonifáchoz, persze majd hanyatt esett a nevetéstől. De hiába próbálták terjeszteni Bonifác nevetéssel gyógyító házának hírét, a várva várt érdeklődés elmaradt. Bonifácnak majd megszakadt a szíve bánatában.
2: Jaj, hová lett az emberek humorérzéke? Nem szeretnek már nevetni? Nem is vagyok vicces?
1: Ezek a gondolatok kavarogtak a fejében. Egy nap egy öreg úr sétált el a színes emeletes ház előtt. A szemével végigpásztázta a falon lévő grafikákat, s hangosan felnevetett. Bonifác villámgyorsan szaladt ki a bejárati ajtóhoz a nagy kacagás hallatán.
2: Gyere, ez az tehát nem mindennapi házikó, mondta az öreg úr. Na látja, itt szívesen ellaknék. Épp most keresek magamnak egy kellemes hangulatú nyugdíjas otthont, ahol megfelelő ellátást is kapok. Már hármat is végigjártam, de az ápolók mind túl komolyak. Mintha udvariaságból nem nevetnének. Azt hiszik, hogyha az ember megöregszik, a humorát is elveszti, pedig nem így van.
1: Bonifác elmosolyodott. Úgy érezte, hogy rokon lélekre talált az öreg úr személyében. Azonnal behívta a házába, és körbevezette. Az idős úrnak minden tekintetben megtetszett a ház, és gyors készfogást követően megállapodtak Bonifáccal abban, hogy ő is ide költözik. Bonifác házának híre egyre csak terjedt, főként az idősebbek körében. Jöttek is a vendégek, akik hamarosan lakók lettek az épületben. Még bővíteni is kellett a rezidenciát, amelynek egy részét Bonifác idősek otthonává alakította, de nem is akármilyen otthonná. A házban ugyanis megkövetelték a jó kedvet és a nevetést, amellyel a tulajdonos sokakat meggyógyított. Ide aztán jöhettek a vidámságra jó kedvre vágyó emberek, akiket a szürke mindennapok eléggé leterheltek. Hamarosan Bonifác háza lett a környék leghíresebb intézménye, ahová mindenki boldogan lépett be, s még boldogabban távozott. A derű még a szomszédos lakók között is elterjedt, s Bonifác kérésére az utcát, amelyet egyébként addig Szomorkány utcának hívtak, átkeresztelték Humor utcára. Bonifác álma beteljesedett, hiszen ő lett a legismertebb nevettető az egész világon, aki nemes tevékenységével sokak szívébe belopta magát.

0: A Csukásmese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Tóth Vera vagyok, énekesnő, és most a Buranyek úr nyugalma című mesét fogom nektek elolvasni, amit Fecske László írt. A nagy szárazsággal járó nyarat lassan felváltotta a megváltó ősz, amely sok esőt hozott magával. Az erdei állatok a zordabb időjárás elől menekülve az otthonaikban leltek nyugalomra. Csak úgy, mint Buranyek úr, az öreg bagoly, aki egy 200 éves tölgyfa oldvában élt. Miután a napokig tartó eső elállt, Buranyek úr kitárta az ablakát, mélyet szippantott a megfrissült levegőbe, majd a könyves polcához lépett, amelyen tucatnyi kalandregény sorakozott. Nincs is jobb, mint egy kora őszi délutánon átadni magunkat az olvasás élményének, mondta, miközben feljebb tolta a Csőre hegyére csúszott szemüvegét. Egy vastag könyvet húzott ki a többi közül, egy csésze gőzölgő csipkebogyóte a kíséretében, elfoglalta lakásának legkedvesebb ülő alkalmatosságát, a piros kárpittal bevont fotelt, amelyet még a nagymátyja hozott neki Lengyelországból. A könyvet először megszagolta, mindig így szokta, majd kinyitotta és olvasni kezdte. Buranyek úrra jellemző volt, hogy szerette magát átadni a könyvek nyújtotta izgalmaknak. Éppen ezért mindig olyan köteteket vásárolt magának, amelyek tele voltak kalandokkal, rejtélyekkel, izgalmakkal. Ilyet pedig nem is lehetne jobb pillanatban olvasni, mint egy nyugodt őszi napon, amikor még az erdőben is olyan csend van, mint a barlangok zugaiban. Az öreg bagoly már a 30. oldalon járt, amikor nagyra meresztett szemekkel hajolt bele a könyvbe, mivel hogy egy izgalmas rész következett. Zzz, odakintről hangos zümmögés szakította meg a csendet. Buranyek úr hirtelen felriadt, mérgesen letette a könyvet az állólámpája mellé, és a nyitott ablakhoz sietett. Mi ez az égtelen hangoskodás? Kiáltotta ki, még azelőtt, hogy bármit vagy bárkit látott volna. Három méhecske repült el a tölgyfa mellett, akik az utolsó begyűjtött virágport szállították a kaptáruk felé. Mivel hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, a bagoly nem is folytatta tovább mondandóját. Morogva visszatotyogott a fotelhez, s ismét beletemetkezett a könyvbe. Az izgalmas rész persze így már nem volt olyan izgalmas, de se baj, pár fejezet után jött egy még érdekfeszítőbb. Az öreg bagoly lélegzett visszafolytva olvasott, szinte falta a betűket, s a könyvben lévő cselekmények a tetőfokára hágtak, amikor megint csak csörr, kap, kip, pattonások, kattogások, kappanások zavarták meg az elmélyült csendet. Buranyek úr összehúzott szemöldökkel lépett oda ismét az ablakához. Tanulva az előbbiből most egy szót sem szólt, csak azután, miután észrevette, hogy egy mogyoróit s dióit cipelő mókus próbál feljutni a szomszédos fára, de sehogy se sikerül neki egyszerre felvinni az összegyűjtött elemózsiát. A lehulló darabok pedig hangosan kuppantak a földből kiálló gyökereken. Pont most kell ezt csinálni! Harsant fel a bagoly. Mikor máskor? Gyűjtögettem én egész évben, de nem eleget. Ki kell használni az utolsó napokat is. A tél ugyanis hosszú lesz, kedves szomszéd, felelte a mókus. Buranyek úr felhagyva a további vitával visszaballagott a könyvéhez. Megvárta, míg újra el nem csendesül minden, s aztán folytatta csak az olvasást. Az újabb izgalmakkal kecsegtető résznél azonban már megszokott módon újabb neszütötte meg a fülét. Recsrop! A hangok újfent közelről jöttek. A bagoly ismét letette a könyvet, s újra az ablakában állt meg. Ezúttal egy ásítozó sünnycsalád csapta a nagy zajt. Ősz is egyben a téli szállásukat foglalták el egy hatalmas kupac avarcsomó kellős közepén. A megszáradt levelek között csoszogva persze nagy zajt csaptak. Már azt hittem, hogy bevackolták magukat, sünuramék! Szólt oda nekik Buranyek úr, nem a legszebb arc kifejezését mutatva. Á, dehogy! Felelte a családfő. A nyarat távol töltöttük, csak most értünk haza. A bagoly be is fejezte a csevejt, miután a sünccsalád is elhelyezkedett. Még egy kicsit várt az ablakban, feltételezve, hogy ezzel még nem ért véget a jövésmenés, de ezúttal tévedett. Több zajongó már nem jelent meg. Buranyek úr, mint egy boldog mókus, úgy ugrott bele a piros fotelbe, kortyolt egyet az édes teából, és ismét a kezébe vette a könyvet. Valóban nem is zavarta meg utána már senki az olvasásban. Az egész erdő lepihent. A nap is elszenderedett, megbújt az alacsonyabban szálló felhők mögött, a feladatukat elvégző falevelek pedig egymás után hullottak le a fák ágairól. Buranyek úr pedig átélhette azokat a vágyott pillanatokat, amelyeket csak is egy könyv adhat az olvasójának egy kellemes őszi napon.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Grillus Vilmos, Felhőmese. Délben a tenger felett forrón sütött a nap. Addig melegítette a hatalmas vizet, amíg az párologni nem kezdett. A pára felszállt az égbe, s felhő lett belőle. Délután felébredt a szél, és fújni kezdett. A felhőt a part felé hajtotta, ahol egy óriási hegy magasodott. A szél megpróbálta átröpíteni a felhőt a hegy felett. Egyre feljebb és feljebb emelte. A magasban hideg volt, a páraszemek fáztak, összébb bújtak. Egyre többen kapaszkodtak össze, s egyszer csak annyian lettek, hogy esőcseppé váltak. Lehullottak, végigfolytak a hegy oldalán, és visszacsorogtak a tengerbe. A felhőből semmi sem maradt. Így ment ez napról napra. Ám egyszer egy különösen meleg nyári napon rengeteg víz párolgott el a tengerből. Olyan hatalmas, erős felhő lett belőle, hogy átjutott a hegy tetején, és a túloldalon a szélszárnyán nekivágott a világnak. Egy végtelen búzamező felett szállt el. Szárasság volt odalent, a kalászok lehorgasztott fejjel álltak, az emberek nézték őket, és siránkoztak. Nincs eső, kiég a vetés, mi lesz velünk? Mit fogunk aratni? Honnan lesz kenyerünk? Mit esznek majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Hatalmas felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd érjen be a búza, hogy kenyeret tudjunk sütni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Egy csomó páraszem összebújt, esőcseppé dagadt, és az eső megöntözte a búzamezőt. A kalászok felemelték a fejüket, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! A felhő tovább vándorolt. Kicsit kisebb lett, de még így is jókora szürkés folt volt az égen. Egy rét fölé ért. A rét közepén, az itatóvájú körül tehén csorda áldogált. A tehenek szomjasan bőgtek, mert a vájúban nem volt víz. Kiszáradt a kút. Az emberek nézték a teheneket, és siránkoztak. Üres a kút, szomjan maradnak a tehenek, honnan szerzünk tejet, mit isznak majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd igyanak a tehenek, hogy tejet tudjunk fejni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Megint összebújt egy csomó páraszem, és az eső megöntözte a rétet. Megtelt a kút, a tehenek mohón ittak, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! És a felhő tovább úszott az égen. Nem volt már hatalmas, kis felhőcske lett csupán. Egy tó fölé ért, amelyből elpárolgott a víz, csak a meder alján maradt egy kis nedves iszap. A tóparton egy szőkehajú, kékszemű kislány ült, és keservesen sírt. Végre itt a nyár, végre meleg van, és én úgy szeretnék fürödni a tóban, de kiszáradt, nincs benne víz. És akkor felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdte. Felhőcske, kedves felhőcske, kérlek, adj egy kis esőt, hadd teljen meg a tó, hogy fürödhessek benne. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? A páraszemek szorosan összebújtak, esőcseppek kéhíztak, és az eső megtöltötte a tavat. A kislány beugrott a vízbe, és boldogan, kacagva, pancsolt, fröcskölt, úszkált, aztán felpillantott az égre, hogy megköszönje a felhőnek az esőt. De akármerre nézett, a feje fölött csak a ragyogó nyári napot és a végtelen, tiszta kék eget látta. A felhő már nem volt sehol.

0: Móra Ferenc, temetjük a rózsafákat. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Tegnap reggel alig nyitom ki az ablakot, odaesik a párkányra egy levél. Ejnye, ki küldte, ki hozta ezt a levelet? Nekem ilyen kora reggeli időben. Oda megyek, fölveszem. Látom, hogy egy száraz hársfa levél ez az én levelem. Szélpostás hozta, télapó küldte. Ezt már csak elolvassuk, ha tudjuk. Nem kell ahhoz pápa szem látni azt úgy is, hogy megcsipte már a dér ezt a levelet. Olyan, mintha ezüst porzóval volna behintve. Jövök már egész hadammal együtt, ezt írja télapó a száraz levélen. Előttem a hideg szél, a kemény fagy, velem az uzmara, sarkamban az ordító förgeteg. Mentsd meg előlünk, amit féltesz, takard el, ami drága. Nagyon emberséges ellenség vagy te, télapó. Köszönjük is alásan a barátságodat. Ám bár hasznát nemigen vehetjük neki, magunk fajta szegény embernek hátán háza, kebelén kenyere. Nincs nekünk egyebünk a kerek világon, egy-két rózsafánál. Az ám a rózsafák. Azok teszik szépé a mi életünket. Rózsák lágy szirma simogatja el homlokunkról a kenyérkereső gondot. Rózsák árnyékában tanulunk nótát a fülemilétől. Rózsánál egyebet nem tudunk adni azoknak, akiket szeretünk. Még Pannika is elpityeredik, amikor elújságolom néki. Mit írt télapó a száraz levélre? Apukám, én sírok. Már miért tennéd azt, édes madaram? Hát mit csináljak egyebet, ha az a gonosz tél mind elpusztítja a rózsafáinkat? Na hát, azért se pusztítja. Fogom a kertész ollót, veszem az ásót, kapom a kapát, gyerünk, Panka, a kertbe. Mit csinálunk ott, apukám? Rózsafákat temetünk, Pannikám. Szelíd bókolással fogadnak bennünket a rózsafák, mintha csak tudnák, mi járatban vagyunk. Nagyon megtépázta már szegényeket az ősz. Levél nélkül maradt ágaikat csupa koldúskák gyanánt nyújtogatják elibénk. Segítsetek már rajtunk, édes gazdáink! Nincs már nékünk keresni valónk ebben a szomorú világban. Nincs már dalos madár, nincs már enyhe szellő. Megdermed a harmat, nem tud éleszteni. Sáppadt a napsugár, nem tud melengetni. Cudar télidőnek haragja közelget. Rejtsetek előle, mentsetek meg tőle. Azt akarjuk mi is, szegény rózsafáink. Azért nyesem le rólatok ezt a sok mi hasznahajtást, amely úgyse hozna már virágot. Azért ásom ezeket a gödröket, még ki is párnázom jó puha homokkal, hogy jobb fekvése legyen bennük letarolt fejeteknek. Azért hajlítom meg gyönge derekatokat, gyöngéd vigyázattal, hogy meg ne pattanjon, gondos szeretettel, hogy nektek ne fájjon. Rendre sorra járjuk a rózsabokrokat, valamennyit megollózzuk, valamennyit meghajlítjuk, mindnyájának koronáját föld alá bújtatjuk. Jöhet már a télapó gonosz hadserege, nincs már ág, amit letörjön, rügy, amit megdermesszen, bimbó, amit lepergessen. Legutolsó ágán a legutolsó rózsafának megtaláljuk a legutolsó rózsát. Fáradtan ingleng, bágyattan mosolyog, s ahogy hozzáérünk, egyszerre szétomlik. Illata még egyszer betölti az egész kertet. Szirmai táncra kapja a forgó szél, s viszi, viszi szét a világba, ahány annyi felé. Vidd szél, vidd a rózsák gyászjelentését. Vidd el mindenkinek, aki szereti a rózsát. Nini, ahol ványszorog a tarka szárnyú folyosó pille. Szállan a szegény, de csak lebeg. Előcsalta a haldokló rózsa illata. Azt gondolja a bohó, megint kitavaszodott már. Eredj csak vissza, jámbor pille, a tornác sötét zúgába. Tedd el magad télire. Isten hozzád volt az az illat, nem Isten hozott. Nem ébrednek a rózsák, inkább most mennek aludni. Aludjatok, álmodjatok, kertünk rózsafái. Mentül jobban üvöltözik síratok fölött a tél. Aludjatok annál jobban, álmodjatok annál szebbet. Álmodjatok a föltámadásról, álmodjatok a pannika csengő kacagásáról. Álmodjatok üde lombot ifjú ágon, üde lomb közt ringó bimbót. S ha majd föltámadást hirdet a pannika csengő kacagása, hozzátok el nekünk az ifjú ágat, az üde lombot, a ringó bimbót.
0: A Temetjük a rózsafákat című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Gyertek, játszunk egy kicsit. Vagyis találós kérdés jön. Ez a játszótéri játék előre-hátra visz, és ha magasra lendülsz, olyan, mintha repülnél. Leülhetsz rá, megkapaszkodhatsz, és már indul is a móka. Lehet láncos, faüléses vagy gumis, kicsiknek való, vagy picit nagyobbaknak. De csak óvatosan, ne szállj le róla menet közben. Na, rájöttetek? Igen, ez a hinta! A hinta a kedvencem, mindig olyan szabadnak érzem magam rajta. Mintha tényleg egy kis madár lennék. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Sziasztok, Andrea vagyok. Van egy mondás, ami így szól. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Az, hogy a veszélyes próbálkozásokra előbb-utóbb ráfázik az ember, vagy a ravasz róka. A szállást kérő róka. Egyszer egy vén róka nagyon megéhezett egy kis pecsenyére. Fogott hát egy üres zsákot, a hóna alá csapta, és elindult vele világgá. Ment, mendegélt, míg estére egy gazdag ember házához nem ért. Bekopogott, és amikor megkérdezték, hogy ki az, hát így felelt. Szegény utasember vagyok, s éjjeli szállást kérnék, hogyha megszánnának. Jó szívű ember volt a gazda is, meg a felesége is. Megszánták a szegény utast, beengedték, vacsorával is megkínálták. A róka megköszönte szépen, a padra kuporodott, a zsákját pedig a pad alá tette. Mielőtt lefeküdt, azt mondja a gazdának. Jaj, gazduram, nem jár itt a ház körül valami tolvaj? Ebben a zsákban egy szép nagy kakas van. Nem szeretném, ha elveszne. Sose búsulj, róka koma, az én házamból még nem veszett el semmi. Csak aludj nyugodtan, bíztatta a gazda, s még mosolygott is, hogy a róka félti a kakasát. Persze, hogy a zsákban nem volt semmi. Hanem azért, mikor felébredt a róka, jajgatni kezdett. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága kakasomat. Csitították, hogy dehogy lopták el, már ugyan kilopta volna el. Talán elbújt a szobában valahol, keresték mindenfelé, de sehol sem találták. Szörnyen szégyelte magát a gazda, hogy éppen az ő házában tűnt el a rókának valamije, de meg sajnálta is szegényt, hogy olyan keservesen siránkozott. Mi más tehetett volna? Adott egy szép nagy kakast a rókának, hogy ne sírjon úgy, és most már menjen tovább békével. El is ment a róka nagy örömmel, ment a kakassal egész nap, este pedig megint bekopogtatott valahova. Itt is jó emberek laktak, akik szívesen látták. Amikor le akart feküdni, a róka ismét körülnézett a szobában, mintha a tolvaj után kutatna, majd így szólt a gazdához. Tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér lúd van a zsákomban. Jaj, ha azt ellopná valaki, nem lopja el azt nálam senki, csak feküdj le és aludj nyugodtan, mondta a gazda. Hanem hát a róka csak azt várta, hogy mind elaludjanak. Amikor szépen kivette a zsákból, no, mi is volt a zsákban? Hát bizony a kakas volt, semmi más. Kivette a kakast, és úgy megette, hogy még egy tolla sem maradt. Hely, de aztán reggel rá is kezdett megint a siránkozásra. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép ludamat. Keresték ezt is mindenfelé, és mikor végül nem találták sehol, a gazda adott neki egy jó kövér ludat, hogy ne sírjon és ne panaszkodjon, hogy nála elveszett valamije. Ment tovább a róka a kövér luddal, és úgy örült, hogy majd kiugrott a bőréből. Az úton tízszer is kibontotta a zsákot, hogy megnézze, benne van-e még a lúd. Így ment mendegélt, míg estére ismét egy házhoz ért. Itt is kopogtatott, beeresztették, de mielőtt lefeküdtek, megint így szólt a gazdához. Ide tettem a zsákom a pad alá. Mégsem merek nyugodtan aludni, mert tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér malacom van benne. csak aludj nyugodtan, biztatta a gazda, akármi is van a zsákodban, az én házamban nem lesz semmi baja. Hát a gazda ugyan nem jól gondolta, mert alig, hogy elaludtak, a róka úgy felfalta a kövér ludat, hogy se tolla, se csontja, se egy darabkája nem maradt. Hanem rá is kezdte már hajnalban a nagy siránkozást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép malacomat. Hiába csitították, hiába vigasztalták, s hiába is keresték a malacot mindenfelé. Így sem maradt más hátra, a gazda végül is adott a rókát,

ebben a zsákban van. Oda néz a gazda, hát látja, hogy a zsákban nem férne el egy kövér disznó, de meghallotta is, hogy csak kis malac visít belőle. Na de azért nem szólt semmit, csak elaludt szépen. De nem aludt ám el a róka, megette a malacot szőröstül, bőröstül, s alig pitymallott, már el is kezdte a jajgatást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép disznómat. A gazda mindjárt rájött a turpisságra, de azért tette magát, mintha sajnálkoznék. Így szólt a rókához. Jaj, csak ne búsulj, és ne kiabál tele a falut, inkább kettőt adok az egy kövér disznót helyett. Add ide a zsákodat, hogy odakint tegyen bele őket. Kiment a gazda a róka zsákjával. Volt neki két mérges kopója, éppen éhesek voltak. Ezeket bedugta a róka zsákjába. Jól be is kötötte, aztán a rókának adta, hogy igyekezzék a faluból kifelé. Nem kellett a rókának kétszer sem mondani, most vitte csak nagy örömmel a zsákot, s már előre nyalta a száját a jó zsíros lakomára. Alig várta, hogy kiusson a faluból az országútra. Kibontotta a zsákot, hogy megnézze a két disznót, hát amint bontja, ugyan mi ugrik ki belőle? A kopókutyák. Nosza a szaladóra fogta a róka kuma a dolgot, nem kellett már neki disznó pecsenye, csak a bőrét megmenthesse. Ha a rókát a kutyák meg nem kergették volna, az én mesém is tovább tartott volna. Találó volt a mondás a mese elején, addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. A róka pedig addig ravaszkodik, amíg valaki erre rá nem jön, és meg nem leckészteti.

0: Csukásmese Rádió. Álombirodalom.
1: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Ti tudtok már biciklizni? Igen, nagyon ügyesek vagytok, és emlékeztek arra, amikor megkaptátok ezt a bizonyos kétkerekűt, vagy akár háromkerekűt, és először fölpattantatok rá? Én tisztán emlékszem a saját bicikli szerzésemre, és arra is emlékszem, hogy a kisgyermekeim hogyan tanultak biciklizni. Ha becsukom a szemem, még most is látom őket, ahogy vidáman és mosolyogva felpattannak a bicikli nyergére, és már szállnak is a széllel. Most egy ilyen mesét hoztam nektek, Sztelek Csillár története, Döme biciklizni tanul. Na, hallgassuk, hogy Döme hogy birkózik meg mindezzel. Majd én oda vezetlek, mondta Bence lelkesen. Döme 6 éves születésnapjára egy gyönyörű kétkerekű kerékpárt kapott. Persze meg kellett dolgozni érte. Bekötött szemmel ki kellett találnia, mi lehet az ajándék. Hurrá! Kiabálta, mikor rájött, és lekapta a szeméről a sálat. Ez gyönyörű! Örvendezett, és már szállt is fel a biciklire. Apa erősen tartotta a jobbra-balra dülöngélő járművet, és körbe vezette a lakásban. Együtt örültek Döme örömének. Hogy nézek ki? Kérdezte Döme, amikor felvette a gyönyörű új bukós isakot és a térdvédőket. Nagyon jól áll, állapította meg apa. Én is kész lettem, indulhatunk. Apa hozzáerősített egy botot Döme bicikliéhez, hogy gyakorlás közben meg tudja tartani oldalra dőlés ellen. Hú, ez írtó jó! Kiabált Döme, miközben taposta a pedált. Apáról 5 perc múlva ömlött a veríték. A következő nap már nagyon jól ment a biciklizés. Apa néha-néha a botot is elengedte. Ne fogjad, ne fogjad! Hajtogatta Döme szünet nélkül. Már csak az elindulásnál és a megállásnál kellett a segítség. Lassíts, Döme! Lemaradtam! Döme egy pillanatra hátra akart nézni, de megbillent. Auf! A bicikli az úttes szélének ütközött. Döme tenyere lehorzsolódott. Gyorsan bementek a sebet lefertőtleníteni. Döme sírt, nagyon fájlalta a kezét. Többet nem biciklizek, jelentette ki elkeseredetten. Mindjárt bekötöm, és akkor nem fog ennyire fájni, puszilta meg anya. Tudod, így van ez, ha meg akarunk tanulni valamit, akkor az sokat kell gyakorolni, és néha az eséseket és kudarcokat is el kell viselni. De meglátod, holnap már jobban fog menni. Ne sírj, vigasztalta Anna is. Másnap nem fájt már Döme tenyere, és a kedve is visszatért. Persze az esés miatt egy kicsit félősebb és óvatosabb lett. Ne engedj el, apa, ne engedj el, apa! Most e féléket ismételgetett. Ahogy azonban kezdett egyre jobban menni az elindulás egyedül, az önbizalma is megerősödött. Már nincs is szükséged, dicsérte apa. Pénteken, néhány ismétlő futam után, apa és Döme úgy döntöttek, elérkezett a bemutató ideje. Anyáék, a nézőközönség, a járda szélén sorakoztak fel. Figyelem! Kiabált Döme, és mint egy győztes hadvezér, úgy hajtott el előttük az úttesten. Óriási taps kísérte, a nézők le voltak nyűgözve. Hadd menjek én is, kérte Bence. Apa a kicsiket is elvitte egy körre, bár a lábuk a pedálhoz még nem ért le. Még egy hetet gyakorolt Döme egyedül. A következő hétvégén felcsatolta mindenki a bukós isakját, és a közeli erdőbe indultak. Úgy örülök a biciklimnek, mondta Döme az egyik pihenő alkalmával. Én meg annak örülök, felelte apa komolyan, hogy ilyen kitartással és elszántsággal megtanultad használni. Az emelkedőktől kicsit elfáradva, de mégis nagyon vidáman értek haza.

0: Csukásmese Rádió. Álombirodalom.
1: A béka. Egy hatalmas, színes virágokkal és mindenféle gazokkal benőtt rét szélében állt egy mélységes kút. Egy vörös vedret eresztettek le a közeli falu lakói, ha friss vízre volt szükségük. De a kút mélyén nem csak kövek, hanem egész családok éltek. Egészen pontosan a békáknak nemzetsége lakta a kutat. Egyrészről a zöld békák, akik ősidők óta a kutat tekintették otthonuknak, másrészről a varangyok, akik csak nem régiben kerültek oda. Mégpedig úgy, hogy egy nap a varangy dédanya beugrott a vödörbe, és leereszkedett a kútba. Ám azóta ki sem tette a lábát onnan, csak szülte sorra az ivadékokat, míg végül varangyból több volt, mint zöld békából. Volt is némi viszály emiatt, hiszen a hely kezdett szűkössé válni, és a zöld békák nem szívlelték a varangyokat. Mondták is a dédanyának gyakran: te csúfság, a fiaiddal csak pusztítjátok az otthonunkat. Meg lehet, hogy a ti fűzöld színetek tetszetősebb, de az én fiaim egyike a fejében drága követ hordoz, felelte ilyenkor a dédanya. Egy nap megkérdezték a varangy dédanyát, hogy mégis miféle drága kő van, és ugyan melyikük fejében. Azt még én sem tudhatom, de annyit mondhatok, hogy a drága kő egy csodálatos dolog, s hordozójának örömet, ám épp úgy bosszúságot is hoz. Akkor nekem nem is kell, én senkinek sem akarok bosszúságot okozni, gondolta magában a legkisebbik csemete. Én inkább megnézném, mi van a kúton kívül, és való igaz, kezdünk túl sokan lenni. Elhatározta hát, hogy mikor a vedret legközelebb leengedik, beleugrik, és felmegy vele a felszínre. Nem sokat kellett várnia? Éppen, hogy elérte a vödröt, de aztán már el is indult fölfelé. Mikor felhúzták a vödröt, nagyot ugrott, és már kint is volt a réten, éppen egy csalán tenger közepében. A csalán a békát nem csípte meg, ahogy az embereket szokta. S ő csak nézte a sötét zöld, cikcakkos leveleket, ott is töltötte első éjszakáját a kút tövében, a csillagos ég alatt. Másnap felkerekedett, hogy megnézze, mi van a csalánoson túl. Már delelőre járt, mikor végre egy széles országút mellett találta magát. Nagy forróság volt, a sárga homokot vitte a szél, s nem látott egyebet, csak a végtelen hosszú földutat. Átkelt az úton, s maga mögött hagyva szökelt egyre távolabb. Már lemenőben volt a nap, amikor furcsa nezt hallott. Hasonlít ez a hang ahhoz, mikor a víz locsan. Csak nem itt is van egy kút? Tanakodott magában. Elindult megkeresni, de csak egy csörgedező patakot talált. Belevetette magát a friss, tiszta vízbe, megmosakodott, majd kifeküdt a partra megszárítkozni. Másnap alaposan bebarangolta az árokpartot, ami tel is tele volt virágokkal és mindenféle növényekkel. Mindet jól megnézte, megszagolta, és arra jutott, hogy a legnagyobbak tetszenek neki a leginkább. Elvarázsolták. A patak folyását követve egy kis tóhoz jutott, ahol a kútbeli zöld békák rokonai éltek. Mindjárt meg is hívták a varangyocskát az esti koncertjükre. Az egész béka család összegyűlt, s órákon át énekelt, vigadott. Jól érezte magát a kis varangy, de a koncert után úgy határozott, tovább indul. Egy tisztásra érve hátára feküdt, és csak nézte a sötét eget, a holdat és a csillagokat. Talán a hold és a nap is egy-egy vödör, ez a világ pedig egy nagyobb kút, amelyikből valamelyik kell, hogy kihúzzon. Oda vágyott a varangyfi fel a magasba, hogy még messzebbre elláthasson. másnap délelőtt egy káposzta földre jutott, ahol összebarátkozott egy kis fehér hernyóval. Ő magát a káposzták urának nevezte, és sokat mesélt a varangynak az életéről, holott csak pár napja nyitotta ki a szemét. Ahogy a kövér hernyót hallgatta, felnézett a levelek fölé, és egy házat pillantott meg, a kémény tetején egy hatalmas fehér gólyával. A gólya apó éppen tanórát tartott fiainak, akik a fészekben ülve hallgatták feszülten. Oda szeretnék én is feljutni, olyan magasból biztosan az egész rétet belátni, merengett a kis varangy. Bizony, és ezek a kelepelő népek még ennél is magasabbra szállnak, ha csapkodnak a karjukkal, mondta a hernyó. Az álmodozásban olyannyira elmerült, hogy meg sem hallotta, mikor gólya apó felkiáltott. Nini, egy béka! Azzal már fel is röppent a levegőbe, és egy pillanat alatt a hernyó káposztája mellett ért földet. A gólya pedig lecsapott, hosszú csőrével a békába kapott, és feldobta a levegőbe. Repült a varangy a nap felé, végre feljuthatott a magasba. Testét könnyűnek érezte, s mintha elvarázsolták volna. Valójában az ő fejében volt a drága kő, a kíváncsiság ajándéka. Így jutott ki a béka a kútból, s látott világot. Ám ahogy a dédanya megjósolta, a drága kő az öröm mellett bosszúságot is okozott. S mikor az égből a béka zuhanni kezdett, egyenest a gólya szájába esett.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Zeg Zoltán kecskére bízta a káposztát, aki elmeséli nektek Stankai István.
1: Egyszer volt, hol nem volt, csodálatos ország volt, az erdőben sok fa volt, a rókajukban róka volt. Libapásztor libát hajtott, ágról csillagot szakajtott, mire hazatért estére, tel is teli a köténye. Hát ebben a szép országban, annak is egy falujában, a falunak is a szélén, de egészen a legszélén, ottan is egy domb tetején éldegélt egy szegény legény. Vizet forralt teli üstel, fennhangon beszélt a füstel. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre. Vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Nincs nekem már csak kolbászom, nincs is nekem maradásom. Így szólott a szegény legény, aztán hármat füttyentett, mire rögtön mellette termett fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája. Meg is kérdezte a szegény legénytől. Édes gazdám, miért füttyentettél hármat? Azért, kedves kutyám, mert éppen hármat gondoltam. Először azt, hogy aki éhes, annak enni kell. Másodszor azt, hogy elmegyek egy fazék káposztáért a szomszéd faluba. Harmadszor azt, hogy rád bízom ezt a fél röv kolbászt, vigyázzál rá, míg visszajövök a káposztával. Akkor aztán olyan kolbászos káposztát főzünk, hogy 9 napig sem éhezünk meg utána. Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy fehér lepke szállott, jobb füle mellett egy tarka lepke szállott, feje fölött egy rigó madár énekelt. Így haladt az úton szegény legény. Fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája meg ott állott a férőv kolbász mellett, nézte, nézte. Aztán így szólott gazdája másik jószágához, az udvar végében legelő szőkecskéhez. Mit gondolsz, fehér szakálú, megkóstolhatom én ezt a finom kolbászt? Meg, felelte a kecske. Mire a kiskutya leharapott egy jókora darabot a kolbászból. Nyalta is utána a száját, mert ilyen jót még nem evett sohasem, és még egyszer megszólalt. Mit gondolsz, szép szakálú pajtás, megehetném én ezt a finom kolbászt? Meg, felelte ismét a kecske, mire a fehér szűrű kiskutya megette az egész férőv kolbászt. Alig, hogy a kolbász végére ért, megérkezett a szegény legény a káposztával. Hű, ilyen meg olyan kutyája! Hát mit tettél velem? Most aztán mit főzök ebédre? Takarodj a házadba, ne is gyere elő onnan 3 hétig! Kiabált, veszekedett a szegény legény, de egyszer csak gondolt egyet, és odahívta magához a kecskét. Ide figyelj, édes kecském! Én elmegyek a szomszéd faluba egy köcsög tejfelért. Hadd főzzek egy kis tejfeles káposztát ebédre. Erre a haszontalan kutyára nem bízhatom, te rád bízom, vigyázz a káposztára, még visszajövök. Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst légy, jobb füle mellett egy arany légy szállott, feje fölött egy pacsirta énekelt. Így haladt az úton a szegény legény. A fehér szakálú kecske meg ott állott a fazék káposzta mellett. De ő bizony nem kérdezett semmit, hanem rögtön neki látott a káposztának. Mikor a szegény legény visszatért a köcsök tejfellel, már csak az üres fazekot találta a földön. Hű, te csúf, gonosz kecskéje! Hát mit tettél velem? Takarodj az ólatba! Ki sem ásszál onnan 3 hétig! Így kiabált a szegény legény, de aztán megint gondolt egyet, és odahívta magához a fehér szőrű kis cicáját. Ide hallgass, édes cicám! Se a kutyára, se a kecskére nem bízhatok semmit. Te rád bízom, vigyázz erre a köcsög tejfelre, míg elmegyek a szomszéd faluba egy roscipóért. Ezzel aztán útnak is indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst darázs szállott, jobb füle mellett egy arany darázs szállott, a feje felett fülemüle énekelt. Így haladt az úton a szegény legény. A fehér szőrű cica meg ott állott a köcsög mellett, és megkérdezte.
2: Tejfel,
1: felelte a kutya és a kecske, mire a cica így szólott.
2: Ha tejfel, akkor megeszem.
1: Meg is ette. Már a köcsög alját nyalta, mikor a szegény legény megérkezett a rossz cipóval. De a szegény legény már nem kiabált. Nem is veszekedett. Csak búsan leült az üst mellé, és így szólt a füsthöz. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre. Vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Fűszfa így szólott a madárhoz, madár így szólott a bogárhoz, bogár így szólott a fűszálhoz. Roscipó lesz ma ebédre. Nosza, itt a mese vége.
0: A Kecskére bízta a káposztát című mesét hallottátok.

0: A fafülgomba meséje. Biztos nagyon jól ismeritek a gombákat. Ott bújnak meg a földön, az erdőkben, réteken, hegyoldalakban, és mutogatják szebbnél szebb kerek és fodros kalapjaikat. Van köztük hófehér, sárga, barna, kék, zöld, piros, fehér pöttyös, légiesen karcsú, töppett, hosszú szoknyás, széles kalapos és csúcsos süvegű. Egészen különleges formákat tudnak ölteni. De az egyik legkülönlegesebb gomba a fafülgomba. És nem csak a formája, hanem a története miatt is. Lehet, hogy csak mese, de az erdőben minden öreg gomba ezt meséli a fiataloknak. Történt egyszer még réges-régen, mikor még emberek sem éltek a földön, csak hatalmas fák, növények, állatok, hogy az énekes madarak hatalmas koncertre készültek. Azon a tavaszon a világ minden tájáról összesereglettek a legnagyobb és legszebb fa ágaira, hogy közös énekükkel elbűvöljék az erdő többi lakóját, és egy napra boldogabbá tegyenek mindenkit. Nagy volt a készülődés, és még nagyobb az izgalom. Nem csak a kórus nőtt napról napra, hanem a türelmetlen közönség is. Mindenki a legjobb helyről szerette volna hallgatni a tarka társaság énekét. Ott nyüzsgött a fatövében minden szőrös, pikkelyes és páncélos, kicsi és nagy, öreg és fiatal, mert emlékezet óta nem volt még ekkora ünnep az erdőben. Ebből senki sem maradhatott ki. Azaz dehogy nem, amire hamarosan fény is derül. A nagy fa, aminek az ágain összegyűltek a madarak, egy reggel megsúgta az egyik fülemülének, hogy ő bizony, szégyen nem szégyen, nem hal már valami jól. A kis fülemüle, az egyik legszebb hangú szólista nagyon a szívére vette a dolgot, hogy az öreg fa látni még jól lát ugyan, de hallani bizony már nem. És hiába fog majd az ágai között szólni az ének, ha nem élvezheti. Nagy buzgalmában össze is csődített mindenkit, hogy megvitassák a dolgot. Így szólt az összesereglett állatokhoz és növényekhez.
1: Testvéreim és barátaim, nagy a gond. Itt áll ez a gyönyörű, hatalmas és vén fa, aki volt annyira kedves, hogy befogadta a koncertünket, ám sajnos nem hal túl jól. Mutassuk meg, hogy mennyire hálásak vagyunk neki, és szerezzünk neki egy jó fület.
0: A bejelentés nagy éjjelzés fogadta. Mindenki szerte szét szaladt az erdőben, hogy új fület kerítsen a fának, és hamarosan óriási lett a kavarodás. Mindenki a másik fülét szerette volna a fának adni. A nyuszi a rókáét kérte, a róka a farkasét, a farkas a medvét, a medve a bagolyét, és így tovább. A sajátjától nem szívesen vált volna meg senki. Végül szomorúan és csalódottan tértek vissza a fatövébe. Nem jártunk sikerrel, panaszkodott mindenki. Senki sem szeretné odaadni a fának a saját fülét. Mi lesz így? Keseregtek a fülemülének, aki csak a fejét ingatta.
1: Márpedig erre a bajra megoldás kell, különben nem lesz koncert, mondta szigorúan.
0: A fülemüle szavának hallatán az állatok tanácstalanul toporogni kezdtek a fa alatt, de szólni senki nem mert. Azaz mégis. Egy gyenge, vékony hang hallatszott a tömeg közepéből. Először senki sem tudta, honnan jön a hang, de amikor jobban körülnéztek, látták, hogy a földön megbújik egy furcsa formájú gomba.
1: Ha senki sem szeretné odaadni a fülét a fának, akkor nem bánom. Majd leszek én magam a füle,
0: mondta lelkesen a gomba.
1: Csak felmászom a törzsére, és új fület növesztek neki.
0: Mindenki nagyon megörült, és megkönnyebbülten figyelték, ahogy a gomba megtelepszik a fa törzsén, és sok szép fület növeszt neki. Majd kisvártatva az öreg fa meglepetten kiáltott fel.
1: Mi történt? Újra hallok. Kinek köszönhetem ezt a csodát?
0: Kérdezte a lábainál összeverődött állatsereget. A gombának, a törzseden, válaszolta meghatottan a fülemüle.
1: Ez csodálatos,
0: újjongott a fa. A gomba pedig boldogan növesztett még sok új sötétbarna fület a fa törzsére, hogy minél jobban halljon. És mikor végre eljött a koncert estéje, a fafül gombának hála, az öreg fa minden egyes énekes madár trillázását külön-külön hallotta. A koncert hatalmas sikerrel végződött, és mindenki boldog volt, hogy a fa is hallhatta az éneket. A taps után a fa megszólította a gombát. Nagyon köszönöm, amit értem tettél. Azt szeretném, ha ezentúl mindenki tudná, milyen önzetlen és kedves voltál velem. Ezért hívjanak téged ezentúl fafülgombának. A gomba nagyon meghatódott ettől a megtiszteltetéstől. Azóta is büszkén viseli a nevét.
2: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez az Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Az állatok nyelvén tudó juhász. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt, még az óperencián is túl nem volt. Az üveghegyen innen volt, kidőlt, bedőlt kemencének egy csepp oldala se volt, teli volt kaláccsal, egy se volt benne. Hát hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy juhász. Ahogy a juhait őrizte az erdőben, meglátott messziről egy tüzet. Abban egy rettentő nagy kígyó sírt. Segítsél ki, te szegény ember, jótét helyett jót várj, mert az én édesapám a kígyók királya, és megjutalmazza a te hűségedet. Hát kapta a juhász, levágott egy karót, s azzal kivette a kígyót a tűzből. A kígyó elmászott egy darabon. Felemeltek ott ketten egy nagy követ. A kő alatt lyuk volt, azon lementek a föld alá, a kígyók királyához. Kérdezte a kígyók királya. Mit kívánsz, te szegény ember, amiért a fiam életét megmentetted a haláltól? Azt mondta a szegény ember, csak azt kívánja, hogy az állatok nyelvét értse. A kígyók királya megadta, de egy feltétel alatt, hogy azt senkinek sem merje elmondani, mert akkor bizony rossz dolog fog történni. Ahogy hazafele utazott, meglátott egy odvasfát. Ült azon két szarka. Azt mondta egyik a másiknak, hely, ha tudnák az emberek, hogy mennyi pénz van ebben az odvasfában, milyen boldogok lennének belőle? A juhász meghallotta, megjegyezte a fát. Elment haza. Később eljött szekérrel a pénzért, hazavitte. Nagy gazda lett belőle. Elvette a számadó lányát. Az asszony mindig kérdezgette, hogy honnan van nekik ennyi pénzük. A juhász azt mondta, ne kérdezd, az Isten adta. Odahaza a szobában a kemence nyakon ült két macska. Azt mondja az öreg macska a kis macskának, hogy mivel ő kisebb, s könnyebb befér a kamrába, lopjon neki szalonnát. Erre a juhász elnevette magát. Kérdezte is a felesége, hogy mit nevet. Elmondta, hogy az öreg macska mit mondott a kis macskának. Kérdezte a felesége, hogy honnan érti ezt a beszédet. Ha te tudnád, de nem szabad megmondanom, mert akkor rossz dolog fog történni. Mindegy, mondjad csak meg, mondta a felesége. Nem lehet, kötötte magát a juhász. De egyszer vásárra készültek. Az asszony ült a kancalóra, az ember pedig a csődörre. Az asszony elmaradt egy kicsit. A csődör ekkor rányerített a kancára, hogy miért nem jön hamarabb. Ez meg azt mondta, könnyű neked, te csak azt a sovány embert viszed, én meg ezt a kövér asszonyt, te! A juhász ezt mind értette, megint elnevette magát. A felesége most is kérdezte, hogy mit nevet. Hát elmondotta, hogy mit mondott a csődör a kancának. Az asszony rákezdte, hogy mondja meg neki, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét. De a juhász azt mondta, nem szabad, mert nagy baj lesz, ha megmondja. Hazamentek. Odahaza a farkasok elmentek bárányt kérni a kutyáktól. A kutyák azt mondták, hogy nem lehet, ezután mégis négyet odaígértek. De az öreg bodri kutya azt mondta, gyalázatosak, hogy meritek a gazdánk juhait odaadni? A gazda ezt mind értette, a kutyákat szétkergette, csupán a bodrinak adott egy nagy karékenyeret. Hát az asszony ismét kérdezte, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét? A juhász azt mondta, nagy baj lesz, ha megmondja. Az asszony erre azt mondotta, hogy mindegy, ha rossz dolog is történik vele. Erre a juhász koporsót csináltatott, és belefeküdt. Még annyit mondott, hogy hadd adjon utoljára a bodrinak egy darab kenyeret, de a bodrinak nem kellett, mert nagyon szomorú volt, sajnálta a gazdáját. Hanem ekkor bement egy hegyke kakas, és nagy kényesen ette a kenyérdarabot. Azt mondta a bodri neki, ó, te átkozott gonosz állat, hogy esik jól a kenyér olyan kényelmesen, mikor a drága jó gazdánk éppen szenved. De a kakas azt mondta, te bolond, te is olyan bolond vagy, mint a gazdád. Nem tud egy asszonynak parancsolni. Ládd, én nekem 20 feleségem van, mégis tudok mindegyiknek parancsolni. Erre a juhász felugrott, jól megmondta a feleségének, hogy aki kíváncsi hamar megöregszik, no lám, többet nem is kérdezte, honnan tudja az állatok nyelvét.

0: Szép álmokat mindenkinek! Csukás Mese Rádió.
1: A csupasz kislány. Egy szép napon Kati azt mondta a mamájának. Ma nem akarok felöltözni. Ugyan, Katikám, nem lehetsz csupaszon egész nap, felelte a mamája. De! Toporzékolt Kati, és beszaladt a szobájába. Kati mamája nem szólt semmit. Kiment a konyhába ebédet főzni. Hamarosan csöngettek. Kati mamája ajtót nyitott, és Kati is kikukucskált a szobájából. A barátai álltak az ajtóban. Lemegyünk a ház elé biciklizni, Kati is jöhet? Kérdezték. Kati már szaladt is. Igen, megyek, nagyon szeretek biciklizni. De a gyerekek rászóltak. Előbb öltöz föl, mert ruha nélkül nem jöhetsz ki a ház elé. De én nem akarok ma felöltözni, visított Kati, és visszafutott a szobájába. A gyerekek pedig lementek biciklizni. Kati az ablakon keresztül hallotta, milyen vidáman nevetgélnek a ház előtt. Később megint becsöngettek. Eljöhet velünk Kati a boltba? Turururudit veszünk ebéd utánra. Kati boldogan kiáltotta. Igen, szeretnék menni, a turururudi a kedvencem. De a gyerekek azt felelték. Jó, csak öltöz föl, mert csupaszon nem jöhetsz a boltba. De én nem akarok felöltözni, hiszizett Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek a boltba. Vettek turórudit, kiflit, joghurtot. Visszafelé megint becsöngettek. Ki jössz velünk homokozni, Kati? Igen, tortát fogok sütni, örvendezett Kati. De most már tényleg öltöz föl, mert nem lehet ruha nélkül homokozni. De én nem akarok felöltözni, kiabált Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek homokozni, Kati pedig egyedül heverészett az ágyán. Várta, hát ha megint becsöngetnek a gyerekek, és hívják valahova. De a gyerekek nem jöttek többé. Kati nagyon elszomorodott, és keservesen sírni kezdett. Miért sírsz, Katikám? Nyitott be hozzá a mamája.
2: Azért, mert egyedül vagyok, és senki sem játszik velem.
1: Gyere, bújj bele a ruhádba, és kimegyünk a játszótérre. A gyerekek már nagyon várnak.
2: Jó,
1: szipogott Kati, és ügyesen bedugta a kezét a ruha ujjába. Aztán felhúzta a szandáját, és a mamájával együtt kisétált a játszótérre.
0: Hurrá, megjött Kati! Kiabáltak a gyerekek. Gyere homokozni!
1: És Kati boldogan szaladt játszani a barátaival.

Sziasztok, Ötvös Eszter vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusából, és nagyon szeretek énekelni, zongorázom és furjázok is. Az egész családom zenél. Most jöjjön a mese! Kovácsné Demeter Mónika Iringó, a Manó kislány és a zongora. Volt egyszer egy manó kislány, aki az erdő közepén egy nagy gombaházban lakott, az őzlábgomba lakótelepen. Ne gondoljátok, hogy ezek a gombák egyszerű gombák voltak. Nem. Csoda lakások épültek bennük, mert ők maguk is csodálatosak voltak. Miért voltak olyan különlegesek? Szeretnétek tudni? Mondom már. Az egész házban és a benne lévő lakásokban zaj helyett zene szólt. Amikor a lépcsőház ajtaja kinyílt, nyikorgás helyett egy dallam szállt a lépcsőn, a szobákban léptek zaja helyett dalokat lehetett hallani. A vízcsobogás helyett zongoraszó csendült fel. Képzeljétek el, milyen szórakoztató volt itt lakni. Manó kislány nagyon szeretett énekelni, táncolni, és kedvenc hangszere a zongora volt. Olyan ügyesen játszott rajta, hogy öröm volt hallgatni. Amikor hazaért az iskolából, első dolga az volt, hogy leült, és pici ujjai már szaladgált.

belépett a lakásba és felkiáltott. Csodagomba, hallgattasd el a zenét! Azonnyomban megváltozott körülöttük minden. Ha kinyitották a vízcsapot, csobogást hallottak. A lépteik zaja sem alakult át dalokká, és az ajtó nyikorgás sem dallammá. Ekkor lépett be az ajtón Manu anyuka. Képzeljétek el, nem szól a zene a házban, mondta ijedtem. Igen, apa kívánta így, válaszolt Manu kislány. Majd bement a szobájába, és becsukta az ajtót. Szomorúan kinézett az ablakon, és integetett a madaraknak, akik vidáman röpködtek. Gondoljátok el, milyen furcsa lett számukra az élet, amikor a megszokott muzsika nem szólalt meg. Néhány nap így telt el zene nélkül. Szomorúan indult el otthonról a család, és szomorúan érkeztek haza. Manu apuka rég megbánta, hogy azt kívánta, szűnjön meg a zene, de nem tehetett semmit. Amit kimondott, már elhangzott. Szerencsére, hamarosan történt valami, ami végre fordulatot hozott. Egyik délután Manó kislány csendben állt a nyitott ablak előtt. A szomszédházból kiszűrődő hegedű hangja szállt felé. Ő kinyitotta az ajtót, így a szülei is hallgathatták, akiknek az arcán mosoly suhant át. A dallam repült a levegőben, míg hamarosan rátalált a zongorára. A billentyűk nem bírtak ellenállni. Maguktól kezdtek zenét játszani, és a hegedűvel együtt szállt a dallam. Az egész család csodálkozva állt a hangszer mellett. Nagyon boldogok voltak. Manu apuka felsóhajtott. De jó itthon lenni. Csodagomba, köszönöm, hogy visszaadtad nekünk a zenét. Ettől a naptól fogva minden úgy zajlott a házban, mint azelőtt. Télen-nyáron, esőben és napsütésben Manu kislány és a szülei hallgathatták a zenét a Csodagomba ház belsejében. Ezentúl gyakran meghívták magukhoz a szomszéd Manó kisfiút, aki áthozta a hegedűjét, és együtt muzsikáltak a Manó kislánnyal, aki szívesen kísérte őt zongorán. Az erdei kismadarak oda sereglettek az ablakba, kiegészítették a dallamot a csicsergésükkel. A napsugarak vidáman táncoltak a hangszereken, ha esett az eső, a cseppek ütemes koppanással segítették tartani a templót. Elhallatszott az erdő közepéig, ahol sok kis állat, növény boldogan hallgatta. Ugye így teljes az élet? Kérdezte a Manó kislány az apukáját, aki csendben bólintott. Tudjátok, gyerekek, szerintem is igaza van a Manó kislánynak. Szerintetek?

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én olvasok nektek. Vlagyimir Szutyejev, Júj de fáj doktor bácsi, meg a kutyánk. Lehűlt az idő, és mi mind a ketten megfáztunk. Fájt a torkunk, és berekedtünk. Anya nem engedett iskolába menni, és kihívta az orvost. Egy kicsit megijedtünk, de anya megnyugtatott, hogy a doktor bácsi, akit Júj de fájnak hívnak, nagyon kedves. Mire a doktor bácsi megjött, mi már ágyban feküdtünk, hőmérővel a hónunk alatt. Júj de fáj doktor tényleg kedves volt, folyton viccelt és nevetett. Egyáltalán nem féltünk tőle, azt hittük, hogy el is enged minket sétálni. Júj de fáj doktor megnézte a lázmérőket, és kérte, hogy nyújtsuk ki a nyelvünket. De mi nem nyújtottuk, mert anya azt mondta, hogy nyelvet nyújtani nem illik. Most viszont anya is megengedte. Júj de fáj doktor kérte, hogy mondjuk és mi kórusban mondtuk ezt a bizonyos át. Aztán felállt, eltette a kalapácsát, amivel eddig...
0: Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

bobó párnácskára, tente bobó párnácskára, tente bobó párnácskára.

Mesélás Meserádió. A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.